kánikula, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható. Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Micah Tyler, and this is the story behind my song, Walking Free.
2: And now I'm walking, walking, walking free.
1: I've heard the phrase many times. A journey of 1,000 miles begins.
3: Sokszor hallottam már azt a mondatot, hogy egy 1,000 mérföldes út egyetlen lépéssel kezdődik. De olyan vagy, mint én, az első lépés is 1,000 mérföldnek tűnhet. Azoknak szerettem volna dalt írni, akik meg akarják tenni ennek a hosszú útnak az első lépését, és azoknak a sokat látott keresztényeknek is, akik az első lépés után sok-sok éven át követik Jézust, és hűségesen megfutják ezt a versenyt. A 119. Zsoltár 45. versében ez áll. Szabadságban járok, mert neked szánom magam. A Walking Free egy himnusz, amit a saját utamon járva éneklek, és közben nagyon várom, hogy másokat is meghívhassak, hogy csatlakozzanak hozzám és Jézushoz, és együtt fussuk meg ezt a versenyt. A Róma 10:15 azt mondja, milyen szép a lába azoknak, akik a jó hírt hozzák. Ezért osszuk

0: Fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey there, this is Mike Donahue, and this is the heart behind my new song, Glory I Couldn't See. Every song. This song is a confessional of sorts of all the things I learned while
2: I couldn't see egy vallomás arról, amit a karantén alatt tanultam meg, miközben össze voltam zárva a feleségemmel és a négy lányommal. Nagyon nehéz időszak volt, és az első napokban a tehetetlenség belőlem ellenállást váltott ki. Aztán eszembe jutott, hogy van lehetőségem arra, hogy ne a körülményekre nézzek, hanem Istenre. Amíg ezt nem tettem meg, a körülményeimnek az áldozata voltam. Aztán amikor már Istenen tartottam a szemem néhány napja, és körülöttem mindenki azért imádkozott, hogy térjünk vissza a normális kerékvágásba. Én ültem és azt mondtam, nem megyek, nem akarok visszatérni a régi életünkhöz, mert a bezártság megváltoztatott. Rájöttem, hogy Isten jelenlétének minden szépsége és dicsősége, akármilyen körülmények között élek is, elérhető a számomra, ha van szemem, hogy meglássam.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kissmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Jobban teszitek, ha megtanuljátok ezt a hétvégén, mert ha nem tudjátok, hogyan kezeljétek az életeteknek ezt a területét, akkor mindig szentecskék maradtok majd. Kicsi kis szentecskék! Mindent átadok neked! Nos, Isten olyan, mint egy hatalmas mágnes a szellemedben, és ő folyamatosan vonz téged, hogy gyere hozzá. Engedd őt irányítani, engedd, hogy ő vezessen. Nos, a lélek általában nagy problémát jelent. A szellemünk az, aki mindent elmond nekünk Istenről, általa kommunikálunk Istennel, itt kapunk kijelentéseket, itt van a lelkiismeretünk. A lélek semmit sem mond neked az Istenről. A lelked, a meg nem feszített lelked saját magadról beszél. Ez te vagy, a te személyiséged arról beszél, hogy te mit akarsz, mit gondolsz, mit érzel. A lelkeddel nem tudsz kapcsolatot létesíteni Istennel, a lelked saját magaddal kapcsolódik. A lelkedben magaddal találkozol, a testet pedig a külvilággal létesíteni. Kapcsolatot. Mondhatjuk, hogy a lelki részünk a középső részünk, ami rendkívül fontos terület, mert Isten birtokba akarja venni a lelket. Azt akarja, hogy beleolvadjon és egyé váljon a szellemmel, hogy a kettő együtt munkálkodva megmutassa Istent a világnak a testeden keresztül. Jézus azt mondta, ha láttatok engem, akkor láttatok az atyát is. Ha láttatok engem, láttatok az atyát is. Nos, ez azért történhetett meg, mert nem volt bűn a lelkében. A te lelked azt közli veled, hogy te mit akarsz, mit gondolsz és mit érzel. Ezért a mai üzenet címe az, azt akarom, úgy gondolom, úgy érzem, mert körülbelül ez folyik bennünk egyfolytában. Azt akarom, úgy gondolom, úgy érzem. Azt akarom, úgy gondolom, úgy érzem. Azt akarom, úgy gondolom, úgy érzem. Hát nem igaz? Elmondjuk Istennek, hogy mit akarunk, mit gondolunk, mit érzünk. Ahelyett, hogy azt mondanánk, Istenem, mutasd meg nekem, te mit akarsz. Taníts meg úgy gondolkozni, mint te, és segíts azt érezni, amit te. De nem, mi megmondjuk Istennek, nos, én úgy gondolom, azt akarom, úgy érzem, azt akarom, úgy érzem. Mi elmondjuk bárkinek, aki meghallgat, hogy mi hogyan érzünk, és mit gondolunk, és mit akarunk. Azt akarom, úgy gondolom, úgy érzem. Nos, vannak akadályok a lélekben, melyeket el kell mozdítani. Úgy hívják ezt, hogy meghalni önmagunknak. Holnap bővebben beszélünk majd erről, és ne merészeljetek otthon maradni, csak mert megmondtam, hogy miről fogok beszélni. Jobban teszitek, ha megtanuljátok ezt a hétvégén, mert ha nem tudjátok, hogyan kezeljétek az életeteknek ezt a területét, akkor mindig szentecskék maradtok majd. Kicsi kis szentecskék! Mindent átadok neked! Akik egy dicsőséges felhőn lebegtek valahol odafent. Dicsőség az Úrnak! Köszönöm, Jézus! Ó, bárcsak békén hagyna a gonosz, csak azt kívánom, bárcsak békén hagyna az ördög! Istenem, ha nem adsz áttörést, akkor többé nem tudom ezt elviselni. Ahelyett, hogy ismernétek a Szent Szellemben rejlő erőt és hatalmat, és azt mondanátok, mindenre képes vagyok, amit meg kell tennem Krisztus által, aki megerősít engem. Isten dicsőségére fogok élni. Nem számít, hogy én mit akarok, mert valószínűleg nem is tudom, mit akarok. Csak Isten tudja, mit is akarok igazán, tehát a következő módon imádkozom. Egy kicsit veszélyes, de akár el is imádkozhatnátok, és akkor túl leszünk rajta. Istenem, amikor kérek tőled valamit, és azt nem szeretnéd megadni nekem, akkor kérlek, ne is add meg, mert az a legrosszabb dolog, amikor kapunk egy csomó dolgot, ami nem Isten akarata számunkra. Isten a kezdője és bevégzője a hitünknek, de nem kell semmit bevégeznie, amit nem ő kezdett el. Mi meg sokszor testből kezdünk el mindenfélét, utána jól összezavarodunk, és a gonoszt hibáztatjuk. A tested is lelkesen bele tud ugrani dolgokba. dicsőség Istennek! Na, ez egy jó ötlet volt, testvérem! Tudod mit? Más embereket is rávehetsz, hogy veled tartsanak, és most már mind azt hiszitek, hogy ez egy jó ötlet, és mindenki a gonosz dorgája. Egységben vagyunk, de Isten nem csinál semmit. Mindenki a gonosz dorgája. Még többet imádkozunk, böjtölünk, és könyörgünk. Istenem, kérlek, ha olyasmit kérek tőled, ami nem tőled van, akkor ne add meg nekem. Istenem, az lenne a legrosszabb, ha ott lennék, ahol te nem akarsz látni engem. Tudjátok, vannak előnyei az öregedésnek. Ó, jaj! És csak egy szomorú dolog van benne. Visszanézve érted meg az életed. Mégis előrefelé kell megélned. Ez része az útnak, amit bejárunk, de ez nem rossz dolog, ha hajlandóak vagyunk tanulni. Ha tanulunk, és nem követjük el ugyanazt a buta hibát újra és újra és újra és újra, egész életünkben és újra és újra. Amen. Azok voltak a legnagyszerűbb leckék számomra, amikor a rossz dolgot cselekedve megtanultam, hogy többé ne kövessem el ugyanazt. Tehát itt a lelkünk, amivel foglalkoznunk kell, ami arról beszél, hogy mit akarunk, mit gondolunk, mit érzünk, és ezt kell kezelnünk. Teljesen alá kell rendelnünk magunkat Isten útjainak. Ismernünk kell Isten útjait. Tudjátok, volt idő, amikor a kereszténységet egyszerűen az útnak hívták. Azért hívták így, mert ez az a könyv, ami megmutatja nekünk, hogyan éljünk. Istennek megvan az útja. Azt mondta, az én utaim magasabbak a ti útaitoknál. Az én gondolataim magasabbak a ti gondolataitoknál. Tudjátok, Isten útja örömet eredményez az életünkben. Szóval miért ragaszkodnánk a saját útjainkhoz, hogy aztán nyomorúságosan éljünk? Ugyan már, hányan vagytok már épp elég ideje szerencsétlen keresztények? A világ tele van szerencsétlen keresztényekkel, de a keresztényeknek nem kéne szerencsétlenül élniük. Jézus azt mondta, azért jöttem, hogy életetek legyen, és hogy ez bővölködő legyen, túlcsorduló, kimondhatatlan örömötök, és minden értelmet meghaladó békességetek legyen, hogy képességet adjak mindent megtenni, amit csak kell, jó hozzáállással és mosollyal az arcodon, hogy higgadtan tudjunk kezelni bármit, amit kell, és mindig a Szent Szellem gyümölcseiben járjunk. Te jó ég, mit gondolunk? Kinek szól ez? Hát nekünk. És akár tudod, akár nem, az öröm a normális légkör. És az Isten azt akarja, hogy a gyermekei ebben éljenek. A békességnek normálisnak kéne lennie számunkra. Időnként, mikor békés napunk van, azt mondjuk, wow! Dicsőség Istennek, hát mi történt? Tehát kezelnünk kell a buta lelkünket. Azt akarom, úgy gondolom, úgy érzem. Szóval itt most elidőzöm egy kicsit, és szeretnék-e három területről beszélni, mert ha nem értitek őket, akkor a hétvége során megtanítalak benneteket, hogy hogyan kezeljétek őket. Különben soha nem élhetitek majd azt az életet, amit Jézus a halálával szerzett meg nektek. Ez nem azt jelenti, hogy nem kerülsz a mennybe, de nem lesz a tied az az élet, amit Jézus a halálával szerzett meg neked. 1 Korintus 13:11. Először beszéljünk az akaratról. Hadd mutassalak be téged a lelkednek. Azt akarom. A legerőteljesebb részünk az talán, ami saját, makacs, lázadó akaratunk. Azt gondoljuk, sokkal okosabbak vagyunk, mint valójában. Még Istennek is próbálunk tanácsot adni. Ugyan már, előfordult már, hogy javaslatot tettél Istennek? Hogy hogyan oldja meg a problémádat velem, igen? Nos, Istenem, erre gondoltál már? Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én már elég régóta vagyok a Földön, és az életem hátralévő részében örömben és nyugalomban akarok élni. És remélhetőleg segíthetek néhányatoknak, hogy hamarabb eljussatok ide, mint én. Így legalább értelmet nyer néhány korábbi fájdalom az életemben. 1 Korintus 13:11. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint egy gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. A Biblia azt mondja, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be az Isten királyságába. Az egy dolog gyermeknek lenni, és egy másik dolog gyerekesen viselkedni. Isten azt akarja, hogy úgy jöjjünk hozzá, mint a kisgyermekek, legalábbis ami a bizalmat, a hitet és a gyors megbocsájtást illeti. De azt is akarja, hogy felnőjünk. Ezért bizonyos dolgokban gyermekivé kell válnunk, más dolgokban pedig el kell hagynunk a gyerekes viselkedést. Például egy érett kereszténynek képesnek kellene lennie arra, hogy akkor is boldog legyen, ha nem történik minden az akarata szerint. Ez csak egy példa. Egy érett kereszténynek képesnek kell lennie olyan gyorsan megbocsájtani a sértést, vagy bántást, hogy ne is vegye fel a dolgot. Olyan ez, hogy az illető még be sem fejezte a sértegetésedet, és te már akkor eldöntöd, hogy megbocsájtasz neki. Gyerünk! Nos, nem tapsoltok olyan hangosan, ahogy kéne. Galata 4, 1 és 2. Tudjátok, hány ember ül ma itt mérgesen? Sokan. Sokan úgy vannak itt ma, hogy közben mérgesek valakire. És úgy gondolod, hogy jogos a haragod. De megmondom én neked, hogy nem az. És azt is megmondom, hogy semmi sem fog jól működni számodra, amíg túl nem lépsz rajta, és meg nem bocsájtasz. Nem számít, hogy mennyire igazságos vagy igazságtalan a dolog szerinted. Egyszerűen nem lehetsz boldog, és mérges is egyszerre. Galata 4:1-2. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös, ezek mi vagyunk, mi örökös társak vagyunk Krisztussal. Jézus azt mondta, minden, ami az atyáé, az az enyém, és én átadom azt nektek. Minden, ami dévé, és az enyém, azt a gyerekeink fogják örökölni. Ha csak addig meg nem bolondulnak valahogy. És ha így lesz, nos, minden, ami az atyáé, szeretném, hogy megértsétek ezt. Ez neked szól, nem valaki másnak. Minden, ami az atyáé, amit Jézus megszerzett az áldozata és a feltámadása által, a halála és kiontott vére által, a szenvedése által, minden, amit az engedelmessége, az Istennek való teljes, radikális engedelmessége által szerzett, az a tied. Minden. Öröm, békesség, erő. Győzelem, szabadság, a szükségeid betöltése, a gyümölcsöző élet. Minden, ami az atyáé, az a tied, mint örökösé. Nem kell kiérdemelned, megvásárolnod, megdolgoznod érte. Ahogy a gyermekeink is megkapják, amiért mi dolgoztunk, mi is megkapjuk, amiért Jézus dolgozott meg. De most ezt figyeljétek. Amíg az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától. Jól lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondozók fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig. Tehát ez egyszerűen azt jelenti, hogy bár mi örökös társak vagyunk Krisztussal, örökösei vele együtt, a Krisztus vére jogilag megszerezte ezt számunkra, mégsem lesz a miénk mindez. Valójában nem fogjuk megtapasztalni mindezt, amíg kisgyermekek maradunk, akik nem tudják felelősséggel kezelni mindazt, amit Isten nekik akar adni. Még gyerekek vagyunk. Isten szeret minket, de túlságosan szeret ahhoz, hogy odaadjon valamit, ami kárt és rombolást okoz majd nekünk. Azt mondják, hogy nem láttuk még, mire lenne képes Isten egy olyan férfival vagy nővel, aki mindenben neki adja a dicsőséget. Tudjátok, milyen nehéz Istennek találni valakit, akit hatalmasan használhatna, és mégsem kezdene rosszul bánni az emberekkel, azt gondolva, hogy ő most már valaki lett. Sok buta dolog folyik az életünkben. Lehet, hogy van egy vállalkozásod, és te vagy a főnök, de ez nem jelenti azt, hogy rosszul bánhatsz a neked dolgozókkal. Ha okos vagy, akkor jól megfizeted őket, és jól bánsz velük, és úgy kezeled őket, ahogy szeretnéd, hogy téged kezeljenek. Megbecsülöd majd őket, gondoskodsz róluk, és ha ezt teszed, akkor Isten egyre jobban megáld majd téged. Mindannyian sok mindent szeretnénk, de nem mind vagyunk készen rájuk, és hála Istennek, ő nem is adja nekünk ezeket. Tudod, hogy a pénz tönkre tehet téged? A pénzügyi áldás tönkre tehet téged, ha nem tudod, hogyan kezeld azt megfelelően. Az emberek mindig adakozni fognak Istennek. Tudod, Joyce testvérnő, ha lenne $1 millió, neked adnám? Nos, és odaadtad azt az $5, ami nálad volt ma? Látjátok, ha nem vagyunk hűségesek a kicsin, akkor soha nem lesz a miénk a sok, mert már megmutattuk, hogy nem tudnánk kezelni a sokat azzal, hogy nem tudjuk kezelni a keveset. Miért kérnéd, hogy Isten adjon egy új kocsit, ha a meglévő is tiszta kosz? Miért kérnéd Istent, hogy adjon egy új otthont, ha nem gondoskodsz a mostaniról? Ó, Joyce testvérnő, beszélj valami másról, jó? Követtek engem, értitek, hogy miről is beszélek? Azért piszkállak benneteket, hogy nőjetek fel. Mert ez a szenvedélyem, és ez is volt, amióta 32 éve prédikálok. Ez az én elhívásom, az életemen. Figyeljetek, úgy értem, igen, evangélista vagyok. Szeretem látni, hogy megtérnek az emberek. Sok száz és ezer ember tért meg a szolgálatunkon keresztül, de az elhívásom, az isteni elhívás az életemen, az főleg az, hogy segítsek a hívőknek éretté válni, és felnőni Istenben, hogy ővék lehessen mindaz, amit Jézus a halálával szerzett meg számukra, és így mosolyt csaljanak Isten arcára. Számomra nincs sajnálatra méltóbb dolog, mint egy földbe döngölt, nyomorúságos, romokban lévő, gyenge, gyáva, hívő. Szeretlek, Jézus, és remélem, hogy kibírom ezt a nyomorúságos világot, amíg a mennyei otthonomba nem költözöm. Nem, amikor leteszed a lábad a földre reggelenként, a pokolnak meg kell remegnie. De fel kell nőnünk. Le kell szoknunk a cumisüvegről, a pelenkáról és a cumiról. Ideje van azt mondani, boldog lehetek, akár teljesül, amit akarok, akár nem. Képes vagyok szeretni az embereket akkor is, ha nem szeretetre méltóak. Képes vagyok a szellem gyümölcseiben járni. Isten segítsége nélkül nem vagyok rá képes, de ha ő belém rejtette mindezt, akkor Isten kegyelméből együtt fogok működni a Szent Szellemmel, hogy előhozzam mindezt. Elő akarom hozni, hogy láthatóvá váljon. Túl kell nőnünk azon, hogy azt akarom, úgy gondolom, úgy érzem. Minden nap, mielőtt imádkozol, képesnek kéne lenned azt mondani, Istenem, nem vagyok mérges senkire, nincs bennem megbocsátatlanság. Na gyerünk, ez legyen az első, mert a Biblia egyértelműen azt mondja, amikor imádkozni mész, ha panaszol van bárki ellen, akkor tedd le azt, engedd el, és hagyd ott. Biztos, hogy vannak itt mérges emberek ma, mert valahányszor erről beszélek, akkor a tömeg háromnegyede halálos csendben ül. Hát akkor most változtatnom kell ezen? Ez csak egy érzés. Azt mondod, nos, nem tehetek róla, hogy mit érzek, tudod mit? Ez sok szempontból igaz, nem tehetsz róla, hogy mit érzel, de arról igen, hogy mit teszel. És lehet, hogy azt kéne tenned, amit a Biblia mond. Imádkozz az ellenségeidért, áld őket, többé ne beszélj róluk negatívan, és küldj nekik egy kis ajándékot. Jól van, vissza az üzenetemhez. Rendben. János 3.22. Keresztelő János Jézus előfutára volt, prédikált és megkeresztelte az embereket. De most Jézus feltűnik a színen. És érdekes dolog történik itt. Ugyanez történik az emberekkel, és emlékeznünk kell, hogy Jézus tanítványai és János tanítványai is épp olyanok voltak, mint a mai emberek. Jézus ezután elment tanítványaival együtt Júdea földjére, ott tartózkodott velük, és keresztelt. János is keresztelt Ainonban, Szálim közelében, mert ott sok víz volt. És az emberek oda mentek és megkeresztelkedtek. János ugyanis még nem volt börtönbe vetve. János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Oda mentek Jánoshoz, és ezt mondták neki, Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme, az keresztel, és mindenki ő hozzá megy, felkiáltójel. Nos, ez azt jelenti, hogy János tanítványai féltékenyek voltak. Mert most már Jézus és a tanítványai is kereszteltek, és úgy tűnt, hogy emiatt elveszítik az őket követő tömeget. Emlékeztet ez téged néhány gyülekezetre, amelyről hallottál? Ha új pásztor jön a városba, és néhány emberet hozzá kezd járni, akkor vegyél nekik hangosító berendezést. Imádkozz a sikerükért. És János így válaszolt. Nos, ő olyan ember volt, aki nem a szerint élt, amit akart, gondolt és érzett. János így szólt. Semmit sem szervezhet az ember, semmit sem tulajdoníthat és mondhat magáénak, ha nem a mennyből adatott meg neki. Az embernek elégedetlen kell elfogadnia a mennyből kapott ajándékot. Nincs más módja az életnek. Ti magatok tanúskodhatok arról, hogy megmondtam. Nem én vagyok a Krisztus a felkent, hanem csak előtte küldettem el, hogy az ő választott előfutára legyek. Aztán mond néhány dolgot a vőlegényről és a mennyasszonyról, de a 30. vershez érve azt mondja, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Neki ismertebbé kell válnia, nekem pedig kevésbé ismerté. Nagyon tetszik ez az egész rész. Mert János érett volt, és itt senki sem vehette el a békességét. Tudjátok, hányan vannak hasonló helyzetben manapság? Úgy értem keresztények, akiknek jól működő szolgálatuk van, és akik egy ilyen helyzetben megrekednének a növekedésben, mert féltékenyé válnának, túlságosan aggódnának a hírnevük miatt, nem akarnak elveszíteni a táborukat, vagy úgy tűnni, mint akiknek hanyatlik a szolgálata, de János tudta, hogy ő ki volt Krisztusban. Tudta, hogy miért küldték elő. Semmi olyat nem akart tenni, amit nem Isten kért tőle, és tulajdonképpen azt mondta, ha Isten végzett velem ezen a poszton, akkor akár boldog is lehetek, és tehetem, amit ő akar, mert sehonnan máshonnan nem kaphatok másik ajándékot, csak is a mennyből, és ha nem kapok semmit, én akkor is boldog leszek épp ott, ahol vagyok. Értitek ezt? Úgy értem, ha néhányan azt érzitek, hogy alacsony rendű a munkátok, és soha nem lesztek boldogok, ha csak fel nem kapaszkodhatok a ranglétrán valami fontosabb pozícióba, akkor soha nem lesztek boldogok, és egész életetekben rosszul érzitek majd magatokat, és bizonytalanok lesztek önmagatokban. Nos, miért nem csináljátok azt, amiben jók vagytok? Tedd azt, amiben jó vagy. Ha szeretsz takarítani, akkor takaríts. Valakinek szüksége van arra, hogy kitakarítsd a házát. Ha szeretsz főzni, akkor főzz. Ha szeretsz gyerekekre vigyázni, akkor vigyázz a gyerekekre. Ha szeretnél háziasszony és anyuka lenni, akkor légy háziasszony és anyuka. Nem kell karriert csinálnod, és magas iskolázottságot szerezned ahhoz, hogy megfelelj Istennek. Csak tedd azt, amiben kényelmesen érzed magadat. Akármi is az, amit csinálni szeretnél. Én azt akarom csinálni, amit most csinálok, de ez nem azt jelenti, hogy bárkinél jobb lennék. Engem erre hívott Isten. De mi mindig valaki másra nézünk. A kórusban kellene énekelnem. Nos, most már, hogy a kórusban énekelek, szerintem dicsőítés vezetőnek kéne lennem. Ugyan már, mindig azt akarjuk, ami másnak van. Irítség. Az a zöld szemű szörnyeteg. Irítség. Féltékenység. János azt mondta, nem. Meg kell tanulnod megelégedetnek lenni. Megelégedetnek.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna 7.

0: Tőzsda délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszél.
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy, lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni. Gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Action. Minden, ami izgalmas és érdekes. Válogatás a legmannasztikusabb beszélgetésekből a Podped jó voltából.
1: Sziasztok, ez itt a Sports Heroes, Horváth Mariannal és Szabó Gáborral.
2: Majd Lance Armstrongról fogunk beszélni, a legendás kerékpárosról, akivel kapcsolatban már azon is el lehet kezdeni vitatkozni, hogy hányszoros Tour de France győztes egyébként, majd erről is beszélünk. Előtte viszont annyit szeretnénk elmondani, hogy akik a korábbi adásokat hallották, ők valószínűleg arra számítottak, hogy Novák Djokovic következik majd, és az is volt a tervünk egyébként, hogy a 20-szoros Grand Slam győztesről beszélgessünk, csak hát az élet picit máshogy hozta. Djokovic úr némi balhéba keveredett az ausztrál határőrséggel, meg az ausztrál kormánnyal szemben, úgyhogy Djokovic helyett így ráfanyalottunk Lance Armstrongra. Nem lesz rossz példa, beszélgető partnerem Bodnár Gergő, én magam pedig Lantos András vagyok, úgyhogy a következő hosszabb időszakban Lance Armstrongról lesz szó, és Gergő, mivel fogunk először foglalkozni, mert azért Armstrong az egy akkora beefsteak, aminek úgy nehéz nekiállni.
3: Gyakorlatilag Frey Tamás szellemét megidézve, szerintem az ő műsorának a bevezetőjében, az introjában mondták mindig azt, kezd csinálóként, hogy sohasem hallott hihetetlen történetek. nem mondom, hogy tele leszünk ilyennel, de Lance Armstrong egy olyan téma, amihez, vagy akihez nem közelít senki, szerintem. Úgyhogy, hát, ja, ő. Uh-huh. Vagy pozitív, vagy negatív, egy hihetetlen megosztó személyiség. Megpróbálunk a gyerekkorától kezdve eljutni egészen odáig, hogy ő már a Tour de France-ok ideje alatt egy elég népszerű és azért bevételt is hozó podcast sorozatot vezet. Úgyhogy átbeszéljük a komplett pályafutását, és még egyszer hangsúlyoznám, hogy aki nagyon nem szereti őt, csalódott benne, netán csalónak titulálja, maradjon velünk, és hallgassa meg ezt a kétrészes podcast sorozatot, mert azért lesznek benne érdekességek szerintem.
2: Hát Armstrongról viszonylag nehéz úgy beszélni, hogy ne legyen benne érdekesség. Szinte lehetetlen bármelyik részét úgy megkapargatni az életének, hogy abba ne legyen kuriózum, furcsaság, botrány, vagy éppen kimagasló sportteljesítmény. Hát ha például már azzal kezdjük, hogy ő ugye eredetileg nem is Armstrong.
3: Pontosan. 1971-ben született a Texas állambeli Richardsonban, nem leszünk ennyire részletesek, de amit szeretnék kihangsúlyozni,

0: Lens szemében, ugyanakkor, és erről nem kevés újságcikk van fent a neten, verte, elég rendesen verte, tehát ahogy Lens fogalmazott, hogyha a saját szobájában az asztalának a fiókját nem tolta be, jött a pofom, vagy keményebb, úgyhogy azt tudni kell, nem felmentve természetesen, és azért ezt mondjuk el gyorsan, hogy az egész podcastnek nem egy felmentés, egy elmarasztalás a célja, vagy egy elítélés, hogy ezt a csúnya szót használjuk. Tehát, hogy nem próbálunk meg szerecsent mosdatni. Kedvenc mondatunkat előhozva. Egész egyszerűen beszélgetünk egy picit Lance Armstrongról, mert hihetetlen érdekes személyiség. 3 évesen érkezett meg egyébként Terry, a nevelő apuka az életébe, és szintén, amikor már megtörtént a lebukás, és elvették a 7 Tour győzelmét Armstrongnak, Terry akkor nyilatkozott, és azt mondta, hogy ha visszagondol az akkori önmagára, egyetlen dolgot sajnál, hogy picit talán túlhajtotta Lance-t sportban, ugye ő triatlonnal kezdett, ezt jól tudjuk, és lehet, hogy a személyiségének egy részét, ez a mindenkin átgázolok. Én nem állok be a sorba, nem leszek segítő, hanem azonnal én vagyok a kapitány, és mindent meg akarok nyerni. Szóval lehet, hogy Lance a fiatal korából ezt hozta Terrynek, a nevelő apukának köszönhetően.
1: Abszolút, meg ezt a féktelen személyiséget is egyébként, ugye Armstrongról nagyon sok könyv született, tehát azt hiszem kevés olyan sportoló van, akinek még aktív időszakában, vagy akiről aktív időszakában ennyire sok könyv megjelent, és akinek az életét ennyire alaposan feldolgozták, és maga a származása is, tehát, hogy alapvetően egy, hát ez hogy kell szépen mondani, nem mondanám, hogy munkás osztálybeli, de majdhogy nem munkás osztálybeli családból származott, tehát viszonylag alacsonyabb társadalmi kategória, hát ez nem kategória, mert inkább a anyagi helyzetük sem volt egyszerű, ugye Armstrong rengeteget beszélt arról, hogy az édesanyja 8 nappal látéve dolgozott, minden szabad idejét annak rendelte alá, hogy megfelelő megélhetést tudjon biztosítani, tehát nem egyszerű körülmények között, igen, mondjuk itt talán, hogy egy munkás osztálybeli családból érkezett Armstrong, és szerintem ez is hozzájárult az ő féktelen személyiségéhez, az, ahogy ő ki akart törni ebből a helyzetből, az, ahogy ő látta az édesanyját megfeszülni nap mint nap, és hát rengeteg ilyen történet van róla, hogy azzal szórakoztak például a barátaival, hogy elkötötték a szülei autóját, vagy az édesanyja autóját, és száguldoztak a városban éjszaka naplemente után, amikor nem volt forgalom. Tehát ez a fajta féktelenség, ez már akkor jellemző volt rá.
0: Abszolút, és el kell mondani ezt a kerékpáros közhelyet, ami az összes nagy bicósnál előjön, hogy próbálkozott csapasportokkal, nyilvánvalóan mások hibái idegesítették, tehát Lance is, hát Texasban azért a Dallas Cowboys, az NFL az nagyon megy, gyakorlatilag az egy szent csapatnak és sportágnak számít, ő is megpróbálkozott ezzel, egyéb labdajátékokkal nem. Tehát egész egyszerűen ő sem volt ügyes, és nyilvánvalóan, ha csapatjátékos vagy, akkor mások hibáznak, ha azt nem tudod elviselni, akkor te nem leszel mondjuk egy jó NFL játékos. 12 éves korában kezdett egyébként triatlonozni, és hát nyilvánvalóan ebből nyergelt át finoman idővel az országúti kerékpár. Amit szeretnék megjegyezni, ezt nem biztos, hogy mindenki tudja, ha már az NFL szóba jött, ő a keresztnevét, a Lance-t, azt Lance rendszerről és rendszertől kapta, aki a Cowboys, a Minnesota és a Los Angeles Ramsnek volt a legendás játékosa, tehát ennyi amerikai focis párhuzam egyébként van a nevében. Amit még szeretnék kiemelni, és ezek talán nagyon nem véletlen dolgok, édesanyja nyilatkozta, Lance kiskorában, mondjuk ezt értsük úgy, hogy 0 és 16 között soha nem volt beteg.
1: Ez nagyon durva.
0: Tehát se orrfújás, se megfázás. Lehet, hogy hiányzott a suliból, de hogy effektíve tényleg betegség miatt nem, az nagyon súlyos. Nem gyakori.
1: Mondjuk nyilván az egyébként szerintem ő rajta látszott az egész pályafutása során, hogy egy nagyon extra fizikai adottságokkal rendelkező versenyző, és valószínűleg ez nem csak az élsportban jött ki, hanem egyszerűen a hétköznapi életben is, tehát egy nagyon erős, nagyon szívós fizikai adottságokkal rendelkező valaki, aki nyilván egyébként tett is bele rengeteg munkát, hogy aztán ezt kiaknázza, de igen, tehát az első pillanatoktól kezdve kiderült, és azért azt is tegyük hozzá, amikor mondott, hogy triatlonnal kezdett, hogy akkor, hogy miért nem kezdett bele egyből az országútba, hiszen Európában, ha valaki igazán nagy hírnevet akar, akkor országútizni kezd. Tehát lehet montizni, tök jó, lehet ciklokroszozni, tök jó, triatlon, tök jó, de az országúti kerékpár az egy más szint. Azért azt ne felejtsük el, hogy az, ami ma az Egyesült Államokban az országúti kerékpár, az nagyrészt Armstrongnak tudható be, neki köszönhető. Voltak Greg LeMondok korábban, tehát voltak nagy

0: elődök, de messze nem volt annyira népszerű az országúti kerékpár Amerikában akkor, amikor Armstrong gyerek volt, mint amilyen most.
1: Abszolút, beszélünk majd róla, hogy a US Postal például az első csapat, az amerikai postahivatal mennyi pénzt vett ki, csúnyán fogalmazva, abból, hogy Lance 7 túrt nyert, a Trekket hozhatnánk példának, és millió szponzori szerződése volt még, illetve az előbb említettük a triatlont, teljesen máshogy közelítsünk esporták felé, Lance kapcsán, mint manapság, 80-es évek közepén járunk, abszolút nem volt népszerű a triatlon, messze nem voltak ilyen kiforrott szabályok, de tök érdekes, ha a tínédzser Lance-t nézzük, őt már ilyen 15-16 évesen is az motiválta, hogy mennyi pénzt lehet ebből kivenni, hogy tud magának szponzort szerezni. Egyes pletykák szerint ő nem nagyon fizetett egyik utazásáért sem, tehát megcsinált olyat különböző szállodákkal, hogy felhívta őket, hogy én vagyok Lance Armstrong, előző héten ezt a versenyt nyertem, szívesen megszállnék ingyen 3 estén keresztül, és a legtöbb esetben ez működött. Nyilván volt segítsége, nyilván volt ehhez egy arca, csak ugye tudod, el szokták mondani, hogy 16-18 körül kezded megérezni azt, hogy ebből meg lehet élni, te nem tanulsz tovább, elengeded az egyetemet, tényleg ez lesz a jövőt, hogy sportolsz, hogy profi sportoló leszel. Lance talán pár évvel megelőzte a korát, és ő már a triatlonnak köszönhetően országos hírnévre tett szert, tehát nagyon sok magazin címlapján feltűnt. Például hangsúlyoznám, no Twitter, no internet, úgy volt már országszerte híres.
0: Abszolút, abszolút, így van, és ez, amit mondtál, erről is sokat beszél, ugye rengeteg könyvben szólal meg ő, tehát ugye vannak olyan könyvek, amit hát nem saját magáról ír, de majdhogy nem, tehát olyan szinten benne volt a szervezésben, a szerkesztésben, a szöveg megformálásában, hogy olyan, mintha a saját könyve lenne, és ott nagyon sokszor hangsúlyozza azt, hogy az, amit látott az édesanyjától, és az anyagi küzdelem, amiben ők élték az életüket, ez hozta ki belőle nagyon hamar ezt a fajta hozzáállást, amiről te is beszéltél, hogy valóban ő itt intézte magának a dolgokat is nagyon hamar. És ez kellett az arc, amit mondtál, amire most lehet azt mondani, hogy nagy képű volt Armstrong, de működött. Tehát ő meg tudta ezt csinálni akkor, amikor még nem volt Tour de France győzelem. Tehát volt benne az amerikaiakra egyébként gyakran jellemző ilyen megállíthatatlan önbizalom, hogy ő nem tudta elképzelni magáról, hogy neki nem fog sikerülni, ha oda megy a szállodába, és azt mondja, hogy én vagyok Lance Armstrong. És sikerült neki.
1: Abszolút, és amikor megérkezett a kerékpársportba, tehát amikor már elkezdett az országútira koncentrálni, akkor ő előtte, még aktív triatlonosként, nem volt egyébként vészesen rossz a kerékpárban, de nem is volt túl jó, és nem hallott semmit az országúti kerékpárról. Ez a nagyon érdekes, tehát a Tour de France talán úgy eljutott hozzá, Greg LeMondról nyilvánvalóan hallott, de például az első kérdéseinek egyike az volt, hogy többet lehet-e szakítani országúti kerékpárban, mint triatlonban. És amikor elmesélték neki, hogy ennek a sportágnak a hazája Európában van, hogy ott vannak a nagy versenyek, hogy milyen bónuszokat lehet szakítani, hogy az amerikaiak még nem törtek be a piacra, de betörhetnének, akkor szerintem Lance kis agyában is felvillant valami, és azt mondta, hogy feküdjünk rá erre egy picit. Nagyon sok szerencséje volt neki egyébként, vagy sokszor kísérte az útját szerencse, mert viszonylag hamar híre ment egyébként annak, hogy ő nem könnyen kezelhető. Nagyon nem könnyen kezelhető. Szerintem mindenki emlékszik 7-Eleven Motorola, aki Lance-ről olvasott könyveket mondjuk magyar vagy angol nyelven. Ezek a sorok előjönnek elég sokszor. Ő első évében sem szerette volna végigjárni a ranglétrát. Hiába hangsúlyozták neki, Európát is látott edzők, hogy Lance, itt lehet, hogy van nálad jobb, lehet, hogy észre kéne menni, lehet, hogy nem a 0. kilométertől kéne szökni, mert ezt nagyon sokan kiemelik ám, taktikailag egyáltalán nem volt érett, és nem egyszer megszívta azt, hogy erős volt, de ha észre megy, akkor a végén maradt volna ereje mondjuk egy sprintre, szóval nem akart ő beállni a sorba, és azt, hogy van nálam egy erősebb, mondjuk egy évig értek, én a dolgozom, és akkor talán a második szezonomban megkapom az esélyt, egyát eszébe sem jutott. Ezt mindenki elmondja. Mindenki.
0: Igen, igen, és nagyon érdekes, hogy vajon mennyit segített neki az, hogy nem ismerte olyan közelről az európai közeget, mint azok az európai versenyzők, akik Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban felnőnek, és látják maguk előtt az idolokat, akik egyrészt bátorító célként vannak ott, másrészt azért az ember néha talán a túlzott tisztelet hibájába is bele tud kavarodni, hogy akkorának látod a feladatot, hiszen Eddie Merckx, hiszen sorolhatnánk a neveket, Inó, Indurain később. Tehát ha ma egy európai gyerek Contador, vagy éppen Armstrongra gondol, akkor lehet egy olyan érzés, hogy úristen, ezek mekkora géniuszok. Armstrongban ez nem volt benne.
1: Nem.
0: Tehát, hogy ő nem sokat tudott erről, ő az a típusú srác volt, aki azt mondta, hogy tegyétek a seggem alá a kerékpárt, és én lerúgom az egész világot.
1: Figyelj, erre nagyon jó anekdóta, és most előre ugrunk egy nagyobbat az időben, 99-es túr, amit ugye először megnyert. A verseny talán első hetében járunk, már akkor nyeri a prológot, már akkor nyeri a hosszú időfutamot, és Greg LeMond meglátogatja a US Postal csapatbuszában, és igazából szeretné biztatni, nem, akkor még nem láttunk nagy hegyet, tehát a Sestrieri első legendás hegyi befutós győzelme előtt vagyunk, tehát Greg LeMond felmegy, és megpróbálja biztatni a fiatal Lance Armstrongot valami olyasmi dumákkal, hogy az időfutamba jó vagy, ne félj a hegyektől, 2000 fölött azért más lesz, de meg tudod csinálni, és Lance nem azt mondta, hogy köszi Greg, hanem simán oda nyomott egy önöt, hogy tudom. Flagman arckifejezése lett, Greg LeMond ki is emelte, tehát akkor sem kellett félteni. Volt benne, amit mondtál, volt benne egy ilyen, szerintem európai szemnek és fülnek, nagyképűségnek tűnő. Amerikában azért az már jobban elmegy, de hát tudja, mit akart, vagy tudta, mit akart abszolút.
0: Igen, és itt azért el kell választani azt, hogy a kívülállónak ez mennyire szimpatikus, meg hogy neki ez mennyire jött be. Tehát, hogy egy ilyen emberrel, és ezzel szerintem, ha most valaki úgy maga körül szétnéz a saját ismeretségi körében, vannak olyan emberek, akik nem túl kellemes személyiségek, de pont ez a nem túl kellemes személyiség az élet bizonyos területén sikereket jelent. És Armstrong tipikusan ez a figura volt, hogy nem biztos, hogy ő vele volt a legkedvesebb dumálni egyet, de ha megnézed egyébként a mostani podcastjeit, mert Armstrongot, ugye Armstrong egy olyan érában volt még a csúcson, amikor ennyi insider információ nem jött ki a kerékpársportból, mint most, ahol, amikor állandóan Twitter videók a csapatbuszról, a vacsoráról, a reggeliről, tehát szinte minden kis mozzanatát látjuk annak, hogy mit csinálnak a versenyzők. Armstrongot igazán most kezdjük el megismerni, amikor nézed vagy most kezdjük mélyen megismerni, amikor nézed a podcastjait, és hogy hogyan szivatják egymást telibe George Hincapie-vel, és hogy ő hogyan reagál ezekre a dolgokra, és ez mennyire összecseng azzal, amit leírva olvastál róla. Szóval, hogy ő egy ilyen rettenetesen kompetitív.
1: Az a jó szó.
0: Tehát mindenben versenyez, mindenben a legjobb akar lenni. Nem véletlen egyébként, hogyha megnézed, akkor Hincapie-vel a poén arzenájuknak a jelentős része az abból áll, hogy egymást szivatják, hogy ki a jobb, meg ki volt béna az előző napi edzésen. Tehát ez a kompetitív személyiség, ez nagyon jellemző rá, és emiatt nem biztos, hogy vele ülnél le egy trentinói hegyi kávézóban dumálni, meg eltölteni egy délutánt, mert ő egy olyan karakter, aki mindig versenyez, aki oda szurkál, aki mindenben a legjobb akar lenni, de az élet ezen területén, a sportban, ő neki ez nagyon jól jött.
1: Nagyon. Amikor 98-ban gyakorlatilag biztossá vált a visszatérése, akkor már ők meglátták az ügynökével az üzleti lehetőséget ebben, és megkerestek egy írót, hogy jöjjünk ki ezzel a visszatéréssel, tehát már világbajnok vagyok, nyertem a túron szakaszt, legyőztem a rákot, és újra profi vagyok. Tehát ez lett volna gyakorlatilag a könyv témája. Nyilván volt benne fantázia, abszolút, és már az életrajzi író úriember is elmondja, hogy jó pár napot és hetet együtt töltött Lance-szel, és azért kezdett kijönni a személyiség. Tehát meg lett neki mondva, hogy arra kell felhúzni, hogy ez egy csodálatos visszatérés egy csodálatos sportolótól, de amikor ő látta azt, hogy például a családtagjaival hogy beszél, a szomszédjaival hogy beszél, tehát hogy miképp viselkedik, amikor nincs ott a kamera, neki is kezdett kijönni Lance személyisége. Abból a könyvből egyébként nem lett semmi, de hogy azért akik akkoriban, tehát 90-es évek közepe vége, mielőtt ő berobbant, ismerték, vagy időt töltöttek vele, szerintem egy-két régi barátnőt is meg lehet kérdezni, mert ez a legtöbb magyar könyvben visszaköszön egyébként, hogy hetente új barátnő, az első feleségéig hetente új barátnő. Tehát azért ő tényleg, ahogy mondod, nem volt a legjobb ember, de, és ide tennék egy nagyon nagy det, hogy azért most már tudjuk, hogy az országúti kerékpárban, ha te eredményes akarsz lenni, ha te csapatkapitány vagy, ha Giroban, Tourban, Vueltában gondolkozol, oda azért kell egy személyiség. Uh-huh. Tehát az a kategória, hogy reggelinél leülsz, és gyerekek, ha lennétek kedvesek, akkor egy kicsit meghúzni nekem a hegyet, hogyha bírjátok, nagyon megköszönöm. Ez nem működik.
0: Igen.
1: Ez nem működik, tehát Danilo Di Luca például nem volt a versenyzőtársak kedvence, jó, tőle is vettek el eredményeket, de ugyanez a kategória, hogy nem volt egy népszerű figura, nem szerették, bunkó módon beszélt, ezt például Nibali életrajzi könyvéből tudjuk, bunkó módon beszélt a többiekkel, nyert, azt most hagyjuk, hogy hivatalos-e vagy nem, de egész egyszerűen, ha te cséká vagy, azért oda kell egy személyiség. Nyilván nem ment föl, tehát nem kell kilépni bizonyos szerepekből, maradhatsz ember is az országúti kerékpáron, most én nyilván túloztam ezzel a légy szívessel, de azért én azt gondolom így kívülről, vagy hallva történeteket, hogy nem mindenki alkalmas rá, egy, kettő, tényleg össze kell ott fognod a brigádot, tehát az emelt fel a hangot, ha fel kell emelned.
0: Arról nem is beszél, hogy kell egy olyan személyiség, és Armstrongnak viszont, és ezt is a beszámolókból, a különböző könyvekből tudjuk, kell egy olyan szuggesztív személyiség, ami miatt 7-8 srác a tűzbe megy, érted? Tehát a hegyen meghúzni a sort, az nem egy pajzán majális, ahogy Jenciék mondták annak idején, az nem egy virágkarnevál, tehát ott iszonyatosan fáj a lábad, iszonyatosan fáj a tüdőd, kifolyik taknyod nyálad, közben lehet, hogy esik az eső, közben hideg van, vagy éppen nagyon meleg, az nem egy buli. Tehát ahhoz, hogy te, oké, és mondhatjuk azt, hogy profi, tényleg a profizmus az egy nagyon fontos dolog, és Armstrong segítői is profik voltak, jól megfizetett segítők, akiknek az volt a dolguk, hogy Armstrongért menjenek, de ahhoz, hogy az extra 2%-ot vagy 3%-ot kifacsarja magából a segítőd, ahhoz az kell, hogy egy olyan kapocs legyen köztetek, és egy olyan légkör tudjál a szuggesztív személyiségeddel teremteni, hogy ők képesek legyenek meghalni, érted? És egyébként az Armstrongnak többé-kevésbé, még a bunkósága ellenére is sikerült, hogy hinkepiék az országúton meghaltak érte.
1: Meg is erre kötök rá Frankie Andreu korábbi csapattárs sztoriával. Nagyon jó barátok voltak. Ugye Betsy Andreu, aki annak a legendás orvossal való beszélgetésnek, amikor Lance talán műtét előtt,
0: igen.
1: biztos, hogy rákkal diagnosztizálva a kórházi szobában nem küldött ki senkit, hanem simán felsorolta az orvosnak, hogy miket szedett már eddigi pályafutása során. Szóval ő ez a Betsy Andreu, akinek a férje volt Frankie. 99-es túr, ezelőtt összevesztek. Elég csúnyán volt ott egy-két e-mail váltás, félreértésekből történt az egész. Viszont ott már Lance, hát tegyük idézőjelbe a szót, Frankit azzal fenyegette, hogyha Joan Brunel megkérdez engem, hogy betegyünk-e a sorba, nem tudom jó szívvel azt mondani, hogy igen. És itt nyilván a személyes problémák miatt nem tudta jó szívvel azt mondani, hogy igen. Ugyanakkor Frankie végül bekerült, és ő is azt mondta, hogy ott már azért változott a kapcsolatuk, ott már nem úgy tekert, mint egy barátért, de újszülött kisfia volt, családot alapított, és pontosan tudta, hogyha Lance lenyeri a túrt, az neki nem kevés bevételt, pénzt és bónuszt jelent. Nyilván van ilyen kategória is, de ez abszolút rácsatlakozik arra, amit mondtál. Talán sokszor egyszerűbb azért egy jó fej haverért, akivel privátban is jóban vagy tekerni. Frankie félre tudta tenni abba a 3 hétbe a már megjelenő ellenérzéseit egyébként.
0: Igen, de milyen érdekes egyébként, hogy a kicsit idéző elvetéve, bár ugye Libali ezt írta, hogy a bunkó Armstrongot is mondjuk Hinkepi láthatóan kifejezetten kedvelte. Már
1: hát
0: akkor,
1: neked mi jön be, ja.
0: Voltak, akik felül tudtak emelkedni ezen a nagyon bunkó, meg kellemetlen külső héjon, és mégis Armstronggal jó viszonyban voltak. De ha már egyébként Andreut említettük, ugye az ő történetei azért érdekes, mert ők barátok voltak Armstronggal, és a kapcsolatuk folyamatosan romlott meg, és jutott el aztán ugye oda, ahogy említetted, Betsy ott volt azon a bizonyos beszélgetésén, és ez is mennyire érdekes, hogy Armstrong nem küldte ki őket, és nem azért nem küldte ki, mert hirtelen nem volt észnél, mert tegyük hozzá, azért azt ő az önéletrajzi könyvében leírja, hogy nyilván az lelkileg egy borzalmasan nehéz időszak volt. Pont talán ezért a személyiség, vagy emiatt a személyiség miatt is, mert hogy ő végig azt érezte, hogy vele nem történhet semmi olyan, tehát ő mindenen átmegy, ő letapossa az egész világot, és eléri azt, amit szeretne, és egy ilyen személyiség, amikor frontálisan ütközik azzal a hírrel, hogy rák, és ugye ugyan hererákja volt, ami hála Istennek a gyógyíthatóbb fajták, de ugye tudjuk, hogy áttét, tüdő áttét, agyi áttét volt. Nagyon sokszor, amikor valakinek áttétei vannak, akkor csípőből azt gondolja a család, azt gondolják a barátok, hogy na, akkor neki harangoztak. Tehát Armstrongnak ez egy frontális ütközés volt magával a ténnyel, hogy, és ezt el is mondja a könyveiben, interjúiban, hogy a legyőzhetetlenség érzése az egy pillanat alatt szerte foszlott. De a lényeg az, hogy egy barát van ott mellette a szobában, amikor ugye az orvos megkérdezi, hogy szedette bármilyen teljesítményfokozót, és ugye Betsy mesélte el, hogy szemrebbenés nélkül mondta, hogy tesztoszteront, epót, blablabla. Persze utána ezt tagadták, hogy egyáltalán ez megtörtént volna, de a lényeg az, hogy egy ilyen bizalmi kapcsolat volt az Andreu pár, illetve Armstrongék között, és ez vezetett aztán oda, hogy itt fenyegetőzés, meg per, meg mindenféle lett belőle.
1: Ha nem lesz, de ha egyszer lenne lehetőségem Lance-szel beszélgetni, és 10 darab kérdést tehetnék föl, az egyik tuti, hogy ez lenne. Én értem ezt a legyőzhetetlenség érzését, értem azt, hogy annyi kapcsolatom van, akár UCI elnökkel, hogy velem nem történhet semmi, de Lanti, mondd el nekem, miért nem figyelsz oda, ha oda figyelhetsz. Tehát az mindig jó, ha egy bizonyos dolgot kevesebben tudnak. Tehát a kórházi szobás jelenetben nem Lance kérte meg, hogy esetleg menjetek ki, az ott állók vetették fel, hogy jön az orvos konzultációra,
0: igen,
1: arra a 2 percre vonuljunk már ki. Lance szólt, hogy nem maradjatok. Miért kell plusz embereknek kiadni az infót?
2: Manna Selection. A teljes podcast és az évad többi része a podpad.hu oldalon vagy a Podpad applikációban érhető el. Podpad.

0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Borít az álom, minden áron elmegyek.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját, csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány, folytatódik a kánikula eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Leállították a Paksi Atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna víz szintje tovább csökkent és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztos. A Paksi Atomerőmű egyik blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is. Ez rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásukat. Kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat az intézkedés nem érinthet. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országosan több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, másfél millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Több helyen gyulladtak ki erdők, bozótosok, tarlók az országban. 10 hektáron ég az erdő a magyar-osztrák határon Fertőrákosnál, a lángok átterjednek Ausztria területére is. 24 órája dolgoznak a tűzoltók Érd és Százhalombatta között, ahol tegnap délután tarló, körbálák, valamint 30 ezer köbméternyi komposzt gyulladt be. Szarvas közelében lakóházakat is veszélyeztettek a lángok, ott a tüzet sikerült eloltani. Harmadfokú vörös riasztást adtak ki a horvát tengerpart több térségére a hétvégén érkező hőhullám miatt. Az Adria partvidékén napközben 35-40 fok várható, és éjszaka sem hűl le a levegő 25 fok alá. Újabb hőhullám várható a héten Szlovákiában, a Duna alacsony vízállása miatt több helyen korlátozták a hajók forgalmát. Napról napra fokozódik a kánikula, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: Bár a rámszakadék és a holdvilágárok a legismertebb szurdoktúrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Világ Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A remete szurdok az első állomás, ez a Budai hegység második kerületi részén található, az Ördögárok időszakos patakja által kivájt, könnyen járható és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény főlátványossága a szabadon látogatható remete barlang. Különlegesség a szurdok végén, remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, így tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A Budai hegység kevésbé ismert szurdok völgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útba ejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert szikla együttes, a szurdokon zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid

Ördögmalom étteremben tehetjük meg, 1200 forintért nyitva tartási időben, készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félreeső szegletében találjuk a tanösvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdő gazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképe tárul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló bajós hangulatú barlang, amely a Visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendrék kell elmennünk ehhez, az Annavölgyi vízes és megtekintésével is összeköthetjük a túrát. Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel, most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ezt pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomás a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávilágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jazz galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője, Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte. Bár a budapesti belső udvarok számtalan lehetőséget rejtenek magukban, akár az itt élő kis közösségek találkozó helye is lehetnek, legtöbbször mégis kietlen senki földjére hasonlítanak. A következő listában a Villa Budapest összegyűjtött néhány helyszínt, ahol nem ez a helyzet, sőt, rejtett érdekességekre is bukkantak, ahol a rejtett szépségek jó állapotban szépen felújítva szolgálják az ott élő körömét, mindig egy összetartó közösséget is találtak. Ilyen például a Bortadó kút a Vitkovics Mihály utca 12-es szám alatt. Itt a belső kertnek csodás hangulata van, látszik, hogy
szeretik és rendben tartják az itt lakók. A ház

tulajdonképpen két izgalmas üzlet is működik. A Holló műhelyben egy művész család három generációjának alkotásait nézhetjük meg, de itt működik a Hereditas Antikvárium is csodás nyomatokkal, kéziratokkal, könyvekkel. A belső udvar legizgalmasabb dísze egy vörös márvány falikút, amely leginkább arra szolgált, hogy a vízbevezetés előtt a házbeliek innen jutassanak hozzá a lajtos kocsival ide szállított vízhez, ám a legenda szerint nem csak vizet, hanem akár bort is be lehetett kötni a csapba, erre pedig akadt is példa. A Rákóczi út 57 per A ajtaján átlépve különös látvány tárul a szemünk elé, egy templom tűnik fel a belső udvaron. Az épület 1863-ban készült el, a hívek 1967-től vehették birtokba. Az épület helyén korábban szlovák iskola működött, amelynek leghíresebb tanulója 1832-33-ban Petőfi Sándor volt. A templomot akkor zárták körbe végérvényesen a környező házak, amikor 1893-94-ben megépült a Luther udvar, az evangélikus gyülekezet bérháza. Az ostrom alatt súlyosan megsérült vallási helyszín 1975 után változatos funkciókat látott el. Volt konditerem és kaszinó is. Az egykori templomot egy 2020-as kormányhatározat értelmében vette meg állami támogatásból az országos szlovák önkormányzat. A tervek szerint szlovák kulturális központot alakítanának itt ki. Bár az átadást 2025-re tervezték, a legutóbbi hírek szerint csak 2028-ra fejeződhet be az építkezés. A Garai utca 42, vagyis a Palheim-Weininger villa történetét már korábban átvettük, a házat 2019-ben újították fel, ám a belső udvart ezután sem nagyon használták. A tér végül Varsányi Ádámnak, egy lelkes lakónak köszönhetően kelhetett új életre, a MOL zöldövezet program pályázata segítségével, a lakók közösségi munkája által. A belső udvar ma az itt élők szeretgetett mini oázisa, ahol halastó, olvasósarok és sok növény szolgálja a közös kikapcsolódást. Udvarzöldítésre egyébként nem ez a társasház az egyetlen jó példa. Józsefvárosból és a Népszínház utcából is volt már egy-egy szép kezdeményezés, és a Szabolcs-Kamiály utca környéki szevakerteket is egy lakóközösség változtatta szerethető és élhető közterületté. Középkori pincébe megyünk a folytatásban, izgalmas titkokat rejt a Várnegyed és a Tárnok utca 3. Az épület a II. Világháború után nagyon rossz állapotban várta a sorsát, ekkor akadt meg rajta Makris Agemenon és idősebb Janáki István szeme. A görög származású szobrászművész saját műtermét szerette volna megterveztetni Janákival, akivel korábban már dolgozott együtt. Így jött létre a most látható társasház és a hozzátartozó műhely, amelynek kertje is csodás. Láthatunk benne például többek között az építtető szobrász felesége Makris Zizi készítette színes mozaikot. A legérdekesebb részek azonban a föld alatt rejtőznek. A középkorban a vár minden ház alatt volt pince, a terület alatt azonban egy természetes mészkőbarlangrendszer is húzódik. A Tárnok utcai épületben több száz éves fallépcsőkön át tudjuk megközelíteni a boltozatos pincét, a téglák, a fugázás és a természetes sziklák változása pedig azt is megmutatja, hogyan épült, változott a ház és a telek az elmúlt századokban.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Történelmi mélyponton a Duna mindössze 28 cm-es vízállást mértek Budapesten. Akár felsővezeték nélkül is közlekedhetnek Budapest új trollibuszai, elkerülhetetlenné vált a vízdíjak felülvizsgálata a fővárosban. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos jövő héten, kedden, éjfélig. A hét második felében több megyében 27, Komárom, Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun megyében 29 fok feletti középhőmérséklet várható. A tartós hőség jelentős megterhelés az emberi szervezetnek, a szakemberek ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy ilyenkor nagyon fontos a folyadékpótlás, kerülni kell az alkoholt, a magas koffein tartalmú és a cukrozott italokat, 11 és 15 óra között pedig, aki teheti, maradjon hűvös helyen, és mellőzze a megterhelő fizikai tevékenységet. Rendkívül alacsony a Duna vízállása Budapesten. Kedden délelőtt a mérések szerint mindössze 28 cm-es vízállást regisztráltak a fővárosi szakaszon, ami történelmi negatív rekordnak számít. Az apadás miatt a mederből több helyen zátonyok és sziklák is előbukkantak, jelentősen megváltoztatva a folyó látványát. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a 28 cm-es érték nem a folyó tényleges mélységét jelenti, hanem egy meghatározott vízmérce null pontjához viszonyított adat. Ezért továbbra sem biztonságos a mederbe merészkedni, vagy megpróbálni átkelni a folyón. Az alacsony vízszint nem csak a látványt változtatja meg, hanem a hajózást is nehezíti. Az elmúlt napokban több dunai szakaszon korlátozásokat vezettek be, és a sekély víz miatt egyes hajók közlekedése is akadályokba ütközik. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság előrejelzése szerint a Duna vízszintje egyenlőre tovább csökkenhet. A szakemberek folyamatosan figyelik a helyzetet, amelyet a tartós csapadékhiány és a hosszantartó meleg időjárás idézett elő. És ha már vízállás, kritikus szintre csökkenhet a Velencei tó vízállása is. Tovább romlik a helyzet a Velencei tónál is. Szakértői számítások szerint a tó vízszintje napokon belül akár 20 cm-re is csökkenhet. Ez már olyan alacsony érték, amelynél megszűnhet az összefüggő vízfelület, és egymástól elszigetelt kisebb tavak alakulhatnak ki. A rendkívüli asszály miatt a tóvízszintje folyamatosan csökken, és az elmúlt időszakban több negatív rekord is megdőlt. A szakemberek szerint, ha a száraz időjárás tovább folytatódik, a sekélyebb részek kiszáradhatnak, ami a tó élővilágát is komoly veszélybe sodorhatja. A halállomány védelme érdekében rövid távon átvágják a kialakuló száraz földsávokat, hogy a víz újra összekösse az elszigetelődő részeket. Ha azonban az aszály tartós marad, akkor mentőhalászatra is szükség lehet, hogy megmentsék az állatokat a kiszáradó területekről. Nem csak a Velencei tónál kritikus a helyzet, az ország jelentős részét továbbra is súlyos aszály sújtja, ami a folyók, tavak és kisebb vízfolyások vízszintjén is érezhető. A szakemberek ezért folyamatosan figyelik a vízkészletek alakulását. Az élő környezetért felelős minisztérium jelenleg országos vízleltárt készít, amely a felszíni és felszín alatti vízkészleteket is felméri. A vizsgálatok eredményei alapján ősszel határozhatják meg a hosszú távú vízgazdálkodási feladatokat és a különböző ágazatok vízigényét. A tárca hangsúlyozta, hogy az ivóvíz ellátás biztonságát szükség esetén rendkívüli intézkedésekkel is biztosítani tudják. A minisztérium emellett azt is vizsgálja, hogy milyen beavatkozások segíthetik a Velencei tó ökológiai állapotának helyreállítását. A cél egy olyan hosszú távú megoldás kidolgozása, amely ellenállóbbá teheti a tavat a jövőben várható, egyre gyakoribb aszályos időszakokkal szemben. A rekord alacsony dunai vízállás ismét ráirányította a figyelmet a vízgazdálkodás és a vízhálózat állapotára. Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere szerint elkerülhetetlenné vált a vízdíjak felülvizsgálata, mert a több mint egy évtizede változatlan díjakból már nem lehet megfelelő ütemben felújítani Budapest elöregedő vízvezeték hálózatát. A főpolgármester közölte, hogy a főváros ivóvíz ellátása jelenleg biztonságos, ugyanakkor a rendszer hosszú távú fenntartásához folyamatos karbantartásra és fejlesztésekre van szükség. Emellett minden új beruházásnál fontos szempontnak nevezte a csapadékvíz megtartását és a fenntartható vízgazdálkodást szintén. Karácsony Gergely azt is javasolja, hogy a vízellátásért felelős önkormányzatok dönthessenek a vízdíjakról. Véleménye szerint csak így teremthető meg a szükséges fejlesztések pénzügyi háttere úgy, hogy közben a lakosság érdekei is érvényesüljenek. A főpolgármester bírálta a jelenlegi rezsipolitikát is, mert álláspontja szerint az nem biztosít elegendő forrást a vízhálózat korszerűsítésére. Úgy fogalmazott, hogy a rossz állapotú vezetékek miatt évente jelentős mennyiségű ivóvíz vész kárba. Karácsony Gergely szerint egy igazságosabb rendszerben mindenki számára biztosítani lehetne egy alapvető mennyiségű kedvezményes vagy díjmentes vízfogyasztást, miközben a nagy vízigényű felhasználások, például a medencék feltöltése, magasabb díj alá eshetnének. Úgy véli, hogy a budapestiekkel érdemes párbeszédet folytatni egy hosszú távon fenntartható vízdíjrendszer kialakításáról. Akár felső vezeték nélkül is közlekedhetnek Budapest új trollibuszai. Jelentős fejlesztés előtt állhat Budapest trollibusz közlekedése. A Budapesti Közlekedési Központ aláírta azt a keretmegállapodást, amely lehetővé teszi, hogy a szükséges pénzügyi források rendelkezésre állása esetén összesen akár 160 új, korszerű trollibusz álljon forgalomba a fővárosban. A közbeszerzési eljárás nyertesei már meg is vannak. A BKK szerint a megállapodás biztosítja, hogy amint rendelkezésre áll a finanszírozás, megkezdődhessen az új járművek gyártása és leszállítása. A közlekedési társaság célja, hogy a beruházás Európai Uniós támogatással valósuljon meg. Az új trollibuszok teljesen alacsony padlósak és légkondicionáltak lesznek, így kényelmesebb utazást biztosítanak az utasok számára. A járművek egyik legnagyobb újdonsága, hogy a beépített akkumulátorok segítségével akár 25 kilométert is képesek megtenni felső vezeték nélkül. Ez nagyobb rugalmasságot adhat a közlekedés szervezésnek, hiszen olyan útszakaszokon is közlekedhetnek, ahol nincs kiépített felső vezeték. Első ütemben 40 új trollibusz, 16 szóló és 24 csuklós jármű beszerzéséhez kell biztosítani a szükséges fedezetet. A szerződés szerint erre az aláírást követő 6 hónapon belül nyílhat lehetőség. Ha a finanszírozás megoldódik, később további járművek is érkezhetnek a fővárosba. Különös módon ért véget egy rendőri üldözés Budapesten. Egy férfi a Kelenföldi pályaudvar közelében menekülés közben hátranézett üldözőire és egy hirdető táblának rohant, így a rendőrök elfogták. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a járőrök július 21-én reggel három vitatkozó férfira figyeltek fel egy buszvégállomásnál. Amikor intézkedni akartak, egyikük futásnak eredt, míg a másik két férfi igazoltatása során nem merült fel gyanú. Az elfogott férfi közelében marihuána szagot éreztek a rendőrök, viselkedése pedig kábítószerfogyasztásra utalt. Ruházatából egy kézzel sodort cigaretta, táskájából pedig több kábítószergyalús növényi anyagot tartalmazó tasak került elő. A rendőrségi gyors teszt szerint a férfi amfetamint, kristályt, kokaint és marihuánát is fogyaszthatott. A nyomozók kábítószer birtoklása miatt indítottak eljárást ellene, és gyanúsítottként hallgatták ki. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene!

0: CrossGPS
1: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Ősztől a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa általános forgalmi adója. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Magyar Péter kormányfő tájékoztatott, hogy a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. A miniszterelnök megerősítette, hogy a paksi atomerőmű 3-as blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását. Bejelentette azt is, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízis terv is, amely rögzíti, mely nagy felhasználás használóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásokat. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcs időszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országszerte több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon, a korai és középérésű fajták már mindenhol kaphatók, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik, szedd magad szüretre, így a friss gyümölcsöt közvetlenül a termelőktől is meg lehet venni. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti kertmozi program sorozatot Budapesten. A szabadtéri vetítéseken ezrek vettek részt az elmúlt két hónapban, ezért a szervezők további 8 alkalmat hirdettek meg. Augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várják a közönséget. Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula. Eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 98.6.
3: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Hey, this is Phil Wickham. I am homesick for heaven.
1: Honvágyam van a mennyország után. Van még valaki, aki egyetért velem ebben? Úgy értem, nem egyre őrültebb ez a világ. És annyira hálás vagyok Jézusnak, annyira hálás vagyok, hogy reggel, békével a szívemben, örömmel a lelkemben, jövővel és reménnyel az életben ébredek, Jézusnak és annak köszönhetően, amit értem tett. És csak azokhoz szeretnék szólni, akik azt gondolják, nem tudom, hogy a mennyország az otthonom-e. Az írás azt mondja, hogy Jézus az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, csak is ő általa. Azt mondja, ha a száddal vallást teszel Jézusról, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Tehát most kiálthatsz Jézushoz, és tudhatod, hogy meg vagy mentve, és tudhatod, hogy a mennyország az otthonod, és tudhatod, hogy megbocsátást nyertél. Ő az út, az igazság, az élet. Alig várom, hogy szemtől szembe lássam őt. Honvágyam van a mennyország után.
0: Hey, it's Phil Wickham, and you're listening to my new song, Homesick for Heaven.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel, most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ezt pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomás a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávilágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jazz galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője, Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte.
0: Programajánlót hallottak. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Ősztől a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa általános forgalmi adója. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Magyar Péter kormányfő tájékoztatott, hogy a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. A miniszterelnök megerősítette, hogy a paksi atomerőmű 3-as blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását. Bejelentette azt is, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is, amely rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásokat. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcs időszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országszerte több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon, a korai és közép érésű fajták már mindenhol kaphatók, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik, szedd magad szüretre, így a friss gyümölcsöt közvetlenül a termelőktől is meg lehet venni. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti kertmozi programsorozatot Budapesten. A szabadtéri vetítéseken ezrek vettek részt az elmúlt két hónapban, ezért a szervezők további 8 alkalmat hirdettek meg. Augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várják a közönséget. Időjárás. Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula. Eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Manna Morzsa.
1: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
3: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Biztonsággal fogyasztható a debreceni ivóvíz. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Magyar Péter kormányfő tájékoztatott, hogy a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. A miniszterelnök megerősítette, hogy a paksi atomerőmű 3-as blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását. Bejelentette azt is, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is, amely rögzíti, mely nagy felhasználás használóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásokat. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcs időszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országszerte több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. Biztonsággal fogyasztható a debreceni ivóvíz. A város önkormányzata annak kapcsán tett bejelentést, hogy a közösségi médiában megjelent hírek szerint egy akkumulátor kellékeket gyártó kínai vállalat helyi üzemében történt szennyezés miatt több magánkútban is a határértékeket meghaladó mangánkoncentrációt mértek a környezetvédők. Debrecen városa felhívja a figyelmet, hogy a magánkutakból vett minták nem befolyásolják a biztonságos, zárt rendszerben működő ivóvízellátást, amely továbbra is megfelelő minőségben üzemel. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti Kert mozi program sorozatot Budapesten. A szabadtéri vetítéseken ezrek vettek részt az elmúlt két hónapban, ezért a szervezők további 8 alkalmat hirdettek meg. Augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várják a közönséget.
0: Időjárás.
3: Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula. Eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel, már is indul a Budapest Update, hát lassan végzünk a júliussal. Július 30-a csütörtök van, mindjárt nyílik a kalendárium, hogy ma is megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, ami egyébként 68 éve a barátság világnapja, és aztán Budapest minden mennyiségben, mindjárt mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Többek között arról lesz szó, hogy még soha nem volt ilyen alacsony a Duna Budapestnél, illetőleg a Fly Dubai, a Dubajban székelő légitársaság bejelentette, hogy hamarosan újraindítja közvetlen járatait a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér és a dubai nemzetközi repülőtér között. Mindjárt jönnek a részletek.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: És akkor nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy a mai nap július 30-a mi mindenről híres. 68 éve a barátság világnapja a mai, 1958 óta tartják Paraguayban, innen terjedt el több dél-amerikai államban az ünneplése. Az internet és a közösségi média népszerűvé válása után a barátság napjának ünneplése világméretűvé vált. Az Egyesült Nemzeti Közgyűlés 2011-ben nyilvánította a nemzetközi nappá. Néhány országban más napokon tartják, van, ahol augusztus első vasárnapja, van, ahol április 8-a. 180 éve született Pál László festőművész, Munkácsy Mihály közeli barátja volt. Kedvelt motívumai az erdei utak, csöndes, kicsit misztikus hangulatú erdőbelsők. Képeit a szabadban festette. Pál neve és művészete csak az 1902-ben a Nemzeti Szalomban megrendezett életmű kiállításával lett ismert a magyarországi nagy közönség előtt. 160 éve ünnepélyesen avatták fel az első pesti lóvasutat a mai napon, ami a mai Kálvin tér és az Újpest városkapu között közlekedett. Az első menetrend szerinti járat 1860 augusztus 1-én indult. Két zárt és egy nyitott kocsi közlekedett, az út 37 percig tartott. Ló vagy összvér bontatta vasút Magyarországon már 1827-ben létezett áruszállításra. A személyszállító lóvasutat gróf Károly Sándor indította, aki az újpesti birtokai és Pest közötti rendszeres összeköttetés megteremtéséhez 1865-ben megalakította a Pesti Közúti Vaspályatársaságot. A vonaton 12 kocsi közlekedett, naponta 14-szer fordultak, körülbelül 4-5 percenként haladt el egy kocsi. Először csak egy vágány volt, így kitérőkkel oldották meg a közlekedést. Az írástudatlan utazók számára a megállókat színes zászlókkal is jelezték. Hamar népszerű lett, az első hónapban 57 ezer utas szállított, a hálózat csúcspontján 1892-ben 18 milliós utasszámmal büszkélkedhetett. Az utolsó járat 1898-ban tette meg búcsú útját, helyét a villamosított vasút vette át. 91 éve született Forintos Győző, nemzetközi sakknagymester, nemzetközi versenybíró, szakíró, edző, sportvezető. Az egyéni magyar sakkbajnokság 1869-68-as évében aranyérmes magyar bajnok, sakkolimpián csapatban kétszeres ezüst és bronz, háromszoros Budapest bajnok volt. 20 éve hunyt el Zente Ferenc színész, a nemzet színésze a mai napon. Kossuth Díjas kétszeres Jászai Mari Díjas színművészről van szó, a Magyar Köztársaság érdemes művésze és kiváló művésze. 158 éve nincsen közöttünk Tompa Mihály költő, a népi nemzeti irányzat egyik jelentős képviselője, akadémikus. 1845-től Pesten jogot hallgatott, majd Miskolcon letette a papi vizsgát, és Bején lett pap. 1855-től haláláig Hanván nevű községben működött. Írásaival lelkesen szolgálta a forradalom és a szabadságharc ügyét, de költészetében megszólalt a családi élet örömeinek és gondjainak sokféle változata is. A szabadságharc bukása után eleinte nyíltan fejezte ki a nemzeti fájdalmat, a Gólyához pusztán levél egy kibújdosott barátom után című művekkel, később a cenzúra arra késztette, hogy képes beszédben, allegóriákban, rejtett értelmű költeményekben szóljon nemzetéhez. 125 éve hunyt el Szilágyi Dezső, jogász, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja mai napon. Ő 1889 áprilisától 95-ig januárig igazságügyminiszter volt, majd a képviselő az elnöke. A milleniumi ünnepségek keretében 1896. június 8-án Szilágyi Dezső köszöntötte az uralkodó párt az országgyűlés nevében. Ugyanezen év őszén az interparlamentáris konferencia budapesti ülésszakának tárgyalásait vezette. 1900-ban a magyar delegáció elnöki tisztségét töltötte be, tagja volt a Fővárosi Törvényhatósági Bizottságnak. Jelentős közéleti szerepet vállalt egyházi téren is. Budapesten a Budai Dunaparton teret neveztek el róla. És 56 év, hogy nincsen közöttünk Szél György karmester zongora művész, hosszú ideig volt elismert sikeres vezető karmestere a Cleveland Orchestrának, akikkel és más zenekarokkal is a Stendhal zenei repertoár javát lemezre rögzítette. Szakmailag elismert volt és sikeressé tette zenekarát, viszont emberileg nem szerették. A zenészek rettenetes gonosz emberként emlékeztek rá, és során sokan pszichiáterhez jártak, hogy feldolgozzák a karmesterrel együtt töltött időt. Mai zavartalan napsütésre készülhetünk, csapadékra nem kell számítani, a hőmérséklet viszont már 34 fok körül alakul. Hát ebből kifolyólag még soha nem volt ilyen alacsony a Duna Budapestnél, mint most, erről is lesz szó, illetőleg arról is, hogy nagy bejelentéssel érkezett a Fly Dubai, a Dubajban székelő légitársaság. Hogy mit érint ez, mindjárt elmondom.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Szokás szerint rengeteg mindenről olvastam ma is, a főváros kapcsán már is mondom, hogy mi mindent tudtam meg. Hát például még soha nem volt ilyen alacsony a Duna Budapestnél, rekord alacsony a vízállás, kedreggel 31 cm mutatott a vízmérce, derül ki az Országos Vízügyi Igazgatóság vízügyi honlapjának adataiból. Az adatok szerint eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 cm volt. Közben a Fly Dubai, a Dubajban székelő légitársaság bejelentette, hogy július 31-től újraindítja közvetlen járatait a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér és a Dubai nemzetközi repülőtér között. Visszaállított útvonal helyreállítja a nélkülözhetetlen közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. A csúcsszezonban egyaránt kiszolgálva az üdülési, üzleti és rokonlátogatási célú utasokat, a járat zöggenőmentes hozzáférést biztosít Dubajhoz és a több mint 120 célállomásból álló globális hálózathoz. A lépés a Fly Dubai közép- és kelet-európai stratégiai fókuszát erősíti. A légitársaság 2021-es budapesti járatindítása óta tartó folyamatos kereskedelmi növekedésre építve. Gait Al-Gait, a Fly Dubai vezérigazgatója elmondta, a budapesti járat újraindítása megerősíti Magyarországba irányuló hosszú távú befektetésüket, és tükrözi a két nemzet közötti erős gazdasági és kulturális kapcsolatokat. Budapest továbbra is az egyik legfontosabb stratégiai piacuk Európában. A magyar főváros Dubajjal való újbóli összeköttetése nagyobb választékot biztosít a régió utazói számára, egyúttal tovább erősíti Dubaj pozícióját az üzleti élet, a kereskedelem és a turizmus globális központjaként. A budapesti járatok újraindítása kényelmes hozzáférést biztosít a magyarországi utasok számára Dubajhoz, lehetővé téve, hogy felfedezzék a város egész évben elérhető látnivalóit, prémium bevásárlási lehetőségeit, világszínvonalú szabadidős programjait, családbarát élményeit, jelentős nemzetközi eseményeit, valamint rugalmas útmegszakítási lehetőségeit. Azok számára, akik tovább szeretnének utazni, az új járat kényelmes csatlakozásokat kínál Dubajon keresztül a Fly Dubai hálózatának legkeresettebb úti céljaihoz a Közel-Keleten, Afrikában, Ázsiában és Dél-Kelet-Ázsiában, köztük Kenyába, Maldív-szigetekre, Ománba, Sri Lankára és Tájföldre. A budapesti járatok újraindítása azt követően történik, hogy

a légitársaság nemrégiben elindította járatait a szíriai Aleppóba, a tájföldi Bangkokba és a líbiai Bengáziába. Szeptember 23-ától a Fly Dubai a nepáli Pokharát is hozzáadja egyre bővülő hálózatához. Szokatlan, ritkán előforduló napsarlós naplementében gyönyörködhetünk majd augusztus 12-én szerda este, amit sötétedés után a Perseida meteorraj csillaghullása követ majd, olvasható a Vega Csillagászati Egyesület honlapján. A részletes napfogyatkozás Magyarországon 19-21 és 19-23 körül kezdődik és napjunktáig látszik majd. A Perseidák megfigyelése 22-23 órától egyre kedvezőbb, a fő maximum legvalószínűbb ideje augusztus 13-án hajnali 4-5 óra között lesz a már világosodó ége. A két jelenség megfigyeléséhez egészen különböző módszer kell. A naphoz kizárólag szabályos napfogyatkozás néző szemüveg vagy megfelelő napszűrő, a meteorokhoz viszont csak sötét ég, türelem és szabad szem. A Queen közben újra Budapestre érkezik. 40 év után új köntösben, a legendás koncert felújított változatban, korábban soha nem látott minőségben ősszel újra megjelenik a Queen 40 évvel ezelőtti Budapest adott koncertjének kép és hanganyaga. A mozifilmet világszerte vetítik, először a budapesti klasszikus film maraton nyitó filmjeként. A Queen Budapest című film, amelyet 1986. július 27-én a Népstadionban rögzítettek, októberben kerül a mozikba, és elérhető lesz CD, DVD, Blu-ray kiadványokon is. A felújított felvételek 4K-s felújított változatának világpremierje pedig szeptember 15-én lesz a Nemzeti Filmintézet által szervezett Budapest klasszikus filmmaraton eseményén az Uránia Nemzeti Filmszínházban, közölte az NFI és a Sony Music a távirati irodával. Mint írták a Queen Budapesten, a koncert teljes felvétele mellett a Queen itt tartózkodása során forgatott jelenetek is láthatók, köztük az ünnepelt sztárok megérkezése Budapestre szárnyas hajóval, szentendrei és budapesti séták, gokártozása a Hungaroringen. A Queen Budapest a Trafalgar Rising forgalmazásában érkezik a mozikba, világszerte. Az eredeti Zsombolyai János által rendezett koncertfilmet Sir Peter Jackson világhírű filmrendező új-zélandi Park Road Post Production stúdiója újította fel 4K felbontásban a 35 mm-es felvételek alapján, és a hangsávokat is újra keverték. A koncert a The Magic Tour című turné keretében zajlott le. A Queen lett az első olyan nyugati zenekar, amely a Vasfüggöny mögött léphetett fel. A 80 000 nézőn túl a becslések szerint nagyjából további 45 000 ember hallgatta a zenekart a stadionon kívülről. Érkeztek rajongók külföldi országokból, például Oroszországból és Lengyelországból is. Az estét 17 magyar operatőr rögzítette 35 mm-es filmre. A felszerelésük 25 mérföldnyi, vagyis több mint 40 kilométernyi filmet tartalmazott. Ez volt az országban rendelkezésre álló teljes mennyiség, és még a magyar kormány is jóváhagyta a produkciót, ami szocialista államban addig nem fordult elő. Július 29 és augusztus 7-e között karbantartás miatt rövidebb útvonalon jár a H5-ös év, a BKK pótlóbuszokat indít. A tájékoztatás szerint ez idő alatt a szerelvények csak Kaszásdűlő és Szentendre között Békásmegyeren keresztül közlekednek. A kimaradó szakaszon pótlóbuszok segítik az utasokat. A Batthyány tér és Kaszásdűlő között H5-ös jelzéssel, a Göncárpád városközpont és Kaszásdűlő között pedig H5Y jelzéssel közlekednek a járatok. A BKK közleménye szerint a HÉV helyett alternatív lehetőséget biztosít a 34-es, a 106-os és a 134-es autóbusz is. A 10 napos időszak alatt így a Batthyány tér Szentendre közötti útvonalon utazóknak számolniuk kell az átszállással és a menetidő hosszabbodásával. Új utazási trend hódít idén, ez pedig nem más, mint a trip-maxing, aminek lényege, hogy a hosszú étvégéket vagy az egyhetes szabadságokat nem egyetlen városban töltjük, hanem több úti célt fűzünk fel egyetlen utazásra. A jó közlekedési kapcsolatoknak köszönhetően néhány órás buszutakkal egymástól teljesen eltérő hangulatú városokat lehet felfedezni, így sokkal több élmény fér bele ugyanannyi időbe. A Flixbus ennek apropóján vizsgálta meg, mely európai útvonalak kínálják a legjobb kombinációt. A rangsor összeállításakor figyelembe vették az utazási időt, a szállások árát, az éjszakai életet, a kulturális látnivalókat, valamint azt is, mennyi UNESCO világörökségi helyszín található az egyes városok közelében. Magyarország Budapesttel és a kombinációs listával a felsorolás élén végzett. Közben különleges majomfaj látható a budapesti állatkertben. A Kongó-medence esőerdeiben őshonos, veszélyeztetett aranyhasú mangábé a budapesti állatkert Madagaszkár házában is megtekinthető. A majom típus Afrika egyik legkevésbé ismert és egyben legveszélyeztetettebb majomfaja. A cerkófélék családjába tartozó különleges főemlős nem csak a vadonban, hanem az állatkertben is igazi ritkaságnak számít, mivel megfigyelése rendkívül nehézkes. Egy új kölyök látható a fővárosi állat és növénykertben. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Biztonsággal fogyasztható a debreceni ivóvíz. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Magyar Péter kormányfő tájékoztatott, hogy a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. A miniszterelnök megerősítette, hogy a paksi atomerőmű 3-as blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását. Bejelentette azt is, hogy megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is, amely rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteniük fogyasztásokat. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcs időszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országszerte több mint 2200 helyiség, klimatizált hivatali épület, üzlet, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény, sportlétesítmény van, melyeket bárki igénybe vehet a kánikula alatt. Ezek listája az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján elérhető. Biztonsággal fogyasztható a debreceni ivóvíz. A város önkormányzata annak kapcsán tett bejelentést, hogy a közösségi médiában megjelent hírek szerint egy akkumulátor kellékeket gyártó kínai vállalat helyi üzemében történt szennyezés miatt több magánkútban is a határértékeket meghaladó mangánkoncentrációt mértek a környezetvédők. Debrecen városa felhívja a figyelmet, hogy a magánkutakból vett minták nem befolyásolják a biztonságos, zárt rendszerben működő ivóvízellátást, amely továbbra is megfelelő minőségben üzemel. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti kertmozi programsorozatot Budapesten. A szabadtéri vetítéseken ezrek vettek részt az elmúlt két hónapban, ezért a szervezők további 8 alkalmat hirdettek meg. Augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várják a közönséget.
0: Időjárás.
3: Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula. Eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Update István Dániellel.
1: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél, összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kiterepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Be Love Budapest pár helyszínt, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellért hegy tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az Óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementé spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természeteme különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást. Bár a rámszakadék és a holdvilág árok a legismertebb szurdoktúrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Világ Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény, a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A remete szurdok az első állomás, ez a Budai hegység második kerületi részén található, az ördögárok időszakos patakja által kivált, könnyen járható és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény főlátványossága a szabadon látogatható remete barlang. Különlegessége a szurdok végén, remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, így tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A Budai hegység kevésbé ismert szurdokvölgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útba ejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert Szikla együttes, a szurdokon Zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki hegyek körtúrával is összekötni. A következő a Deraszurdok. A Piris-Szentkereszt határában fekvő Deraszurdak nagyjából 1,5 kilométeres útvonalát a Dera patak válta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úti cél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a Dera a környék Rácz lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdőanyai tanösvény. Ez szűk és rejtelmesen sötét szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el. Belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található ördögmalom étteremben tehetjük meg 1200 forintért nyitva tartási időben. Készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félre eső szegletében találjuk a tanösvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdő gazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképe tárul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló baljós hangulatú barlang, amely a Visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendrék kell elmennünk ehhez, az Anna-völgyi vízes és megtekintésével is összeköthetjük a túrát. Most, hogy tartósá vált a jó időszín, de minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Világ Budapest 3 olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most 3 olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan többfelé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegessé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulhatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a Pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltöltetünk, de egy körséta is megteszi. Visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó, szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást. Kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Kik készítették a templomok és a sírok díszeit, és mennyi megbecsülés övezte az ókori egyiptomi művészeket? Hogyan dolgoztak a mesterek évezredekkel a modern technológiák megszületése előtt? Többek között ezekre a kérdésekre is választ ad az Örökké valóság megörökítése, hogyan alkottak az ókori egyiptomi művészek című kiállítás, amely november 1-ig látható a Szép Művészeti Múzeumban. Amint egy 140 műtárgyat felvonultató tárlat azt is megmutatja, hogy a modern természettudományos vizsgálatok és digitális technikák milyen fontos szerepet kapnak a műtárgyak megismerésében. Az ókori egyiptomiak a halottak és az istenek világát az örökké valósággal kapcsolták össze. A sírokat és a templomokat ezért az örökké valóság számára építették, majd szobrokkal, domborművekkel, koporsókkal és mágikus rituális tárgyakkal rendezték be őket, ezek mögött pedig komoly művészi teljesítményt is láthatunk. A kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban látható többek között egy koppenhágai és egy torinói erekjével. Az időszaki kiállítás jól kiegészíti a múzeum állandó egyiptomi tárlatát is, míg ott az ókori kultúra egészéről kaphatunk képet, itt elsősorban a kultúrát felépítő tárgyakat alkotó kézművesekre és a munka folyamatára kerül a hangsúly. A tárgyakat négy nagy anyagcsoport, a kő, fa, fém és fajansz szerint rendezték el, az anyagválasztás ugyanis egyfajta hierarchitást tükröz. Az ókori egyiptomiak maguk is látogatták és csodálták a régi emlékműveket. Az írástudók olykor a falakon hagyott ókori graffitékben méltatták az épület szépségét, vagy örökítették meg, hogy jártak az adott helyen. A műalkotásként csodált tárgyak nagy részét eredetileg vallási céllal alkották, az isten és a földi világ kapcsolatát, valamint a halottak örök fennmaradását szolgálták. Ma viszont egy letűnt kultúra elpusztíthatatlan lenyomataként csodáljuk őket. Így valójában egészen másfajta kapcsolatot ápolnak az örökké valósággal, mint ahogy készítői gondoltak rájuk. Közben újabb Kolotkó szobor került a Szabadság térhez. Kolotkó Mihály új szobra ezúttal egy targoncást ábrázol, aki próbálja megemelni a szabadságtéri szobor talapzatát. A gerilla szobrász Kolotkó pár hete helyezett el egy miniszobrot a Magyar Nemzeti Bank mellé a forint bevezetésének 80. évfordulójára, mostantól pedig a közelben találjuk meg legújabb alkotását. A német megszállás áldozatainak emlékműve talapzatához igazított egy targoncás figurát, mintha az épp emelné fel és szállítaná el a szobrot. A Sziget Fesztivál mínusz első napján Bródi János több mint 6 évtizedes életműve kerül a középpontba, így az Illés, a Fonográf, az István a király és a szóló évek legismertebb dalai csendülnek fel. Az ikonikus szerzeményeket nem csak az eredeti előadóktól hallhatjuk, de a mai generáció kedvencei újra is értelmezik, többek között Azaria, Beethoven-Hofi és a Carson Coma. Az idén 80-es Bródi Jánost és életművét ünnepelhetjük tehát egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Konz Zsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László Hobó, Charlie vagy Tolcsvai László. Persze a fiatalabb generációnak is érdemes kilátogatni, az RTL bemutatja Bródi dalok napjára, mert az egész napos koncerten többek között olyan erőadók is fellépnek, mint Jude Law vagy a Carson Coma. A különleges koncerten több mint 50 fellépő, mintegy 70 dalt ad elő Bródi János több mint 60 éves pályafutása során született szerzeményeiből.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Reklám hangzott el.
4: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Újabb légitámadásokat hajtott végre Irán ellen az Egyesült Államok. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Újabb légitámadásokat hajtott végre Irán ellen az Egyesült Államok. Washington közölte, ellencsapásokat mértek a perzsa államra, amiért Teherán kedden amerikai célpontokat rakétázott a Közel-Keleten. Közben Donald Trump elnök büntetővámokat szorgalmazott az Iránnal üzletelő országokkal szemben, valamint megerősítette, hogy Washington a támadások ellenére is tárgyal a perzsa diplomatákkal a konfliktus rendezéséről. Nem szavazta meg a kormány elleni bizalmatlansági indítványt a szerb parlament. A kezdeményező ellenzéki pártok szerint fennáll a gyanú, hogy a kabinet több tagja súlyos hivatali visszaélésben érintett. Tavasszal perkezdődött a szerb kulturális miniszter és három társa ellen, akik az ügyészség szerint azért szüntették meg az egykori jugoszláv vezérkari épület műemléki védettségét, hogy ott új ingatlanfejlesztések kezdődhessenek. A szerb kormányfő visszautasította a vádakat. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Magyar Péter kormányfő tájékoztatott, hogy a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. A miniszterelnök megerősítette, hogy a paksi atomerőmű 3-as blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. Biztonsággal fogyasztható a debreceni ivóvíz. A város önkormányzata annak kapcsán tett bejelentést, hogy a közösségi médiában megjelent hírek szerint egy akkumulátorkellékeket gyártó kínai vállalat helyi üzemében történt szennyezés miatt több magánkútban is a határértéket meghaladó mangán koncentrációt mértek a környezetvédők. Debrecen városa felhívja a figyelmet, hogy a magánkutakból vett minták nem befolyásolják a biztonságos, zárt rendszerben működő ivóvíz ellátást, amely továbbra is megfelelő minőségben üzemel. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz.
0: Időjárás.
4: Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Gyermekurológiai fontos dolgokról fogunk ma beszélgetni. A vendégem dr. Pirot László, urológus, gyermekurológus. Üdvözlöm, doktor úr, köszönöm, hogy ránk ér.
2: Köszönöm, üdvözlöm önt és a hallgatókat.
1: Kezdjük azzal, hogy nagyon sok szülő bizonytalan abban, hogy mi számít idézőjelben normálisnak egy kisfiú vagy egy kislány fejlődésében, illetve melyek azok a jelek, és ez is nagyon fontos, amelyeknél vagy amik megjelenésekor vagy észlelésekor már érdemes vagy kell gyermekurológushoz vagy urológushoz fordulni.
2: A kérdésére először azt szeretném tisztázni, hogy mit veszünk normálisnak. Uh-huh. Én gyakorlatilag azt szoktam mondani a szülőknek, hogy ha a gyerek jól van, akkor lehet olyan dolgokról beszélni, amire ön jelenleg célzott, hogy mi az a normális és nem normális. Erre mondanék egy példát. Itt általában például a fiúknál a fütyi mérete, a herék helyzete vetődik fel. Gyakorlatilag egy éves korú gyereknél, ha panaszmentes, ezeknek a kérdéseknek a felvetése teljesen jogos. Ezt általában a háziorvos akár tudja is tisztázni, de ha bizony

0: az orvoshoz nagy problémára gondolva, noha esetleg banális dolgokról van szó, illetve lehet, hogy olyan elváltozást észlelnek, amely a gyerek fejlődésével spontán megszűnik. Uh-huh. Persze előfordul az az eset is, ha bár jóval ritkábban, amit ön említett, hogy elbagatellizálnak dolgokat. Uh-huh. Hát ilyenkor sajnos a házi orvosnak óriási szerepe van, hogy felhívja a figyelmet az eltérésre, illetve további vizsgálatok révén abszolút tisztázzuk a pontos okot, amely a betegségnek a kialakulásához vezetett.
1: Hogyha a szülőknek a legnagyobb problémáját nézzük már, mint az aggódás, vagy a túlaggódás szempontjából, akkor mi az, ami megnyugtató lehet? Hogyan tudja őket megnyugtatni?
0: Hát először is, hogyha a gyerek jól van, panaszmentes, láztalan, nincsenek szemmel látható tünetek, akkor biztos, hogy sürgető dolog nincs. Bármilyenféle elváltozás, fájdalommal, lázzal, sírással jár a gyerekeknél. Ilyenkor valóban tisztázni kell ezeknek az okát, amely lehet, hogy banális, de lehet, hogy egy fontos elváltozásra hívja fel a figyelmet. Mondok például megint egy olyan esetet, amikor egyértelmű, hogy orvoshoz kell fordulni. Ha a gyereknek esetleg piros, megint fiúról beszélek, a herezacskója, és sír, akkor az here csavarodásra utalhat. Uh-huh. Ez persze összetéveszthető például egy heregyulladással, egy rekordban ennek az előfordulási gyakorisága jóval ritkább, mint az előbb említett herecsavarodás, vagy herefüggelékcsavarodás, amely akár sürgős 6 órán belüli ellátást is igényelhet. De ezt a gyerek mindig jelzi. Ez fájdalommal az említett területnek a bőrpír elváltozásával jár.
1: Dr. Pirot László, urológus, gyermekurológus a műsor mai szakértő vendége. A gyermekurológiai problémákról beszélgetünk, úgyhogy szülők, nagyszülők, keresztszülők, nagynénik, nagybácsik, tessék jól figyelni. Azzal folytatjuk majd, ugye a gyakori téma a szülők között ez a bizonyos visszatérő húgyúti fertőzés, ami igen gyakori már gyerekkorban is. Mikor ártalmatlan, ha tud az lenni, és mikor jelezhet ez komolyabb problémát? Ezzel folytatjuk hamarosan.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A műsor vendége dr. Pirot László, urológus, gyermekurológus. Gyermekurológiai problémákról beszélgetünk ma a doktor úrral. Ígértem, hogy azzal folytatjuk, hogy nagyon gyakori téma a szülők között a visszatérő húgyúti fertőzés, ami gyerekkorban is nagyon gyakori. Mikor számít ez ártalmatlannak, ha egyáltalán tud ártalmatlan lenni, illetve mikor jelezhet komolyabb problémát, és milyen komolyabb problémát jelezhet?
2: A kérdésére, ha megengedi, megint úgy válaszolnék, hogy először tisztázzuk azt, hogy mit tartunk visszatérő húgyúti fertőzésnek. A visszatérő húgyúti fertőzésről akkor beszélhetünk, ha az elváltozás fél éven belül akár kétszer, vagy egy évben háromszor fordul elő. Itt az ön kérdésére a konkrét válaszom, akkor kell komolyan venni az elváltozást, ha ez például lázzal, derékfájdalommal is jár. Gyerekkorban ez utóbbinak a meghatározása gyakorlatilag nem korlátozódhat a gyerek elmondásaira. Itt egyértelműen vizsgálatra, orvosi vizsgálatra, esetleg szakorvosi vizsgálatra kell hagyatkozni. Egy lázas állapotnál mindig tisztázni kell az eredetet, és ennek lehet a hátterében egy húgyúti infekció. Ilyenkor ez nagy valószínűséggel a veseg nulladásával is jár, ami egyértelműen antibiotikum kezelésre szorul, tehát ezzel bizony orvoshoz kell fordulni. Ez károsíthatja a vesét, hogyha nagyon elhúzódó a kezelés megkezdése.
1: Mi az, ami egészen pici babáknál is megjelenhet, mármint ami a húgyúti fertőzéshez kapcsolódik, és olyankor mi a teendő, és mi okozhatja egészen pici babáknál?
2: Egészen pici babáknál ugye a pelenka révén a popsi felőli felfertőződésnek a lehetősége gyakori, főleg lányoknál. Ugye a lányka húgcső nagyon rövid, és ezért felhágó fertőződésnek a lehetősége abszolút adódhat. Ilyenkor a gyereknél lehet, hogy láz nem is jelentkezik, de azt a szülő észlelheti, hogy a vizelet szaga megváltozik, hogy a gyerek nyűgös, étvágytalan, esetleg hőemelkedése van, és jelzi a hólyagürítést, a pisilést, mert csíp a vizelete. A szemérentestek környezetének a kipirosodása is erre utalhat. Tehát ez már felhívhatja a szülőnek a figyelmét arra, hogy itt orvoshoz kell fordulni, tisztázni az elváltozásnak a súlyosságát, illetve hát megkezdeni a megfelelő kezelést.
1: Doktor úr, ilyenkor az történik, hogy elmegy a gyerekorvoshoz, vagy kihívja a gyerekorvost a szülő, és a gyerekorvos utalja be mondjuk az urológiájára, a gyermekurológiára a kis pácienst?
2: Igen, és hát itt akkor már is visszatérhetünk a kiinduló pontunkra, a visszatérő fertőződésekre. Az első esetben, ha a háziorvos, gyerekorvos egy ilyen szituációval találkozik, esetleg megadja a megfelelő kezelést. Ennek a hatására nagy valószínűséggel a panasz elmúlik. Gyerekeknél nagyon gyakori az, hogy nem a fertőzés megmaradása, enyhülése vezet a gyógyuláshoz, és annak aztán a kiújulásához, mint például a felnőtt korban, amikor egy szennyes vesszesekő, vagy egy katéter tartja fenn a fertőzést, amelynek a gyógyszeres kezelése ilyen esetben nem mindig tökéletes, hanem gyereknél a megfelelő kezelés teljesen eltünteti a kórokozót, és egy ismétlődő fertőzés hozza létre a kiújulást gyakorlatilag akár más baktériumok révén. Tehát nagyon fontos, hogy az első kezelés tökéletes legyen, de ha ismétlődik a fertőzés, akkor feltételezhetünk valami olyan alaki eltérést, ami hajlamosító tényezőként vetődhet fel. Itt lehet hólyagbeüdegzési zavar, lehet a vizeletnek a vesék felett történő visszaáramlása, vagy akár egy nagyon egyszerű dolog a lányoknál, a kisajkaknak az összetapadása, amely a vizeletürítésnél egy kis tasakot képezve pangó vizeletet teremt meg, ahol a baktériumok szaporodhatnak, és ebből adódóan a kiújulásnak a lehetősége jóval gyakoribb.
1: Dr. Pirot László, urológus, gyermekurológus, a műsor mai szakértő vendége, gyermekurológiai problémákról beszélgetünk, azzal folytatjuk majd, hogy mennyire gyakoriak ma a vele született urológiai eltérések, illetve mit jelent ez hosszú távon a gyermek életminőségére nézve, hamarosan jövünk.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Gyermek urológiai problémákról, betegségekről, azoknak a kezeléséről és megelőzéséről beszélgetek. Ma dr. Pirot László urológus, gyermekurológussal, és ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy mennyire gyakoriak ma a vele született urológiai eltérések, és mit jelentenek, vagy jelenthetnek ezek hosszú távon a gyerekek életminőségére nézve.
3: A kérdésére a válaszom a következő. A fejlődési rendellenességek legnagyobb százalékát, 30-40%-át a húgyúti fejlődési rendellenességek fedik le. Gyakorlatilag a tapasztalatunk az, hogy az elmúlt 30 év alatt ezeknek a fejlődési rendellenességek a számú enyhe emelkedést mutat, ez közel olyan 4%-os. Hát ezen belül is a leggyakoribb fejlődési rendellenességek közé soroljuk a fiúknál például a rejtett heréjűséget. Itt nagyon fontos az, hogy azt tisztázzuk, hogy ez a jelenség már születéskor fennáll, vagy a gyerek növekedése kapcsán jelentkezik az a szituáció, hogy a here a herezacskóból feljebb húzódik. Ezeknek a gyakorisága 2-4%. Fiúknál a másik igen gyakori fejlődési rendellenesség a húgyső hasadék betegség, a hipospadiázis, amikor a húgyső nem a hímvesző végén, hanem lejjebb, akár a herezacskó közelében nyílik. Ezek a fejlődési rendellenességek mindenféleképpen orvosi beavatkozást igényelnek azért, hogy később felnőttkorban semmilyen elmaradás ne érje a pácienst, és hát meg legyen a lehetősége annak, hogy a család bővülése, a szaporodás is tökéletes legyen.
2: Természetesen az is nagyon fontos, ha már itt tartunk, hogy van-e olyan szülői hiba, vagy vannak olyan szülői hibák, vagy tévhitek, amivel ön szakértő orvosként a leggyakrabban találkozik, vagy szakorvosként, és amit érdemes lenne végre eloszlatni, illetve itt néhány jó tanácsot is kérek, ami alapvető az urológiai gyermek problémákkal kapcsolatban a szülők számára.
3: Minden esetben én először szeretném azt tisztázni, hogy általában a szülők nem tévednek, nem hibáznak. Inkább arról lehet szó, hogy mi orvosok, egészségügyi dolgozók nem adjuk meg a konkrét modern ellátási formákat, a megfelelő intelmeket, ami a mai kornak megfelelő. Persze előfordulhat olyan, hogy orvosi utasítások ellenére valaki mégiscsak másképp látja el a gyermeket. Ezek a kivételek, ezek igazán ritka esetek. Gyakran van az például, hogy a gyerekeknél, a fiúknál például a fitma szűkületét hogyan kezeljük. Erre házi orvos védőnő mindig szeret egy valamilyen életkori időpontot kitűzni, hogy na majd ekkor, na majd akkor. Célszerű ezekkel a problémákkal foglalkozni. Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy nem igazán életkorhoz kötött az, hogy például a fitma szűkületet mikor kell kezelni. Mert ha például egy pici csecsemő, 6 hónapos, akinél a vizelet nehezen cseppekbe ülő, vagy vékony sugárba, és vizeléskor például a fitmazsák felfúvódik, akkor bizony azt a gyereket már 6 hónapos korban is el kell kezdeni kezelni. Persze van olyan, hogy a gyerek jól pisiljön, nincs semmi gond, probléma, és csak a fütyibőre le van tapadva, és esetleg a letapadás alatt lát a szülő valamilyen kis duzzanatot, sárgás-fehér kiemelkedést a bőr alatt, ami miatt orvoshoz fordul. Ebben az esetben azonban még nincs sürgető tennivaló. Ez gyakorlatilag a fitma letapadása révén a fitmazsák védelmét biztosítja a pelenkás korban, így ezzel ráérünk foglalkozni 2-3 éves kor környékén. Ilyenkor meg lehet választani a megfelelőbb időpontot, tavasz-nyári időszakot, amikor a gyereket esetleg lehet szabadon járatni, amikor már közeleg az az időszak, amikor a pelenkát a gyerek elhagyja. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nem életkorhoz kötött bizonyos ellátásoknak a megválasztása, hanem életvitelhez, a gyerek állapotához kell minden esetben ezeket a dolgokat is igazítani.
2: Mi az, amire oda kell figyelni külön? Mi az, amitől nem kell megijedni? Mi az, amire feltétlenül az első pillanattól ügyelnünk kell?
3: Azt kell, hogy mondjam, hogy a gyerek, ha valami gond, probléma van, mindenféleképpen jelzést ad. Ezeknek a jelzéseknek a felfogása, megítélése a legfontosabb. Ha a gyereknek fájdalma van, sír, a lázat általában észre szokták venni a szülők. Nehéz azt néha megítélni, hogy ez a fájdalom honnan jön. Egy pici baba mindig a hasára utaló jelzéseket ad, ezért ilyenkor célszerű orvos segítségét igénybe venni, mert ő majd fogja tudni tisztázni labor, ultrahang segítségével, hogy a fájdalom keletkezésének a hátterében mi áll. Tehát én azt gondolom, hogy a mai aggódó szülő a rengeteg információ birtokába, hogy úgy mondjam, picit bizonytalanná válnak, és ezért fordulnak orvoshoz, és ez jól is van így. Persze ez terhelheti az ellátási vonalat, de ezeket figyelembe véve én azt gondolom, hogy nem a szülő az, aki ilyenkor tévedni szokott. Inkább azt mondom, hogy az orvosi ellátásnak a hibája lehet az, hogyha egy picit elbagatellizáljuk az aktuális eseteket.
2: Doktor úr, még egy fontos kérdés a végére. Nagyon sokszor öndiagnosztizálnak a felnőtt emberek, és ezt pontosan jól tudja mindenki, az orvosok különösen, de ezt a szülők is teszik ugye az internetnek köszönhetően. Ezzel kapcsolatban mit tud mondani a szülőknek zárásképpen egy mondatban?
3: Következő, az internet világában, pláne az AI világában az információk lehetnek nagyon jók, de ezeket összességében nagyon nehéz értékelni megfelelő élettani és kórélettani ismeretek nélkül. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy jó az, hogyha a szülő tájékozódik, de érdemes ezeket az információkat megosztani egy szakértővel, aki lehet, hogy azt fogja mondani, hogy tökéletes volt a gondolatmenete a szülőnek, és a megfelelő terápiát az orvos el fogja tudni indítani, de sokszor a helyzet az, hogy hiába van meg a diagnózis, az ellátást, például egy antibiotikum kezelés megindítását csak az orvos teheti meg. Ezért érdemes, mondom, a megfelelő szakemberhez, házi orvoshoz, gyerekurológushoz, urológushoz fordulnia a páciensnek, a szülőnek.
2: Doktor úr, köszönjük szépen az idejét. A műsor vendége volt gyermekurológiai problémákról beszélgetve dr. Pirot László, urológus, gyermekurológus. Köszönjük szépen az idejét.
3: Köszönjük szépen.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
2: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
3: Reklám hangzott el.
4: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Felére csökkentették a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét. Élénkült a víziforgalom a Hormuzi szoros környékén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A tartós hőség jelentősen megterheli a szervezetet, fontos a folyadékpótlás, 11 és 15 óra között pedig, aki teheti, maradjon árnyékos, hűvös helyen. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Felére csökkentették a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkenése miatt. A folyó jelenlegi vízállása Paksnál mínusz 121 cm. A teljesítmény csökkentés célja a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. Kritikusnak ígérkezik a velencei tónál a következő egy hét a halgazdálkodás szempontjából is. A Magyar Országos Horgász Szövetség helyi kirendeltségének vezetője az MTI-nek elmondta. A vízminőség jelenleg megfelelő az állatok szempontjából, az oxigén szint stabil, de a várható szélcsendes hétvége helyi halpusztulást okozhat. A velencei tó vízszintje történelmi mélyponton van, 33 cm a vízállás. Csaknem három hét után először haladt át a Hormuzi szoroson egy sebfolyósított földgázt szállító tankerhajó. A térségben élénkült a víziforgalom. Tegnap 12 áruszállító kelt át a szoroson, ami jelentős növekedés az előző két naphoz képest. A Vöröstenger partján fekvő szaudarábiai Yanbu kikötőjéből induló nyersolaj rakományok mennyisége a múlt héten legalább 30%-kal csökkent, miután a jemeni húszi felkelők blokkádot hirdettek Szaudarábiával szemben. Andrea Bocelli, olasz tenor és a világ országait képviselő 164 tagú gyermekkórus lépett fel a 14. Leó pápának adott koncerten. A hangversenyt Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendezték az egyház fő nyári rezidenciáján. A pápa a világ és az otthonok békéjéért imádkozott köszöntőjében. Belgiumban 117 erdő és bozott tüzet regisztráltak az év eleje óta. A területek többsége emberi mulasztás vagy szándékos gyújtogatás miatt kapott lángra. A Genfi Egyetem kutatása szerint a tavalyi bozott tüzek mennyiségét is meghaladja az idei esetek száma, amely majdnem kétszerese a 2010 és 2015 között regisztrált éves átlagnak.
0: Időjárás.
4: Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Nagyon sokat hallani a kiégésről, és nagyon fontos, hogy foglalkozzunk ezzel, és ne csak legyintsünk rá, ezért is kell ma beszélgetnünk erről, úgyhogy ahogy ígértem, a vendégem Csillag Csatlós, Csillag kiégés specialista, executive coach. Szia Csilla, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szép, jó napot, köszönöm a lehetőséget.
1: Hát kezdjük azzal, hogy mi a kiégés, mióta foglalkozik ezzel a tudomány, meg a szakemberek, mióta vesszük ezt komolyan?
2: Alapvetően ugye Freudenbergerhez kötik 74-be, tehát azért elég régóta foglalkozik ezzel a tudomány, bár azt gondolom, hogy az, hogy ennyire aktívan foglalkozunk vele az utóbbi években, az azért van, mert nyilván a háttértudományok fejlődnek, és mérési lehetőségek vannak, amivel vissza lehet következtetni, és ki lehet mutatni azt, hogy ennek nagyon komoly, azon túl, hogy lelki és emberi következménye, rendkívül komoly nemzetgazdasági következményei is vannak.
1: Amikor kiégésről beszélünk, akkor az ember feltételez egy állapotot, elképzel hozzá egy szituációt, és azt gondolja,

0: produkál, és hát nagyon könnyen ki lehet mondani a diagnózist, mert azért vannak alapvető tünetek, ami alapján ezt be lehet könnyen azonosítani, és hát ugye azt nem szabad elfelejteni, az elmúlt pár évben már betegség, tehát hogy konkrétan is deklaráltan a WHO 2021 óta betegségként tartja nyilván a kiégést, számtalan európai országban rendes kóddal rendelkezik, amivel táppénzre lehet menni, és terápiára lehet menni állami költségen. Hát nálunk ez még nincs, de reméljük majd elérünk ide is.
1: Minek kell ahhoz megtörténni, hogy ezt ilyen komolyan vegyék itthon Magyarországon is?
0: Én azt gondolom, hogy láthatóbbá kell tenni, tehát volt egy nagyon negatív folyamat, amikor elkezdtünk jó páran, köztük én is elsőként sokat és többet publikálni és kommunikálni arra, hogy a burnout az egy nem egy ilyen időszaki hiszti, amiben valaki picsog és mennyi szabadságra, meg aludjál kettőt, és majd jobban leszel kategóriájú dolog, hanem tényleg nagyon komoly hatásai vannak. Akkor lett egy olyan, hogy így mindenki elkezdett, ugye 4-5-6 évvel ezelőtt mindenki mindenhonnan a csapból is a kiégés folyt, aminek azért lett egy negatív következménye. Az, hogy megálltott azon a fronton, és igazából azt gondolom, hogy még mindig nem vagyunk cselekvő fázisban a kiégéssel kapcsolatban. Mai napig csak 2-3 helyen vannak prevenciós programok, tehát alig foglalkoznak vele, nagyon kevés coach vagy pszichológus foglalkozik vele kifejezetten, mint téma. Nem könnyű téma, tehát ugye ez nem egy a kiégés, az nem az a fajta dolog, hogy időgazdálkodási problémámban elmegyek 2-2 óra coachingra, és letudva, hanem ennél jóval több energiát és jóval hosszabb folyamatot kell belefektetni. Úgyhogy még mindig nem beszélünk róla eleget, és még mindig nem beszélünk róla úgy eleget, hogy tudjuk azt, hogy ennek nagyon komoly prevencióval a jelentős része megelőzhető lenne, hiszen hogyha az érintett kliensek vagy emberek észlelnék magukon, és tudnák azonosítani a tüneteket, hogy ebbe vannak, vagy erre felé tartanak, akkor nyilván sokkal hamarabb tennének meg önmagukért mindenféle módosításokat azért, hogy ne haladjanak végig a folyamaton, amiről az előbb beszéltél.
1: Akkor most egy kicsit előre szaladunk, és el is csípem ezt a mondatot, amit mondtál. Hogyan tudunk preventívan élni kiégés szempontjából? Mit tudunk megtenni ellene?
0: Hát szerintem a legfontosabb az egyensúly, és ez a minden létező dologra értendő egyensúly, tehát egyensúly az élő párkapcsolatban, egyensúly a testmozgásban, egyensúly az étkezésben, mindenféle frontján az embernek, és hát nyilván egyébként hajlamosak vagyunk, vagy sokan hajlamosak arra, hogy a kiégésről csak és kizárólag olyan aspektusban beszélnek, hogy munkahelyi kiégés, de ez szerintem egy súlyos hiba, mert nem kell a munkahelyre hárítani az összes felelősséget, az, hogy bekövetkezik a kiégés, abban a személyes felelősség óriási. Tehát az, hogy én vagyok-e önreflektív, tudom-e figyelni azt, hogy túlhajtottam magam, én mindig szoktam mondani például a klienseimnek, hogy nincs azzal semmi probléma, hogy van egy projekt, és most elnézést a kifejezést, de azt szoktuk mondani, hogy most 2 hétig vagy 3 hétig kidolgozod a beledet, mert ugye ez így szokott lenni, de utána meg kell állni. Tehát amit kivettünk a mérlegből az egyik oldalon, azt vissza kell tenni. Ehelyett a kiégés, ez pont az vezet, hogy az egyik nagy dolgot végighajtja az ember, az egyik nagy projektet végigcsináljuk, és aztán még észre se tértünk már ott a másik, és újra nyomnak a határidők, újra nyom, amit meg kell csinálni, és az ember észre se vesz, és belekerül egy olyan mókuskerékbe, amiben nagyon sokszor jellemző, hogy nem is látja, hanem egy idő után teljes elfogadása van arra, hogy az, hogy valaki 12-14-16 órát dolgozik egy nap, ez ilyen, mert hogy ilyen a piac, de ez nem igaz, mert a piac nem ilyen, és nem igaz rá ez, de hajlamosak vagyunk elhinni, hogy az, amit mi folytatunk, az egyébként követendő és fenntartandó dolog, amikor tudjuk, hogy egyébként már nem az. Alapvetően az, hogy az emberek a legegyszerűbb tüneteket sem tudják kezelni és figyelni.
1: Tehát meg nem is veszik komolyan, tehát hogy azért ez még
0: nem,
1: mindig
0: hát
1: az, hogy
0: ne hisztizzél. Állandóan fáradt vagyok, tehát majdnem minden kliens úgy jön, hogy azt mondja, hogy állandóan fáradt vagyok. És mondom, ez mit jelent? Hát az, hogy már reggel úgy ébredek föl, hogy megérek kimászni az ágyból, megérem magam neki dudálni, hogy öltözzek, meg igyem a kávém, vagy reggelizek, vagy egyáltalán elinduljak. Ez azért nem egy szokványos tünet, és akik kiégéssel kapcsolatban jönnek hozzám, azoknak kiderül, hogy például ez a tipikus tünet, ez hosszú-hosszú hónapok vagy évek óta fennáll, hogy van rajtuk egy olmos fáradtság, ami nem múlik el, ez nagyon fontos, a kiégés és a fáradtság közötti legelső és legkönnyebb azonosítás, hogy a kiégett ember, hogyha elmegy a családjával, vagy a barátokkal egy hétre, nyaralni, és teljesen kikapcsol, és nincs telefon, és nincs cég, és nincs semmi, visszajön a nyaralásból, és két nap alatt visszazuhan ugyanarra a holdpontra, ahonnan a nyaralás előtt elment, mert a kiégés, a zárpihenéssel nem múlik el. Tehát

0: Ez egy egyik legalapvetőbb tünet. És a másik legalapvetőbb tünet, ami minden, tehát tényleg minden egyes kliensemnél megjelent az elmúlt most már 8 évben, és tényleg több száz kliensről beszélünk, tehát azért nem elméleti szintű a tapasztalatom, hogy éjszaka felébrednek, vagy este nem tudnak elaludni. Aha. Tehát vagy az van, hogy megjelennek az alvászavaraik, és akkor ezt is bevallják, hogy hónapok vagy évek óta fennáll, hogy alvászavaraik vannak, tehát mondjuk lefekszenek este 10-kor, 11-kor, és 2-3 órát forgolódnak, nem tudnak elaludni, vagy ugye a még rosszabb állapot pedig az, aki mondjuk lefekszik este 10-kor, vagy 11-kor és hajnali 3, van egy ilyen 3 óra 42, ez nem tudom miért, de ez annyi embernél előjött, hogy 3 óra 42, 3 óra 43 ilyen számokkal felébrednek, és nem tudnak visszaaludni, tehát gyakorlatilag az egész bioritmusuk felborul, mert 2-3 óra az alvás szükségletükből minden egyes hajnalba kiesik.
1: És hogy ez miért nagyon fontos, erről beszélgetünk tovább, tessék nagyon figyelni, szerintem sokkal-sokkal több embert érint, mint azt mi magunk gondolnánk magunkról, vagy a környezetünkben lévőkről. A kiégésről beszélgetünk, vendégem Csillag Csatlós Csilla Executive Coach, kiégés specialista, a beszélgetést folytatjuk hamarosan.

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Kiégés, hogy ez mit is jelent, miért kell nagyon odafigyelnünk rá, mik a jellemzői. Beszélünk tovább a tüneteiről is, ahol letettük a fonalat. Vendégem Csillag Csatlós Csilla, kiégés specialista és executive coach. Csilla, köszi, hogy velünk vagy újra, és akkor folytassuk a tüneteknél, és folytassuk azzal is, hogy vajon van-e ennek életkori sajátossága?
2: Ja, nagyon jó kérdés, ezt külön köszönöm. Hát a tünetek, ugye arról beszéltünk, hogy ami megjelenő tünet és nagyon gyakori, ez a fajta hajnali ébredés, késői el nem aludni tudás, emellett a krónikus fáradtság, mint ezek ugye fizikai tünetek, és ugye majdnem minden kiégetnél, aki már huzamosabb ideje benne van, megjelenik a migrén, megjelenik az IBS, megmagyarázhatatlan egészségügyi panaszok, amelyekre nincsen válaszuk, tehát járnak orvosról orvossal, labor nem mutat semmit, az EKG nem mutat semmit, a semmi nem mutat semmit, de egyébként állandóan valamilyen bajuk van. Ez is egy nagyon jellemző tünet, tehát ezek a nem vagyok jól, de nem tudom megmondani, hogy miért, ugye ez a fizikai része. És alapvetően hát nyilván ez már a következő lépés, vagy párhuzamos lépés, hogy fizikai meg testi tünetek jelentkeznek, de nyilván van egy nagyon komoly lelki, érzelmi tünet együttese is, tehát az, hogy az embernek állandóan meg kell felelni, állandóan úgy érezzük, hogy valaki helyett, valaki mellett, valakiért csinálnunk kell dolgokat, ugye ez a kedvenc, ez a nem kell, nekem ez az egyik kedvenc kifejezésem a burnout coachingba, hogy semmit nem kell, az, hogy meggyőzzük magunkat egy csomó minden dologról, hogy kell, vagy azt gondoljuk, és akkor az a legjobb, amikor egy vállalati kultúrában mondjuk egy borzasztó kiégési állapotú csapatnál kiderül, hogy mindenki azt hiszi a másikról, hogy a másik elvár tőle valamit, és a másik nem is tud róla, hogy ő ezt elvárná, tehát hogy számtalan olyan eset van, amikor egyszerűen elbeszélnek emberek egymás mellett, követelményeket, elvárásokat tekintve, és az egyik ember az félholtra hajszolja magát azért, hogy megfeleljen valaminek, amit egyébként félreértett, és a másik deklaráltan nem is kéri. Nagyon jellemző még, hogy aki már benne van a kiégésben, annak van egyfajta ilyen közömbösség érzése, elegen van érzése, nem igazán hagyják meg azok a dolgok, amik a kollégáikkal történnek, vagy ilyen különösebb érzelmi dolgok nem hagyják meg őket. Tehát, hogy egy kicsit fásultá, ridegebbé, kevésbé odafigyelővé válik az ember, ez is egy teljesen érthető folyamat, hiszen állandóan energia hiányban szenved az egész szervezet és az egész lélek, akkor nyilván nem az emberi kapcsolatokra fogjuk pazarolni ezeket a dolgokat. És ahogyan előre halad a kiégés, ez egyre rosszabb lesz, tehát egyre inkább megjelenik ez a... Van egy kliensem, aki azt mondta erről, hogy ez a hagyjatok békén és hadd menjek vissza a sarokba, a csigaházamba érzés. Tehát, hogy nem akarok menni veled kávézni, nem akarok színházban menni, nem akarok emberek között lenni, hanem szeretnék elbújni, nyugton lenni, összekucorodni, ez a állandó hagyjatok békén érzés, ez azért nagyon sokakra jellemző, és hát a másik meg az, hogy ugye sokan pont a másik végletbe esnek, hogy harapósak lesznek kvázi, mindenre ugranak, mindenre harapnak, mindenre felemelik a hangjukat, tehát hogy van egyfajta állandó felfokozott stressz szintjük, ugye ez a habitustól függ, hogy ki hogy reagál a folyamatos stressz helyzetekbe. Volt olyan, aki úgy került hozzám coachingra, hogy a tulajdonos küldte ide, mert egyfolytában üvöltözött a beosztottakkal, és gyakorlatilag 50%-os fluktuációt csinált a csapaton belül folyamatosan, és nem volt meg a belátása, hogy ennek azért ő az oka, és hogy még egy tünet van, amit szoktak mondani, hogy már nem beszélgetnek magukkal, és most ne arra gondoljunk, hogy valakinek itt hasat elméje van, és egyéb problémái vannak, hanem abszolút a másik irányba kell erről gondolkodni, hogy gyakorlatilag abba az irányba van, hogy nem beszélgetek magammal, már nem gondolkodok el a dolgaimon, hanem minden létező dologban van egyfajta ilyen kapcsolatvesztés, egy ilyen ürességvesztés, és ugye itt van egy óriási veszélye ennek a pontnak már abban, hogy számtalan esetben a kiégéshoz depresszióba fordul egy idő után, ami már nagyon-nagyon fontos, és kiemelem azokat, akik mondjuk depresszióba valaha álltak kezelés alatt, hogy nem és semmilyen körülmények között nem coach kompetencia egy depressziós burnoutost kezelni. Nekik orvosi segítségre van szükségük, és más helyen kell segítséget kapniuk, nem pedig coachnál. Ennek ellenére nagyon sokan a szakmában elvállalják a gyógyszerszedő depressziósoknak a coachingjait, ami szerintem egyébként egy súlyos hiba, de ez nyilván már egy másik történet. És ugye nézzük azt, hogy ez hogy hat a munkára, hogyha a tüneteket nézzük, akkor van egy emberünk, aki amíg jól volt, tökéletesen pontos volt, precíz volt, megbízható volt, minden meetingen tele volt ötletekkel, mindenre nyitott volt, mindig kereste az újat, és ehelyett van egy emberünk a csigaházba, a sarokba, aki a meetingen nem szólal meg, akinek abszolút nincsen semmiről véleménye, aki rendszeresen hibázik, aki nem adja be határidőre azokat a feladatokat, ami az ő kötelezettsége, vagy az ő korábbi feladatkörébe benne volt, és nem csinálja meg, és ugye innentől kezdődően még rosszabb a spirál, mert elindul a folyamatos negatív visszajelzések miatt egy önbizalom csökkenés is, hiszen ha ahhoz vagyok szokva, az én képem az az magamról, hogy én pontos, precíz, megbízható munkaerő vagyok, ehelyett hibát hibára halmozok, akkor nyilván ez egy újabb stresszfaktor. És ugye nekem van egy burnout tesztem fönn a weboldalamon, amit mindig mindenkit szoktam kérni, hogy ülj le, tölts ki, nézz szembe vele, hogy hol vagy ebbe az egész folyamatba, és egyáltalán érintett vagy-e, és ott van egy ilyen elhíresült kérdés, a 17-es, hogy munkába menet felmondtam pár gondolatban, és ez 95%-ba be van húzva, tehát hogy ez egy olyan kérdés, amire nyilván, hogyha konstansan az ember úgy indul el reggel, és úgy ül az autóba, hogy úgy utazik a metró, hogy azon jár az esze, hogy mit tehetnék másképp, vagy mit csinálhatnék másképp. Egy erőteljes burnoutba, sokszor egyelőre haladott stádiumú burnoutba sokszor megvan az, hogy ki akarok szállni ebből az egészből, és valami teljesen mást is, teljesen máshol akarok csinálni. Úgyhogy azért ez az alapvető tünetegyüttes elég sokrétű, és én azt gondolom, hogy azt kell látnia az embernek magán, amikor ebbe a negatív spirálba belekerül, és hogy egyre több negatív dolog van, és hogyha van önreflexió, és figyelem magamat szituációkba, emberekkel való viselkedésembe, munkateljesítményembe, önfejlesztésbe, egyebekbe, akkor egyébként én azt gondolom, hogy egy erős önreflexióval rendelkező ember észleli magán azt, hogy valami nincs rendben, nem feltétlenül fogja tudni megfogalmazni, hogy ő neki burnoutja van, csak így szoktak ülni a kliensem, nem tudom, mi van, de valami nem oké. És hogy nem gömbölyű az egész. És hát ugye akkor eljutunk oda a tesztekkel, meg a beszélgetésre, hogy azért van ott egy burnout, ami nincs deklaráltan kimondva, de hát végeredményét tekintve az.
1: Burnout szindróma, vagyis a kiégés, erről beszélgetünk ma. Manna délutánban vendégem Csillag Csatlós Csilla, executive coach, kiégés specialista. Hamarosan folytatjuk.

Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Schiller Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Kiégés, burnout szindróma. Folytatjuk a beszélgetést Csillag Csatlós Csilla Executive Coach kiégés specialistával. Mi minden társul még ehhez? Milyen érzetek? Például a meg nem becsültség, vagy a nem értékeltség mondjuk egy munkahelyen?
3: Hát ugye ez nagyon fontos dolog, hogy most a gyökerekről beszélünk, vagy arról kérdezi, hogy mi az, ami gyakorlatilag kiváltó ok, vagy mi az, ami miatt ide jut az ember.
2: De otthoni dolog miatt is lehet, nem?
3: Abszolút. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogyne, és erősebb beszélünk. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a kiégés az a munkahely betegsége, akkor én erre azt szoktam mondani, hogy hát ez konkrétan nem normális, aki ezt leírja. Mert hogy mi van akkor, amikor otthon van egy nagyon nehéz helyzet, mondok egy példát, életedben nem ápoltál embert, és megbetegszik az idős szülőd, akinek nem tudod az ellátását másképp megoldani, csak úgy, hogy home office-ba otthon dolgozol, és egyébként ellátsz egy súlyos idős beteg embert, aki esetleg Alzheimerre vagy Parkinsonnal küzd, nem tudja már önmagát ellátni, etetned kell, stb. És mellette hely kell állni a munkába. Tehát, hogyha túl sok fronton van egyszerre cipelendő teher, vagy sokan úgy jutnak el a kiégésig, hogy sorozatos traumák érik őket, amiket egyszerűen nem dolgoznak föl, nem dolgoznak meg, és egyszerűen eljutnak arra a pontra, hogy túl sok, tehát túl sok a minden, a munkából jövő stressz, a családból jövő stressz, hozzáteszem.
2: Amikor úgy érzem, hogy most már elsüllyedek, maga alá temet, nem?
3: Amikor igen, meg hogy annyira nyom, hogy nem kapok levegőt, és hogy egyszerűen fogalmam sincs, hogy merre, és ugye arról se szeretünk beszélni, hogy abszolút kiégett. Tehát egy megfáradt, állandóan bántó, nem építő jellegű, vagy igen, nem építő jellegű párkapcsolat, amikor az ember egy olyan párkapcsolatba él, ahol csak a negatív dolgot kapja. És ezt az a fajta dolog, hogy amikor elmész otthonra és bemész a munkahelyre, hagyd otthon az otthonit, na ez megint egy ilyen kedvencem, hogy mindig azt mondja, hogy zárd be magad mögött az ajtót is, ami otthon van, az otthon marad. Persze. Tehát ez egyébként akkor lenne jó, hogyha külön fiókokban működnénk, és akkor bedugnám azt a fiókot, ami az otthon, és kiúznám a munkahelyen, tehát egy testben és egy lélekben vagyunk, tehát nyilvánvalóan hatni fog. Illetve még egy dologra visszautalnék, amit az előbb kérdez, hogy életkori sajátossága van-e a kiégésnek. Hát nekem a legnagyobb megdöbbenésem az egy orvos volt, aki egyébként 25 évesen elvégezte az egyetemet, és ugye gyakornokként és szakvizsgára készülő orvosként olyan szinten volt kiégve, gyakorlatilag a klinikai tünetek közül 100%-ot mutatott 25 éves fejjel. Tehát, hogy, és nagyon sok esetben én tartok előadást középiskolákban is, számtalanszor látom már az ilyen csúcs teljesítményre húzó nagy nevű helyeken, hogy gyakorlatilag a gimnazista gyerekek körébe ki lehet mutatni azt, hogy kiégéses tüneteik vannak. Tehát ránézek, és látom, hogy szürke, és fásult, és fáradt, és nincs benne az, amit mondjuk 18 éves fejelén visszaemlék, ez a magamra, mi még a világot akartuk megváltani, de mondjuk őket is, hogyha megnézzük, nem normális terhelésnek kitéve, napi 10-12 órányi iskola, szakkör, egyetemre, főiskolára felkészítés, nyelvvizsgára felkészülés, tehát hogy a szülők sokszor nem is látják, hogy a gyerekeket olyan szinten túlterhelik, hogy lehetetlené teszik számukra azt, hogy az életkori sajátosságaiknak megfelelő életet éljenek.
2: A kiégésről beszélgetünk a Manna délutánban, szakértő vendégem Csillag Csatlós Csilla Executive Coach, kiégés specialista, akinek megjelent egy könyve is, és természetesen, ahogy ő mondta, a honlapon van egy teszt is, úgyhogy érdemes azt is megnéznie és kitöltenie mindenkinek, aki egy picit is gyanakszik, hogy amiről idáig szó volt, az rá is jellemző, hamarosan folytatjuk.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Csillag Csatlós, Csilla Executive Coach, kiégés specialista vendégem a Manna délutánban, a kiégésről beszélgetünk. Nagyon sok mindent elmondott már Csilla a tünetekről, az oda vezető útról, az életkori sajátosságokról is, de arról még nem beszéltünk, hogy mi magunk, hogyha ezt észleljük magunkról, és mondjuk nem megyünk rögtön szakemberhez, de mondjuk halljuk ezt a beszélgetést, akkor van-e olyan dolog, amit el tudunk kezdeni gyakorolni? Mik a legegyszerűbb, legapróbb és legelső lépések, amiket érdemes, sőt kell megtenni annak érdekében, hogy ne gyűrűzzön tovább ez a negatív spirál, hogy ne haladjunk tovább ezen a kiégés úton?
2: Hát nagyon egyszerű, szerintem a legegyszerűbb és a legfontosabb dolog, amit megtettünk, az, hogy stop. Tehát, hogy amikor megvan egy munkaidőm, és én hivatalosan 8-tól 4-ig dolgozom egy munkahelyen, akkor úgy alakítani a feladataimat, és zárni a dolgokat, hogy igenis a munkaidő végén, tehát, hogy mindig visszavéve időket, tehát, hogyha eddig minden nap 6-ig, 7-ig bennmaradtam, akkor ezen a héten fél órával előbb megyek el, következő héten még fél órával előbb megyek el, megpróbálok hatékonyabb lenni, odafigyelni arra, hogy tudom a munkámat jobban végezni, annak érdekében, hogy több legyen az egyensúlyból a magánéletre fordított idő. Amit meg tudok még tenni, hogy nagyon jellemző azok, akik elkezdenek belecsúszni a kiégéses folyamatba, hogy felhagynak hobbival, felhagynak sporttevékenységgel, hogy ezeket vissza kell építeni tudatosan. Tehát, hogy ez tényleg nem lehet másképp, tehát nincs az, hogy lemondom a heti 3 edzésemből 2-t, hanem igenis 16 óra 30-kor nekem eddig edzésem volt, akkor én 16 óra 30-kor edzésre megyek, felállok az íróasztal mellől, vagy abba hagyom a munkát, és elmegyek az edzésre. Betartom a pihenési időket, tehát az, hogyha az ember önreflektív, és szoktam mondani, hogy sokkolják már magukat, legyenek szívesek azzal, hogy írjanak egy fájlt, vagy egy papírt, amire minden egyes nap felírják az alvás idejüket, és hozzanak döntéseket, hogy az alvás időt kitolják fél órával, egy órával, korábban fekszem le dolog. Aztán a kedvencem a másik, hogy vegyék le az értesítéseket a telefonon, és ilyenkor mindenki kikerekített szemmel néz, hogy vegyem le az értesítéseket. Mondom, igen, vedd le az értesítéseket. Számtalan esetben bevált az, hogy ez az állandó pittyegés, és az, hogy azt éled meg, hogy mindig sürgetettséged van, mindig jön valami újabb dolog, amiről nem tudtál. A nincs értesítés, és a legfontosabb, hogy a közösségi média alkalmazásokon nincs értesítés, soha. Mert egy 300-400-500 kapcsolattal rendelkező embernek csak a Facebookról, vagy a Messengerről, vagy teljesen mindegy, hogy melyik platformról beszélünk, TikTok, vagy akármi ezekből a platformokból, non-stop pittyeg a telefonja, és villog a képernyő. Nekem van egy ilyen nagyon primitív módszerem, hogy amikor koncentrálok, és jól akarok haladni, akkor a telefonom az képernyővel lefelé fordítva van mellettem, lenémítva. Tehát, hogy még az se zavarjon meg, úgy adott esetben a telefont kapcsolgatom, vagy ránézek, vagy csak oda pillantok, hogy ne tudjon kizökkenteni. Tehát, hogy nagyon a kiégéssel való továbbhaladásnak az egy nagyon fontos része, hogy legyünk tudatosabbak. Egyszerűen, tehát a kiégéshez alapvetően az vezet, ha teljesen szárazon próbáljuk nézni, hogy mindegy, hogy most megfelelési kényszerből, vagy bármilyen dologból, de hogy eljutunk oda, hogy túlmunkát csinálunk folyamatosan, akarjuk az elismerést, akarjuk a megbecsülést, akarjuk nyilván a pozitív fiskális jutalmakat megkapni, és nem foglalkozunk azzal, hogy ezért teljes egészében testünket, lelkünket, mindenünket kizsigereljük. Tehát, hogy tudatosabbá kell válni, és vissza kell venni az irányítást a szétfolyás után, mert egyébként a kiégés az mindig egy ilyen szétfolyós állapottal jár, amiben nem tudja az ember saját magát úgy irányítani, mint ahogyan a kiégést megelőzően tudta.
1: Csilla, miért érezzük azt a kényszert? Ez olyan régóta érdekel engem, hogy mindig mindenre rögtön válaszoljunk. Miközben nem normális dolog az, hogy bármit csinálunk a nap folyamán, valaki olyan, mint hogyha odarakna egy centire az arcát, amint, hogy hello, akkor dumálunk? Mert neki éppen akkor jó. És közben igen, van egy ilyen kényszer bennünk, hogy de válaszolni kell, mert micsoda dolog, ha nem.
2: Hát ez is a megfelelési kényszer, ugye? Tehát ez is arról szól, hogy megpróbálok megfelelni a másik embernek.
1: De minden, a legtöbb emberben ez van jelen.
2: Szerintem ez majdnem minden emberben benne van. Tehát, hogy akarjuk a másik embernek a megbecsülését, az odafigyelését, és ez egyébként szerintem pont azért van, mert iszonyú sekélyesek ezek a dolgok a mai világban, és kevés igazán mély és ütős olyan visszajelzés, olyan emberi kapcsolódásunk van, amiből igazán stabilan lehetne töltekezni, mert minden túl gyors, mindenre túl gyorsan kell reagálni. Hát tudok mondani egy személyes példát, amikor nekem is volt egy olyan időszak az életemben, jó sok évvel ezelőtt, még mielőtt coach lettem, amikor az agyamra ment ez az állandó sürgetettség, tehát az e-mail, és én egyik nap bedőltem, és letöröltem az összes céges postafiókot a mobiltelefonomról, és hát vártam a hatalmas nagy balhét meg, hogy most ebből milyen anyagi káraim lesznek, és minden egyéb, és lőn világosság, hát nem lett. Tehát, hogy reggel nézem az e-mailjemet mind a mai napig, reggel és este, tehát munkaidő elején és a munkaidő végén, a telefonomon nincsen beállítva e-mail postafiók, és elég komoly vállalkozásokat vezetek, folyamatosan tanítok, minden egyebet csinálok, és tudok így élni, tehát nincsen ebből semmilyen hátrányom, hiszen ha valakinek nagyon-nagyon kell valami, és írt egy e-mailt, és arra nem kap mondjuk fél órán, egy órán belül választ, úgyis felhív. Tehát nem fog ott maradni egy ügy. De van egy olyan kényszerképzetünk, hogy nekünk mindig és ott és rögtön és azonnal mindenféle dologra reagálni kell, és aztán az emberek, amikor megtapasztalják azt, hogy adnak maguknak egy kis fort, meg egy kis nyugalmat ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, akkor rájönnek arra, hogy hát ez téveszme volt, hát ez nem is így van. Tehát, hogy én azt gondolom magamról, hogy én nekem minden egyes e-mailre negyed órán belül válaszolnom kell, az egyáltalán nem valós adat, de mégis valamiért a rendszer elhiteti velünk, hogy csak akkor vagyunk jók, hogyha non-stop rendelkezésre állunk. Csak hát pont a non-stop rendelkezésre állás az, ami kiégéshez vezet hosszú távon.
1: Csilla, búcsúzásként, zárásként kérlek, mondj három mondatot, hogy mi az, ami a legfontosabb dolog, amire figyeljünk, hogy lehetőség szerint megelőzzük ezt az állapotot, vagy legalábbis megállítsuk. Az okos eszközökkel kapcsolatban most elmondtad. Mi még, ami fontos?
2: Én azt gondolom, hogy mindenképpen keresni kell azokat a kettes számú, az okos eszközök az állam egy ilyen nagyon-nagyon véres posztó, tehát azon az első helyen, hogy csökkentsük a képernyőidőt és az okos eszközökkel töltött időt. A második dolog az, hogy adjuk meg a testnek, ami jár, tehát hogy kvázi most itt arra gondolok, hogy adjuk meg neki a pihenést, adjuk meg neki a rendszeres testmozgásnak a lehetőségét, a minőségi táplálkozásnak a lehetőségét, tehát azt, hogy nézzük meg, hogy mit teszünk, és mikor, és hogyan. És számomra a harmadik legfontosabb az az értékes emberi kapcsolatoknak a visszaépítése, azoknak az erősítése, akiktől töltődök, akik nem elvesznek belőlem, hanem hozzám adnak, akiket esetleg az utóbbi hónapokban a burnouton miatt lepattintottam, azokat a kapcsolatokat visszaépíteni. És talán van egy negyedik, ez a 3+1 legyen, az pedig az, hogy megtalálni újra azt, amivel azt érzem, hogy a saját értékrendem szerint értéket teremtek, jót csinálok, és hogy van értelme és van haszna annak a dolognak, amit én nap mint nap munkajog címen elkövetek. És hogyha az a hely, ahol most vagyok, az ezeket a dolgokat nem tudja nekem megadni, mint munkavállalónak, akkor pedig leülök, és önreflektív ember lévén végig gondolom a dolgokat, hogy mi az igényem, mi az, amitől én jól leszek, és hogyha nem felel meg, akkor összeszedem a bátorságom, és fölállok.
1: Csilla, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál. Foglak még keresni, mert ez még azért sokkal inkább szerte ágazó, mint amennyit mi most meg tudtunk beszélni, bár nagyon igyekeztünk. Ha bárki a hallgatók közül úgy érzi, hogy ebben a bizonyos kiégett állapotban van, mindenképpen keressen fel szakembert, mert ez bizony nagyon veszélyes is tud lenni. A kiégésről beszélgettünk a mai műsorban. Szakértő vendégem volt Csilla Csatlós, Csilla Executive Coach, kiégés specialista. Köszönjük még egyszer az idődet.
2: Én is köszönöm mindenkinek a lehetőséget, minden jót.

0: Manna morzsa. A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna morzsa.
2: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
3: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániás tartol a Manna délután.
2: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
4: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
2: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A szolgáltatók is azt kérik, hogy mindenki takarékoskodjon a vízzel. Élénkült a víziforgalom a Hormuzi szoros környékén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A tartós hőség jelentősen megterheli a szervezetet, fontos a folyadékpótlás, 11 és 15 óra között pedig, aki teheti, maradjon árnyékos, hűvös helyen. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Felére csökkentették a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkenése miatt. A folyó jelenlegi vízállása paksnál mínusz 121 cm. A teljesítmény csökkentés célja a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. Kritikusnak ígérkezik a velencei tónál a következő egy hét a halgazdálkodás szempontjából is. A vízminőség jelenleg megfelelő az állatok számára, az oxigén szint stabil, de a várható szélcsendes hétvége helyi halpusztulást okozhat. A velencei tó vízszintje történelmi mélyponton van, 33 cm a vízállás. Ukrán katonai repülőterekre, hadiipari vállalatokra, valamint katonai távközlési és logisztikai központokra mért az éjjel tömeges csapást az orosz hadsereg, közölte a moszkvai védelmi minisztérium. A precíziós fegyverekkel és drónokkal végrehajtott támadások a többi közt Kijev, Lviv, Dnipropetrovsk és Ivano-Frankivsk megyei célpontokat érintettek. Közben ukrán dróntámadás érte egy webáruház raktárát az ukrán határtól 500 kilométerre. Csaknem három hét után először haladt át a Hormuzi szoroson egy seppfolyósított földgázt szállító tankerhajó. A térségben élénkült a víziforgalom. Tegnap 12 áruszállító kelt át a szoroson, ami jelentős növekedés az előző két naphoz képest. A Vörös-tenger partján fekvő szaúd-arábiai Yanbu kikötőjéből induló nyersolaj rakományok mennyisége a múlt héten legalább 30%-kal csökkent, miután a jemeni húszi felkelők blokádot hirdettek Szaúd-Arábiával szemben. A harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Ez azt jelenti, hogy szombat este 10 és vasárnap reggel 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is közlekedhetnek majd az ország közútjain. A forgalomkorlátozás ugyanakkor szombaton 15 óra és 22 óra között, valamint vasárnap 6 és 22 óra között továbbra is érvényben lesz a kamionok számára.
5: Időjárás.
6: Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Élet, öröm, zene.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A mai műsor vendége Keller Anna Mária, kristálydekor művész, akit szerintem most már sokan láttak a neten, mert hogy Jennifer Lopez, azaz J-Lo, az Anna által készített kristálypoharat viszi magával, a turnéján minden helyszínen, tehát az a nagy kristály pohár, kupakos, szívószálas, amit látni J-Lo-nál, azt Anna csinálta. Szia Anna, köszi, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.

0: Na, akkor csütörtöki nap volt, és ugye vasárnap volt a koncert, és akkor elkezdtem gondolkodni, hát, hogy ki tudna nekem segíteni, és akkor egy kedves ismerősöm által az MVM dómosok tudtak segíteni. Utólag kiderült, hogy a rajongóktól kapott ajándékokat betették egy szobába, ilyen 50-60 darabot, és abból választottak ki kettőt, és ott volt az enyém is.
1: És hogyan jutott eszedbe, hogy neki kifejezetten szeretnél csinálni? Miért pont neki?
0: Hát ez számomra is abszolút teljesen egyértelmű volt, mert ő, tehát a legnagyobb Strass királynő, mondhatjuk így, mert neki minden strasszköves. Tehát ilyen poharra is van neki mindenféle színbe, ami létezik. Az összes filmjéhez neki külön csinálnak ilyen poharat, meg ő imádja, tehát a neten rengeteg képet lehet látni, hogy hozzá viszi magával, edzőteremtől elkezdve mindenhova, tehát ő imádja.
1: Aha. És hát most már azt is látni, ugye az Instán, hogyha valaki követ téged, akkor Anna Krisztál oldalt kell keresni, C-vel és Y-nal, Cristal angolosan, és ott lehet látni, de hát már írt rólad több sajtóportál is, azt hiszem, hogy a 24.hu vagy az Index is írt rólad, hogy Jennifer Lopez a te poharadat használja. Hogyan derült ki számodra, hogy kiválasztotta a rajongói ajándékokból?
0: Hát ugye nekem a koncert előtti napon oda kellett vinni az ajándékot, és vasárnap este, nem is tudom, fél 11 felé írt az ismerősöm, aki segített, hogy megkapta és imádja. És így ültem telefonnal a kezébe, és úgy voltam vele, mondom, hát biztos kidobták, nem kapta meg, nem sikerült átadni neki, csak nem akarja megmondani, úgyse fog kiderülni. És utána egy pár órával később egy nagyon kedves régi vásárlóm küldött egy képet, hogy ott van a színpadon maga a pohár.
1: Igen, és ott van előtte, és minden koncerten kint van, és ő abból iszik, amikor fel akarja egy kicsit frissíteni magát. De hát ez egészen elképesztő, mert azért ez egy komoly voksolás Jennifer Lopeztől, aki bármit megkaphat, és mindent meg is kap ajándékba. Szóval ez fantasztikus dolog az, hogy egy magyar lánynak a szívből adott ajándékát, amit ráadásul két kezeddel készítettél, mert azért ez, és akkor erről is beszélgetni fogunk hamarosan, ez azért egy nagyon komoly, és a szónak most a szép értelmében mondom, hogy egy olyan molyolós pepecs munka, amire azt mondták a régi magyarok, hogy a mányolás, ugye, amikor valamit gyártmányozunk, egyébként ez egy nagyon jó repetitív tevékenység, de hogy a kristályozás, a strasszkövezés, az különösen ilyen. Szóval ez óriási dolog ebből a szempontból, és én úgy látom, hogy nagy becsben tartja.
0: Igen, azóta ugye a budapesti koncert óta minden fellépésén ott volt vele, ugye először azt hiszem minden mentek, nem akarok hülyeséget mondani, talán Törökországban, ugye akkor volt a születésnapja, de nem vagyok ebben biztos, mert viharban vagyok az időpontokkal, és akkor ott még tudod, így néztem, lestem mindenfélét, meg akkor az összes követő mindenki ezt vadászta, hogy hol tűnik fel a pohár, és az első időszakban én nem tudom, mennyi képet, videót, mindenhol megjelöltek, mindenki küldött egy nap 10 videót, képet, és onnantól fogva, tehát minden fellépésen ott volt vele a színpadon, sőt, nem csak a színpadon, hanem a színpadon kívül is, tehát a szállodába, étterembe, minden testhelyzetben mondhatni, edzőterembe is vitte magával ugyanúgy.
1: Mennyi idő alatt készült el ez a pohár?
0: Hát a koncert előtt kb. Egy héttel kezdtem el, de nem minden nap ezt csináltam, mert ugye mellette volt más munkám is.
1: Uh-huh. Hány darab kristály van rajta? Azt tudod
0: olyan, el? Hát körülbelül sose számolom, megmondom az őszintén, de kb. 4500 darab. Soknak tűnik, de nekem annyira nem sok.
1: Egyenként ragaszgatod föl kis csipesszel?
0: Igen, egyenként ragaszgatom fel, de csipesz az Isten ment, azt sem végezni, hogy egy ilyen kis, igen, csipesz. Van, aki csipesszel dolgozik, én nem, soha nem is próbáltam. Van egy ilyen ceruzához hasonlító wax ceruza, amit így lehet hegyezni, és arra ráragad a kő, és azzal villámgyorsan lehet dolgozni.
1: Mint ahogyan a körmösök rakosgatják?
0: Igen, pontosan.
1: No hát ilyen is hasonló érdekességek még a kristálydekor világából, és Jennifer Lopezről is, mert hogy a vendégem a mai műsorban Keller Anna Mária kristálydekor művész, akit Anna Krisztál néven találtunk meg az Instán és a neten is, akiről már nagyon sok helyen írtak, ugyanis az ő általa kézzel készített, közel 4000 darabos kristállyal kidíszített pohárból iszik J-Lo most már mindenhol, étteremben, a civil napja és a koncerteken is, ezért aztán nem csak Jennifer Lopezről és erről a bizonyos ikonikussá vált pohárról, de magáról a kristályozásról is beszélgetni fogunk, hamarosan folytatjuk.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A műsor vendége ma Keller Anna Mária, kristály dekorművész, akinek a saját keze által közel 4000 darab kristályból kidíszített poharát használja Jennifer Lopez. Azok a fotók, amiken látható Jennifer Lopez egy ilyen nagyobb méretű utazó pohárral, ugye fedeles szívószálas, na azaz, amit Keller Anna Mária, kristálydekor művész készített. Elmeséltem már az előzőekben, hogy hogyan jutott el ez a pohár Jennifer Lopezhez, azt is, hogy hányan kezdték el figyelni, az ismerősök és ismeretlenek is egyébként, és én is erre lettem figyelmes, hogy Jennifer Lopeznél hol jelenik meg ez a pohár, és mindenhol jelen van nála. Hogyan kezdtél el te kristályozni? Hogyan kezdtél el ezzel foglalkozni? Meg nem csak a hogyan a kérdés, hanem miért?
2: Hát körülbelül 20 évig én sportoltam, és mikor nyugdíjaztam magam, akkor volt egy olyan közel 10 év, amikor hát tényleg az igazi nyugdíjas életet éltem, és utána azt találtam ki, hogy valamit azért kezdjek már magammal, mert már meguntam a semmittevést, és akkor szembe jött egy videó a TikTokon, ahogy egy hölgy egy teljesen kirakott boros pohárból iszik, és így megláttam, és az a, amikor szerelem első látása.
1: Aha. Tudtad, hogy ez a tiéd. Volt.
2: Igen, valahogy mondjuk világéletemben imádtam, ami csillog, villog, kreatív voltam már fiatalabban, és hogy cipőre, akkor még csak vartam.
1: Van köveket, benned egy kis szarka.
2: A biztos előző életemben, lehet, hogy vidék előző életemben az voltam. Szóval, és akkor elkezdtem így mélyebb rásni ebbe a témába, hogy ez hogy lehet, mint lehet. Akkor elkezdtem rendelni hozzá dolgokat. Akkor van olyan kő, amit például vasalni lehet, de hát azt is ragasztottam, tehát annyira fogalmatlan voltam, hogy teljesen. És akkor egyre jobban kezdtem magam belásni ebbe a témába. Uh-huh. És akkor először csak kiraktam az AirPod-okomat, a fejhallgatómat, és meglátta a barátom, úristen, milyen szép. Miért nem foglalkozok ezzel? Mondom, dehogy is, mondom, senkit itthon ez nem érdekelne. És akkor eltelt egy idő, és utána elkezdtem még jobban belásni magam, és akkor hát most itt tartunk.
1: De hogy ebből már komoly művésszé fejlődtél, tehát azért is ez a te mondjuk úgy, hogy titulusod, vagy így lehet téged jellemezni, hogy kristálydekor művész, mert hogy persze lehet ragaszgatni strasszokat, de akkor itt meg is kell állnunk, mert ugye a rhinestone az a kristály, ugye angolul, a strassz az meg strassz angolul is, tehát hogy ezek nem a sima strasszkövek, hanem ezek kristályok, amik valamilyen módon applikálhatóak, de gyakorlatilag mindenhová. Tehát hogyha én kitalálnám, hogy kirakom a monitoromat, akkor azt is ki tudom rakni, csak nyilván kell hozzá türelem, technika, és olyan ragasztóanyag, ami ugye mindig ez a kérdés, amiről nem potyog le igen. A kristálykő.
2: Mm-hmm, igen, pontosan, mm-hmm. Maximálisan igazad van, szóval én is már nagyon sok mindenre ragasztottam, és most például pont egy olyan munkám van, ami eddig soha nem volt, egy kevlár mellényre kell ragasztanom, és pont most ezt, amit mondtál, hogy a ragasztó megválasztásról, hogy most lehet, hogy vissza kell szedjem a hátoldaláról, mert nem jó ragasztót választottam, mert életemben nem ragasztottam kevlár mellényre, de szeretem a kihívást, és mindig meg is kapom.
1: Honnan tudod, hogy melyik ragasztó alkalmas? Tehát, hogy nyilván ennek az ember utána
2: hát
1: jár, utána olvas, kimiveli.
2: Uh-huh. Persze. Uh-huh. Tehát azért én már nagyjából tudom, hogy mit tudom, a textilre, ugye arra a flexibilis ragasztó kell, ugye a bőrcipő, ugye az a legnehezebb, ugye mert az törik meg, hajlik, és arra milyen ragasztó kell, akkor ugye a poharakra, milyen merev falú, hogy arra teljesen más ragasztó kell, ugye ezt nem jó textilre. Uh-huh. Szóval nekem rengeteg, de tényleg nem is tudom hányféle ragasztón van itthon, nagyon-nagyon sok.
1: Az az érdekes ebben különben, hogy az ember egyrészt ezt kitanulja, másrészt pedig elkezd egy teljesen másik világ elutazni, fogalmazzunk így, mert manapság, amikor ennyire tud az ember aggódni, és szomorkodni, és szorongani, egy ilyen csillogás, az vissza tudja hozni azt a gyerekkori rácsodálkozós pesgést, amikor semmi más nem számított, mint hogy ez annyira gyönyörűen csillog, és olyan fényes, és csak nekem van ilyen, hogy az ember tényleg hetekre boldog tud lenni, vagy legalábbis ezt a visszatérő boldogságot magáénak tudhatja, akkor ahányszor ránéz arra a tárgyra, megfogja azt a tárgyat, úgyhogy nyilván egy csomó olyan érdekes dolog van még, amit el tudsz mesélni nekünk, hogy mi mindent lehet bekristályozni, vagy csillogóvá tenni, úgyhogy ezzel folytatjuk majd a műsor vendége Keller Anna Mária kristálydekor művész, akinek a kézzel készített közel 4000 kristályból kézzel készített poharát használja Jennifer Lopez mindenhol, tehát aki meg akarja nézni most, hogy milyen is az a pohár, amit Keller Anna Mária készített, akkor hogyha fölmegy a Google-be és beírja Jennifer Lopez és Rhinestone mag, vagy bár gyakorlatilag a magyarul beírja, hogy kristálypohár Jennifer Lopez, már akkor is megtalálja őt, hiszen tele volt a magyar sajtó, és ezzel hamarosan folytatjuk.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A műsor vendége Keller Anna Mária kristálydekor művész, akinek a kézzel készített kristályozott poharát használja Jennifer Lopez mindenhol. Ugye Anna Máriáról már lehetett olvasni szerte a sajtóban is, és tele van azokkal a fotókkal az internet is, ahol Jennifer Lopez koncerten is, étteremben is, a hétköznapjaiban is, a paparazzó fotókon is látni, hogy ezt a poharat használja. Hogy hogyan lett Anna Máriába a kristálydekor művész, és hogyan készült el a pohár, ezt már elmesélte Anna, de én arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit ad ez neked, és hová tud ez még fejlődni, mi mindent lehet bekristályozni?
2: Hát nagyon sok mindent. Mondhatnám, hogy majdnem mindent. Nyilván azért van egy bizonyos határ, de én feszegetem, szeretni a határa az maximálisan.
1: Tehát ha jönne valaki, hogy egy autót csinálj meg teljesen?
2: Szeretném, az a plafon, az a top.
1: Tényleg?
2: Terveim között van különben a szinten. Erre nagyon ráhibáztam, most nagyon-nagyon szeretnék egy autót, de hát az már a, nem is tudom, tehát ebben is vannak szintek azért, de az autó abszolút a top lenne. Tehát
1: és akkor ott...
2: Nem tudom, hogy csinálni egy bőrdekit, az már nem kihívás.
1: Aha. És attól függően, hogy mekkora a tárgy, amit bekristályozol, attól függően használsz különböző méretű kristályokat, vagy itt a lényeg az, hogy mindig ugyanazokat a méretű kicsiket használod?
2: Nagyon jó kérdéseket teszel fel. Én például mindenkinek megvan, például van, aki szereti, az egy méretet használ. Én azt nem szeretem, megmondom az őszintét, valamiért nekem ez a beidegződés, mert nekem az nem tetszik meg. Szerintem sokkal szebben csillog, mikor különböző méretek vannak, kisebbek, nagyobbak is. Most is például mindig visszatérek a mostani munkámhoz, ebbe például igazán nagyon nagy köveket is betettem, és nagyon-nagyon jól néz ki, szóval... Én azt szeretem, amikor különböző méretek vannak.
1: Ez a kevlár mellény, amit említettél korábban?
2: Igen.
1: Magadnak mit kövesítettél be?
2: Mit nem?
1: Meg az is úgy kell elképzelni, hogy Keller Anna Máriának, a kristálydekor művésznek a lakása csupa kristály.
2: Igen, tehát nekem mindenem, a cipőim, tehát hogyha rajtam nincsen köves cipő, már pedig lassan nincs is olyan cipőm, az, tehát már nem érzem jól magam úgy, ha nem köves cipőm. Ez tényleg, komolyan mondom, tehát a pulóverem, jackim, annyi még téli jackim nincsen köves, de tavaszi jackim is van már, pulóver, póló, még mondjuk a nadrág az még hiányzik. De egyébként mindenem van, táska, sapka.
1: És mintákat is tudsz kövekből kirakni, nevet, logót, bármit? Tehát ugye már a Jennifer Lopez féle poháron is látni a J-Lo, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy logót.
2: Igen. Van egy ilyen kis speciális vágógépem, és akkor azzal bármit ki tudok vágni. Tehát rajzolni ilyeneket, hogyha valaki azt gondolja, hogy nagyon nagy festő meg rajzművész vagyok, hát ki kell ábrándítsam, mert nem. Tehát azt nem tudok.
1: Megkerestek-e már kintről, Amerikából?
2: A pohárral kapcsolatban?
1: Igen.
2: Hát volt, aki megkeresett, igen, hogy szeretnének ilyet vásárolni, de hát mondtam, hogy nem szeretnék másnak ilyet csinálni. Hasonlót csinálok, de ugyanilyet nem szeretném, hogy ezt neki készítettem.
1: Persze.
2: Abszolút. Tehát hasonlót.
1: Na jó, hát akkor...
2: ugye. Azt akartam elmesélni, hogy ez a pohár mitől olyan különleges.
1: Na, mitől olyan különleges? Mert ezt nem tudjuk mi.
2: Hát azért különleges ez a pohár, mert ebben van egy folyadék, hogy mozgatod a poharat, a folyadékba úszkálnak csillámok, és így, mint egy ilyen hógömböt
1: falu.
2: Igen, és egy ilyen hógömböt kell elkézni, hogy rázod a poharat, és így mozog benne, igen.
1: De közben tele van kristállyal.
2: Így van. És abszolút, tehát ilyen, eddig egyetlen egy ilyen poharat csináltam tavaly, ez volt a második. Nem is nagyon láttam még a világon se hasonlót se.
1: Én nagyon drukkolok neked, Anna, és köszönöm, hogy ránk értél, köszönöm, hogy ezt elmesélted, és nagyon büszke vagyok rád, és nagyon büszkék vagyunk rád itt mindannyian. Haladjon tovább ez a kristályos élet, és azt kívánom neked, hogy külföldön is vegyék észre, hogy mennyire nagyon ügyes vagy, és köszönjük szépen az idődet.
2: Nagyon szépen, köszönöm.
1: Keller Anna Mária volt a műsor vendége, kristálydekor művész, aki elkészítette saját kezüleg közel 4000 darab kristályból azt a poharat, vagy annak a segítségével azt a poharat, amit Jennifer Lopeznél manapság minden fotón látni. Úgyhogy aki szeretné látni ezt a sokat emlegetett poharat, most gyorsan felugrik a netre, és megnézi, mert minden fotón szerepel Jennifer Lopez mindenhová ezt a poharat viszi magával. Úgyhogy Anna, egyrészt, ahogy már mondtam, nagyon büszkék vagyunk rád, másrészt pedig, hogyha valaki szeretné látni, hogy hogyan készült a pohár, meg egyéb kristályos gyönyörűségek, akkor az Anna Krisztál oldalt meg lehet kukkantani az Instagramon. Keller Anna Máriának köszönjük szépen, hogy ránk ért.
2: Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok!

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban, erősödött a magyar gazdaság, tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A tartós hőség jelentősen megterheli a szervezetet, fontos a folyadékpótlás, 11 és 15 óra között pedig, aki teheti, maradjon árnyékos, hűvös helyen. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Felére csökkentették a paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkenése miatt. A folyó jelenlegi vízállása paksnál mínusz 121 cm. A teljesítmény csökkentés célja a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. Erősödött a magyar gazdaság, a második negyedévben 1,7%-kal nőtt a teljesítménye az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest 0,4%-kal bővült. A növekedéshez leginkább az ipar teljesítménye és a szolgáltatások járultak hozzá. Tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése. A fogyasztóvédelem eddig mintegy 600 egységet vizsgált, több mint 18 millió forint bírságot szabott ki. Az első hónap tapasztalatai szerint számos korábban feltárt hiányosság nem szűnt meg, különösen a fesztiválokon és a nagyobb rendezvényeken. A strandbüfék színvonala ugyanakkor javult. Elrajtolt az 58. kék szallag vitorlásverseny mezőnye Balatonfüredről, idén csak nem 460 hajóval neveztek. A két legfiatalabb versenyző 9, a két legidősebb 84 éves. A tókerülés legnagyobb kihívása idén nem az erős szél, hanem a hőség és a túlnyomó rész gyenge, változó irányú légmozgás lesz. Vízosztással, párakapukkal készül a hőségre a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek a hőségriasztás ideje alatt. Délelőtt 10 és délután 5 óra között vizet osztanak a budapesti pályaudvarokon és több vidéki város vasút, illetve autóbuszállomásain. Mintegy 8000 embert menekítettek ki Krétán erdőtűz miatt, közölte a sziget északi részén lévő Réthimno régió alprefektusa. Az evakuálásokat azért rendelték el, mert az erős szél nyomán új erőre kapó lángok egyre közelebb érnek egy tengerparti üdülőhelyhez. A tűz már több lakóházat, mezőgazdasági épületet is felemésztett, valamint haszonállatok is odavesztek a lángokban. Görögországból több erdőtüzet is jelentettek, melyekben már 3 tűzoltó vesztette életét. Közülük Krétán.
0: Időjárás.
1: Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Manna FM.
0: Zenei finomságok.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

A Touring Breaks a következő a sorban a zenei finomságok között, egy angol zenekar, pontosabban tulajdonképpen együttesnek mondanám inkább, mert hogy két fiúról van szó, Olly Knights és Gil Parjanian eredeti duójából álltak föl, és aztán később Rob Hallam és Eddie Meyer is hosszú távú munkájával csatlakozott a csapathoz. 2003-ban jelent meg az a daluk, ami a világhírt meghozta nekik, ezt fogjuk most meghallgatni, ami gyönyörű szépen írja le, hogy egy szerelem, amit valaki iránt érzünk, illetve az, amit irántunk éreznek, hogyan tud valóban fájdalomcsillapító lenni. Ez is a dal címe, hogy Painkiller, vagyis fájdalomcsillapító, de a cím eredetileg úgy szól, hogy Painkiller Summer Rain. Nem véletlenül, hogy egy picit is bírjátok az angol nyelvet, akkor érdemes figyelni a szöveget is. 1999-ben indult el a zenekar, nagyjából 1 millió lemezt már eladtak azóta, és ez is természetesen, mint ahogy annyi együttesnek a története gyerekkori barátságból indul el. Régi barátok voltak ők, még egészen pici korukban, a gyerekkoruk nagy részét is együtt töltötték, 10 évesen mind a ketten kaptak egy-egy gitárt karácsonyra, és bár egy ideig külön váltak az útjaik, miután Knights filmes iskolába járt, Olly, és Parjanian pedig megpróbált Torontóban, Kanadában zenekart alapítani, aztán hamarosan újra találkoztak otthon, Angliában, és aztán szépen elkezdtek együtt dolgozni a The Door címűn, amit az NV Records adott ki még 99-ben, és aztán ez vezetett el végül is odáig, hogy a zenekar felkeltette nagyobb lemezkiadók figyelmét is. És aztán később a Swords Records is

hogy földrészenként eltérő volt a sikerük. Előzenekara lett volna az Egyesült Államok beli turnén a Stereophonicsnak és Matthew J-nek, de aztán ezt ugye törölték a szeptember 11-i terrortámadások miatt. Ennek ellenére a zenekar 80 helyszínen játszott abban az évben Európában, és az Egyesült Államokban is, és akkor már jött a nagy siker, és aztán 2002 és 2004 között, amikor megjelent a Painkiller, akkor már ismertek lettek, és szeretettek lettek világszerte, és azért mondom én a szeretett szót így kiemelve, mert hogy tényleg két olyan srácról van szó, akikkel, hogyha bármilyen interjút megnéztek, akkor látni fogjátok, hogy egészen különleges, tényleg évtizedek óta szóló barátságból született zenekarról van szó, vagy együttesről van szó, ami azért nagyon fontos, mert tökre hasonlít egymásra a lelkük, a gondolkodás, mondjuk nagyon helyesen mesélik el az egyik interjúban, kérdezik tőlük, hogy messze laktok egymástól, és akkor mondja, hogy hát igazából nem, de azért egy jó erős séta, mert az Oli fent lakik a hegyen, és én meg lent lakok a völgyben, és hogyha találkozni akarunk, akkor valamelyikünknek kell egy nagyot sétálni, és hogyha dalszerzésre kerül a sor. Ez általában úgy zajlik, hogy megszületik a fejünkben egy szöveg, és ez nagyon-nagyon nehéz nem hallani azonnal a dallamot. Az egyikük úgy mesélte el, hogy én rögtön, ahogy elkezdem írni a dalszöveget, megszólal a fejemben a dob, úgyhogy először mindig a dob része van meg a dolognak, aztán amikor elkezdünk rajta közösen dolgozni, akkor már a dallamvilág is bejön. Nagyon helyes, kedves brit pop figurák ők, de leginkább folk rock és indie rock stílusban játszanak, de legalábbis így helyezték el őket, ami ugye nagyon közel áll az én szívemhez, és szerintem most már a tiétekhez is, mert a folk rock és az indie rock az mind nagyon szívazonos és szeretetteli zene tud lenni, igazán olyan emberközeli, szívhez szóló, tartalomvezérelt és fontos mondani valóval rendelkező zene. Ilyen a Touring Breaks is, ez most a Painkillers tőlük, csak is itt a Zenei Finomságok között a Mannán.

A népszerű színész Jared Leto és az ő zenekara következő a sorban itt a 98 pontat Manna FM-en a zenei finomságok között. Ez a 30 Seconds to Mars, akik 1998-ban alakultak Los Angelesben, és 2007-től a zenekar felállása. Jared Leto, aki énekel, ritmusgitározik és dalszerzőként is működik. Shannon Leto, a tesója, dobol és ütőhangszerek, ez az övé, ez a szekció. És az együttes tagjai voltak még Matt Watcher, basszusgitáros, Sonom Bixler, gitáros, és Tomo Milicevic, szólogitáros és billentyűs. Bocsár, 2007-ben ment el a zenekarból, és a koncerteken Tim Kelleher basszus gitározott. A lemezfelvételeken viszont Jared Leto és Milicevic rögzítette a basszus gitár részeket. Az ő zenéjük, amit most meg fogunk hallgatni, az Up in the Air című, aminek legendás története van. 2013. március 1-én a Dragon teherkapszulát szállító Falcon 9 rakéta felszállt a Florida Cape Canaveralról, hogy kiköthessen a nemzetközi űrállomáson. Hogy miért fontos ez? Hát azért, mert a 12.000 fontnyi tudományos kísérleten és rakományon kívül ez a bizonyos kapszula tartalmazta ennek a kislemeznek az első példányát. Azt mondta Jared Leto, hogy fenomenális délelőtt volt, észbontó élmény, felküldtük a zenénket az űrbe, ahol ez pályára állt, megkerülte a földet, egészen elképesztő dolog volt ebbe bele gondolni, ezt még annak idején az MTV News-nak mondta el Jared Leto. Azt mondta, hogy lehetetlennek tűnt, és egy pillanatig el is játszottam az ötlettel, de már jó ideje volt egy párbeszéd köztem és a NASA között arról, hogy hogyan tudunk valamilyen közös kreatív munkát összehozni. Én bemutattam nekik az én ötletemet, és lám, itt vagyunk. Azt is elmondta Jared Leto az MTV News-nak annó, hogy az Up in the Air című dal igazából nem kötődik, tehát nem, vagyis tehát nem szándékosan stimmel a címe azzal a történéssel, ami végül a dalnak a sors lett, inkább ő és a zenekar többi tagja inkább arra törekedtek, hogy egy megfelelő masszív módon elindítsák, vagy újraindítsák a karrierjüknek a következő fejezetét. Azt is elmondta, hogy a kezdetektől fogva világos volt számára, hogy ez egy nagyon különleges dal. Azt mondta, hogy összesen kb. 70 dalt írt és rögzített erre az albumra, és úgy érezte, hogy mindannyian a zenekarban valahogyan kötődnek ehhez, különösen azután, ahogy a turnén ugye lejátszották a dalokat. Azt mondta, hogy ez egy olyan dal, mármint Jared Leto még mindig az MTV-nek, amiben rengeteg energia, nagyon sok optimizmus és csordultig sok élet van. Ez hihetetlen fontos volt nekem is, Shannonnak és Tomónak. Ugyanígy, a dalt a nemzetközi űrállomás legénysége kapta meg a Dragon utánpótlási űrszonda kikötésekor 2013. március 4-én. A premiért március 18-án mutatták be a NASA TV-n, amikor, és most tessék figyelni, Tom Mashburn űrhajós visszajátszotta a dalt az űrállomásról a földre, a Mission Control Houstonon keresztül. Azt mondta Jared Leto még, hogy azért volt ez egészen szívbemarkolóan fontos esemény, mert a bátyám és én és a nagyapánk a légierőnél és az FAA-nél voltunk, így aztán a repülés mindig is az életünk részét képezte. Így is kötődtek a dalhoz, és a dal kötődött az űrbéli kiránduláshoz, úgyhogy egy nagyon különleges dal következik, aminek a videóklipjét is érdemes megnézni, ami tulajdonképpen olyan, mint egy furcsa álom, egy szürreális térben, furcsa jelenetekkel, érdekes színekkel, gyors vágásokkal, tehát nagyon sokrétű, mint hogyha az Up in the Air című dal nem csak egyféle jelentést hordozna magában, hanem többet is, és ezek rétegenként tevődnének egymásra, ami egyébként nem szokatlan, mert Jared Leto igazi, ez az igazi klasszikus művész figura, aki mondjuk, hogyha az embernek az osztálytársa lett volna, akkor ő az, aki nagyon kedves, de olyan megközelíthetetlennek tűnik. 30 Seconds to Mars és az Up in the Air. Itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Ez a Manna FM. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez az

98.6 Manna FM zenei finomságai között most egy újabb csoda muzsika. Peter Cincotti és a Lay Your Body Down című dal, amit Goodbye Philadelphia című dalként is ismernek. A kettő egy kicsit érdekesen összefonódik a nagy lemezen, amin ez a dal található. Peter Cincotti egy nagyon érdekes figura, egy fantasztikus zenész, és valami olyan hihetetlen, a szónak a szép értelmében, és akkor ezt most értsük jól, egyszerűen prezentálja a mélységeket, hogy az ember tényleg csak, ahogy elkezdi hallgatni, azt érzi, hogy jó, akkor most van egy kis nyugi, hogy érzem magamat, mi mindent juttat eszembe. Ez is azok közé, a zenék közé tartozik, aminél érdemes figyelni arra, én egyszer elkezdtem játszani a zenékkel, amiket szeretek, hogy mi jut eszembe róla? Volt, hogy elkezdtem írni, mi jut eszembe róla? Milyen érzést kelt bennem? Vajon miért azt kelt? És akkor elkezdtem nézni a dalnak a történetét, elkezdtem nézni a dalnak a szövegét, hogy hogyan kapcsolódik ez össze. És Peter Cincotti esetében ez csodálatosan működik. 1983-as születésű, New York City-ben született, tehát gyakorlatilag egy igazi amerikai jazzistáról van szó. Pop, rock, vocal, jazz és crossover elemekkel operál, hogyha a zenei stílusokat nagyon szakszerűen szeretnénk említeni. Főként zongorázik, és egészen kicsi korában kezdett zongorázni, nyilván a zongora mellett énekel is, hiszen tőle hallgatjuk meg ezt a dalt. 3 éves volt, amikor kapott egy játékzongorát, és azzal kezdett el zongorázni, és akkor észrevették a szülei, hogy egész ügyes a kisrác, és aztán eltelt néhány év, de tényleg csak néhány évről beszélünk, tehát még mindig kicsi gyerek. Amikor őt beiratták zongoraiskolába, rendszeresen elkezdett zongorát tanulni, zongorázni tanulni, és aztán már egészen korán elkezdett érdeklődni különféle stílusok iránt, ami különleges stílusoknak számítanak, tehát nem csak a mainstream és a popzene volt az, ami Peter Cincottit érdekelte, hanem főként a jazz és a jazz rock, a jazz pop. Amikor egészen fiatal volt, tehát itt most már a 10-20 éves koráról beszélünk, akkor már New York klubjaiban, a jazz szintereken folyamatosan jelen volt, koncertre is ment, és ő maga is fellépett, és hát nyilván ezek voltak rá a legnagyobb hatással. Középiskolás volt, tehát amikor, ahogy már mondtam, amikor fellépett klubokban, az All About Jazz-ben, erről például lehet olvasni, aztán 2000-ben részt vett a Monterey Jazz Fesztiválon, és nyert is a Night in Tunisia című dalnak az előadásáért. Az első lemezét 2003-ban adta ki, ennek Phil Ramone volt a producere, és ezzel a lemezzel ő lett minden idők legfiatalabb előadója, akinek sikerült a Billboard Jazz, vagyis a tradicionális jazz listának az első helyére kerülni 18 évesen. Ott volt az On the Moon című album, az East of Angel Town, a 2007-es, amiről meghallgatjuk majd ezt a dalt, és azt is érdemes tudni róla, hogy olyan nevekkel, vagy olyan emberekkel dolgozott együtt, mint Phil Ramone, vagy David Foster, neves producerekkel, akik mind nagyon nagy támogatásban részesítették őt, és nagyon bíztak benne az első pillanattól. Ez a hit egyébként a producerektől felé nagyon sokat számított abból a szempontból, hogy megmerjen maradni a crossoveres és modern jazz stíluson. Fellépett nagy színpadokon, például a Carnegie Hallban, vagy a Olympiában, Párizsban, a Monterey Jazz Festivalon, ahogy már mondtam, de ott nem is egyszer. De ami érdekesség Peter Cincottival kapcsolatban, hogyha szeretnénk eltenni fejben, hogy ki egyébként egy nagyon helyes pasi, szerepelt filmekben és sorozatokban is, a Beyond the Sea-ben ő is közreműködött filmzenében is, de egy kisebb szerepet is kapott, pont úgy, mint a Spider-Man 2-ben, ott zongorista volt, és mellékszerepe volt a House of Cards-ban, vagyis a Kártyavárban, amit még mindig a streaming szolgáltatóknál meg lehet nézni, és ott saját magát alakítottam. A testvérével, Pia Cincottival írt zenét musicalhez is, és aztán 2023-ban pedig kijött a Because It's Christmas című karácsonyi dala, ami csodaszép karácsonyi dal lett, nem mellesleg, és ami elérte a Billboard AC Top 40-es listának a 25. helyét, és az Independent Artist Chartnak a 3. helyét imádták. 2024-ben a Live at Café Carlyle album is kijött, és aztán New Yorkban állandó fellépéseket tartott a Café Carlyle színpadán. Ő Peter Cincotti, zseniális énekes, fantasztikus zenész, és az a típusú muzsika, ami most következik, a Lay Your Body Down, ami mindenkihez eljut valamilyen módon, úgyhogy nyissuk ki a fülünket, nyissuk ki a szívünket, és hangosítsuk föl a rádiót. Peter Cincotti most itt a zenei finomságok között a Mannán.

Most tessék kapaszkodni, nagyon szép, szívszorítóan, könyvfakasztóan szép dal következik a zenei finomságok között. Bonnie Raitt, az 1949-es születésű énekesnő az, akinek a dalát most a Just Like That-et fogjuk meghallgatni. Burbank, California az ő születési helye. Amerikai blues énekesnő, dalszerző és gitáros, a hivatalos pozíciója, vagy az apostrofálása, ahogy őt szokták említeni, de nekem nem csak a blues, hanem a country is eszembe jut, amikor az ő zenéjét hallom. Ez a dal, amit most meg fogunk tőle hallgatni, ez különösen súlypontos dal, a lényegét, a történetét, a születésének a történetét és a szövegét tekintve is. Visszatérünk még Bonnie Raittre, magára az énekesnőre, de egy kicsit még a dalról. Akkor írta meg ezt a dalt Bonnie Raitt, amikor 2018-ban látott egy hírt egy nőről, akinek meghalt a fia, és szervdonor lett a fia, és a szívét megkapta valaki, és a hírek arról szóltak, vagy a hír arról szólt, hogy az a nő akkor találkozott először azzal a férfival, aki megkapta az ő fia szívét, és amikor összetalálkoztak, nyilván mind a ketten könnyeztek, és a férfi hagyta, hogy a hölgy hallgathassa az ő mellkasán keresztül a fia szívének a dobbanását, és amikor ezt végighallgatta, ezt a hírt Bonnie Raitt, akkor annyira meghatotta a történet, hogy azonnal leült és megírta a dalszöveget, ez lett a Just Like That. Ez a 18. albumának a címadó dala Bonnie Raittnek, 2021-ben vette fel, miután átvészelte a virágjárványt, aztán 2022-ben adta ki a lemezt, 51 évvel az első albumának a kiadás után, az 71-es volt. Ez az egyike annak a három dalnak az albumon, amelyet ő maga írt, és azt mondta egyébként a 2023-as Grammy-n, ő volt a legnagyobb meglepetés, mert hogy ez lett az év dala. Megelőzve Beyoncé, Taylor Swiftet és Harry Styles számait, aminek én azért örülök nagyon, mert úgy tűnik, hogy ez úgynevezett meaning driven, vagyis a tartalom és a háttér és történet vezérelt muzsika újra teret kap. Újra fontos lesz az, hogy egy zene ne csak jól szóljon, hanem szóljon valamiről. Azt mondta maga a dalról, maga az énekesnő Bonnie Raitt, hogy engem az a hihetetlen történet ihletett meg ehhez a dalhoz, ami a szeretetről, a kegyelemről és annak az elképesztő nagy lelkűségéről szól, akinek van lelki ereje a szerettjei szervét adományozni, hogy segítsen egy másik embernek életben maradni. A történet olyan egyszerű, magától értetődő és gyönyörű volt abban a pillanatban és ezekben az időkben, főleg, amikor túl vagyunk már régen a Covid-járványon, de a veszteségeinket mégis magunkban hordjuk, hogy az emberek reagáltak nyilván a dalt részben azért, mert nagyon szeretem John Prine-t, aki inspirálta a dalzenét, és belülről mesélt el egy történetet. Nem írok sok dalt, de nagyon büszke vagyok, hogy ezt a dalt én írtam, és nagyon büszke vagyok arra, hogy értik az emberek, hogy miért fontos ez a dal. Amikor megjelent Mark Maron podcastjében Bonnie Raitt, akkor elmondta, hogy csak egy énekhangot vett fel, és alig tudta végigcsinálni, mert annyira nagyon érzelmes volt számára, bárhányszor elkezdett énekelni, minden egyes alkalommal látta maga előtt a hölgyet, ahogy hallgatja a férfi mellkasában a fia dobogó szívét. Az egész történet újra és újra lejátszódott benne, úgyhogy nagyon nehéz volt felénekelni, mert ugye ilyenkor az embernek elbicsaklik a hangja, egy kicsit erőteljesebben kezdi el nyelni a könnyeit, úgyhogy szerencsére ez a felvétel aztán pontosan emiatt minden érzelmet ugyanúgy ad át, ahogyan ő ezt érezte, ahogyan érezte magát közben, és tökéletesen illett a dallamhoz is. Egy varázslatos muzsika következik most, Bonnie Raitt és a Just Like That. Itt a zenei finomságok között most a

0: ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Erősödött a magyar gazdaság. A kárpátaljai vihar károsultjainak gyűjt a máltai szeretett szolgálat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a mától várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Erősödött a magyar gazdaság, a második negyedévben 1,7%-kal nőtt a teljesítménye az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest 0,4%-kal bővült. A növekedéshez leginkább az ipar teljesítménye és a szolgáltatások járultak hozzá. Tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése. A fogyasztóvédelem eddig mintegy 600 egységet vizsgált, több mint 18 millió forint bírságot szabott ki. Az első hónap tapasztalatai szerint számos korábban feltárt hiányosság nem szűnt meg, különösen a fesztiválokon és a nagyobb rendezvényeken. A strandbüfék színvonala ugyanakkor javult. Vízosztással, párakapukkal készül a hőségre a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek a hőségriasztás ideje alatt. Délelőtt 10 és délután 5 óra között vizet osztanak a budapesti pályaudvarokon és több vidéki város vasút, illetve autóbuszállomásain. A kárpátaljai vihar károsultjainak gyűjt a máltai szeretett szolgálat. Kárpátalján hétfőn este jégesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig. A szolgálat jelenleg a két legsúlyosabb érintett helyszínen, Sáros-Oroszi és Makkos Jánosi térségében folytatják a segítségnyújtást a helyi kárelhárítókkal együttműködve. A rászorulóknak szánt pénzadományokat az adományoz.hu oldalon vagy banki átutalással várják. 34-re emelkedett a Japán délnyugati részén sújtó 7,1-es erősségű földrengés halálos áldozatainak száma. A keddi földmozgásban több lakóház összeomlott, hidak rongálódtak meg, és tüzeket is jelentettek. Súlyosan megrongálódott egy bevásárlóközpont is, amelyben még az evakuálás befejezése előtt robbanás is történt. A térségben több tízezren maradtak áram és víz nélkül. Mintegy 8000 embert menekítettek ki Krétán erdőtűz miatt, közölte a sziget északi részén lévő Réthimno régió alprefektusa. Az evakuálásokat azért rendelték el, mert az erős szélnyomán új erőre kapó lángok egyre közelebb érnek egy tengerparti üdülőhelyhez. A tűz már több lakóházat, mezőgazdasági épületet is felemésztett, valamint haszonállatok is odavesztek a lángokban. Görögországból több erdőtüzet is jelentettek, melyekben már 3 tűzoltó vesztette életét. Közülük Krétán.
0: Időjárás.
4: Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Csodaszép reggelt kívánok a hallgatóimnak. Hogyan alakíthatunk ki olyan kertet, ami nem csak szép, hanem természetes módon mondjuk segíti is a növények fejlődését, milyen növények érzik jól magukat egymás mellett, és milyen társításokat érdemes inkább elkerülni. Beszélgetésünkben az illóolajok világáról, a növénytársításról és a természetközeli kertészkedés praktikus fogásairól is beszélgetek vendégemmel, Topor Erikával, aki okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Nem régen voltál itt, ugye, amikor az augusztus 8-ai Kertakadémiáról beszélgettünk, majd még mai beszélgetésünkben is szót ejtünk erről, hiszen még előttünk van ez a dátum. A naturkertészetről nem emlékszem, hogy a múltkor beszéltünk-e, hogy mi az, hogy naturkertészet. Szerintem ezt nem
2: beszéltünk róla.
1: Úgyhogy mindenképpen szeretném, hogyha ezt egy kicsit átbeszélnénk, hogy miben más ez, mint egy normál, most nem is tudom, hogy mondjam másképp, hagyományos kertészkedés.
2: Mielőtt bármelyik hallgató azt gondolná, hogy ez a köze van a naturalista kertészkedéshez.
1: Igen, nem ugyanaz.
2: Igen, az nem egészen, tehát a Messzelen kertészkedés világnapját én környezetvédelmi okokból nem tartom. Hogy ez valakit így
1: Az mikor van?
2: Nem tudom. Fejből nem tudom, mert nem tartom, de egyébként tavasszal szokott lenni, amikor már végre előbújik a napsütés, és akkor sokan úgy érzik, hogy más dolgoknak is elő kell bújni. Én ezt nem tartom.
1: Facebookon jött szembe velem egy ilyen mém, hogy ma van a naturalista kertészkedés.
2: Ez Messzelen kertészkedés világnapja hivatalosan. Szóval, hogy nem keverendő össze a két dolog. Ez egy ilyen PR fogás volt, ha lehetek őszinte, mert ültünk Fülöp Zoli PR szakemberrel, hogy mit lehetne csinálni, amikor itt a kert bloggerek világát éljük, és kéne valami megkülönböztető jelzés, mint a rendőröknek, meg a mentősöknek. És akkor így alakult ki, hogy az én szemléletem ez a teljesen természet közeli kertészkedési irányzat, az akkor milyen jól hangzana ez, hogy naturkertész, és gyakorlatilag nincs ez a fogalom, tehát ez rajtam kívül nincs ez a fogalom valójában világszinten. Pontosabban most már Amerikában láttam egy ilyen natur gardener feelinget, de hát az nyilván Amerikában van, tehát szerencsém van egyelőre még. De ez valójában ezt jelenti, hogy a wifi nélkül áram nélkül működő kert, amiben csak vagy, létezel, és veled összhangban van a természet, a kert, a növények, az állatok, mert itt ugye az állatokról is beszélgetünk, bármilyen nagy állatok vagyunk mi is a kertben. De hogy egy nagy ökológiai rendszerként kell erre tekinteni, és valahol a naturkertészet az ezt jelenti számomra.
1: Tehát, hogy igazából összefügg minden mindennel, tehát ezt egy összefüggő rendszerként kell tekintenünk. Egyáltalán alapvetően a kertészkedésre, nem csak a naturkertészkedésre, hogyha jól értem.
2: Alapvetően igen, tehát most ha ilyen trendekbe kéne elmenni, akkor biztos sokan voltak különböző ilyen expókon, meg ilyen nagy kertészeti kiállításokon, ahol döntő többségében lassan most már műfüves cégek vannak, robotfűnyíróval. Érdekes kombináció. Nyilván nem ugyanabban a kertben fogják mind a kettőt használni, de hogy már a fenntartható, mint fogalom, az elcsépelt lett. Tehát most már ez inkább egy ilyen reklámfogás, hogy fenntartható lett a műfű, fenntartható az öntözőrendszer, a kert, től kezdve minden.
1: Ez mitől fenntartható?
2: Hát az, hogy a fogalom, az valójában a fenntarthatóság, ez egy közgazdasági értelemben és ökológiai értelmű fenntarthatóság, az eredeti fogalom. Ebbe ugye Hajnal Klára, a professzorasszony nagyon nagy tudást épített az évek során, sok évtizedes tapasztalattal. Viszont kerti szinten most már ugye beleteszik a fenntartható fogalomba azt is, ami az ember által fenntarthatóságot jelenti. Gondolj itt az automata esőcseppérzékelős öntözőrendszerre, vagy egy robotfűnyíróra, vagy
1: tehát
2: a műfűre.
1: Tehát ez attól fenntartható, igen, bocsáss meg, az automata, az esőérzékelő locsoló, hogy csak akkor kapcsol be, amikor éppen szükség, feleslegesen nem működik, tehát innentől kezdve nem fogyaszt sok vizet, nem, ugye? Tehát jól értem?
2: Igen,
1: tehát
2: ilyesmi igen. Tehát ezek az úgymond ilyen okos kerteket is már fenntarthatónak kezelik, ami ökológiai értelemben egy totál nagy kapufa, mert tudjuk jól, hogy minél több elektronika, meg gép, meg ilyenek vannak ugye a kertbe beépítve, az annál kevésbé lesz fenntartható. Mondok erre egy nagyon jó példát, a robotfűnyírót szokták javasolni olyan kertbe, ahol rengeteg a vakond. Na most, mert hogyha ott folyamatosan cicereg a robotfűnyíró, akkor a vakond elköltözik. Na de, a talajlakó állatok nem költöznek el. Tehát nyilván egy földigi liszta se fogja ott jól érezni magát. Nyilván persze. A pajor se annyira, de összességében a hasznos életközösségek sem érzik ott jól magukat. Tehát itt ilyen okokozati összefüggésekben kell gondolkodni. És hát a naturkertészet, meg a valódi ökológiai fenntarthatóság, ez igazából erről szól.
1: Uh-huh. Tehát, hogy igazából ez, hogyha hosszú távon megy így, hogy robot fűnyíró, meg mi ez, érzékelő eső locsoló rendszer, akkor ez mit okozhat egyébként? Amellett, hogy azt mondjuk, hogy ez fenntartható, és hogy ez milyen fantasztikus.

0: tenni, hogyha most megint egy más területről hozzak be példát, de ha én állandóan beszedem a legkülönbözőbb multivitaminokat, akkor a test egy idő után leszokik arról, hogy önmagát regenerálja, megújítsa, és ugye önmagát fogja generálni a betegség halmaz, ha lehet így fogalmazni. Na most ez a kertben ugyanígy működik. Ha a kertet leszoktatjuk arról, hogy túléljen, ha állandóan elérhető a víz, akkor a gyökerek például nem fognak a talajban olyan széles távolságokra, mélyre, messze elmenni vizet keresve, mert mindig ott van a felszín alatt, és egy ilyen öntözőrendszer, főleg sokaknál rosszul is van beállítva, felszínen erős gyökereket eredményez, és ahhoz, hogy valami szárazságtűrő legyen, nagyon mély, nagy gyökerekre van szükség. Nem a felső 10 centibe, hanem az alsó 1 méter és az alattiba. Tehát, hogy ennek egy ilyen nagyon sok sejten keresztül látható összefüggésrendszere van, hogy a valódi ökológiai fenntarthatóságot agyon lehet csapni a gazdasági értelembe vett fenntarthatósággal,
1: igen. És akkor innen a fenntarthatóságtól fogjuk folytatni a zene után.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Kertészkedünk ebben az órában. Topor Erika okleveles kertészmérnök, naturkertész a vendégem. És ugye illóolajok, illetve növénytársítás, ez a mai adásunknak a témája, és ott hagytuk abba a beszélgetést.

0: költségvetést, hogy a fenntarthatóság, hogy egyáltalán mit akar már ez a szó, és milyen érdekes, hogy ez a már elcsépelt, meg túlhasznált ez a mondat, hogy régen mindig minden jobb volt, de hogy ezt egyszerűen itt is ki kell, hogy mondjuk, hogy régen sokkal jobban ismerték az emberek a környezet, és anélkül, hogy nem tudom, milyen végzettséget szereztek volna, mert megtanulták abban a rendszerben, amiben éltek, hogy mi az, ami és hogyan. És ugye nagyszülőktől, szülőktől, stb. Tehát hozták a tudást tovább, mi meg ezt így mindent el, mint hogy elfelejtettük volna.
1: Igen, és sokkal többet használták azokat a növényeket a kertekben, ami az ő tájegységükre volt jellemző. Ugye nem volt internet, nem volt ennyi információ,
0: nem volt mesterséges intelligencia, megkérdezzük.
1: Hát az se, de például azért valljuk be, az én nagyszüleimhez nem jutottak el az angol kertek Chelsea virágsójáról beérkező növények.
0: És mégis jó volt, és
1: gyönyörű volt a kertjük, igen. Tehát, hogy valójában a kert nem attól lesz szép és működő, hogy én Amerikából, Mexikóból, Brazíliából, meg mindenhonnan összeszedek egy csomó növényt, mert akkor most behívhatnám fogalomként a rovarbarát kert esetét. A Kárpát-medencének van egy rovarvilága, és az teljesen eltér a brazil rovarvirágtól. Nem hál az égnek, miért? Azért a skorpiókra szerintem annyira úgy nincsen igényünk, de hogy így visszatekintve az, ami ilyen életközösségekkel, ami édes nagyszüleink találkoztak, meg a déd szüleink találkoztak, abban nem volt még virágboltos szinten sem a tarantulapók meg az egyebek benne. Uh-huh. De most gondolj el egy szitut, én egyetemista voltam, virágkötőműhelybe dolgoztam, szállodákat láttunk el virágdekorációba, fantasztikus munka volt tényleg, kilószám érkezett a trópusokról mindenféle gyönyörű növény, és egyszer kinyitottunk egy ilyen dobozt, és egy tenyérnyi fekete pók.
0: Jézusom.
1: Azzal a lendülettel kiszaladt, még most is kiráz a hideg, és elbújt egy szekrény alá, mi kiszaladtunk csajok így a műhelyből. Mondtuk a főnöknek, hogy tiéd. Tehát amíg nem találod meg, mi nem vagyunk itt, és nem lett meg a pók. Na most gyakorlatilag ez egy növényvédelmi eset is ilyen szempontból, mert ennyi erővel simán be lehet ugye új rovarokat hurcolni, betegségeket. És ez most ott egy ilyen poén volt, bár nem hiszem, hogy ott a szuterénből, amikor fölment valakinek a mosdóján így a szellőzőn keresztül,
0: az egy annyira poén lett volna, igen.
1: Mi nem mertünk utána már nagyon ilyen dobozokat nyitogatni csak kint az udvaron, de viccet félretéve, tehát hogy ez a fajta nagy globalizáció, ami a kertünkben is most megjelenik, ez nagy probléma. Hát veszel paradicsom palántát a piacon, ugye régen mi volt, a Marika néninek a kedvenc paradicsomjából kaptál pár magot,
0: igen.
1: Mert neki az gyönyörű volt, elvetette, tök jó volt. Nem volt műtrágyázva, maximum komposzttal volt megszólva, csirketrágyával, stb. Most meg megveszed a K2-t, meg a kecskeméti fürtös F1-et, meg sorolhatnám
0: is. És nem is tudod, melyik a jó, mert hogy te nem tudsz választani akkor.
1: Meg ezek ipari fajták.
0: Meg ízetlenek, ezt is hozzátenném.
1: Lehet abból ízeset is találni, ha jól van az összkitalálva, tehát még azt sem mondanám, hogy feltétlenül ízetlen, viszont ezek ipari fajták. És egy ipari fajta az ipari nemesítés eredménye. Az ipari nemesítést általában olyan cégek finanszírozzák nyilván, akik az ipari termelésért élnek, műtrágya cégek, vegyszergyártó cégek, biztos tudják a hallgatók is. És ez egy nagyon veszélyes dolog, mert utána jön a zárcsoportok ezernyi kérdése, hogy miért fekete talpas, miért sárga talpas a paradicsomon, miért rohad, miért ilyen, miért olyan, miért nem elég nagy a bogyója. Azért, mert nem adtál meg neki mindent, ami az eredeti fajtájának megfelelő szüksége lenne rá.
0: De hát honnan lehette meg a tudása adott?
1: Hát igen.
0: Hát ez a probléma, igen. Azt gondolom.
1: Igen, és ezért van az, hogy egy jól összerakott kert, és mi a kertportálnál is, én mióta létezik, hát ez a 23. évünk, én az olvasói kérdésekből is látom azt, ami beérkezik napi szinten, hogy ami mindig úgy kezdik, hogy mi a baja a növényemnek, a leander szezonban a kitehetem-e már a leander, télen a betehetem-e a leandert, elvégződik, tehát ez a szezonunk, de hogy mivel az alapinformációk nincsenek meg, és el vagyunk már szakadva is a természettől, én azt gondolom, hogy nekünk most nagyon nehéz dolgunk van.
0: Ha már alapinformációknál tartunk, akkor gondolom az is egy alapinformáció, hogy hogyan társítsunk növényeket, hiszen nagyjából ugye, amiről eddig beszéltél, ez is azt támasztja alá, hogy ez mennyire fontos, hogy mit, mivel, hogyan. Ez hogyan lehet megtanítani mondjuk akár egy egyszerű hétköznapi embernek, aki szeretne egy csodálatos kertet magának?
1: Én a társítást ezt a nagypapámtól tanultam részben, aki a helyi kihasználásra ment. Én a 16. kerületben, Kertvárosban nőttem föl egyébként, tehát független attól, hogy most a homokhátságon tengetem a homoksivatagba az életemet. Mindenkinek van egy furcsa élet szakasza, amikor szereti önkínozni magát. És ő például arra ment rá, hogy minél több növény beférjen. Tehát ott a szőlőskert egy királynőjét től a paradicsomon át minden volt ebben a kertben, de én ott láttam azt először, hogy például a kukorica babbal társítva, mert hogy a kukorica magasan nő, a bab vele együtt nő, rá tud tekeredni, meg van a támrendszer. Na most erre nyilván most jogszabályi környezet se nagyon van egyébként, ha most valaki ezt mezőgazdaságba átforgatja, mert a falugazdászunk azt szerintem kitért a hitéből, amikor hektárba többen jöttünk ki, mint valójában, mert ők úgy érnézik, hogy a gyümölcsfa az 4x3, és az alatt nem lehetne semmi, nekünk meg minden van, tehát nekünk a sütőtök is a fán van, meg ilyen hasonlók, mert olyan a társítási kombinációnk.
0: Én értem, hogy olyan a társítási kombinációnk, viszont az, hogy ez miért alakult így, vagy minek köszönhető, ezzel jövünk vissza a hírek, zene, és folytatjuk a beszélgetést.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Illóolajok használata a kertészkedésben, valami növénytársítás. Ez a témánk ebben az órában. Topor Erikával beszélgetek, aki okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész. És ugye ott hagyjuk abba a beszélgetést, hogy milyen furcsa társítási kombinációnk, és hogy vajon ez miért alakult így? Na ezt válaszoljuk meg.
2: Egyrészt ez megfigyelés alap. Tehát például nem csak a tányérom mutat jól mozzarella mellett a bazsalikom, paradicsom, hanem növénytársításban is a paradicsom, bazsalikom, a különböző...
1: Azt a mozzarella is, hát azt is valahogy oda kell rakni.
2: Igen, azt hogy nem ártana, de arra még azért nincsen technológiák, főleg ugye a hűtési lánc miatt nyári 40 fokban, de szóval, hogyha most így jó példákat akarnék mondani, sokan ismerik a rózsa-levendula. Párosítást ugye levéltető miatt. A fűszer növények valami fura okból, ha most valaki beüti az interneten azt, hogy növénytársítási táblázat, akkor képzeld el, hogy ebbe a táblázatból kihagyták a fűszernövényeket.
1: És miért?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. És így osztja mindenki egyébként a közösségi oldalakon, mintha ez ilyen szentírás lenne, és amikor én először megírtam a növénytársítás könyvemet, meg a növényi illóolajok használatát a kertben, akkor pont ez volt az egyik ilyen slusszpoénom, hogy én viszont beleraktam a rendszerbe. Mert pontosan tudjuk, hogy ez dísznövény oldalon is, egy díszkertben a növénytársításra meg lehet oldani a növényvédelmi kérdést. Tehát nekem van színes levelű bazsalikom, batáta, rozmarin, zsája, mindenféle van a virágágyásomban is, pontosan azért, hogy nem csak rovarbarát legyen, hanem növényvédelmileg is stabil legyen a rendszer. De ugyanígy cínia, tehát az a legényvirág talán a magyar neve, szellő, rózsa, mindenféle van a veteményesemben is, mert valamivel viszont oda kell vonzom a méhecskéket ilyen nihiles időszakokba. Tehát, hogy nálam például...
1: De ez ehhez akkora tudás szükséges ahhoz, hogy tudjam, hogy például a méhecskéket mivel vonzod oda, vagy miért kell, hogy a méhecskéket oda vonzad? Tehát, hogy...
2: Igen, most erre mondanék egy ilyen jó kis reklámszöveget, amit majd lehet, hogy úgyis ki fogsz vágni, hogy meg kell venni a könyvemet, és abból mindenki derül.
1: Ezt nem fogom kivágni, mert hogy pont ez segít azoknak a hallgatóknak, akiknek kérdései vannak, igen.
2: De hogy egyrészt a megfigyelések, a másik az, hogy rengeteg ilyen jó társítás van, ami már fixen működik. És akkor én ezt még megfejeltem azzal, hogy elkezdtem illóolaj irányból. Hát én azért egy kutatómérnök ember vagyok, tehát nekem a kert az egy teljesen más képet is fest. Tehát ha oda most bejön valaki, aki eddig az ilyen nagyon pedáns, élire vasalt fűvel volt eddig el, az azt hiszi, hogy ez egy ilyen oltári káosz. És én mindenhol tudok neki olyat mutatni, nézd, az egy argentin rágógumicserje a rebarbarával.
1: Argentin rágógumicserje.
2: Van ilyenem, hogy argentin rágógumicserje, de van például kólacserjém.
1: Azt mondjuk, arról már hallottam kólacserjéről, de argentin rágógumi cserjéről még nem.
2: Ugye? Tehát szóval, hogy nekem azért vannak ilyen dolgaim, és például nagy mentafajta gyűjtő, vagy fűszerfajta gyűjteményem van, a mi térségünkben az a legnagyobb fajta gyűjtemény. Tehát ez vetekszik ilyen, ilyen különleges botanikai gyűjteményekkel lélekszámba, mert mit ilyen 37 fajta mentám van. De mi ebben az izgalmas? Az benne nekem az izgalmas, és igazából növénytársításban is az az izgalmas, hogy hát jó, most nyilván mindenki a fodormentát, borsmentát ismeri általában, ennyi, még igen. Van az alma, meg a banánmenta, mert az poén, meg a málna ízű, meg a eperízű menta, de alapvetően ezeket ismerjük. De a 37 fajtából képzeld el, én azt figyeltem meg, hogy nagyjából egy időben virágoznak. Azt gondolnád, hogy akkor rovarbarát kert, hello. Aha, de nem mindegyiket látogatják rovarok. Na most azt várnád, hogy ott az egész döngicsél.
1: Aha.
2: És például egy japán mentát nem látogatnak a rovarok, míg a kínait, igen.
1: És hogyha egymás mellett van a kettő, akkor tehát látható...
2: Nem mennek át.
1: Aha. Ha.
2: Mert érdekel. Direkt ládásan csinálom, vagy hát ilyen vödrökbe terveztem, hogy akár a kombinációkat is be tudjam mindig mozgatni arba a térbe, amiben kísérletezni akarok, és képzeld el, nem mennek rá. Vagy van olyan faj, a marokkói menták vonala az, ahol például nagyon sok méhekre vadászó rovar vadászik méhekre. Na most, amikor itt ökológiáról, meg fenntartatóságról beszélünk, meg növénytársításról, akkor ez is egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy én nem nagyon látok bugás hortenzián méheket egyébként.
1: Vagy... És mi az oka? Vagy... Tehát mert azt se szeretik a méhek? Vagy...
2: Mert alapvetően az nem egy rovar vonzó növény. Aha. Tehát az egy dolog, hogy valami szép, de az nem biztos, hogy hasznos is. És egy kicsit talán az angol kertek szemlélete az itt bukik meg Kárpát-medencébe, nem is csak a talaj, nem is csak a mikroklíma, hanem akár az, hogy nem abban a rovar közösségbe vagy életközösségbe akarunk átadaptálni egy olyan kert típust, ami nem ide való. Tehát ez egy ilyen nagyon pengeillen táncoló téma ilyen szempontból, és lehet, hogy egyébként most fenékbe is fognak egy páran emiatt rúgni, hogy ezt így elmerem mondani, de ha ökológiai fenntarthatóságról, meg növénytársításról beszélünk, akkor ez egy nagyon-nagyon fontos tényező, amit nem szabadna kihagyni.
1: Nagyon kevés időnk maradt az illóolajokról beszélni, pedig nagyon reklámoztam a hallgatóinknak, úgyhogy muszáj lesz erre is, ennek is időt szentelnünk, mint ahogy a zenét is muszáj beiktatnunk így a beszélgetésünkbe, úgyhogy most egy életörömzenét hozunk, és innen folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Növénytársítások, illetve az illóolajok használata a kertészkedésben. Ez a témánk. Vendégem Topor Erika, okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész. Nagyon sok szempontból érintettük ugye itt a témákat, magát a kertészkedést főként, és ott hagytuk abba, hogy az illóolajokról is beszéljünk. Azt viszont mielőtt az illóolajokra rátérnénk, egy kérdés, és kérlek rövid válasz tényleg, hogy tudjunk még beszélni az illóolajokról, hogy azt mondjuk, hogy van olyan növény, fűszernövény, ami egymást segíti, ugye, tehát a és van olyan is, ami kifejezetten ártalmas egyik mellé, mondjuk két olyan növényt egymás mellé ültetni, egyik a másiknak a, nem tudom, az ellensége?
2: Igen, tipikus példa egyébként a diófának, ugye ezt úgy nevezik, hogy allelopatikus hatás, ilyen nagyon szép magyar szava van.
1: Megjegyeztem egy életre, allelopatikus hatás, igen.
2: Az azt jelenti, hogy a gyökérzónába, vagy magába a növény a leveleiből olyan anyagokat ereszt ki, vagy bocsájt ki, igen, ami távol tartja a többi növényt, vagy gátolja a növekedését. És az illóolajos növényvédelem egyébként itt izgalmas, hogy ezek általában illóolajokkal történő kommunikációt jelent. Vagy hormonok, ha talaj, akkor hormon, de alapvetően ezek illóolajokkal történő kommunikáció, és ezeket a
1: szépen
2: növények...
1: szépen átvezetted az illóolajokra.
2: Látod,
1: igen.
2: Zseni vagyok.
1: Hát igen, ez az.
2: Tehát, hogy és ebbe ez lesz az érdekes, hogyha például én egy, és itt most nem az MLMS, meg mindenféle illóolajokról beszélek, hanem a valóban természetesen előállított illóolajokról beszélek, igazi 100%-os illóolajokról, ha ezeket kijuttatjuk a kertbe növényvédelmi célzattal, abból akkor a növények ugyanúgy értenek. És a rovarok is ugyanúgy értenek. Tehát például egy némolaj, ugye az adiraktin hatóanyag tartalmaz a ném fának a termésének az olaja, kijuttatható, az egy mindent visz rovarölő készítmény.
1: És ezt hogyan használjuk?
2: Ugyanúgy ki kell permetezni.
1: Aha.
2: És ez lehet teafaolaj, lehet például tafrina ellen nagyon sokszor fahéjolajos permetezést szoktam javasolni, és már megelőzés szinten, mert ugye maga az, ami embergyógyászatban is ugye gombaölő, baktériumölő, az például növénykortani oldalon ugyanúgy gomba és baktériumölő tud lenni. Nem minden esetben, ezt azért hozzá kell tenni, viszont amit nagyon fontos megjegyezni, hogy fényérzékenyé teheti ugyanúgy a növényi szöveteket. Ugye emberből ismerjük.
1: Ez az egyetlen egy illóolaj, ami fényérzékenyé teheti, vagy általában
2: például
1: az illóolajok?
2: Például a citrusolajok azok mindegyike.
1: Aha.
2: De például a fahéjolajat is azért nem szeretem, amikor beteszik ebbe az illóolaj párologtatóba alágyújtva, mert hőhatására nem a legkellemesebb kombinációkra esik szét kémiailag. Tehát rákkeltő anyagok keletkeznek belőle magyarán, de például ugyanúgy tud perzselni növényi lombon, mint az emberbe, ha a parfümöt a bőrödre fújod, és kimész a strandra vele, hogy foltosan barnulsz. Ez növényeknél pepitában ugyanez. Ez az egyik nagyon fontos dolog az illóolajoknál. A másik meg az, hogy például ugyanígy mondjuk jó a teafa olaj, csak képzelj el mondjuk egy szép fejes salátát, amit biomódon teafa olajjal akarsz megmenteni. Ezek felszívódó készítményként fognak működni. Hogy evette már valaki teafa olajos fejes salátát? tehát, hogy itt ezeket
1: nagyon
2: is...
1: Nagyon extrém lehet, azt gondolom.
2: És akkor azt mondom, hogy megnézem, hogy a hatóanyagokban mi az, ami működik, és akkor azt mondom, hogy viszont lehet, hogy ugyanazt tudja mondjuk földi bolhák ellen egy fokhagymaolaj. Azért egy fokhagymaolajos fejes saláta rukkola földi bolha ellen még mindig jobb, mint
1: ismerősebb
2: a teafás.
1: Ismerősebb íz, igen, mondhatnánk.
2: De így is lehet mondani, bár gurmék próbálják ki, biztosan nagyon különleges ízhatás lesz, de hogy például erre is figyelni kell, hogy ezek felszívódó készítményként funkcionálnak, és akkor viszont nem árt azt tudatosítani, hogy az egy almán, egy szilván nem biztos, hogy a kellemes ízvilág fele fogja elvinni a termést.
1: Mennyire ismert ez már a kertészkedésbe, úgymond az illóolajok használata itthon Magyarországon?
2: Nagyjából kettőt ismer a társadalom, aki ebbe benne van, ugye a némolajat és a narancsolajat. De ahhoz képest gyakorlatilag bármilyen illóolajjal lehet kísérletezni. Én azt gondolom, hogy a citrusolajok mindegyikét lehet használni, csak tényleg a fényérzékenységre kell odafigyelni. Ez azt jelenti, hogy este kell kijuttatni. Uh-huh. Most ebbe belemehetnénk, hogy a biogazda miért permetez éjszaka.
1: Ebben majd a következő adásban mindenképpen menjünk bele, mert ez nagyon-nagyon érdekel egyébként.
2: És de ha már este kipermetezzük, az addigra már éjszaka annyira beszívódik a növénybe, hogy már napközben, amikor jön a nagy forróság, már nem lesz fototoxikus, tehát fényérzékenyé nem teszi a növényi szöveteket. De én szoktam használni teafát, fahéjat, mindenféle citrusolajat, a borsmenta-menta olajakat nagyon szeretem uh-huh. használni, de ott vannak a porcsinkából készült olajok, a csalánlevek. Tehát nagyon sok növényi lé, amit otthon megferment vagy hordóba, tehát magyarán megerjesztünk, uh-huh. és kijuttatunk, azoknak nagy többsége ugyanúgy illóolaj tartalmú egyébként.
1: Ezeket az illóolajokat, meg minden, amit most így elmondtál ezzel kapcsolatosan, lakásba tartott növényeknél is, virágoknál is lehet akár használni?
2: Lehet, annyi, hogy most nagyon divatos, ugye szerintem mindenkinek kb. Van lepke orhideája, az orhideáknál legyünk nagyon óvatosak, azok kényesek, mindenre uh-huh. kényesek. Tehát ott azért maradjunk egy kicsit a megszokott vonalakon.
1: Na és ugye a végére értünk, de egy mondatban még kérlek, augusztus 8-án Kertakadémia lesz Tabdiban. Ezzel kapcsolatosan már csináltunk ugye egy adást, de még említsük meg itt a hallgatóinknak, hogy mi mindennel várjátok ott az érdeklődőket.
2: Nagyon érdekes előadások lesznek, ugye. Többek között én a növénytársításról fogok beszélni, de ha most egy különlegességet, ami a társítással összhangban van, lesz előadás a talajlakó mikorizogombákról, Parádi Istvántól, növényi stresszkezelésről és növényi stressz hatásokról, Sipos Józseftől, Koritármia érkezik növényzenével, az egy megint egy nagyon érdekes világ. Török Zita nevét szerintem sokan ismerik, a vadvirágos Török Zita érkezik a díszkerti vadvirágos felhasználásról. Andrusovics Petronella a Csodáskertem magánarborétumtól jön a savanyú talajt igénylő növényekkel, illetve egy nagyon aktualitással is muszáj vagyunk foglalkozni többek között a hiánybetegségekkel, illetve Kujáni Olgi nénit kértük fel növényorvosként, aki most a nagyon komoly szőlő problémákra ad majd a jelenlévőknek válaszokat.
1: Tehát akkor augusztus 8-a Tabdi, 10 órától? Hány órától kezdtek?
2: 8-tól van gyülekező, az előadásokat igyekszünk 9 órától elkezdeni délután 4-ig, és utána kezdődik, amikor lemegy a nagy meleg, a kertlátogatást az én kertembe.
1: Akár kertészek, de akár laikusok is természetesen mehetnek erre a rendezvényre.
2: Igen, várunk mindenkit szeretettel.
1: Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Topor Erika okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A kürtős kalács új roppanása. Have a break, have a KitKat. Kürtős kalács made with KitKat. Harap rá az új crunchy kürtős kalácsra a Vitéz kürtösnél, az Édes Mackóban, a cirkusz mellett.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Reklám hangzott el.
7: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Hétfőn lejárnak a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Lakóházakat és ipari létesítményeket ért találat Ukrajnában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Fokozódik a kánikula, keddig harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az egész ország területén. Az orvosok figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség megterheli a szervezetet, fontos a folyadékpótlás, ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, ne most mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Lejárnak hétfőn a régi könyvformátumú határidő nélküli személyazonosító igazolványok. Az érintetteknek érdemes minél hamarabb gondoskodniuk a cseréről. Az új személyazonosító igazolvány bármelyik kormányablakban személyesen előzetes időpontfoglalás nélkül igényelhető. A beteg, illetve mozgásokban akadályozott állampolgároknak mobil ügyintézést biztosítanak. Erősödött a magyar gazdaság. A második negyedévben 1,7%-kal nőtt a teljesítménye az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest 0,4%-kal bővült. A növekedéshez leginkább az ipar teljesítménye és a szolgáltatások járultak hozzá. Lakóházakat és ipari létesítményeket ért találat Ukrajnában. Az orosz támadásokban többen meghaltak és megsérültek. Moszkva szerint a hadsereg katonai repülőterekre, hadipari vállalatokra, valamint katonai távközlési központokra mértek tömeges csapást. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az elmúlt éjszaka több mint 250 ukrán drónt lőtt le 10 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. A kárpátaljai vihar károsultjainak gyűjt a máltai szeretetszolgálat. Kárpátalján hétfőn este jégesővel és rendkívüli szélökésekkel kísért vihar söpört végig. A szolgálat jelenleg a két legsúlyosabban érintett helyszínen, Sáros-Oroszi és Makkos-Jánosi térségében folytatják a segélynyújtást a helyi kárelhárítókkal együttműködve. A rászorulóknak szánt pénzadományokat az adományoz.hu oldalon vagy banki átutalással várják. Spanyolországban véget ért az erdőtüzek miatt kihirdetett országos vészhelyzet, jelentette be a miniszterelnök Pedro Sánchez az ország középső részén, Madrid, illetve a szomszédos Kasztília és León tartományban pusztító, nagy kiterjedésű tüzek stabilizálásával indokolta a döntést. Ez azonban nem azt jelenti, hogy teljesen elfojtották volna a lángokat, csupán a készültség szintjét csökkentették.
0: Időjárás.
7: Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz. A hőmérséklet napközben 32-37, késő este 26-32 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterséges intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. A mai epizódban Deszivel friss hírekről és újdonságokról beszélgetünk az AI-jel kapcsolatban, de emellett arról is, hogy hogyan tud a mesterséges intelligencia segítségünkre lenni a nyaralásunk megtervezésében, mert nagyon-nagyon sok mindenben tud segítséget nyújtani, kezdve mondjuk az útvonal tervezéstől, a pénzügyi tervezésen át, nagyon sok minden másra is, repülőjegyárak, oldalak keresése, stb. De még mielőtt erről elkezdenénk beszélni, nemrégiben volt Deszi egy konferencián, ha nevezhetjük annak, és ott újfent újdonságok az AI világában. Mi mindennel találkoztál? Volt olyan, ami még téged is meglepett?
1: Igen, most jöttem vissza Szofiából, ahol a Balkan e-commerce summit nevű esemény volt, ez pedig az egész régióra kiterjedő az e-kereskedőknek szóló esemény, ahol több mint 3000 résztvevő volt, 100 kiállító, 4 színpadon folyamatosan mentek az előadások.
0: Na például milyen előadásokat tartanak egy ilyen summiton? Hogyan tudja ez fejleszteni az odalátogatók tudását? Miért fontosak ezek a konferenciák vagy összejövetelek?
1: Ezek az összejövetelek azért is fontosak, mert az ember, hogyha mondjuk egy adott országba tevékenykedik, akkor meg tudja nézni, hogy a többi országokban mi újság van, mi azt, amit használnak, mivel mennek előre, milyen innovatív megoldásokat építették be, és nagyon érdekes volt azt látni, hogy nem csak kelet-európai országok, de Nyugat-Európa, Amerikából is érkeztek emberek, illetve előadók, mert a szervező arra nagyon odafigyelt, hogy ilyen globális információval lássa el a résztvevőket, és igen, AI ide vagy oda, volt egy applikáció, amelyen keresztül lehetett összekapcsolódni a többi résztvevővel, és folyamatosan ilyen 30 perces blokkokba lehetett időpontot foglalni, leülni, és akkor üzleti kapcsolatot építeni azzal, akit bejelöltél, és ez én nagyon hasznosnak láttam, mert tudtam olyanokkal kapcsolódni, akik a mindennapi munkámban lehetnek nekem partnereim, lehetnek beszállítóim, vagy lehetnek ügyfeleim, és az előadások egy része értelemszerűen a nagyon felkapott AI téma körül is forgott, mert manapság, hogyha megnézzük, persze én magam, bevallom őszintén, legjobban a Google-ba szeretek keresni, de vannak olyan ismerőseim, mert én ezt megszoktam, és akkor úgy, de vannak...
0: Nem, egyébként csak kíváncsi voltam, hogy te mit mondasz.
1: Igen, de ha megnézzük a gyerekeket, vannak olyanok, akik a TikTokba beírják, és amit felhozza nekik a TikTok, az a véleményformáló, vagy az a mérvádó.
0: És ott nagyon sok dologra van válasz. Nagyon érdekes, hogy ott is lehet gyakorlatilag úgy keresni, mint a Google-ben. Ez fura. Mert azt gondolnám, hogy ott csak szórakoztató kis videók vannak, hogy mit csináljunk a ragasztószalaga, meg hogy főzzük meg ezt, meg csókod meg a legjobb barátodat, challenge, mit szól hozzá, és tehát, hogy ilyen kis aranyos dolgok vannak, de nem, tehát, hogy ott van rendesen olyan válasz videó sokaság, amire mondjuk írásban vagy linkként kapunk választ a Google-ben, nem?
1: Igen, tényleg így van. Igaz, hogy én már mondjuk az AI formák közül, itt a ChatGPT, DeepSeek, Perplexity sorolhatna, mint mondjuk a Perplexity-t szeretem, mert ugye oda
0: az beír... mit a Perplexity?
1: Nekem abba jó, amikor mondjuk ilyen összetettebb keresések, vagy esetleg piaci információk, akár egy adott iparági szereplőről, annak a versenytársairól, vagy pedig akár megkérem, hogy olyan formában fogolja nekem össze, hogy akkor azokat a karakterisztikakat, amelyekre kíváncsi vagyok, hogy mondjuk neki ki az ügyfelei, versenytársakhoz képest milyen az árazása, milyen a működési módja, mit szólnak róla a partnerek, elégedettek-e vele, hol jelentek meg a termékek, milyen platformokat használ, ilyeneket elkezdek vele vele beszélgetni, és akkor egy ilyen tudományos cikkszerű, vagy olyan formában adja nekem a válaszokat, mint régebben, amikor az ember megkérte a kollégáját, hogy csinálja meg ezt a kutatást, és akkor készítse össze. Ez a platform mondjuk pár percen belül nagyon jó adatokkal lát el engem, hogy tudjak meghozni azokat az üzleti döntéseket, amelyeket szeretném.
2: Tehát, hogyha szakmai kutatásról beszélünk, vagy egy kicsit szakmai keresés, mármint ami a mesterséges intelligencia igénybevételét, vagy segítségül hívását jelenti, akkor a Perplexity, amit már egyébként Filó Angél, a korábbi vendégünk és több vendégünk említett, hasznosabb, mint mondjuk a ChatGPT vagy másik keresők?
1: Az én részemről legalábbis ez egy kicsit olyan, hogy mondjuk ki milyen szint szeret, milyen italt eszik, milyen kocsit vesz magának.
2: Gyakorlatilag, hogy neked mi a kényelmes?
1: Nekem ez a kényelmes, vagy ezt megszoktam, vagy egyszerűen idomult azokhoz a dolgokhoz, amelyekre én voltam kíváncsi, és akkor így kezdtem el használni. Viszont mivel mondjuk ez az e-kereskedelmi esemény arról is szó, hogy ezek a cégek hogy lehetnek jobban láthatóak, hogy ússzanak föl abba a töménytelen információ halmazba, amely körülvesz minket, és akkor így sokan beszéltek arról is, hogy akkor ezeket az algoritmusokat hogy tudjuk etetni a mi adatainkkal, hogyha valaki valamelyiket használja, akkor ott találkozon velünk, és a másik dolog, ami nagyon érdekes volt nekem, nem tudom itt Magyarországon hogy van, de mondjuk abban a szakmában, amely én nap mint nap tevékenykedek, nem látok annyira széles körbe, hogy rengetegen kereskedjenek úgy a termékekkel, hogy nem csak itt az országban, vagy esetleg európai országok, de akár Észak-Amerika, vagy a bolygó más részeire. Ezt azért mondom, mert leültem beszélgetni egy szállítmányozó céggel, és egy könyvelő megadó tanácsadó céggel, és mind a kettő azoknak a cégeknek, vagy akár kistermelőknek segít, legyen az, hogy mondjuk valaki otthon csinál speciális befőtet, vagy akkor ékszereket, hogy a termékei eljussanak egy olyan pontba a világon, amelyet...
2: Na, megtalálja keresletet.
1: Igen, megtalálják a keresletet, és akkor ők adnak egy olyan platformot, hogy akkor most az Amazonon keresztül, vagy akár az Instagramon keresztül, vagy TikTokon keresztül valaki rendelt tőlem egy karkötőt, és akkor én oda ki akarom szállítani, hogy ez hogy. A másik pedig abba segít, hogy ugye mivel itt a unión belül vagyok, itt megvannak a szabályok, de esetleg más felé más szabályok vannak, hogy ezekkel konform, vagy megfelelően tudjak viselkedni.
2: Egy ilyen típusú összejövetel vagy konferencia rendezvényes segít abban is, hogy a cégek egymás segítségével vagy egymást megismerve fejlődjenek vagy fejlesszék a saját maguk vitorlájába befogható AI szelet?
1: Én azt látom, hogy igen, nagyon érdekes volt olyanról is beszélgetni, mert egy albán céggel leültem, és akkor igaz, hogy ők itt vannak nem messze tőlünk, de nincsenek az unióba, és akkor a srác ellátja az albán, a bosnyák, a macedón piacot is még sorolhatnám, és ő nagyon nyitott volt meghallgatni az, hogy nálunk mi újság, illetve én meséltem neki

0: Garódorú tudtam olyanokkal beszélgetni, akik meg olyan rizspiacokat találtak, amelyekre esetleg mi itt nem gondoltunk, és akkor jó volt egy kicsit, úgymond a teljesen eljárósított világ, mert ugye én is sokat ülök számítógép előtt, akkor ott van a kezemben a telefon, és vannak olyan beszállítóim, vagy partnereim, amelyekkel nem is találkoztam, de nagyon jó emberek között lenni, akkor beszélgetni, nézőpontokat kapni.
1: És meg lehetne, hogy ki van az e-mail mögött.
0: Így
1: nem?
0: Van, igen, ki van az e-mail mögött, vagy pedig ott ezen az eseményen olyan információkat, előadásokat meghallgatni, vagy best practice-eket, amelyeket aztán itt be lehet építeni, úgyhogy igen, eljárj ide vagy oda, én azt mondom, hogy ha vannak ilyen események, akkor érdemes ellátogatni.
1: És akkor az epizódunk második fele, igen. Utazás, nyaralás, ennek a tervezése, nem csak a ChatGPT vagy bármelyik mesterséges intelligencia platform bevonásával, de annak segítségével, illetve biztonságtechnikai szempontból is. Mire figyeljünk oda? Ugye egy része a beszélgetésnek az, hogy eljövünk a lakásból, de ebben majd a következőkben bevonjuk Ferit is, Nagy Feri biztonságtechnikai szakértőt, ki állandó jelenlétével azért sok olyan támpontot tud nekünk adni, ami hasznos lehet. De hogyan tud segítségünkre lenni a mesterséges intelligencia egy utazás megtervezésében? Nagyon sokféleképpen bevonhatjuk őt, és sokféle módon, és nagyon sokan teszik is. Te magad mit mondasz, mit tapasztaltál idáig?
0: Hát nekem vannak olyan ismerőseim, akik, hogyha mennek is egy nagyon távoli országba, legyen az akár Amerika, Brazília, Japán, akkor már nem az utazási irodakat keresik, hanem maguknak akár egy ChatGPT segítségével tudott elbeszélgetnek, az ad nekik nézőpontokat, pont a múltkor nevetgéltünk az egyik ismerősömmel, mert akkor azt írta, hogy ő Rómába szeretne menni a férjével, és akkor ajánljon programot. És akkor utána gondolta ő, megvicceli a ChatGPT-t, és akkor azt írta neki, most pedig akkor adja egy olyan forgatókönyvet, hogy én Rómába mennék a szeretőmmel. És akkor...
1: És erre volt erkölcsi válasza a ChatGPT-nek? Vagy megtervezte azt is?
0: Én úgy tudom, megtervezte. Igen.
1: Az az érdekes különben,
0: más volt a program.
1: Ja, más volt a program.
0: Igen.
1: Ügyes. Az ügyes. No, a lényeg emellett egyébként az, hogy tényleg ennyire ügyesen tervez. Egyrészt, másrészt, hogyha ügyesen promptolunk, ahogy ezt annak idején ugye Fili Angélától megtanultuk, tehát jól adjuk az utasítást, jól tesszük fel a kérdést, a lehető legtömörebben, legegyszerűbben és legpontosabban, akkor egy tök jó tervet készít a ChatGPT. Én egyszer kipróbáltam ezt egy egynapos párizsi kirándulásra, nézzük meg, hogy mi mennyibe kerül, mennyit szánok rá, hol szállok le, mit szeretnék látni. És jön a visszakérdezés, hogy oké, pontosítsunk, akarsz taxival is menni, vagy csak sétálsz? Ha igen, akkor ez a terv, ha igen, akkor ez a terv. Szóval ezt még egy családi kirándulásra vonatkoztatva is nagyon jó használni, sőt, tovább megyek, hogyha mondjuk van egy családban három különböző korosztályhoz tartozó gyerek, és mind a három elmegy nyaralni, tehát abban a szerencsés helyzetben vannak a szülők, hogy még elmennek velük nyaralni a srácok, akkor mind a háromnak külön lehet programot terveztetni ahhoz képest, hogy hol lesz a szállás, mi van a környéken, és ők mit szeretnek csinálni.
0: Igen, tényleg így van, vagy pedig egy cégnél, hogyha csapatépítőt szeretnénk csinálni, akkor nagyon ötletes dolgokat tud
1: ott
0: adni.
1: Például be kell mondjuk táplálni, jön 15 ember, ezzel foglalkoznak, három fontos tulajdonság róluk, és akkor föl tud állítani egy csapatépítő tréning gyakorlatsort is, és hozzá megfelelő laza pihenős tervet?
0: Igen, én magam még nem használtam, de viszont, hogyha abból indulunk, hogy ezek a platformok használják azokat az adatokat, amelyek globálisan ott van az egész világról, legyen az akár angolul, arabul, kínaiul, és így tovább, és akkor ott vannak ezekről a visszajelzések, illetve fényképek, akkor szerintem tök jó dolgokat tudnak adni, és akkor lehet, hogy az ember saját magának a program tervezője, illetve a csapatépítő specialistájával is tud válni, és akkor nem csak abból válogat, ami itt van, hanem olyan dolgokat is beépít, amelyekre lehet, hogy eszeágába se volt, viszont lehet, hogy

0: japánok kipróbáltak is, akkor az milyen imádni való. Hát gondolom, itt születtek azok a dolgok is, hogy akkor áprilisban, amikor a cseresznyefa virágzik, akkor én már tudok olyan cégekről, akik mentek, és akkor egy ilyen cseresznyefa alá egy teadéjótant tartottak, ugyanúgy, ahogy a japánokban ott, a Japánban ott már nagyon régóta így szokás, hogy...
1: Ha viszont visszacsatolunk egy kicsit még akár a tervezésre, akár arra, hogy egy családon belül hogy tudjuk a kamaszunkat ott tartani egy ilyen nyaralás tervezésénél, akkor például ez egy nagyon jó ötlet, gyakran beszélgetek egy külön pszichológiai műsor miatt Csajmóni szociálpedagógussal, és ott többször elhangzik az, hogy hogyan tudjuk őket bevonni, hogyan tudunk rájuk külön figyelni. És hogyha azt mondjuk a kamasznak, hogy figyelj, az a terv, hogy ide mennénk, csinálj nekünk egy tervet, csinálja 10 napra egy tervet. Szerintem a legboldogabban fog részt venni, mint karmester ebben az utazásban virtuálisan, hogy hogyan születik meg, ötletet adni, jegyeket keresni és mindent. Tehát, hogy ott tudjuk őket tartani a családi közegben is, és közben pedig egy nagyon jó gazdasági idézőjeles képzés az, hogy látjuk, hogy mennyi pénzből lehet gazdálkodni, és akkor hogy tervezze meg az utazást.
0: Igen, tényleg így van, már akkor be lehet őket vanni, és minden, amilyen digitalizáció, elektronika,
1: és technológia, és nem csak ezáltal tanulnak, hanem igen, így megtanulják a valódi életben is, hogy ahhoz képest, ami a terv, mi megvalósítható, és még közelebb lehet hozni a két valóságot egymáshoz.
0: Így van, és tudják validáltatni is az ötleteit, illetve tudnak felelősséget vállalni, mert azért más az, amikor egy játékban, akkor ott felépítenek egy falut, és akkor etetik a különböző országokat.
1: Hogy életben maradjanak, meg termelnek, eladnak, vesznek, de hát azért ez az valós életben jó.
0: Igen.
1: Deszi, zárásképpen egy nagyon érdekes hírt megosztottál velem, egy új AI unikornisról volt benne szó. Mit jelent ez pontosan? Valami új AI csoda?
0: Egy bolgár cégről, amely az AI ügynökök segítségével olyan típusú összetett feladat elvégzést is meg tud csinálni, mint mondjuk legyen egy banki vagy egy biztosító rendszer, hogy akkor azokat a feladatokat, amelyek ismétlődnek, vagy amelyekre mondjuk vagy nincs elegendő kolléga, vagy annyira nem szeretik, és akkor rangon állulinak gondolják.
1: Tehát kiosztható
0: Így van, és akkor többszörösére lehet csökkenteni a költségeket. Mondtam neked, hogy számomra az volt nagyon érdekes, amikor beszélgetek cégekkel, főleg olyanokkal, akik sok AI ügynököt használnak, és mondtak, hogy itt a képzelet szab csak határt, mert ugye, hogyha mondjuk van egy cég, és akkor vannak feladatok, azért rengeteg költséget jelentenek, hogyha minden egyes feladatra lenne külön-külön kolléga, meg nem is biztos, hogy tudunk annyi feladatot adni, hogy kitöltse a 8 óráját, viszont az AI ügynökök pedig egyenlőre ott állnak nekünk rendelkezésre, és akkor az illető azt mondta, hogy akkor mindegyiknek van neve, mindegyiknek van egy családi helyzete.
1: Profilja.
0: Mindegyiknek igen, van egy személyiség profilja, és akkor milyen jó így dolgozni, mert akkor ő mint ember, és egy kicsit úgy érzi
1: el magad, tudom képzelni.
0: Igen, emberek között van, és akkor nem a szoftverek között, és akkor elbeszélgetnek reggel arról, hogy na, kávézta, ma már mi van a kiskutyussal, meg egyebekkel.
1: Tehát az AI ügynök, ez gyakorlatilag egy virtuális kolléga.
0: Igen, amelynek...
1: Humán tulajdonságokkal felruházva.
0: De azt ugye az adott illető, amely egy vérbeli ember, ő ruházta föl így, mert úgy gondolja, hogy akkor sokkal gördülékenyebben lesz a munka, és akkor sokkal jobb eredményeket fog adni ez az AI.
1: Reméljük, hogy a mai epizóddal is sikerült nem csak új nézőpontokat, de új kérdéseket is elhelyezni a kedves hallgatóknak a fejében, mert ilyenkor érdemes hagyni elindulni a bogarat a fejünkben, és azokat a kérdéseket megválaszolni, akár a mesterséges intelligencia, akár pedig a mesterséges intelligenciáról szóló, vagy ahhoz kötődő cikkek segítségével. Jövő héten újra digitális hétköznapjaink, de szi, köszönöm, hogy ránk értél.
0: Én is köszönöm.
2: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.
3: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztori, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et.
4: Hallgasd!
3: Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
4: Manna FM.
3: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Bár a rám szakadék és a holdvilágárok a legismertebb szurdoktúrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Világ Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény, a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A Remete szurdok az első állomás, ez a budai hegység második kerületi részén található, az ördögárok időszakos patakja által kivált, könnyen járható és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény főlátványossága a szabadon látogatható Remete barlang. Különlegesség a szurdok végén, Remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, így tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A budai hegység kevésbé ismert szurdok völgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útba ejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert szikla együttes, a szurdokon zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki hegyek körtúrával is összekötni. A következő a Deraszurdok. A Piris-Szentkereszt határában fekvő Deraszurdok nagyjából másfél kilométeres útvonalát a Dera patak válta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úti cél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a Dera a környék Rácz lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdőanyai tanösvény. Ez szűk és rejtelmesen sötét szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el. Belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található ördögmalom étteremben tehetjük meg 1200 forintért nyitva tartás időben. Készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félreeső szegletében találjuk a tanösvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdő gazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképe tárul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló bajós hangulatú barlang, amely a visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendrék kell elmennünk ehhez, az Annavölgyi vízes és megtekintésével is összeköthetjük a túrát.
0: Programajánlót hallott. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
0: Manna Morzsa.
3: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadékra lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőművet az alacsony Dunavízállás miatt. Vízspórolásra kér az élő környezetért felelős miniszter. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A kormány a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtette a szükséges előkészületeket. Teljesen leállíthatják ma vagy holnap a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy jelenleg minden rendben van az energiaellátás területén és az ország ivóvízellátásában is. Ugyanakkor az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítmény kiesést jelent, de ez még fedezhető importból. A gazdasági és energetikai miniszter vezeti az energiaellátási műveleti egységet. Kapitány István közölte, a csoport feladata biztosítani, hogy a hazai energiaellátás folyamatos és biztonságos maradjon. Ennek érdekében ma tárgyalnak az ágazat szakemberei. Hozzátette, a kialakult helyzetről és a meghozott intézkedésekről nyíltan folyamatosan tájékoztatják az embereket. A megfelelő vízellátás biztosítása érdekében a medencefeltöltés, autómosás, sportpályalocsolás mellőzését kéri az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, drasztikusabb lépésektől sem riadnak vissza, hogy mindenki megfelelő mennyiségű és minőségű vízhez jusson az újabb aszályos időszakban. Hozzátette, hogy a megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják el a rendszerek, a Duna alacsony vízszintje miatt pedig egyre csökken a kitermelt víz mennyisége, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat. Vízkorlátozás lépett életbe Szentendre Pismány település részén a megemelkedett vízfogyasztás miatt. A lakosságot takarékos vízfogyasztásra kérik. A szolgáltató lajtos kocsikkal biztosítja az ellátást. A vasúttársaság a gyártó Stadler szakembereivel közösen dolgozik azon, hogy a Flirt motorvonatok 40 fok felett is biztonságosan üzemeltethetők legyenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Az elmúlt hetekben megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket, a rendkívüli hőség esetére külön üzemeltetési eljárást vezettek be. Hegyi Zsolt elmondta azt is, hogy vízosztással, párakapokkal készülnek a hőségre. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek. A hőségriasztás ideje alatt délelőtt 10 és délután 5 óra között vizet osztanak a budapesti pályaudvarokon és több vidéki város vasút, illetve autóbuszállomásain. A közlekedési és beruházási miniszter arra kérte a magyar közutat és az autópálya üzemeltetőket, hogy torlódások esetén készüljenek fel ivóvíz kiosztására az autósoknak, és ahol lehet, ütemezzék át a forgalmat zavaró útfenntartási munkákat. Országszerte süt a nap, a hőmérséklet már meghaladja a 30-33 fokot. Eső továbbra sem várható. A szél a Dunántúlon helyenként megélénkül. Holnap tovább melegszik az idő, a legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
1: Nagy üdv mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel. Indul a csütörtök délután, sose jobban, hiszen jönnek az óra sztárjai, ők mindig jó garancia a jó szórakozásra. Jack Johnson, igazi nyári három slágere érkezik majd, és itt lesz velünk Pink, aztán megyünk tovább nyári vonalon, hogyha már hőségriasztás van, akkor abszolút nyári slágerekkel leszünk. Itt lesz az All Summer Long, a Boys of Summer, vagy a Summer Baby. A délután végén pedig majd két szélállomásunk lesz az időutazásban, 2009 és 19, onnét érkeznek majd az akkori slágerista vezetők. Egyelőre Sziával indulunk el, már is szól a Gimilla.
0: Öröm zene.

Itt a 98.6 Manna FM élet örömzenékel, SMS-ünket már izzítottam, én nézem egészen délután 5-ig, nem sokára indul majd a Drive Time szakasz, a hazafelé vezető út ideje, úgyhogy várom a közlekedési információkat, ha lenne, akkor továbbadom a többieknek 0-77-98-at. Miközben egyébként jönnek az óra sztárjai, Jack Johnson érkezik már is három dalla, itt lesz az Upside Down, a Better Together vagy a One Step Ahead hamarosan. Hát a Manna FM hallgatói ismerhetik őt, ő egy hawaii származású énekes, gitáros, dalszerző, zenei stílusát nehezen lehetne egész pontosan meghatározni, de leginkább az akusztikus soft rock jelzővel szokták illetni. Johnson egyébként egy családi baráttól tanult meg szörfözni még gyerekkorában, hivatásos szörfös volt egészen egy súlyos balesetéig, bár gitáron már 14 éves korában is játszott, a balesetei után lábadozása során kezdett el komolyabban gitározni és dalokat írni, noha a debütálása a zenei piacon meg ennél is később, csak az egyetem elvégzése után történt meg, úgyhogy viszonylag egy későn érő típusról van szó. A Terror című szám videoklipjében egyébként Ben Stiller színész tűnik fel, önmagát alakítva, mint a Johnson klipjét rendezni ez a számhoz, egyébként nagyon jó barátok is az előadóval. Ahogyan egyébként James Bluntról köztudott, hogy lassan békefenntartói múltja van, ugyanúgy Jack Johnsonról is már többször elmeséltem, hogy Hawaii szigetén született, aztán a kaliforniai Santa Barbara egyetemén filmrendezőnek tanult, és két társával szörfös dokumentumfilmeket is készített, ekkor azonban már a Polihistornak is beillő fiatalember dalaival is felhívta magára a figyelmet, és szerepelt is a G-Loven Special Sauce Modern Blues Rock együttes egyik lemezén. Végül aztán a zenei pályára állt rá, és ennek első jele 2001-ben megjelent Brushfire Fairy Tales című szólóalbuma volt, amelyet két évvel később az On and On követett. Ezek fokozatosan tették népszerűbbé az énekest, aki a többi kollégájával ellentétben kevésbé melankolikus zenében utazik, egyre többféle zenei hatást mutatva a zenében. Az igazi áttörést végül a 2000-es In Between Dreams jelentette, a lemez világsikerének és gondtalan hangulatának köszönhetően bízták meg Johnsont a Curious George nevű kismajom kalandjait megörökítő film zenéjének megírásával és előadásával, amely inkább a gyerekeket célozta meg. Mindenesetre a film zenelemez ugyancsak siker lett, és egyúttal Johnson első Number One albumát is jelentette. Egyébként azt el szoktam mindig mondani, hogy a BBC minden év elején csinál egy ilyen kitekintőt, hogy kit lesznek valószínűleg a jövő az adott év nagy-nagy sztárjai, és róla 2000-ben számoltak be, egyébként Katie Tunstonnal, aztán Daniel Potterrel együtt ezt a három nevet említették meg abban az évben, az év elején januárjában, és végül is igazuk lett, Jack Johnson is óriásit futott. Ezt ékes bizonyítékul már is hozok három dalt, jön az Upside Down, a Better Together és a One Step Ahead, közben pedig, ahogy mondtam, működik SMS számunk, úgyhogy ezen, aki szeretne, utolér, tudunk kommunikálni a 077-986-os SMS és Viber számon. Hát ugye közben úgy hőségriasztás is elindult a mai napon, egyébként keddig írták ki, de szerintem biztos, hogy folytatódni fog, hiszen nézve a telefonomat, azt látom, hogy bőven 30 fok feletti értékekre számíthatunk majd jövét közepétől is. Most augusztus 5-éig mondták ezt a hőkupolás ügyet, de szerintem tovább fog tartani, úgyhogy kitartást mindenkitől. Na, ilyenkor jól jönnek a frissítő zenék, már is, tehát Jack Johnson ármasa, Upside Down, Better Together és a One Step Ahead, itt a 98.6 Manna FM-en, az életöröm zenék között. Jó szórakozást hozzájuk!

98.6 FM Déletöröm zenéke. Jó munkát kívánok mindenkinek, vagy hogy az a munka, hogy volán mögött kell A-ból B-be eljutatni eszközöket, árukat, akkor hasznos lehet az SMS szám. Most egyébként a többieknek leginkább, hogy nektek van információtok, 077098-at SMS és Viberes a szám. Most ti küldötök, aztán majd később ti kaptok segítséget, működjön a Manna FM-es riadólánc. Ennyi lenne a lényeg. Közben az óra sztárjai muzsikálnak, már is három dallal Pink érkezik, itt lesz majd az egyik nagy-nagy slágere, a Get the Party Started hamarosan. Háromszoros Grammy-díjas amerikai énekesnőről, színésznőről és dalszerzőről beszélünk, akit 2000 óta a legsikeresebb énekesnők között tartanak számon. Első albuma a Can't Take Me Home és első kislemeze a There You Go Rhythm and Blues stílusú volt, a Laugh-Ace Records-tál jelent meg és csak mérsékelt sikert aratott. A második kislemeze már azért jobban alakított, a Hot 100-asban a negyedik lett a Most Girls. A következő kislemeze a You Make Me Sick, ez színe rosszabbul teljesített. 14 évesen kezdett el fellépni philadelphiai klubokban, két évvel később 16 éves korában csatlakozott egy atlantai R&B együtteshez, a Choice-hoz, melynek tagja volt még a Zoger nevű keresztény

banda egyik volt tagja, Chrissy Conway is. Az együttes a LaFace Records szerződésében produkálta magát, melyel 1996-ban elkészítették a Key to My Heart című dalt, mely a Kazam című film egyik betétdala lett. A Choice készített egy albumot is, de miután feloszlottak, a korongot sem adták ki. 2001-ben Christina Aguilera, Mia és Lil Kim társaságában énekelte fel a Lady Marmalade című dalt, amely világszerte az élvonalba juttatta, és amiért meg is kapta első Grammy díját. 2001-ben jelent meg a második, már pop-rock stílusú albuma, a Misunderstood címmel, ami az eddig legtöbb példány számon elkelt albuma. Első száma a Get the Party Started a Hot 100-asban a negyedik helyig jutott, Pink első nagy sláger ez volt. Aztán jött a Don't Let Get Me, az örökzöld Just Like a Pill, amit még a mai napig is lehet hallani, és egy szíves szóló számmal zárta az albumát a Family Portrait-val, ami a szülei válásáról szólt. 2003-ban jelentette meg a harmadik albumát. Try This című lemezét kisebb siker fogadta, azonban az ezen szereplő Trouble című dallal szintén Grammy díjat nyert. Kis szünet után 2006-ban jelentette meg negyedik lemezét I'm Not Dead címmel. Előző kevésbé sikeres korongja után ezzel ismét az élvonalba került. Számtalan díjat kapott érte, és olyan dalokkal célozta meg a sláger listákat, mint a Stupid Girls, a Hűnyű, valamint a You and Your Hand. Turné alkalmával kétszer is ellátogatott egyébként Budapestre, ugyanebben az évben 4 éves kapcsolat után összeházasodott a motorversenyző Kelly Harttal, ám 2007 végén az újságok szakításukról cikkeztek. 2008. októberében jelent meg 5. albuma Funhouse címmel, ezen hallata a szóval, Pink első olyan száma, amelyel szólóban tudta vezetni az amerikai Billboard Hot 100-as slágerlistát. Az album második kislemeze a Sober is bekerült a top 20-ba, az albumából eddig 4 millió példány kelt el világszerte. 2010-ben pedig megjelent a Greatest Hit So Far című lemeze, ezen 2 új dal fért meg, a number one sláger számos országokban köztünk nálunk is, ez volt a Raise Your Glass. Na itt ez idő, hogy ő is 3 dallal érkezzen hozzánk, már is jön a So What, a Raise Your Glass, ha már emlegettem majd harmadikként, de amiben indulunk az az All I Know So Far Pink 3-asában, most a 98 pontat Manna FM-en az életöröm zenék között.

Itt a 98.6 Manna FM-en az óra sztárjai után most már egyenként érkeznek, de a legjobb előadók a legjobb zenékkel. Már is egy kanadai hölgy jön hozzánk, aki annak idején a deszkás csajok tulajdonképpen prototípusa volt, azóta már azért finomult a stílusa, igazi divatlédi lett. Avril Lavigne, ő érkezik majd is a Wish You Were Here.

0: ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
3: Összesen 13 intézmény vesz részt idén az Állatkertek éjszakáján, melynek ezúttal az állatvilág tényei és tévhitei lesznek a középpontjában. A rendhagyó programokkal jelentkező eseményt augusztus 28-án rendezik meg. Vajon tényleg vak a vakond, a sün valóban almát hord a tüskéin, a denevérek belegabajodnak az emberek hajába? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaptatnak mindazok, akik ellátogatnak az Állatkertek éjszakája programjaira, ahol idén a tények és a tévhitek az állatvilágban a fő téma. Az állatokkal kapcsolatban ugye számtalan legenda, félreértés és generációról generációra öröklődő történet él a köztudatban. Az Állatkertek éjszakája programhoz csatlakozó 13 intézmény szakemberei ezen az estén látványos bemutatókon, izgalmas előadásokon és interaktív programokon keresztül mutatják be, mi igaz ezekből és mi csupán mítosz. A budapestiek és környékbeliek számára a fővárosi állat és növénykert, a budakeszi vadaspark, valamint a veresegyházi medve otthon lehet majd elsősorban érdekes. Először a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként lesz látható a Queen emblematikus 1986-os budapesti koncertjéről készült korszakos mozifilm 4K-ban felújítva. Az alkotást a Sony Music Vision megbízásából az NFI Filmarchívum és Filmlabor, valamint Peter Jackson csapata a Park Road újította fel. Szeptember 15 és 20 között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a Restaurált Klasszikusok Nemzetközi Fesztiválját fővárosi helyszíneken. Az ősz kihagyhatatlan filmünnepe restaurált ikonikus filmeket tűz műsorra. Kiemelt témái közt lesz az 56-os forradalom 70. évfordulója is. Pontosan 40 évvel ezelőtt, 1986. július 27-én a világ egyik legnépszerűbb zenekara, a Queen, 80 ezer néző előtt lépett fel a Népstadionban. A becslések szerint a koncertet a falakon kívül további 45 ezer ember hallgatta. A végnapjait élő szocializmus budapesti gigakoncertjéből felejthetetlen generációs élmény lett, és azért is emlékezetes világszerte, mert a zenekar ekkor lépett fel először a Vasfüggöny mögött a Keleti blokkban. A magyar filmszakma összefogásával és kiválóságainak közreműködésével a Zsombolyai János rendezésében elkészült Queen Budapest című koncertfilm örökítette meg az ikonikus eseményt. A világsztárok utazását és a koncertet számos operatőr rögzítette, összesen 17 kamerával 35 mm-es filmre. A koncert teljes felvétele mellett a Queen budapesti tartózkodása során forgatott jelenetek is láthatók, köztük az ünnepelt sztárok megérkezése Budapestre szárnyas hajóval, szentendrei és budapesti séták, önfeled gokártozása a Hungaroringen. A Sony Music Vision és a Nemzeti Filmintézet együttműködésének köszönhetően az 1986-ban a magyar fővárosban felvett koncertfilm a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként lesz látható először, teljes körűen felújítva szeptember 15-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A Liget Budapest és a Pavilonkert a kiemelkedő látogatói érdeklődésre tekintettel augusztus 19-ig meghosszabbítja az ingyenes Városligeti Kert mozi programját, melyben mások mellett helyet kapott a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak és a Ponyva regény is. A Pavilon Kert közleménye szerint a június elején elindult vetítés sorozat az elmúlt két hónapban nézők ezreit vonzotta a Városligetbe. A 100 éves fák lombjai alatt kialakított szabadtéri moziban kultikus klasszikusok, romantikus közönségkedvencek és családi filmek várták az érdeklődőket. A programot meghosszabbították tehát augusztus 19-ig.
0: Élet, öröm, zene.

0: Páris Idő az újabb óra. Nagy üdv mindenkinek, aki most csatlakozott hozzánk. Jó munkát kívánok, vagy jó pihenést. A következő 60 perc majd a nyár égisze alatt telik el, mikor, ha nem most, amikor hőségriadót rendeltek el. Hogy ez mit hoz majd, és mennyire fokozódik még a hőség, az majd kiderül a friss információk végén, az időjárás jelentésből, és aztán nálunk is zeneileg is betör a nyár. Jön az Orr Summer Long, a Boys of Summer, a Brooklyn in the Summer, de egyébként 6 különböző előadó érkezik majd. Egyelőre az biztos, hogy a Broken Heart-tal indulunk.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
2: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Megkezdődött az átvilágítás az operában. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A kormány a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtette a szükséges előkészületeket. Teljesen leállíthatják ma vagy holnap a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, de ez még fedezhető importból. A gazdasági és energetikai miniszter vezeti az energiaellátási műveleti egységet. Kapitány István közölte, hogy a csoport feladata biztosítani, hogy a hazai energiaellátás folyamatos és biztonságos maradjon. Ennek érdekében ma tárgyalnak az ágazat szakemberei, hozzátette. A kialakult helyzetről és a meghozott intézkedésekről nyíltan folyamatosan tájékoztatják az embereket. Átlátható és korrupció ellenes környezetet teremt minden vállalatnak a kormány. A cél az, hogy minél több befektető érkezzen Magyarországra Bajorországból is. Ezt mondta Magyar Péter, miután Markus Söder bajor miniszterelnökkel találkozott Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Bajorország a legfontosabb gazdasági kereskedelmi partnere hazánknak a német tartományok között. A bajor-magyar kapcsolatok előremutatók, erős alapokra épülnek. Tóth Máté energiajogász jelöli a köztársasági elnöknek a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt azt írta, hogy jelöltjük egyebek mellett 20 éve dolgozik ügyvédként, 15 éve oktat egyetemen és a Magyar Energetikai Társaság elnökségi tagja és alelnöke. Hozzátették, jelenleg olyan köztársasági elnökre van szükség, aki nem csak ismeri a magyar közjogi hagyományokat, hanem a mai alkotmányos és politikai viszonyokat is pontosan érti. Megkezdődött az átvilágítás a Magyar Állami Operaházban, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, az átlátható működés, a felelős gazdálkodás és a munkavállalók számára biztonságos környezet mind elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar kultúra a politikától függetlenül tudjon működni. Elkészült az első két új Gyesev Intercity motorvonat a Stadler lengyelországi üzemében. A klimatizált alacsonypadlós első és másodosztályú távolsági ülésekkel felszerelt járművek teljesen akadálymentesek, és végig be vannak kamerázva, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a tervek szerint összesen 11 5 részes szerelvényt állítanak forgalomba 2028-ig a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon.
1: Időjárás.
3: Tovább fokozódik a kánikula, a maihoz hasonló derült napos idő lesz holnap is. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Késő este általában 14-21, délután 34-39 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indulunk, jó kis nyári slágerek érkeznek. Hello mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel. Hát hőségriadó van, úgyhogy mikor máskora nem így. Augusztus szinte elején, július végén jöjjenek a nyári dalok. Abszolút megihlette az előadókat is az évszak. Kid Rock, Don Henley ide érkezik, majd hamarosan álló a Black, a Jonas Brothers és Shawn Mendes ide passzoló témája is. Induljunk el, a többit úgy is mondom. Már is elsőként szól a Born with a Broken Heart.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM életöröm zenéket. Jó munkát kívánok mindenkinek, vagy jó pihit, hogyha éppen akár a vakáció zajlik. Hát jól sakkoztak azok, akik mostanra vették ki a szabadságukat, hiszen ragyogó nyári idő várató, hát kicsit too much is lesz talán a hétvégére, 36-38 fok várató. Vízparton jó eltölteni ilyenkor az időt, de hát azoknak sincs könnyű dolguk, akik hazai vizeken szeretnék megtalálni a számításaikat. Pont láttam egy lehangoló anyagot tegnap, azt hiszem a Fókuszban, vagy tegnap előtt mindegy, a Balaton és a Berencei tó is meglehetősen alacsony vízállással bír, a Dunáról már nem is beszélve. Úgyhogy azért ettől függetlenül mindenkinek jó időtöltést kívánok. Ilyenkor ugye a szokásos koreográfia beindul, senkit semmit nem hagyunk, ami gyullékony, illékony, az autóban parkolás után, természetesen élőlényeket egyáltalán nem, is magunkról is gondoskodjunk, tehát a megfelelő folyadékbevitel az ilyenkor nagyon fontos, 3-4 liter is lemehet, hiszen az ember folyamatosan izzad is, valamiből újra kell pótolni a szervezetnek a folyadék mennyiséget. No, de ha már nyár, akkor nézzük ennek a jó oldalát, az előadókat is megihlette abszolút a nyári évszak, amikor ugye szerelmek szövődnek, hosszabbak a nappalok, rövidebbek az éjszakák, tényleg az igazi kalandozás kora lehet ez a hónap. Kid Rock, Don Henley és Aloha Black érkezik mindjárt megnyilvánulva a témakörben. Hát Kid Rock a legnagyobb slágerét az All Summer Long-gal ért el, ugye eredetileg ez egy Lynyrd Skynyrd együttes dal volt. A fura név egyébként egy nagyon érdekes merítésből adódott, a csapat tagjainak volt egy hasonló nevű testnevelés tanáruk, és róluk nevezték el az együttest. Aztán jött a Sweet Home Alabama, amit Kid Rock dolgozott fel végül All Summer Long néven. Ő egyébként amerikai zenész, énekes, rapper és még színész is, több zenei műfajban is jeleskedett, például a rock, a country, a blues, a metal és a rap műfajában. Még a népszerűségét, vagy hát a zenei népszerűségét megerőzte azzal, hogy Pamela Anderson párja volt sokáig, úgyhogy ezzel is bekerült a bulvár címlapjaira. Aztán majd Don Henley érkezik Texasból hozzánk hamarosan. Zenész barátai és szobatársai között, amikor suris volt, olyan előadók jegyezhetők, mint Billy Lawson, Tommy Carter vagy Richard Bowden. A jam sessionök során gyakran megfordultak lakásában a Jackals, a Beefeaters és a Chessmen tagjai is. Később aztán Graham Frey-el és Kenny Rogers-el is együtt dolgozott, és aztán az Eagles-ben kötött ki, ahol igen fényes karriert futott be. Később szóló karrierre váltott, az talán annyira fényes nem volt, viszont egy dallal kétségkívül beírta magát a rock örökzöldjei közé, ez pedig a Boys of Summer, ami a nyárnak egyébként már inkább a lecsengős korszakát kapja el, amikor még füllett az idő, de már kicsit kiürülnek a tengerpartok, a strandok, és már a napnak sincsen olyan nagy ereje. A végére pedig majd Aloha Black érkezik hozzánk, és a Brooklyn in the Summer. Ő egyébként rapperként kezdte a karrierét, de talán még kiválóbb szólénekes lett belőle, és persze a mai napig az Emanon nevű korai rap duója is aktív. 2010-es szuper második albumával virágszerte befutott, majd még nagyobb sikerek következtek. Talán egyébként nem mindenkinek egyértelmű, de az egyik legnagyobb sikerét Avicii-val érte el, az volt a Wake Me Up. Egyébként sajnos Avicii már azóta nincsen közöttünk, de szerencsére Aloha Black tovább fényesíti az ő nevét is. Most nem az a dal érkezik, hanem témába vágóan egy nyári a Brooklyn in the Summer, de amivel indulunk Kid Rock és az All Summer Long, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Élvezzük a nyarat, mert hogy végre itt van az igazi nyár jó hőség riasztása. Egyébként ez idén a második, tavaly azt hiszem majdnem 6 volt, úgyhogy annyira rossz dolgunk nincs is. Most viszont az a kotta, hogyha a hőség van, akkor nagyon-nagyon-nagyon meleg van. 40 fok is lehet majd jövő hét elején. Egyelőre keddig adták ki a hőségriasztást, de szerintem tovább is tart majd az. Hát nézem itt a telefonomat, hát amíg a szem ellát, jövő hét szombatig tuti, ilyen 35 fok körüli hőmérséklet értékekre lehet számítani, pedig augusztus 5-től némi felfrissülést ígértek. Jó, a 35 az nyilván nem 37 vagy 40, de marad a nyár, az biztos. Egyébként különböző térképek fellelhetők az interneten, hogyha valakinek nincs otthon klímája, és nem szeretne otthon nagyon fulladni a melegben, akkor vannak olyan területek, olyan intézmények, ahová simán be lehet csatlakozni, akár egész napközben a klimatizált helyiségekben. Ez megtalálható egyébként az interneten, ilyenkor a BKK a különböző ügyfélszolgálatait is kiszokta nyitni az emberek előtt ilyen céllal. Hát amit tudunk tenni, hogy reggel este szellőztetünk, most már azért hajnalban sem lesz túl hideg, úgyhogy ez sem annyira járható út, de a sötétítés nagyon fontos, és magunkra is figyeljünk, meg ha van lélek jelenlétünk a társainkra is, bárki kerület bajba ilyenkor, próbáljunk odafigyelni arra, hogy senki ne maradjon egyedül, és ha tudunk, akkor segítsünk, meg fogyasszunk sok-sok folyadékot. És megyünk tovább a nyári vonalon. A nyár egy kedves arcát mutatja meg újabb három előadó, Kamrát, Jonas Brothers és Shawn Mendes érkezik mindjárt. Jön a Feel Like Summer, a Summer Baby és a Summer of Love hamarosan. Hát Kamrát egyébként őrületesen robbant be néhány éve a köztudatba, az I Believe akkor a nyár nagy slágere volt. Lengyel származású egyébként az előadónk, aki érkezik, viszont Németországban él. Korábban már hazánkban is megfordult, többször is egyébként, és elárulta, hogy kontaktlencsét kell, hogy viseljen a színpadon, mert egyáltalán nem lát semmit, és van annyira hiú, hogy ne szemüvegben kelljen fellépnie. Ez egy ilyen kis kulisszatitok vele kapcsolatban. Biztos jön majd még hozzánk most a Manna FM-re a You Feel Like Summer-rel, aztán majd a Jonas Brothers érkezik, hamarosan egy tesókból álló együttes, és a Summer Baby pillanatokon belül, ők egy amerikai pop-rock formáció, hát Kevin Joe és Nick Jonas alakítja a csapatot, Nick Jonas a frontember, őt is fedezték fel először egyébként, akkor még gyerek volt, 6-7 évesen kísért el az édesanyukáját egy fodrászatba, ahol így, mint ahogy a gyerekek szoktak, énekelgetett, és ott volt egy producer, aki felfigyelt a hangjára, úgyhogy el is hívta őt egy tárgyalásra, meg egy stúdió felvételre, és ott jelezte egyébként, hogy még van két tesója. Úgyhogy így alakult ki tulajdonképpen a formáció, akik a Disney Channel-en mentek először nagyot, a velük egykorú tini lányok nagyon-nagyon megszerették őket, jóképűek a srácok, és aztán tulajdonképpen Nick Jonas már szóló projekteket is előadott, de a Jonas Brothers is létezik. Mindjárt a Summer Baby-vel érkeznek hozzánk. A végére pedig majd egyedül ugyan, de berobban Shawn Mendes érkezik majd, egy kanadai származású fickó. Tök civil családból származik, anyukája ingatlanügynök, apukája pedig üzletember, van még egy húga is, aki szintén nem annyira érzékeny a showbiznisz felé. Már gyerekkorában is egyébként nem csak az énekesi karrierét fényezte, hanem a gyerekszínjátszó csoportban is szerepelt a középiskolájában, és aztán azóta is láthattuk őt egyébként mozivásznod is. Most énekelni fog a Summer of Love-ot hamarosan, a nyári egyében, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98 pontat Manna FM, életöröm zenékkel, megállás nélkül jönnek a legnagyobb előadók, Joe Cocker érkezik, és életének egyik utolsó nagy slágere, a Hard Knocks. Amikor ezt kiadta, utána néhány évvel később már sajnos távozott az élők sorából, de itt azért még megrecsegtette reszerős hangját, mindjárt a program ajánlatok után ez a dal érkezik.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
3: Kik készítették a templomok és a sírok díszeit, és mennyi megbecsülés övezte az ókori egyiptomi művészeket? Hogyan dolgoztak a mesterek évezredekkel a modern technológiák megszületése előtt? Többek között ezekre a kérdésekre is választ ad az Örökké valóság megörökítése, hogyan alkottak az ókori egyiptomi művészek című kiállítás, amely november 1-ig látható a Szép Művészeti Múzeumban. Amint egy 140 műtárgyat felvonultató tárlat azt is megmutatja, hogy a modern természettudományos vizsgálatok és digitális technikák milyen fontos szerepet kapnak a műtárgyak megismerésében. Az ókori egyiptomiak a halottak és az istenek világát az örökké valósággal kapcsolták össze. A sírokat és a templomokat ezért az örökké valóság számára építették, majd szobrokkal, domborművekkel, koporsókkal és mágikus rituális tárgyakkal rendezték be őket, ezek mögött pedig komoly művészi teljesítményt is láthatunk. A kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban látható, többek között egy koppenhágai és egy torinói ereklyé. Az időszaki kiállítás jól kiegészíti a múzeum állandó egyiptomi tárlatát is, míg ott az ókori kultúra egészéről kaphatunk képet, itt elsősorban a kultúrát felépítő tárgyakat alkotó kézművesekre és a munkafolyamatára kerül a hangsúly. A tárgyakat négy nagy anyagcsoport, a kő, fa, fém és fajansz szerint rendezték el, az anyagválasztás ugyanis egyfajta hierarchitást tükröz. Az ókori egyiptomiak maguk is látogatták és csodálták a régi emlékműveket. Az írástudók olykor a falakon hagyott ókori graffiti méltatták az épület szépségét, vagy örökítették meg, hogy jártak az adott helyen. A műalkotásként csodált tárgyak nagy részét eredetileg vallási céllal alkották, az isteni és a földi világ kapcsolatát, valamint a halottak örök fennmaradását szolgálták. Ma viszont egy letűnt kultúra elpusztíthatatlan lenyomataként csodáljuk őket, így valójában egészen másfajta kapcsolatot ápolnak az örökké valósággal, mint ahogy készítői gondoltak rájuk. Közben újabb Kolotkó szobor került a Szabadság térhez. Kolotkó Mihály új szobra ezúttal egy targoncást ábrázol, aki próbálja megemelni a szabadságtéri szobor talapzatát. A gerilla szobrász Kolotkó pár hete helyezett el egy miniszobrot a Magyar Nemzeti Bank mellé a forint bevezetésének 80. évfordulójára, mostantól pedig a közelben találjuk meg legújabb alkotását. A német megszállás áldozatainak emlékműve talapzatához igazított egy targoncás figurát, mintha az épp emelné fel és szállítaná el a szobrot. A Sziget Fesztivál mínusz első napján Bródi János több mint 6 évtizedes életműve kerül a középpontba, így az Illés, a Fonográf, az István a király és a szóló évek legismertebb dalai csendülnek fel. Az ikonikus szerzeményeket nem csak az eredeti előadóktól hallhatjuk, de a mai generáció kedvencei újra is értelmezik, többek között Azaria, Beethoven-Hofi és a Carson Coma. Az idén 80-es Bródi Jánost és életművét ünnepelhetjük tehát egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Konz Zsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László Hobó, Charlie vagy Tolcsvai László. Persze a fiatalabb generációnak is érdemes kilátogatni, az RTL bemutatja Bródi dalok napjára, mert az egész napos koncerten többek között olyan előadók is fellépnek, mint Jude Law vagy a Carson Coma. A különleges koncerten több mint 50 fellépő, mintegy 70 dalt ad elő Bródi János több mint 60 éves pályafutása során született szerzeményeiből.
4: Élet, öröm, zene. Ez

98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó meleg lesz, de hogy mennyire és mikor tetőzik majd a hőség, az kiderül a friss információk végén, és aztán majd a következő órában felúzzuk a hétmérföldes csizmánkat, beízítjük az időgépet és időutazunk. Ez mindig annyit tesz, hogy két évben kötünk ki, és onnét hozom majd a slágerista vezetőket. 2009 nagy slágere volt Caro Emerald Back It Up-ja, vagy Michelle Branch Summertime-ja, és aztán majd 2019 is itt lesz John Legend-el meg a Super Stereo-val, de egyelőre a Pentatonix-szal indulunk, ők mindent a szájukkal csinálnak, egy hangszer nem lesz hallható majd a Szingben, amivel indulunk.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Manna Morzsa.
2: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb birek napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus, a hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a Paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Megtartják hétvégén a Balaton átúszást. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A kormány a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtette a szükséges előkészületeket. A gazdasági és energetikai miniszter vezeti az energiaellátási műveleti egységet. Kapitány István közölte, hogy a csoport feladata biztosítani, hogy a hazai energiaellátás folyamatos és biztonságos maradjon. Ennek érdekében ma tárgyalnak az ágazat szakemberei. A megfelelő vízellátás érdekében a medencefeltöltés, automosás, sportpályalocsolás mellőzését kéri az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy a megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják a rendszerek, a Duna alacsony vízállása miatt pedig egyre kevesebb vizet tudnak kitermelni, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat. Közben vízkorlátozást rendeltek el Szentendre Pismány település részén a megemelkedett vízfogyasztás miatt. A lakosságot takarékosságra kérik. A szolgáltató lajtos kocsikkal biztosítja az ellátást. Megkezdődött az átvilágítás a Magyar Állami Operaházban, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, az átlátható működés, a felelős gazdálkodás és a munkavállalók számára biztonságos környezet mind elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar kultúra a politikától függetlenül tudjon működni. Ókovács Szilveszter főigazgató úgy reagált, minden vizsgálati metódust támogatnak. Újabb összeget, ezúttal csak nem 3,5 milliárd eurót folyósított az Európai Unió Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitelprogram részeként. A pénzt drónok, rakéták, légvédelmi eszközök és vadászgépek beszerzésére fordíthatja a háborúban álló kelet-európai ország. Hozzátették, Kijevnek továbbra is fejlesztenie kell katonai képességeit ahhoz, hogy megvédje magát Oroszország agresszív háborújával szemben. A NATO aktiválta légi és szárazföldi védelmi rendszereit a lengyelországi légtérsértés miatt. A Fehér Oroszországgal és Ukrajnával határos Lublini vajdaságban a rendőrség egy azonosítatlan tárgy roncsaira bukkant. Az eszköz a légtérben tűnt el a katonai radarokról. Az ügyben vizsgálatot indítottak, Kijev szerint egy orosz manőverező robotrepülőgépről van szó. Megtartják szombaton a Balaton átúszást, amit két héttel ezelőtt a nagy szél miatt fújtak le. Mivel most kevesebben vágnak neki az 5200 méternek, újra lehet mindhárom távra jelentkezni. A határidő holnap dél. Az úszók segítésére, akár megpihenéshez, Révfülöp és Balatonboglár között 50 méterenként vitorlások horgonyoznak a verseny ideje alatt. Tovább fokozódik a kánikula, a maihoz hasonló derült napos idő lesz holnap is, az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Holnap délután 34-39 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
1: Megvoltak az infók, tübörögnek a zenék, szépen egymás után érkeznek ezek évspecifikusan, hiszen időutazás tartol már is 2009-be. Megyünk, akkor szűn meg a Budapest TV, nagyon sokan haragszunk emiatt erre az évre, de hát jó dolgok is történtek, akkor ment nagyot Caro Emerald, Michelle Branch, illetőleg Calvin Harris a slágeristákon. A másik évünk majd 2019 lesz John Legend-del vagy a Super Stereo-val. Mindkét évről csúrantok cseppentek majd információkat, hogy elhelyezzük magunkat az időben. István Dániel vagyok egyébként, de a szó már is a Pentatonix-é. Indulunk a szingel.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, jó utat kívánok hazafelé. 0677098, ez az SMS és Viber számunk azért is hasznos lehet, hogy segítsünk a többieknek. Én fixen ülök, de azért nézem az információkat, amik hozzám futnak be, főleg a hallgatói üzenetekre vagyok kíváncsi, hogy továbbadhassam ezeket a többieknek. Az SMS számunkra jöhetnek. Miközben egyébként tulajdonképpen mi is utazunk, 2009-ben kötünk ki már is, onnét startol az időutazás, ez mindig agyit tesz, hogy egy évben járunk, és onnét hozom a slágerista vezetőket, meg mondok némi információkat is az évről, hogy el tudjuk magunkat helyezni az időben. Hát 2009-ig működött a Budapest TV, de sajnos akkor leúzták a rolót. Egyébként az interneten a mai napig látni különböző videókat, hogyha valaki beszabadul oda, akkor hát nagyjából a stúdió meg az iroda része az ugyanúgy néz ki a Budapest TV-nek, mint ahogy működés közben ott hagyták. A különböző csatornákon, a YouTube-on leginkább egyébként fellelhetők még foszlányok a sikeres korszakukból, Anetka is látható több videóban. Aztán 2009 volt ez az év, amikor az Egyesült Államok megválasztotta első színes bőrű elnökét Barack Obama személyében, később aztán a Time magazin 2012-ben az év emberének választotta, és ebben az évben, ahol mi járunk, 2009-ben megkapta a Nobel békedíjat. Nálunk nagy felfordulás közepette jött Madonna, Lady Gaga, énekelt nálunk Tom Jones, Dana Kroll és Anastasia is, bizonyítva, hogy odakint még mindig egészen más az élet, és jó kis balé kerekedett az Eurovíziós Dalfesztivál körül, csak harmadik nekifutásra sikerült eldönteni, hogy Ádok Zoli utazzon Moszkvába, ám ő az utolsók között végzett a versenybe. Már is Caro Emerald érkezik hozzánk, akinek nagyon kalandosan indult a karrierje, gyerekkora óta tudta egyébként, hogy énekesztár szeretne lenni, különböző kórusokban szerepelt, a mai napig is tagja egy kórusnak, akik jótékonysági fellépésekkel éhező gyerekeket támogatnak, de valahogy csak nem indult be a karrierje, és hát semmi veszíteni való alapon elment egy lemezkiadóhoz dolgozni, ahol titkárnői asszisztensi feladatokat látott el, de hát nyilvánvalóan a vér nem válik vízzé, folyamatosan ott sündörgött a stúdió körül, és egyszer, amikor hallotta, hogy éppen készítenek az ottani zeneszerzők, menedzserek egy dalt, addig-addig rágta a fülüket, hogy hadd énekeljen legalább demo szinten a dalt, amíg azt mondták, hogy jó, menjél, egyébként egy ázsiai csapatnak készítették azt a dalt, és hát állítólag annyira meggyőző volt Caro Emerald, hogy úgy döntöttek, hogy jó, akkor nem megy Ázsiába ez a dal, hanem a tiéd lesz, boldogulj vele, és élt is a lehetőséggel. 2009-ben már ismertük a nevét, a Back It Up érkezik tőle hamarosan. Aztán majd folytatom Michel Branch-el, aki egyébként remek gitáros is, az, hogy jó dalszövegíró és énekesnő, az köztudott, Arizonából érkezik hozzánk. Apukája ír, anyukája pedig holland, indonéz, francia származású, úgyhogy ez a sokféle vérvonal is okoz egy ilyen sejtelmességet Michel Branch kapcsán. Őt egyébként Szentán rajzolta fel a térképre, amikor közösen elénekelték a Game of Love-ot, és ez be is indította Michel karrierjét. Itt már szólóban érkezik 2009-ből a Summertime-mal, és aztán majd Calvin Harris zárja a sort, egy igazi jó kis már hétvégére hanguló nyári dal érkezik tőle, a Ready for the Weekend. Ő egyébként szerintem a legmagasabb DJ, és az egyik legmódosabb is, hiszen rengeteg bevételre tett szert az oly sok slágerlistás dalával, Rihannával is megmászták ugye a We Found Love-val annak idején a slágerlistákat, de most az első nagy sikerek egyike érkezik 2009-ből, a Ready for a Weekend, mindjárt Caro Emerald és Michel Branch után, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel, a mai nappal abszolút érvénybe lépett a piros kód, hőségriasztás van, úgyhogy bőven kell folyadékot fogyasztani. Egyébként ilyenkor az ember általában üdítőre, vízre gondol, remélhetőleg jobb esetben az alkohol az felejtős, és egyáltalán nem kell bevonni a napi folyadékbevitelbe, viszont beletartozik egyébként a kávé, a leves, úgyhogy amikor kalkulálunk, ezt is érdemes, nagyon sokaknak nehezükre esik egyébként folyadékot fogyasztani, de ilyenkor nagyon fontos, hiszen a párolgó izzadságot valamivel pótolni kell. Ha pedig valaki egyébként ilyenkor a felújításokon, akár tűzőnapon dolgozik, akkor még akár az 5-6 liter is egyébként ajánlott neki. Hogyha más a szobában húzza meg magát, vagy légkondicionált helyiségben, akkor a 2-3 liter a szokásos, az elegendő lehet. 2009 után 19 terítéken, időutazunk ugyanis, az újabb évből érkezik majd John Legend, a Super Stereo és Tiësto egy-egy dala. Hát a Brexit-től volt hangos egyébként 2019, ugyan ténylegesen 2020. január 31-én lépett ki az Egyesült Királyság az Európai Unióból, de 2019-ben már lehetett sejteni, hogy ez lesz a vége. Hát azóta is találgatják egyébként a britek meg a szakértők, hogy ez jó döntés volt, állítólag nem voltak megfelelőképp informálva a szavazók, úgyhogy a többségük azt se tudta, hogy mire húzza be az X-et, de végül is úgy döntöttek, hogy kilépnek a közösségből. Már is egyébként jó kis zenék érkeznek ebből az évből is, ahogy ígértem, John Legend-del indulunk, aki 10 Grammy-díja mellett már 2015-ben a legjobb eredeti betétdal Oscar-díját, valamint a tévés Oscar-nak számító Emmy-t, illetve a színházi világ legnagyobb elismerésének számító Tony-díjat is begyűjtötte már. Ezzel egyike lett annak a 13 hírességnek, aki mind a 4 nemes trófát hazavihette. Egyébként Ohio államban született John Legend egy 4 gyerekes családba, és 4 éves korában már a templomi kórusban énekelt, 7 évesen pedig kiválóan zongorázott. Tehetségét az is mutatja, hogy az iskolai osztályokat sokkal gyorsabban végezte kortársainál, és 16 évesen a Pennsylvania Egyetemen tanult afroamerikai irodalmat, úgyhogy van idézőjelesen egy tisztességes szakmája is. Hát nem hiszem, hogy tanítani fog valaha is, hiszen ahogy mondtam, a díjai abszolút a legmenőbbek közé emelték őt, de a szülei azt mondták, hogy azért tanulj, fiam, ne csak a bohóckodásból élj. A Preach érkezik tőle mindjárt, aztán majd a Super Stereo, egy hazai csapat, 2008 óta foglalkoznak egyébként elektronikus zeneírással, úgyhogy 19-re már bőven bevált formációnak bizonyultak, és a mai napig is aktívak. Itt a Manna FM-en nagyon szeretjük a dalaikat, hiszen könnyed, jó kis nyári dalokat hoznak, hogyha érkeznek. Mindjárt érkezik a Visszazút, és aztán a végére majd Tiësto jön hozzánk, és a Blue, életem egyik nagy meghatározó DJ-je, imádom a zenéjét is, de annak idején, amikor Budapesten lépett fel, akkor az RTL addig-addig figurázott, amíg meghívták a Kész átverésbe egy riportra, és rögtön benne volt egyébként Tiësto, hát én voltam az átvert, a riporter, aki nem lett beavatva a dolgokba. A sztori röviden annyi volt, hogy Tiësto le akarta mondani a fellépését, és az én feladatom volt, hogy meggyőzzem arról, hogy bizony sokkal jobban tenni, hogyha a nagy közönség elé állna, és hát nyilvánvalóan nagy felháborodások, műbalhék. Élveztem akkor abban a pillanatban, nem, de később már jót röhögtünk ezen. Tiestoval együtt. A Blue érkezik mindjárt, addig még a Preach és a Visz az élet, az út 2019-ből itt a 98 pontat Manna FM-en.

Bécsi. Itt a 98.6 Manna FM. Életöröm zenékkel, mindjárt megállás nélkül egyébként a programajánlatok után majd egy hazai formáció jön. A Honeybees, akik az utóbbi idők egyik legmenő fesztivál zenekara, minden évben tele van a naptár, és már ezeken a koncerteken a startupot is éneklik. Startupot, hogyha úgy tetszik.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: A Dunakanyar az egyik legnépszerűbb túlacélpont, amit kocsival és tömegközlekedéssel is nagyon egyszerű megközelíteni. A legrejtettebb, kevésbé látogatott utakon keresztül az ismert kedvencektől összegyűjtött néhány destinációt a világ Budapest. Könnyed családias túrát tehetünk például Szűdligeten, ahol a Korsók házában látható több mint 1000 darabos söröskorsolt gyűjtemény, illetve egy festői aprócska horgásztó tartozik a legizgalmasabb látványosságok közé. A forgatási helyszínként is ismert település úgy fest a kis horgász kunyhóival, mintha a Grimm mesékből vágták volna ki. Érdemes a környéket a Ligeterdő tanösvény hétállomását bejárva felfedezni. A terület teljesen sík, így kevésbé gyakorlott túrázóknak is ajánlotta, közelben pedig éttermek is vannak, így kifejezetten kellemes családi kirándulást tehetünk itt. A látogatás előtt érdemes a helyszínek nyitvatartásáról tájékozódni a megadott elérhetőségeken. Nyáron semmi esetre se feledkezzünk el a szúnyogok elleni védelemről, mindenképpen kart és lábat fedő öltözetet viseljünk, durva támadásnak leszünk ugyanis kitéve. Szűdliget szinte összeír a szomszéd Vácsal, ahol a kedves barokk kisváros emlékei mellett egy nagyon szép és rendben tartott Dunaparti sétányt is bejárhatunk. Érdemes azonban nem csak itt, hanem a várostól távolabb a Gombáspatak környékén is körbenézni. Errefelé ugyanis olyan hangulat fogad minket, mintha egyenesen a Bridgertonba kerültünk volna. A hatalmas fák árnyékában kis erdei ösvényeken közelíthetjük meg a Liget horgásztavat, ahonnan hamar eljutunk a Hétkápolnához, ahol megtaláljuk a Mária forrást, amelyhez csodás gyógyulások kapcsolódnak. Bár csábító, nem ajánljuk a közelben található ártéri tanösvényt, aminek csak az eleje biztató, bejebb a pallók nagyon rossz állapotban vannak, így a kelleténél kicsit vadregényesebb az útvonal. A környék biciklivel is csodálatos, a szomszédos településeket ugyanis jól megépített bringa út is összeköti, érdemes tehát két kerékre pattanni. A következő Bertényi Miklós fűvészkert a rejtőzködő, bár Visegrád és a közeli kiránduló helyek hétvégenként nagyon zsúfoltak, van lehetőség a közelben egy kis elvonulásra is. A csendért, nyugalomért, ápolt környezetért érdemes kifizetni a minimális belépőjegyet és ellátogatni a Bertényi Miklós fűvészkertbe. A belépőt az Ördögmalom étteremben tudjuk megváltani, és már indulat is a kaland. Az arborétumnak két része van, az egyik akár babakocsival is látogatható, kanyargós ösvényekkel, az erdőanyai szurdok környéke ennél jóval vadregény. Ha tehetjük, kalandozzunk keresztül mindkettőt. A következő a Spartacus ösvény, nem maradhat ki a felsorolásból a Dunakanyar kultikus útvonala, az 5 km hosszú Spartacus ösvény. A Pilis-Szent László és Visegrád között húzódó túraút természetes bükkerdő, tölgyfaerdő és sziklavonulatok között halad, és csodás kilátást kínál a Börzsönyre. Bár eredetileg vadászoknak alakították ki, ma már könnyűszerrel haladhatunk rajta más túrázókkal együtt. Megfelelő lábbelire azért szükségünk lesz, csapadékos időben pedig nem ez a túra a legjobb választás. Irány a gesztenyi és tanösvény. Csodálatos, ám nagyon érzékeny ez a tanösvény, ezért szinte minden lépésünkre vigyázni kell, mert akár egy ág letörésével vagy a termés lerázásával is károsíthatjuk az itteni fákat. Nagymaroson a védette békhajlat miatt az Anzsuk idejében már biztosan termesztettek szelíd gesztenyét. Ennek köszönhető, hogy a település közelében számos fa áll ma is. Egészségük egy korábban behurcolt gombabetegség miatt a szokásosnál is törékenyebb, emiatt fontos, hogy még kisebb sebeket se ejtsünk rajtuk. A különleges élővilágot egy 21 állomásos, 6 km hosszú tanösvény mutatja be, amely csodás panorámát, pihenésre csábító rétet kínál a feltöltődéshez.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó kis csütörtök délutánunk volt, remélem egy picit sikerült az életöröm zenékkel hűsíteni a Manna FM hallgatóit. A meleg kitart, hogy meddig az kiderül a friss információk végén, mi pedig remélem holnap már a hétvége jegyében találkozunk. Holnap is 2-től várok mindenkit nagy-nagy szeretettel, tehát addig is jó szórakozást az életöröm zenékhez.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád.
4: Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
5: A kürtös kalács új roppanása. Have a break, have a KitKat. Kürtös kalács made with KitKat. Harap rá az új crunchy kürtös kalácsra, a Vitéz kürtösnél, az édes mackóban, a cirkusz mellett.
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
8: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
9: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
3: Reklám hangzott el.
10: Tovább fokozódik a hőség. Beállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Értékes leletek kerülhetnek elő a Dunából, figyelmeztet az illetékes államtitkár. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A kormány a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtette a szükséges előkészületeket. A gazdasági és energetikai miniszter vezeti az energiaellátási műveleti egységet. Kapitány István közölte, hogy a csoport feladata biztosítani, hogy a hazai energiaellátás folyamatos és biztonságos maradjon. Ennek érdekében ma tárgyalnak az ágazat szakemberei. A megfelelő vízellátás érdekében a medencefeltöltés, autómosás, sportpályalocsolás mellőzését kéri az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy a megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják a rendszerek, a Duna alacsony vízállása miatt pedig egyre kevesebb vizet tudnak kitermelni, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeménnyel indulhatnak kézbesíteni, amennyivel 11 órára végeznek és visszaérnek a munkahelyükre. Ezen kívül kapnak hűtött vizet, naptejet és fehér pólóban is dolgozhatnak a szabadban, valamint munka közben beiktathatnak pihenőt klimatizált helyen. Azok a postahivatalok pedig, amelyekben nincs légkondicionálás, délben bezárnak. A lista a posta.hu oldalon olvasható. Megkezdődött az átvilágítás a Magyar Állami Operaházban, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, hogy az átlátható működés, a felelős gazdálkodás és a munkavállalók számára biztonságos környezet mind elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar kultúra a politikától függetlenül tudjon működni. A rekord alacsony Duna nem csak természeti, hanem örökségvédelmi veszélyt is jelent. A mederből előbukkanó leletek ugyanis könnyen károsodhatnak vagy elveszhetnek, ha nem szakszerűen kezelik őket. Hívta fel a figyelmet a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt ezért azt kérte, hogy ha valaki ilyet talál, ne mozdítsa el a tárgyat, hanem értesítse az illetékes múzeumot vagy régészeti szakszolgálatot. Hozzátette, hogy az érintett tárcákkal dolgoznak a helyzet kezelésén. Hétfőtől megszűnik a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a repülőtéri parkolókban. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint a sofőrök jelentős része így a terminál főépületétől több mint 1 kilométerre lévő parkolóban tudná pluszköltség nélkül kitenni, illetve felvenni az utasokat. A taxisok azt kérik, hogy az üzemeltető függessze fel az intézkedést, amíg nem történnek meg a megfelelő törvényi és technikai módosítások az átálláshoz.
1: Időjárás.
10: Tovább fokozódik a kánikula, a maihoz hasonló derült napos idő lesz holnap is. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Holnap délután 34-39 fok valószínű, a Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
11: Manna élt.

0: Manna Hit. Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
1: G'day, my name's Luke, and I'm from a band called Versus. We wrote Thankful at the beginning of 2020 and we had
2: 2020 elején nagyon hálásak voltunk, pedig még nem is sejtettük, mennyire fontosak lesznek azok a dalok, amik abban az évben születtek. Nem tudtuk még, hogy Isten szava a zenénken keresztül sok-sok ember mindennapi életének a része lesz. Pedig ez történt a Thankful című dalunkkal. Amikor megírtam, hatalmas hála volt bennem, és úgy gondoltam, ezt másoknak is meg kell tapasztalnia. Tudjátok, hogy az élet néha nem úgy megy, ahogyan azt eltervezzük. De amikor ezt a dalt énekeljük, eszünkbe jut, hogy bármilyen körülmények között élünk is, van okunk a hálára, és ez az ok Jézus. Azért imádkozom, hogy amikor ezt a dalt énekled, megtapasztald azt az örömöt és békét, amely Jézus megismeréséből fakad.
1: Much love from here in Australia, and we hope you enjoy the song.

0: morzsa.
1: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartások származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

Tőzsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül. Manna.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, I'm Austin French, and this is the story behind my new radio single, Good Feeling. I got that good feeling, kicking me out of my chair. Romans 15:13 says, may the God of...
2: A rómaiakhoz írt levél 15:13 ezt mondja. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. A Good Feeling című dalom arról a sok mindenről szól, amit az elmúlt 2 évben megtanultam. De ezek közül a legfontosabb, ami leginkább megváltoztatta az életemet, az az, hogy igazi örömöt csak Istenben találok. Ez a félelem ellentéte, a magány fegyvere és a reménytelenség orvossága. Én ezt nem csak hiszem, én ezt tapasztaltam is. Ezt szeretném nektek átadni ebben a dalban. Remélem, hogy mosolyt csal az arcotokra, és arra bíztat majd, hogy ragaszkodjatok ahhoz a szeretethez és reményhez, amit Jézus mindig nektek ad, amit nála mindig megtaláltok. Nem tudok semmit rólatok, de az nagyon-nagyon jó érzés, hogy a Good Feeling című dalommal elmondhatom nektek azt, amit megtanultam, hogy igazi örömet csak Istenben találtok.
1: Thanks for giving my new single, Good Feeling, a listen.

0: Anna Morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strandtéma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyek gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Cross GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: Tovább fokozódik a hőség. Leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Híres magyarok Amerikában, megnyílt a Nemzeti Múzeum új kiállítása. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy a megfelelő vízellátás érdekében takarékoskodjanak. Mellőzzék a medencék feltöltését, az autómosást, locsolást. A megemelkedett fogyasztás miatt vízkorlátozást rendeltek el Szentendre Pismány település részén. A szolgáltató lajtoskocsikkal biztosítja az ellátást. A kormány energiaellátási műveleti egységet hozott létre, valamint a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtette a szükséges előkészületeket. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeménnyel indulhatnak kézbesíteni, amennyivel 11 órára végeznek és visszaérnek a munkahelyükre. Ezen kívül kapnak hűtött vizet, naptejet és fehér pólóban is dolgozhatnak a szabadban, valamint munka közben beiktathatnak pihenőt klimatizált helyen. Azok a postahivatalok pedig, amelyekben nincs légkondicionálás, délben bezárnak. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ami még fedezhető importból. A nukleáris teljesítmény jelenleg a magyar villamosenergia termelés kevesebb, mint felét biztosítja. A lakosságot takarékos áramhasználatra kérik. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Azok a diákok, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, jövő péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az e-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Megnyílt a Nemzeti Múzeum Amerikai Álom című kiállítása. A tárlat a 250 éve elfogadott amerikai függetlenségi nyilatkozat alkalmából mutatja be a magyarok tengeren túli jelenlétét egy-egy meghatározó történelmi, tudományos, kulturális híresség életútján keresztül. Mások mellett Kossuth Lajos, Szent Györgyi Albert, Gábor Zsazsa és Szelecki Zita személyes tárgyait, dokumentumait és ritkán látható relikviáit tekinthetik meg az érdeklődők. A kiállítás november 1-ig látogatható.
0: Időjárás.
4: Tovább fokozódik a kánikula, derült napos idő lesz, az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapé második óráját. Sokan megkezdik tőlem, hogy hogyan kerülnek be emberek témák a kanapéba. És a következő téma úgy került be, hozzá nem téma, a következő úriember úgy került be a kanapébe, hogy egyszer csak földobta a Facebook, és a képeket kezdtem el nézegetni, mint Olaszországban lettem volna. Egy tökéletes eleganciával öltözött úriember van a fotókon, alatta pedig leírás, hogy ki ő, mi ő, és egyszer csak kidobta azt, hogy igazából mi is az ő életének a története, sokkal több, mint az, ahol éppen vagyunk. A That's Me and You, ami egy férfi szabóság igazából, és velem szemben Béres Géza férfi szabó, ugye ez a hivatalos titulus. Ahol most ülünk, ugye ez egy Battyányi utcai kis csoda, mintha Itáliába léptem volna be, de ez nagyon sokáig tartott, míg eljut el. Mi a te életednek a kezdete? Miért pont szabó lettél? Ha szabad ilyen adekvát kérdéssel kezdeni.
2: Üdvözlök mindenkit, köszönöm a kérdést. Hát nagyon távolról indulunk. Én igazából 16 éve csinálom a szabászatot. Előtte teljesen más vonalon voltam vendéglátás, ami valahol ugyanúgy az emberek felé egy szolgáltatás és az emberekkel való törődésről szól. A szabászat az ugyanígy egy kicsivel több, mint hogy adok egy ruhát. Az embert meg kell ismernem, és akkor rá a hozzávaló stílushoz próbálok ajánlani öltözetet, színeket és fazonokat.
1: Belecsaptunk a közepébe, akkor egy-egy ilyen, teszem azt, én bejönnék, hogy egy méret utáni öltönyt szeretnék, az lehet, hogy pont ennél az asztalnál kezdődik a beszélgetés. Mi az, hogy megismerni a vevőt? Mit jelent ez a te szakmádban?
2: Igen, valószínű, hogy ennél az asztalnál kezdődik. Értelemszerűen mindenkinek más a munkatevékenysége, más a szabad idejére eltöltött idő és elképzelés, és ezeket próbálom feltárni, hogy mihez szeretni azt az öltönyt, vagy esetleg egy eseményre, esküvőre, üzleti találkozóra, és akkor ennek megfelelően a beszélgetések, illetve hogy mi a meglévő ruhatár darabjai, miről szólnak, milyen színek vannak, hogy ne ugyanolyat csináljunk, hanem karakteresebbet, vagy diszkrétebbet, és ezt próbálom feltárni.
1: Kicsit unikás ez a vállalkozás mostanság, amikor a fast fashion világát érjük, de én úgy látom, úgy érzem, de majd te megerősítesz, hogy egyre inkább jönnek vissza ezek a fajta vállalkozások, amelyek tényleg személyre szabott szolgáltatást nyújtanak, akár épp az öltözködés terén. Hogy látod te? Ugye rengeteg pláza van, rengeteg, dőlnek ránk a ruhák a kirakatból, a különböző szalonokból, és mégis itt egy pöttömi bolt, egy kis Itália, ha szabad ezt a jelzőt mondanom, ahol teljesen más szemlélet működik.
2: Igen, valóban nagyon sok a konfekció, de ahogy te se, úgy én se vagyok konfekció testalkat. Tehát ami válba jó lesz neked, az ujjába hosszú, a test hosszú. Mi a meglévő ruhatárat is átalakítjuk, ezzel is foglalkozunk, tehát például egy zakó ujja rövidítést mi válból emelünk fel. Mások alulról rövidítik, és ott a gombjukazás az eltűnik. Tehát onnantól kezdve azt a zakót szétbarmolták, most csúnyán mondva. Úgyhogy igazából így azon vevőket is ki tudjuk szolgálni, és tudunk segíteni, akik vesznek konfekciót, de a testalkatuk nem megfelelő hozzá, tehát szűkítünk, rövidítünk, alakítunk, illetve értelemszerűen, ugye, akiknek meg határozottan nem konfekció, ők meg nem is tudnak vásárolni.
1: A mindennapokban, mai napokban ugorunk vissza, akkor ugye én azt olvastam, hogy neked 20 éves korodra már több vendéglátóipari vállalkozásod volt. Egy nagyon határozott fiatalember lehettél annak idején, aki 20 évre ezt eléri, 20 éves korára, az tudja, hogy mit akar az életben. Miért csalódtál a vendéglátásban, vagy mi volt az a pont, amikor váltottál? Hiszen most akár ülhetnénk egy remek olasz étteremben is.
2: Nem is feltétlen a csalódás, ugye már akkor is az emberekkel való a munkaerő, ami most még halmozottabb, nehezebb Magyarországon, de illetve 20 évesen nem voltam arra megérve, hogy embereket irányítsak, elszálltam, a hirtelen jött jólét, tehát nem tudtam helyén kezelni, és minden szempontból eltévedtem, és hát ebből is jött az, hogy felálltam és elutaztam Ázsiába, és innen indul a szabóság.
1: Innen indul a szabóság, mi meg innen folytatjuk a zenékünknek, aztán folytatjuk Béres Gézával, lesz még miről beszélni, nem ígérem, hogy pont a zenékünknek, vagy Ázsi zenék valami jön, aztán folytatjuk Gézával.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Béres Gézával. Itt ülünk a Batthyány utcában, Address Me and You szabóságban, férfi szabóságban. Ugye ott tartottunk, hogy elmentél Ázsiába, és ez, ahogy én elolvastam a rövid élethajzodat, amit leírtál a napokban, ott azért valami más is történt. Nem csak ezt mutad meg, hanem bizony a lelkiekben, fejben is valami megváltozott. Kivel, mivel találkoztál ott?
2: Így van, ugye egy keleti kultúra, a buddhizmus az nagyon mélyen Tájföldön határozottan ott van, sokan nem tudják, de Tájföldön a lakosság több mint 95% a buddhista, ami azt is jelenti, hogy minden

0: így vannak nehéz feladatok, azt meg kell beszélni, és hogyha kommunikálunk róla, akkor az jó. Ugye mi történik Magyarországon? Van egy probléma, ami igazából nem probléma, hiszti kiabálás, stressz, homokba dugom a fejem, másra fogom, majd már leég a ház, és akkor rájövök, hogy valamit kellene csinálni. Na, ez nálam kimarad.
1: Uh-huh. Ugye beszéltünk már a 20 éves Béres Gézár, hogyha most ő ülne itt veled szembe, akkor két totálisan más ember lenne?
0: Teljesen. Teljesen.
1: Akkor egy kicsit forró fejű voltál, lehet ezt mondani?
0: Teljesen, és éretlen. Tehát én azt teljesen vállalom, hogy új gazdag hülye gyerek bunkó vállalkozó voltam. És ezt nem tudom szépíteni, mert hogy sajnos akkor még éretlen voltam sok mindenre.
1: De szerencsére ez megváltozott. Hogy azon lepődtem meg a rövid önéletírásodban, hogy elmentél a legjobbaktól tanulni, és vártam egy sort, hogy nyilván kimegyek Olaszországba, nem? Tájföldre mentél ki. Ott vannak a legjobb szabók ezek szerint?
0: Három nagy hatalom van, Olaszország, Anglia és Ázsia. Olaszország, Angliában van a stílus, Ázsiában nincs, Ázsiában van a szaktudás. És sokkal aprólékosabbak, tehát az, hogy én az akóba belül izzadságfelszívót rakok, senki nem rak bele. Ázsiában ez alap, tehát ugye ez nem extra. A nadrágderkán belül egy gumicsik van, hogy ne csúszom ki az ing oldalt elől hátul, amikor legugolunk. Ez is egy alap. Ezt is nagyon kevesen rakják bele. Az, hogy 100% garanciát vállalok a munkámra, Magyarországon senki. Tehát meg lehet nézni a Google 5 csillagozásba, 8 év után visszahozta az öltönyt, 8 év után is öltöny, és akkor is ingyen igazítottam, függetlenül attól, hogy testalkatváltozás történt. Ugyanígy az igazításnál is teljes 100% garanciát adunk, tehát ezért csak 5 csillagozás tud lenni a Google-ön, ami van is.
1: A beszélgetéstől, az első találkozótól, az ruha átvételig, mondjuk egy komplet öltönyről van szó, mennyi idő telik el körülbelül?
0: 4-5 hét, több mint 4500 féle nagyon minőségi szöveteink vannak, ez körülbelül 10-12 nap, míg az országba érkezik, tehát innen indul. Ezt a részét nem tudom megerőszakolni, ez bejöhet 8 nap alatt is, meg bejöhet 15 nap alatt is.
1: És akkor itt minták vannak akkor, nem rá? Vagy... Ja, minta, és onnan értem.
0: Így van, anyagvágatok vannak, ebből a 4500 féle anyagból lehet választani, 4500 féle inkszövetünk is van, és ehhez van 400 féle bélésejmünk. És ezután tudunk nekiállni egy szabás mintát csinálni, majd összerakni az öltönyt. Amikor legelőször találkozunk, akkor egy összeállított öltönnyel találkozunk, ami még egy kicsit bővebb lesz és hosszabb lesz, mert a 4-5 hét alatt lehet 4-5-2 kilót hízni is, és volt már ilyenünk, és utána lesz itt a tükör előtt beállítva, és rá 2 nap múlva elvihető az egész.
1: Már kedves hallgatók, innen folytatjuk akkor. Így néz ki tulajdonképpen személyre szabott öltöny készítés itt a Dress Mint By szalonban. Béres Géza vendégen, folytatjuk még az ő igen érdekes életét, most zene, aztán folytatjuk.

A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, folytatjuk a beszélgetést Béres Gézával. Én azt mondtam neked, Géza, hogy amikor meglátom a képek hangulatát, egy az egybe egy ilyen nagyon vidám, egy Dolce Vita jött le, az olasz életérzés jött le. Pici kéttel lélekben azért olasz is vagy, nem? Lehet ezt mondani?
2: Nekem Olaszország az a másik hazám, mondhatni Ázsia a második, Olaszország a harmadik. Az olasz életérzés és az a mosoly, ahogy tudnak élni és élvezni az életet, azt, amit a magyaroknak nagyon meg kellene tanulni. És ez nem pénzkérdése, és ez nagyon fontos, illetve ahogy a színeket használják, ahogy megjelennek. És igen, sajnos a magyar öltözködési kultúra nagyon-nagyon távol van még mindig.
1: Meg kell tanulni, azt mondtad, ugye nemrégében kitettél egy posztot, nem kerül semmibe címmel, és hát majdnem vége láthatatlan volt, hogy mi nem kerül semmi, és az ember meggondolja, hogy tényleg csak ezen múlik, az egész ezen múlik. Megtanulható ez könnyen, vagy nagyon rendet kell tenni a magyar fejekben szerinted?
2: Én azt gondolom, hogy megtanulható könnyen, azzal sincsen probléma, hogyha valakinek erre segítség kell, vannak ehhez megfelelő szakemberek is Magyarországon. Mi is segítünk, aki ide bejön, mi teljesen ingyenesen adunk stílus tanácsadást. Én szerintem nem nehéz, de tényleg, hogyha csak egy farmert felveszünk, egy ingel, barna cipő, barna öv, kék cipő, kék öv, a cipő harmóniával már egy keretet adunk az öltözködésnek, egyszerűen el lehet indulni.
1: Én már átöltöztem, össze felvettem a rövidgatját, és mondom, hoppa, jövök egy stílusikomhoz, úgyhogy akkor én felveszek egy hosszú nadrágot, meg egy inget, úgy így jöttem. No, kell-e neked követned a trendeket, ugye, ha valami, akkor a divat is változik, vagy van a te fejedben egyfajta trend, és te diktálod azt, hogy ami neked tetszik, az tetszik másnak is. De rajta most egy gyönyörű, ugye tisztázó balacvirág öltöny, egy erősebb tónusú kendővel, és egy, hát az enyhe, hát a balacvirág különböző fokozatai vannak rajtad. Ez divat, vagy ez neked tetszik?
2: Ez nekem tetszik. Én nem követem a divatot, én azt gondolom, hogy a klasszikus öltözékeket próbálom összerakni, egy kicsit sportosabban, egy kicsit lazábban, egy kicsit olaszosabb életérzéssel, mint a színeket használva. Ugye vannak a mai fiataloknak a divatvilága, a teljesen bő és különböző dolgok, ez az ő világuk, én maradok egy kicsit a klasszikusnál és az olasz életérzésnél.
1: Hogyan látod, ez az út a klasszikus és az olasz életérzésnek van jövője? Szerintem van, de mit gondolsz te, aki ebben aztán igazán benne van?
2: Hát ugye azt lehet látni, hogy a nyakkendő használat az Magyarországon már teljesen kifut. A home office az megölte még jobban a nem létező magyar férfi öltözködést. Úgyhogy, de én azt látom, hogy a fiatalság egyre igényesebb, elmegy két hetente barberhez, tehát hogy elkezd adni magára, és ez egy kis reménysugár arra, hogy ápolt férfiakat lássunk majd a jövőbe az utcán.
1: De neked sem nyakkendő lóg a nyakadban, ezt kendőnek hívják, nem? Egy nagyon jó anyagú kendőt, ha megnézhetem. Itt azért dúl a természetesség itt a kendőben.
2: Igen, igen. Én a szabóságban is, amiket használunk anyagokat, nálunk nincsen műszál, tehát például itt van lemvászon pamut keverékből ing, kókuszdió gombokat raktunk rá. Onnantól kezdve, hogy van benne pamut, sokkal puhább, mint egy merev lemvászon ing. Ez 24.990, 1000 féle színben, de az öltönyanyagok is mind kasmírgyapjú, vagy lemvászon. Az inget pedig csak pamut.
1: Ezt igazoltam, hiszen most még beszéltem, megfogtam. Nekem van lemvászon inget, de tényleg ennek picikét sokkal sejme. A lemvászon tényleg egy kicsikét kemény. Szeretem a lemvásznat, de ez egy, és a kókuszdió gomb. Tehát a kókuszdió héjából.
2: Igen, a héjából van gomb, tehát hogy ez teljesen a természetes anyagok és újrahasznosítás megint csak.
1: Ez Ázsiából jött ötlet?
2: Minden. Ázsiából jött a kókuszdió gomb is, meg az anyag is.
1: Te magad csináld a szabás mintát is, tehát ez nem tudom milyen fazon, ez egy rövid úgy, slim fitting, vagy nem, vagy mi ez?
2: Nálunk csak hosszú ingek vannak, és ez bőre van meghagyva. 24.990-ért benne van az árban az, hogy ezt testalkatra igazítjuk. Tehát akinek hosszú az ujja, vagy éppen bő, azt ráigazítjuk.
1: Én mondjuk egy elles vagyok, kinézek egy elles, bejövök, megbeszéljük, és akkor jön az igazítás.
2: Így van, lerövidítjük az ujját, vagy ott, ahol kell, átalakítjuk.
1: Na, kedves hallgatók, még egy szegmensig visszajön. Szóba fog kerülni a jótékonykodás, hiszen Géza életében ez is jelen van, nem kis százalékban. Zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért.
3: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után folytatjuk a beszélgetést Béres Gézával. Itt ülünk a Batthyány utcában, a Let's Me and You szabóságban. Aki felmegy az oldaladra, az látja, hogy a divat, a anyagok, a ruhák mellett a jótékonyság nagyon erősen ott van az életedben. Volt egy aranyos videó nemrégiben, egy Down Syndrome-val élő kisfiú jött az utcáról, te pont kint voltál, megismert, ölelkezés kapott volna ajándékban. Honnan ez a fajta vonal, hogy segíteni azokon, akiken bizony kell?
2: Petivel már régi a kapcsolat, ő Tatabányáról van, egy Down Syndrome-ás fiúcska, de igazából a Down Syndrome-ásokkal való kapcsolatom egy 4-5 évvel ezelőtt bejött egy anyuka a kislányával. Soha nem volt semmilyen találkozásom életvitelszerűen közelből Down Syndrome-ás gyermekkel. A kislány bejött, rám nézett, megölelt, szia Lili vagyok, és ölelt. Ölelt 2 percen keresztül. És én így lefagytam, és így mutogattam az anyukának, hogy... És akkor ő mondta, hogy igen, ők a szeretet nagykövetei. De érzik az energiákat. A negatív energiájú embereket nem is meg se látják. Tehát mellettem állt más ember, nem is köszön neki. Tehát érzik az energiát, és igazából megmaradnak a tiszta szeretet szinten 30 évesen is, és azt gondolom, hogy nagyon sok tanulnivalónk van tőlük.
1: Jó, beszélsz, én sokat dolgoztam velük, és engem is sokat ölelgettek, pedig nagyon régen forgattam velük, találkoztam pár évvel, és tényleg ugyanaz a reakció volt. Sőt, volt itt nemrégiben egy jótékonysági divat bemutató. Ez miről szólt? Itt pénzgyűjtés is volt?
2: Így van, most 3. alkalommal rendeztük meg a Budapest Homo rendezvényt, ami most kivételesen Balatonfüreden volt. Olaszországból 3 olasz divatmodell és Párizsból támogatta munkájával Thierry barátom, akik eljöttek Magyarországra azért, hogy a magyar danszindrómás gyerekeknek gyűjtsünk. Egy gyönyörű szép nyári napot fogunk szervezni valószínűleg, hogy augusztusban, ahol elviszik őket vitorlázni egy kalandparkba, és az egész nap teljes ellátás és strandolás a Balatonon. Ez mellett női daganatos betegeket is támogatunk, sajnos nekem jó pár évvel ezelőtt a nővérem elment ebbe a szörnyű betegségbe, és onnantól kezdve én ezt így a lelkemben nagyon érzem. Általában parókákkal támogatjuk, a Milano Fashion Week-en is volt divat bemutatom, ott is több mint 10 000 euró értékben adományoztunk, és Firenzébe rendszeresen a Pitti Homo, a férfi világ divat kiállításon adományozunk, és ezáltal tényleg nagyon sokat segítünk azokon a nőkön, akik elvesztik a hajkoronájukat.
1: Sokan mondták azt neked, hogy könnyű neked, Géza, aztán jött az írás, hogy nem olyan könnyű. Azért emögött, ugye most nem régen ismerjük egymást nagyjából 20-30 perce, de lejött az, hogy te ezt tényleg szívvel, élekkel csinálod. Sőt, azt is írtad, hogy nemzetközi is elismert. Hogyan jutottál oda, hogy erről a kis szalonról, a kicsi, most nem egy kicsi nyitott jelző, tudjanak nemzetközi szinten is?
2: Ezt mind a social médiának köszönhető.
1: Hogy észrevették a fényképeidet először, mert az rögtön szemet szúr. Az a fajta stílus, az a fajta komponás, hogy egy kép készül.
2: Pontosan, igazából Aldo Farinolán láttam 5 évvel ezelőtt egy kabátot, egy szövet kabát bordó szörme gallérral. Nem lájkoltam, nem követtem, de ezt tavasszal láttam, karácsonyra megcsináltam magamnak. Decemberben rámél Aldo Farinola, egy olasz divatmodell, hogy te vagy a Szabó, aki jó kabátokat csinál. És akkor néztem, és hogy ő szeretne januárra a Pitti Homo-ra, a férfi világ divatkiállítása egy kabátot, egy fehér szövetkabát, 2 soros gombolású ezüst gombokkal, ő tudja, mit akar, de nem tud eljönni, ő elküldi a méreteket, megcsinálom neki. Online kezet fogtunk, én csináltam egy 1500 eurós kabátot, úgy, hogy ő adott méreteket, vagy jó, vagy nem. Én megírtam neki, hogy én 9. este át tudom neki adni, de 10. azt fel kell venni. Vagy jó, vagy nem jó. És ezt bevállaltuk, és ez 3-4 évvel ezelőtt meg is történt, és onnantól kezdve olyan sikereket értem el, mint a Pitti Homon, mint mindenhol, hogy azóta már csatlakozott több modell hozzám, és így elindult, illetve akkor ott találtam ki azt, hogy én szeretnék egy ilyen jótékonysági divat bemutató sorozatot, amire azóta is ingyen eljönnek Magyarországra.
1: Mi a te munkád szépsége? Minden munkának van szépsége, mert én azt veszem észre, hogy te ebbe igazából szeretsz emberekkel dolgozni, megtaláltad velük a hangot, te is megváltoztál, hogy Ázsiában valami szépsége van, megfogalmazható ez, hogy mi a szépség a munkádnak?
2: Mindenképpen, főleg amikor ugye nem konfekció testalkatú ember jön be, és sehol nem talál magának ruhát, akkor egy olyan ruhát tudok rá készíteni, amitől ő egy egyszerűen olyan boldogság és öröm lesz számára, és látszik, hogy kivirul, egy új ember lesz, de akár az esküvőkre, hogyha készítünk a pároknak a legszebb napjukra egy öltöny, az ugyanolyan szépséget tud okozni számomra is, majd küldik a fotókat később, hogy nagyon szépen köszönjük, és hogy milyen jól érezték magukat.
1: Na, kedves hallgatók, a többet szeretnénk megtudni Gézával, akkor lesz, milyen jó oldalt fel kell keresni. Minden nap szinte van egy kis sztori, egy kicsit edukatív is az oldal, hiszen próbálod nevelni, hogy ez a nem kerül semmibe, tényleg ott ültem, és ledöbbentem, hogy tényleg nem kerül semmibe, és akkor hát, ha egyszer mi is majd olaszok leszünk, de mondjuk ez még messze van. Nem fejezzük be, csak szünetet tartunk, szerintem a beszélgetést, fogunk még találkozni, folytatjuk. Ennyi volt most, ennyi fér be. Egy picit mézes manzagot húztunk el, megmutattuk azt a fajta szellemiséget, azt a fajta hangulatot, hogy Géza dolgozik itt Budapest első kerületében a Batthyány utcán. Köszönöm szépen, hogy ránk értél. Hamarosan nyit a bolt, és remélem, hogy sok fejből jön. Köszönöm szépen, és találkozunk még.
2: Köszönöm szépen, további szép napot mindenkinek.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 88 Manna FM. Életöröm zene.
1: Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Takarékos vízhasználatot kérnek mindenkitől. Idén is jótékonysági tanszergyűjtést szerveztek a nagycsaládosoknak. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy a megfelelő vízellátás érdekében takarékoskodjanak, mellőzzék a medencék feltöltését, az autómosást, a locsolást. A kormány energiaellátási műveleti egységet hozott létre, valamint a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtette a szükséges előkészületeket. A hőség miatt a munkahelyeken szükséges óvintézkedésekre hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai német főmos emlékeztetett rá, hogy a folyadékveszteség pótlására megfelelő hőmérsékletű ivóvizet kell biztosítani a munkavállalóknak, meg kell oldani a rendszeres pihenőidő beiktatását, valamint a klímaberendezések hatékonyságát a megszokottnál gyakrabban kell ellenőrizni. Hozzátette, fontos, hogy mindig legyen mobiltelefon a közelben, arra az esetre, ha gyorsan segítséget kell hívni. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ami még fedezhető importból. A nukleáris létesítmény jelenleg a magyar villamosenergia termelés kevesebb, mint felét biztosítja. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Azok a diákok, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, jövő péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az elfelvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Megkezdődött az idei tanszergyűjtő kampány a Nagycsaládosok Egyesülete és az OSAN együttműködésében. A NOE önkéntesei 2,5 héten át várják a vásárlók helyben megvett adományait, országszerte 24 hipermarketben. A jótékonysági kezdeményezés a 3 vagy több gyereket nevelő családok iskolásait támogatja. Tavaly több mint 110 000 különféle tanszer gyűlt össze, így 1500 nagycsaládban mintegy 5000 diák kezdhette könnyebben a tanévet. Ideiglenesen szünetel a fürdőzés a keszthelyi Helikon strandon, miután az ingyenes fürdőhelyen vett vízmintában magas volt az E. coli baktérium aránya. Az önkormányzat közölte, hogy a város másik két strandján kiváló a vízminőség, a Libás strand pedig vasárnapig kedvezményes belépőkkel látogatható. A vízminőségét a hatóság folyamatosan ellenőrzi, az új eredményekről tájékoztatást adnak majd. Tovább fokozódik a kánikula zavartalan napsütéssel, az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM-en.
1: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok. Szerintem mindenkinek ismerős ez a szituáció, helyzet, hogy amikor lecsendesedik a ház, elkezdünk kívánni valami kis édeset, cukrosat, egy kis darab sajt, valamit nézzünk meg a hűtőben, és akkor azt vesszük észre, hogy már jó hosszú ideje semmi más nem csinálunk, csak pakoljuk kifelé a finomabbnál finomabb falatokat. Na, hogy mi lehet ennek hátterében, erről beszélgetek a mai alkalommal Horváth Patríciával, a New Way testtudat trénerével. Szia!
2: Szia Kriszta, köszöntöm a hallgatókat, és hát megint egy nagyon izgalmas témát vetettél fel, hogy miről beszélgessünk, és azt gondolom, hogy a hallgatók ezt abszolút tudják, mert szerintem nincs olyan család, ahol vagy az egyik, vagy a másik, vagy akár mind a két fél ne csinálná hát az esti hűtő ajtó nyitogatás, amikor az egész napi fáradtság után gyakorlatilag hazaesünk, és magunk elé vesszük az egész kamrát. Én azt tapasztalom, ugye, hogy a legtöbb ember a mai világban teljesen félreért így a saját éhségét vagy éhségérzetét, és azt hiszük, hogy azért teszünk sokat, mert gyengék vagyunk, vagy fegyelmezetlenek, vagy nincs odanalmunk, pedig nagyon sok esetben nem is a gyomrunk, nem is a testünk éhes, hanem az idegrendszerünk.
1: Na, ezt azért egy kicsikét magyarázd meg nekünk, hogy hogy érted?
2: Én úgy fogalmaznám meg, hogy nem a túlevés a modern ember fő problémája, hanem hogy idegrendszeri éhségben élünk. Ugyanis a jelenlegi életben mi, a modern emberek, folyamatosan készenléti állapotban élünk. Reggel már telefonra kerülünk, azonnal ömlik ránk az információ, a hírek, az üzenetek, az elvárások, a munkahelyi stressz, a nézeteltérések, a megfelelési kényszer, a közösségi médiát már gyakorlatilag meg sem említem, hát konkrétan teljesen becsigázott az életünk, mert folyamatosan egy online smogban élünk, és ezáltal az összehasonlítgatás, hiszen folyamatosan szembe jönnek velünk ugye más emberek tökéletesnek hitt élete, és közben az agyunk gyakorlatilag soha nincs nyugalomban. Ezért van az, hogy hazaesünk az egész napi munka után, és konkrétan beköltözünk a hűtőbe, vagy a hűtő elé, vagy a kamrába, mert hogy ezzel tudjuk magunkat lenyugtatni. Az idegrendszerünk így próbál megnyugodni.
1: Hát ebből a szempontból én még soha nem gondoltam az esti kajálásra, illetve az éhségérzetre.
2: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a mai emberi agy egy agyi éhségben él. Ugye régen az emberek fizikailag voltak fáradtak. Ma mentálisan is az idegrendszerünk van kimerülve. És ez egy teljesen más típusú fáradtság. Sokan ugye egész nap ülünk a gép előtt, laptopozunk, ülőmunkát végzünk, nyomkodjuk a telefont, stb. És mégis estére úgy érezzük, hogy mintha agyon csaptak volna minket, teljesen lemerültünk. És ilyenkor az agy egy gyors megnyugvást akar. És az a rossz hírem, hogy az agynak a leggyorsabb megnyugtatásához pedig cukor kell, szénhidrát kell, nassolás kell, mert ezek okozzák a gyors dopamin választ. Ezért van az, hogy este chipset kívánunk, vagy csokit, vagy süteményt, és hogy folyamatosan körözzünk így a konyhapult körül, nem tudom, hogy ismerőse a hallgatóknak ez a jelenet, és nem a testünknek van erre szüksége, hanem az agyunknak, mert az agyunk jutalmat akar. Azt mondjuk magunknak, hogy egész nap bírtam, na most aztán én ezt már pedig megérdemlem.
1: Na, folytassuk akkor innét. Horváth Patríciával, a New Way testtudat trénerével beszélgetünk az éjszakai nassolásról és az esti kamra kifosztásról. Ha van kérdésetek, 0677 1986, jöhet ide.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kellemes vasárnapot kívánok a Manna kanapéval. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és a témánk Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével, az esti nassolás, a késői hűtőhöz járkálás.
2: Egész nap bírtam, és utána este pedig jön az, hogy na most akkor én ezt már megérdemlem. Például azt mondjuk, hogy én saját magamról tudom, hogy én délben, és egész életemben nem úgy éltem, hogy délben ettem volna túl magam, és azt látom, hogy nagyon-nagyon sok nő nem délben eszi túl magát, hanem este 9-kor, 9:30-kor, 10-kor, amikor végre leülünk. Nem tudom, hogy ismerős-e az érzés.
1: Ó, hogy ne!
2: Amikor már a gyerek elaludt, már túl vagyunk az házi feladatokon, lefürdött, mélyen alszik a gyerkőc, elindítottuk a mosogatógépet, a mosógépet, vagy kivasaltunk, vagy holnapra összepakoltunk, leülünk, akkor kezdünk kiengedni, na és akkor van az, hogy na, most akkor kéne enni valamit. Gyakorlatilag ezt én azt szoktam mondani, hogy ilyenkor nem az ételt látjuk, az ételt.

0: Tisztább lesz ezáltal az inzulin reakciónk, tehát a válaszreakció, ezért nehezebben regenerálódik a szervezetünk, rosszabbul alszunk, és gyakorlatilag indul a bűntudat, a lassabb fogyás, az esetleges túlsúly, és gyakorlatilag nem találjuk a helyünket a világban. Sokszor, amikor jön hozzám valaki fogyni, és azt mondja, hogy mindenképpen kell neki a fogyáshoz valami segítség, akkor meg szoktam nyugtatni, hogy nem elsősorban nem azért nem tud lefogyni, mert gyenge az akarata, hanem azért, mert valószínűsíthetőleg a teste meg a lelke hónapok óta túlélő üzemmódban működik. Akár párkapcsolati feszültségek, ki nem mondott dolgok, a munkahelyi stressz, ezek gyakorlatilag egy olyan szintű nyomást és idegrendszeri túlterhelést okoznak a szervezetnek, ami miatt, amikor este megpihenünk, automatikusan enni akarunk. Tehát ez egy teljesen normális válaszreakció a szervezettől.
1: Ugye tudom azt, hogy kellene csinálni, mert ez ömlik rám mindenhonnét, hogy edzek eleget, hogy háromszor legalább egy héten menjek el edzőterembe, hogy miért nem tudom tartani a fehérje zöldségmenüt. Azt gondolom, hogy már ez iszonyatosan feszültséget okoz, nem?
0: És nagyon-nagyon jó a kérdés, Kriszta. Tökéletesen látod, hogy a mai egészséges életmód, vagy ez a trend, már az maga egy hatalmas stressz nagyon sok ember számára. Tehát gyakorlatilag ez a modern wellness életprogram néha több nyomást tesz az emberre, mint hogyha ezzel nem foglalkoznánk. Ugye ott van, mit tegyél, mikor egyél, mit ne egyél, lépésszámlálás, folyamatosan óra a kezünkön, minden lépés számolunk, edzés, mikor edzünk, mennyit vagyunk zsírégető tartományba, kalória számlálás, makrók, mikrók, fehérjebevitel, reggeli rutin, és gyakorlatilag az emberek már attól szoronganak, hogy hogyan kellene jól élniük.
1: Na hát akkor innét még folytatjuk tovább, hogy mit tehetünk mindez ellen, hasznos gyakorlati tanácsokkal is érkezik hozzánk nem sokára Horváth Patrícia, a New Way testtudat trénere.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ez a Manna kanapé a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, jó vasárnapi rádiózást, és hát remélem, hogy ezt az adást hallgatva egy kicsit csökkenni fog az a helyzet és szitu, amikor este nekiállunk kirámolni a hűtőt és a kamrát. Horváth Patriciával beszélgetünk ugyanis erről, és ugye ott tartottunk, hogy állandóan szorongunk már attól a tudattól is, hogy ömlik ránk az, hogy hogyan kellene élnünk, hogyan kellene táplálkoznunk, hogyan kellene mozognunk.
2: Az egészség véleményem szerint nem az állandó önkontrollból születik, hanem egy stabilabb idegrendszerből és egy nyugodtabb lélek állapotból. Mert hogy a nyugodt ember jobban alszik, lassabban eszik, kevésbé impulzív, és ritkábban zabálja túl magát. Ezt nem tudom szebben mondani, tehát nem lesz esti túlevés. Nagyon érdekes megfigyelni, amikor valaki egy nyugodtabb életszakaszba kerül, tehát kevesebb a stressz, akkor utána jobban is tud aludni, jobbak lesznek az emberi kapcsolatai, több lesz a jelenléte, tehát jobban megéli a jelent, és ilyenkor sokszor automatikusan csökken az esti úristen, mi tegyünk állapot, és nem azért, mert hirtelen erősebb lett az a bizonyos ember, hanem azért, mert az idegrendszere végre biztonságban érzi magát. Ez egy nagyon fontos pont, hogy nem erősebbek vagyunk, hanem biztonságban érezzük magunkat, és ettől egyszerűen el tudjuk könnyen hagyni az esti evést.
1: Hogyan lehet ezt az állapotot elérni?
2: Jó, hát akkor nézzünk egy-két gyakorlati tanácsot is. Nem mindig drasztikus diétákra van szükség, meg ez a 600 kalórián legyünk, hanem gyakorlatilag apró változtatásokra, hogy adott esetben, ha hozzá is nyúlunk az ételhez, akkor inkább fehérje alapú legyen, esetleg egy akár édes fehérje szelet, vagy turmix, vagy egy esti leves, tehát hogy gyakorlatilag a chipset meg a csokit először cseréljük ki más típusú étellel, ami inkább fehérje alapú, és a kisebb idegrendszeri változások szerintem sokkal többet tudnak segíteni, mint a drasztikus mindent felülírunk. Például reggel telefonmentes idő. Ugye nagyon sok esetben azt látom, hogy valaki reggel felkel, és egyből elkezd rollozni a telefonja, nem tudom, ismerősen a hallgatóknak ez a gyakorlati rész. Ha meg tudja valaki azt tenni, hogy mondjuk az első 10, majd 15, majd 20 percben nem a telefonjával kezdje napot, automatikusan nyugodtabb lesz az idegrendszere. Lassabb evés. Az emberek többsége nem is eszik, hanem kapkodva tömi magát, vagy a kocsiban gyorsan megeszik valamit, vagy bekapok pár falatot rohanás közben, utcán, zacskóból, vagy milyen ezekről péksüteményes zacskókból. A lassabb evés javítja az emésztést, csökkenti a túlevés, ugye megjön a tejtettség érzete, és megnyugtatja a testet.
1: Jönnek még gyakorlati tanácsok a témában, Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével beszélgetünk itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kanapézzunk együtt, sziasztok! Ez a vasárnapi kanapé a Mannán. Én Argyelán Kriszta vagyok, és Horváth Patrícia a vendégem, a New Way testtudat trénere, akivel arról beszélgettünk, hogy mit lehet tenni az éjszakai nassolás, a hűtőkirámolása ellen, és ott tartottunk, hogy hozol nekünk gyakorlati tanácsokat is, hogy hogyan lehet lelassítani egy picikét az életünket.
2: Szoktam egy ilyen 21 napos életmódváltó programot csináltatni az emberekkel. Ez különböző lépésekből áll. Adott esetben minden nap egy e-mail, minden nap egy apró dolgot változtatunk meg az életvitelünkön, de ez ilyen apróságokkal kezdődik. És van benne az egyik nap egy olyan feladat, hogy minden harmadik falat után tegyük le egy-két percre a villát. Nehezen tudják megcsinálni a vendégek, viszont az egyik legnagyobb, legjobban szeretett feladat, mert el tudnak kezdeni lassabban enni. Ami még nagyon fontos, erről már egyszer régebben beszéltünk, hogy evés közben nincs képernyő. Gyakorlatilag olyankor az agy nem érzékeli rendesen az evést, illetve stresszhormonok kezdenek a bélben termelődni, tehát gyakorlatilag az emésztésnek a minősége és hatékonysága is romlik, hogyha folyamatosan telefonozás, vagy rollozás, vagy pedig tévénézés közben eszünk. Illetve amit már egyszer ugye mondtam, hogy cseréljük ki ugye az étkezést ugye inkább fehérjékre és rostokra, azért mert akkor stabilabb lesz a vércukorszint, és a stabilabb vércukorszint gyakorlatilag nyugodtabb idegrendszert fog eredményezni.
1: Mi az, amit még mindenképpen tanácsolnál a helyes táplálkozáshoz, az idegrendszerünk megnyugtatásához?
2: Hát van még egy pont, amit még én is csak gyakorlok, és ebben még nem vagyok elég ügyes, ugye néha Schuster cipője lukas szokták mondani, hogy nem kell mindig megérdemelni a pihenést. Ugye sokan csak akkor engedik meg maguknak a nyugalmat, amikor már teljesen minden feladattal kész vannak, és teljesen kimerültek. Néha menet közben is tudni kell megállni, pihenni. Ismétlem, ez még nekem is fejlesztést igényel, de azért elmondtam, mert lehet, hogy valakinek ez akár hamarabb meg lesz ez a pont, de mindenképpen az idegrendszeri nyugalmat segíti, és ezáltal az esti túllevést, hűtőnyitogatást gyakorlatilag tudja szabályozni, hogyha ha megvannak azért a napi 3-5 perc, akár napközbeni pihenőidők is.
1: Na akkor tényleg már csak az van hátra, és ennyi fér bele, hogy jöjjön egy záró gondolat, Patrici, tőled a mai adás végére.
2: Azt gondolom, hogy az embereknek a legnagyobb dolog, amire szükségük lenne, az a megnyugvás. Ugye a test az nem ellenünk dolgozik, hanem jelez. Akkor, amikor este jelez a testünk, hogy már pedig neki cukorra és cukorsok terápiára van szüksége, akkor azt mondja, hogy ha-hó, figyelj rám, és egy kicsikét vigyázz rám jobban. Ezt a testünk is üzeni, és az idegrendszerünk is, mert ugye gyakorlatilag test, idegrendszer és lélek kéz a kézben jár. Úgyhogy nem az a kérdés, hogy mit ne együnk meg este, hanem az, hogy mitől vagyunk ennyire kimerültek. És hogyha erre odafigyelünk, és ezt megválaszoljuk, és nem picit változtatni tudunk, akkor lehet, hogy többet fog zárva maradni este a hűtőnek az ajtaja. Köszönöm szépen, Kriszta!
1: Nagyon szépen köszönöm, Horváth Patriciával, a New Way testtudat trénerével töltöttük ezt az órát itt a Manna kanapéban, és annak mentünk utána, hogy mi állhat a hátterében annak, hogy este, amikor lecsendesedik a család, meg a ház, nincs körülöttünk senki, akkor nekiállunk kifosztani a hűtőt és a kamrát. Elmondta Patricia, hogy az idegrendszerünk és az agyunk az, ami ilyenkor éhes, és hogy mit tehetünk ez ellen, hogy egy picit jobban ráforduljunk az egészséges életmód útjára. Visszahallgathatóvá fogom tenni ezt a beszélgetésünket is, a Manna podcastján kereshetitek, akár iTunes-on, akár Spotify-on.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: fin.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
2: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt. Elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát. Amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos. Tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Takarékos víz és áramhasználatot kérnek mindenkitől. Megtartják a hétvégi balatonátúszást. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsölő helyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjanak a vízzel és az árammal is. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ami még fedezhető importból. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, ehelyett oktatási, valamint oktatást segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. A sürgősségi fogamzásgátlásról és a szívhangrendeletről tárgyaltak civilek és szakértők Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel, valamint több államtitkárral. A résztvevők a többi között hangsúlyozták az átfogó szexuális nevelés és annak reformjának fontosságát, valamint szorgalmazták a nők egészségügyi rendszerben és családvédelmi konzultációk során tapasztalt hátrányos megkülönböztetésének felszámolását. A tárca az egyeztetések alapján készült szakmai ajánlásokat nyilvános konzultációra bocsátja majd. Tanszerrel és egész éven át tartó mentor programmal is segíti a hátrányos helyzetű diákokat a Katolikus Karitás. Idén még több tanulóval szeretnének személyesen foglalkozni, tehetséggondozással, felzárkóztatással. Kiemelten figyelnek a sajátos nevelési igényű vagy tartósan beteg, illetve mély szegénységben élő gyerekekre. A Karitás iskola kezdési akciója szeptember közepéig tart. A szervezet munkáját a 13-56-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal, vagy online bármely összeggel lehet támogatni. Megtartják Szombaton a Balaton átúszást, amit két héttel ezelőtt a nagy szél miatt halasztottak el. Mivel most kevesebben vágnak neki az 5200 méternek, újra lehet mindhárom távra jelentkezni. A határidő péntek dél.
1: Időjárás.
3: Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Sziasztok, én Puc Attila vagyok, kezemben a bőség kosara, amelyet most hirtelen az adás elején megtöltünk úgynevezett lecsó csomagokkal, hogy könnyen legyen szóra bírni az embereket a Lőrinc piacon. A témánk a lecsó, adok egy-egy csomagot, és arra leszek kíváncsi, hogy ki hogyan készíti el a lecsót. Zene, aztán irány a Lőrinc piac.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puc Attilával.
1: Mai témánk pedig egy igazi nyári sláger étel, a lecsó. Ez az az étel, amin két férfi ember képes összeveszni. Csumával vagy csuma nélkül, maggal vagy mag nélkül, erősen vagy csípősen, rizssel vagy tojással, lecsókolbásszal vésve, ki hogyan, ahány ember, annyi lecsó recept. Úgyhogy a mai napot arra szánjuk, hogy megtudjuk, hogy a kedves vásárlók itt a Lőrinc piacon által mögött milyen lecsó receptet használnak otthon. Megtaláltuk Julikát, de éppen rekesztól, úgyhogy hát igen, hát szombaton vagyunk kint, és szombaton az egyik legnagyobb a Lőrinc piac, úgyhogy ilyenkor érdemes kijönni, aki szereti ezt a nyüzsgést, szereti az életet, szereti a görögdínyét, ami mellettem van, és hát mi is megvárjuk, ki lehet ezt szakítani, kedves Julika, egy másodperc a kezdet, csak itt van, így munka közben csak, jó?
2: Kés van a kezembe, szeretné, hogy most elmondjam, hogy miért van a kezembe?
1: Nyilván minket várt, mert már tudta, hogy jövünk. Na, röviden annyi van szó, hogy szeretnék venni öntől, szigorúan venni egy lecsócsomagot, 6-7 darabot, hogy egy paprika, egy paradicsom, az összetetszik állítani, ezt én kifizetem, és a mai témánk a lecsó. Röviden elmondja, hogy ön hogy csinálja lecsót, mert megkapom a csomagot, akkor már a béki hagyom, mert látom szombat van, és pörög ezzel. Tehát mi az ön lecsó receptje?
2: Az én lecsóreszteztem sok hagyma, üvegesre pirítani, és összepirítva a paprikával, lehetőleg nem vékonyra, hanem ilyen hasábra, jó kis öreges parasztos stílusba, mivel hogy az őseimtől így tanultam, és amikor már az gyönyörűen átüvegesedett, akkor 2-3 paradicsomnál többet nem teszek bele, mert savanyúan nem szeretjük, és mi ilyen Hajdú-Bihar megyei stílusba adjuk elő, mert az anyukám Hajdú-Bihar megyei, úgyhogy ennyit tudnék. A piros paprika természetesen van, amikor kolbásszal vagy szalonnával és pékeljük meg, de én szeretem az alla natur stílust is.
1: Se rizs, se lett, se tojás.
2: De így is, de mivel annyiféle lehetőség van, nem akartam szaporítani a szót, de lehet tojással, rizssel, ki mivel szereti, de mondom, mi szeretjük a hagyományos ízeket, és csak van maga a lecsónak ezt a formáját, hogy a hagyma, a paprika és a paradicsom, persze piros paprikával, és nem sok lével, amennyit ad maga a paprika, mivel ha föl van hígítva vízzel, elveszíti az ízeket, a paprikának, a paradicsomnak és a hagymának az összes íze a vízzel fölhígul. Én így gondolom. De természetesen lehet ragozni, ugye, hogy módosítsuk úgy szalonnával, akkor alápirítani és abban megpirítani a hagymát. Tehát sokféle változása van ennek a lecsó készítésnek, mert hát ahány vidék tájjelleg, annyi formája van. Tehát én mindenfajtát. Van, aki például nokedlivel eszi a lecsót, többek között a kolléganőm, ha meginterjúvolja ott a túloldalon.
1: Feketében?
2: Nem, ad a kislányom, a másik asztalon.
1: Meg lesz
2: akkor. Szakács, és nagyon jó ízeket tud összeállítani, úgyhogy őtől lehallottam ezt a nokedlis változatot. Van, aki tejfőle leszi a lecsót.
1: Kipróbálta már?
2: Megmondom őszintén, még nem. Nem próbáltam ki, de abszolút az ízeket szeretem, úgyhogy szeretem a változatos dolgokat, úgyhogy azt gondolom, hogy lesz rá időm, ha nem ilyen hajtós lesz az időm, akkor megpróbálom.
1: Köszönöm szépen. Legközelebb hétköznap jövünk, és akkor többet beszélgetünk, most nem zavarom.
2: A paprikát, paradicsomot.
1: Tehát most, ugye,
2: most műsor van, de nagyon szívesen kiszolgálom, hogyha majd lesz ideje önnek is.
1: Nekem van, mert nekem kell, mert ezeket fogom elosztogatni. Tehát kellene mondjuk egy ilyen 7 darab egységcsomag, amiben van mondjuk egy paprika, egy hagyma, egy paradicsom.
2: Jó,
1: ezt mindjárt intézzük,
2: hétszer, és itt fogom. Jó, 7-szer, ugye 7 csomag legyen. Jó,
1: köszönjük, jön a csomag.
2: Ugye, miért van 7? Mert én 7-nek születtem a családba.
1: Ezért van, ezek a megérzések, a 7. érzék, látják, ezt így megszúgta, hogy 7-7-7.
2: 7, abszolút 7. Tökéletes a 7, mindenben.
1: Köszönjük, várjuk a csomagot.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Jó napot kívánok! Ki aztánlánk az, hogyan itt áll, és szeretnénk önnek ajándékba adni egy jelképes lecsócsomagot, és hogyha elmondja az ön kedvenc lecsó receptjét, akkor nagyon szívesen megajándékoznám. Vegye ki, legyen kedves, ez lássa, hogy komolyan beszélünk. Ez egy jelképes. Szóval, mi az úrnak a kedvenc lecsó receptje?
2: Hát leginkább tojásos, virslis, lecsó így együtt. Hát paradicsom, paprika nyilván, hagyma, ennyi, összekeverve, összefőzve.
1: Szalonnával vagy olajjal?
2: Kis szalonnát lepirítva először, és utána jöhet rá a többi.
1: Maggal vagy mag nélkül?
2: Maggal.
1: Apa, hát ezen képesek összeveszni férfi emberek, hogy én magozom én.

0: bement a csarnokba.
1: Ilyen szó csak a piacozási szokásaikról, ugye Lőrinc piacon vagyunk, Pesztel-Lőrincen. Önöknek, az önök családjának van egy piacnapja, és mondjuk ez a szombat mindig?
0: Hát nem igazán csak a szombat, mert a szerda is, ami a fő piacnap itt. De hát én mondjuk inkább csak szombaton, mert kicsit messze dolgozom ahhoz, hogy tudjak szerdán is jönni még munka előtt, úgyhogy feleségem szokott szerdán is jönni, úgyhogy ennyi.
1: Köszönjük a kedvességét, jó étvágyat a demo csomaghoz, hát hogy mennyi lecsol ez belőle, azt nem tudom.
0: Valamennyi azért.
1: Jelképes, hozzá kell tenni a többihez. Figyelmeztetés, hogy ez erős paprika, bogyisz. Azt még nem beszéltem, hogy erősen vagy nem erősen.
0: Én szeretem csípősen. Tehát nem teljesen bogyiszlóiból csinálni, de lehet beletenni egy-kettőt, ami egy kicsit úgy ízt ad neki.
1: No, hát éljen a lecsó, köszönjük a kedvességét, éljen a piac és éljen a sok-sok lecsó. Ön itt árul vagy vásárol?
2: Nem. Petrezselyemet meg kaprot hoztam. Ott árultam, amikor maguk ott a virágossal csinálták a riportet.
1: Ja, na, akkor találkoztunk már. Azt esély nekem elmondani, hogy a lecsóról van szó a mai adásban. Nyilván tetszett már csinálni lecsót, nem is keveset. Hogyha önhöz mennék a kollégámmal, akkor milyen lecsót kapnánk? Tehát mi az ön lecsó receptje?
2: Én úgy szoktam, hogy először jó zsíron, ledinsztelem vízen a hagymát, hogy legyen szaft. Jó szaft legyen, és akkor a paprikát nem hosszúra vágom, hanem így, hogy szaftos legyen.
1: Az mit jelent, hogy így? Az mit jelent? Tehát karikára?
2: Igen, igen. És akkor hát vagy virslit, vagy krinolint, valamit vágok bele, de azt a végén teszem bele.
1: Rizs, tojás?
2: Nem, csak nem, egyiket sem, mert meleg van, hanem csak izét. Bogyiszlói paprikából kettőt, hármat beleteszek, mert az adja meg az amatot.
1: Akkor kicsit csípősen szeret.
2: Igen, igen, igen, igen, igen. Paradicsomot se sokat, csak egy olyan hármat, olyan közepeset, mert ha savanyú, az már nem jó.
1: Azt mondják, hogy a lecsó az inkább a paprikáról szól, mint a paradicsomról.
2: Így van, és a hagyma adja meg a zamatját, a fehér hagyma az. Az
1: főzőhagyma, vagy hogy hívják a piacot?
2: Nem, az nem jó. Az a jó, az a finom, az.
1: Az a nagyfejű csemegehagyma, igen, igen.
2: És azt így vágom, így. Tudja miért? Mert ha kockára vágja, akkor szétesik, csak víz lesz. Így meg megmarad a guszta a tányéron.
1: Na értem, értem. Köszönjük a kedvességet.
2: 8 éves vagyok, már csak tudok főzni.
1: Hát ezt nem is van. Merre tetszik lenni? Mert akkor megyünk majd még.
2: Én mostan nincs asztalom, ott vagyok. Odat, más azt.
1: Szerintem a hölgyel még találkozunk, amíg élünk itt a piacon. Köszönöm a kedvességét, és további jó egészséget kívánunk.
2: Hogy azért tegyen bele egy-két bogyisz, mert az adja meg az amatot.
1: El tetszik fogadni egy csomagot? Van benne bogyisz?
2: Nem, van nekünk is a kertben.
1: Na, az az igazi. Na, köszönjük szépen, viszlát. És akkor lecsó, lecsó, lecsó, macsak lecsó.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Életöröm zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a bőség kosara.
1: Ez egy jelképes lecsócsomag, ugye van benne bogyisz paprika, paradicsom és hagyma. Cserébe csak annyit kérek, hogy mondja el az ön kedvenc lecsó receptjét. Hogy csinálja ön a lecsót?
2: Hát, többféleképpen lehet csinálni.
1: Meghallgatjuk az összeset.
2: De most, hát például én úgy csinálom, hogy egy jó kis füstölt szalonna alapot csinálok, és akkor, mikor ez megvan, akkor kiveszem belőle, ami már megsült szalonna, hogy ne menjen szét, és akkor belevágom a hagymát, tehát lehet olyan jó vék, én nem szeretem kockára vágni, hanem vékon karikára, és akkor egy kicsit hagyom disznelni, hogy puhuljon meg egy kicsit a hagyma, belevágom a paprikát rá, a tetejére a paradicsomot, egy picit lefedem, és akkor hagyom zsírjára, hogy lesüljön, és akkor teszek bele még, ha színtelen, akkor egy pici piros paprikát, hogy jobb színe legyen, és a paradicsom az, amit kap még plusz egy olyan szép szín. És hát akkor attól lesz olyan finom, zamatos, mert ugye van benne kicsit megbolondította a füstölszalonna, lehet csinálni úgy is, hogy kolbász is rakok bele, ki hogy szereti. Hát én mindig a gyerekekhez méltóan csinálom úgy, hogy ne ők is meg tudják enni. De különben csípős bogyoszlói paprika az, ami a férfiak szeretik, hogy jó elős legyen. És hát így.
1: Az is egy bogyoszlói paprika, ott ám csípős, tessék, hogy vigyázni. Az ön környezetében élő férfiak is inkább a csípős konyhára szavaznak?
2: Hát például igen, igen, a fiam nagyon szereti levesbe is az erős paprikát, a férjem is, az is nagyon szereti. Hát ő inkább ilyen nyári szezonban szereti a lecsót, a paradicsomlevest, ilyeneket. Úgyhogy a családtagom is.
1: Ha összen a nagy család, teszem azt egy jeles ünnep alkalmával, akkor hány emberre tetszik főzni? Tessék mondani egy körülbelül számot.
2: Hát, az az igazság, hogy én mindig sokat főzök, mert nagy a család. Ha rokonság jön, eszik, ha idegen jön, eszik, mi cigányok.
1: Bárki megy, eszik?
2: Bárki jön, mi cigányok, mindenki szívesen látunk.
1: Volt ebben nekem tapasztalatom, én voltam így vendégségben roma családnál, cigány családnál, és nagyon-nagyon kedvesek voltak. Úgyhogy mi akkor most megyünk is a hölgyhez most.
2: Az az igaz, lehet jönni, hát nálunk. A tyúkusleves, a töltött káposzta, a töltött húsok, ezek a tömény kaják, amik a férfiaknak elveszik a éjségüket. Úgyhogy ilyen kis egyszerű laza kajával nem laknak jó.
1: Tessék megmondani, hogy létezik-e olyan roma hölgy vagy úr, aki nem eszik húst? Mert önöknél a hús az egy ilyen nagyon markáns dolog a konyhában, nem?
2: Hát mi hús-húsra leszünk. Nem tudjuk elképzelni azt, hogy ne legyen hús. Talán ezért is vagyunk szegények. Úgy élünk, hogy na, ma amit megehetünk és megtehetünk, ne halasszuk hónapra. Én így vagyok vele. Amit én megkívánok, én meg is főzöm, szeretek is főzni, úgyhogy sokat megtanítottam sok cigány családba, asszonyokat, akinek nagy családjai voltak. Tehát sorolhatnák egy jó pár nevet, de most nem említem őket, mert aki tudott, az mind tőlem tanult főzni, aki most éppen olyan helyen van.
1: Kedvedbe tetszik lakni? Mit szól ehhez a remek piachoz? Ugye ez egy igazán nagy piac, nagy választékkal.
2: Hát én szeretem ezt a piacot a többihez képest. Szerintem elég olcsó, elfogadható árak vannak, mert hát a mai világban már nagyon meg kell gondolni, hogy mit főz az ember, mit eszik, főleg ahol sok gyerek van, és legalább naponta kétszer, hogy kell, hogy egyenek, hogy jól lakjanak. Hát aztán mit mondjak még?
1: Hát még köszönjük meg önnek, hogy ennyire kedvesen a rendelkezésünkre állt. Akkor most hamarosan kikapcsolunk addig, és én a lecsó, ilyen kicsit csípős. Azt nem beszél maggal, vagy mag nélkül tetszik a paprikát beletenni, mert ez fontos kérdés.
2: Hát én, ahogy van a paprika, természetesen, ahogy megtermet, én úgy főzöm, én úgy belerakom, én nem szedem ki a paprika magokat, én belefőzöm a lecsóba, az én lecsó, ne?
1: Na, de legyen ez a végszó, köszönjük szépen, egy igazi, autentikus lecsórecept hallottak a hölgytől, tessék, kérem kipróbálni. Hamarosan folytatjuk, addig is lecsó.

0: a Balaton partra.
1: Ez a Nőség kosara. Manna FM.
2: Másik kedvencünk Marika, akinek a pultján minden a háztáji gazdaságból való, és arra vár, azt nem mondom, hogy fejv a telefon, hogy szeretne elmondani egy lecsó receptet, de én viszont megkezdetül egy igazi lecsó receptet. Milyen, amikor ön csinál lecsót? Hogy készül?
3: Hát szalonnát összekockázom apróra, azt picit megsütöm, hogy engedjen egy kis írt, aztán rádobom a hagymát, jó sok hagymát, összedésztelenít, megy a paprika, én egy kis tarhonyát teszek bele, azon kívül üveges paradicsomot, és ugye az a paradicsom enged egy kis lét, hogy a tarhonya ne ragadjon le. Menet közben teszek bele friss paradicsomot, cukkini kockát, és a legvégén egy kis virslit, vagy ilyen főzőkolbászerűt, ami a maga a lecsóba megy.
2: Na hát nem egy klasszikus lecsóreceptet hallottunk, azért volt ebbe, ugye, ami szokottan a cukkini, a tarhonya, ez melyik? Ez egy tájegység lecsója, vagy ez az ön saját receptje?
3: Hát nem tudom, szerintem lehet, hogy a sváboknál ez így szokás, de mi szeretjük a tarhonyásat.
2: Önökben van svábbér egy pici?
3: Teljes mértékben.
2: Bennem is nem van, csak azért kérdezem, mert én is puc vagyok, ugye, az is egy olyan név, hogy puc az a sváb.
3: Férjem ő König, úgyhogy eleve. Hát az én nevem is Sáb, úgyhogy.
2: Na, köszönjük, ma még találkozunk, mert megint fogunk valamit ajándékban az ön pultjára, persze miután mi rendeztünk, amit rendezni kell. De most a kedves férjét, akkor kimegyünk mi oda, hogy a pult látszódjon. Jöjjön, a babát az beengedjük, tessék bejönni. Köszönjük szépen. Hogy a kis fűmér lecsót szeret, majd 20 év múlva megkérdezzük tőle. No, jó napot kívánok! Én Puc Attila vagyok.
4: König Józsi.
2: No, mi vagyunk azok a kedves feleségek, megismerkedtünk. Hétről hétre itt leszünk. A piac felügyelő hölgy az önök standját ajánlotta a figyelmünkbe. Felesége mondta, hogy nagyon remek lecsó receptet. Hogy ízik a feleségének a lecsója?
4: Általában finom szokott lenni. Jó főz.
2: Azt, hogy önökben van svábbér, azt mondtam meg, bennem is van svábbér. Ez mennyire látszik azon a gazdaságon, amit visznek, ugye? Tehát, hogy itt nagyobb rész minden bio, rendben van a pult, tehát van egyfajta ilyen sváb rend a pulton, ha lehet ezt mondani.
4: Hát igen, kiválogassuk azért, hogy mit árulunk, és olyat, hogy megfeleljen a kedves vevőknek is tetszen. Nagyon sokan van, akik tőlünk vásárolnak azért, mert friss teljesen, úgyhogy...
2: Ha azt kérdezem, hogy arcról körülbelül hány embert ismer, tehát hány törzsvásárló, csak egy számot, nem név szerint, akkor hány törzsvásárlója van?
4: 85 körülbelül.
2: És akinek a nevét is tudja, olyan is van?
4: Ne, hát van, igen, de nem sok, az kevés van, csak úgy látásban is.
2: Hogy szólítják a kereszt nevén? Van olyan vevő, akivel ilyen pertuba van?
4: Persze, van. Józsinek hívnak egyébként.
2: Na, köszönjük szépen, találkozunk még, mindenkit itt, most visszük tovább, kiosztjuk a lecsócsomagokat, hogy így jobban menjenek az emberek. Jó napot kívánok, szeretnék önnek adni egy ajándék demo lecsócsomagot. Legyen kedves, hogy teljesen ajándék, semmit rosszat nem akarunk, cserébe egy lecsóreceptet fogunk kérni, hogy ön hogyan csinálja a lecsót, ennyi az egész fizetség. Elfogad egy csomagot?
5: Jó, köszönöm.
2: Legyen kedves, vegye ki. De ez egy ilyen demo csomag, tehát nem olyan sok. Az öné, van benne egy bogyész, egy paradicsom és egy hagy.
5: Nagyon jó. Mert azt szeretem, a csípőset.
2: Na ez az lesz. Szóval, cserébe egy lecsóreceptet várok öntől. Ön hogyan készíti a lecsót?
5: Füstölszalonna zsíron, rárakom a hagymát, üvegesre megpirítom, és utána ráteszem a paradicsomot, összevágott kockára vágott paradicsomot, azt egy kicsit hagyom rottyanni, és amikor megrottyant, akkor a paradicsomos lébe megpárolom a kockára vágott paprikát.
2: Aha, az ön lecső akkor inkább paradicsomosabb, mint paprikás?
5: Nem paradicsomosabb, mert nincsen benne több paradicsom. A kettő az egybe arányban van mindig rakva, tehát kettő rész paprika, egy rész paradicsom. Aha. És akkor lefedve bepárolom úgy, hogy ezért megpuhuljon. De nem főzöm szét, hogy roppanós maradjon.
2: De hersegős vagy roppanós maradjon, értem. Mennyire nyári étel a lecsó, vagy esetleg előfordul, hogy téren is csinál fagyasztottból lecsót, vagy ez tipikus nyári étel?
5: Az nem, ez inkább tipikus nyári étel, és ha elteszem, akkor viszont főtt paradicsom lébe főzöm meg a paprika kockákat, és akkor csak a hagymás zsírra dobom rá.
2: Köszönöm szépen, hát akkor további jó egészséget, találkozunk meg a piacon. Ez egy mini csomag, de erős paprikával, de azt most az úrnak eltaláltuk az ízlését.
5: Jó, köszönöm szépen.
2: Jó egészséget kívánunk, viszont. És éljen a lecsó, mint mindig. Most kedves hallgatók, ha van kedvetek irány a piac, fogjatok egy kosarat, töltsétek meg jófajta paprikával és paradicsommal. Most van a szezonja a lecsónak. Én Puc Attila voltam, a jövő héten újra igyekszünk megtölteni valami finomsággal a bőségkosarát. Sziasztok, a viszonthallásra!

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Harmadfokú hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Leállíthatják a paksi atomerőmű működését. Megegyezett az IKEA dolgozóival bérügyben. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjanak a vízzel és az árammal is. Hamarosan várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Erre a létesítmény 42 éves történetében nem volt példa, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter felhívta a figyelmet, hogy ezzel legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő az energiafelhasználási igény. A hiányzó részt importból fedezik. Hozzátette, hogy az előrejelzések szerint a következő hetekben tovább csökken a Duna vízszintje, így rövid távon bizonyosan nem várható az atomerőmű újraindítása. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyit délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak, és visszatérnek a munkahelyükre. Ezen kívül hűtött vizet és naptejet kapnak, valamint fehér pólóban is dolgozhatnak a szabadban, munka közben pedig klimatizált helyen pihenőt tarthatnak. Azok a posták, ahol nincs légkondicionálás, délben bezárnak. Megszületett a megállapodás az IKEA és a szakszervezet között. Ennek értelmében a társaság dolgozói augusztusban egyszeri bruttó 100 000 forintos juttatást kapnak a cégtől. Cserébe eltekintenek az évközi 6%-os béremelési követelésüktől, amelyért többször is sztrájkoltak. Az IKEA azt is vállalta, hogy decemberben megkezdik a jövő évi bértárgyalásokat. Ezen kívül kidolgoznak egy hosszú távú bérfejlesztési ütemtervet, és átfogó felülvizsgálatot indítanak a teljes juttatási rendszerre vonatkozóan. Hétfőtől megszűnik a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a repülőtéri parkolókban. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint a sofőrök jelentős része így a terminál főépületétől több mint 1 kilométerre lévő parkolóban tudná pluszköltség nélkül kitenni, illetve felvenni az utasokat. A Budapest Airport szerint a szolgáltatók közötti egyenlő feltételek megteremtését szolgálja a taxikat érintő intézkedés. Az üzemeltető felhívta a figyelmet, hogy a most meghozott döntést már több nemzetközi repülőtéren is alkalmazzák.
0: Időjárás.
4: Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk, az Észak-Dunántúlon időnként megélénkülhet a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
5: Manna Hits.
6: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Micah Tyler.
2: 'Cause God loves people like me.
1: All over this world, I meet people just like.
3: Az egész világon találkozom hozzám hasonló emberekkel, akik szeretik Jézust és megerősödtek a hitükben, felemelték a fejüket és hisznek a Bibliában. Azt mondják, hogy mindig higgyünk és bízzunk, de ahogy a világot jártam, olyanokkal is találkoztam, akiknek hozzám hasonlóan voltak nehézségeik, magányosak, olykor félnek és aggódnak. Én nem merültem ki, vagy nem fáradtam el abban, hogy folyamatosan ragaszkodjak ahhoz az ígérethez, amelyet Isten adott nekünk. Ezért abszolút áldás tudni, hogy Isten ugyanúgy szereti az embereket. Mindenkit, egyformán. Az új People Like Us című dalom egy emlékeztető, hogy nem számít hol vagy, és nem számít hogy voltál, és ha elfelejtetted, hadd mondjam el még egyszer, hogy Isten szereti az embereket, csak úgy, mint téged, és engem is.
1: Thanks so much for listening to my new song, People Like Us.

98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: the last minute.
1: Ez a Manna Hit.
2: Hey y'all, this is Rhett Walker, and this is the story behind Gospel Summer.
3: Ain't nothing like a gospel song.
2: I figured if I needed the reminder.
4: Egy nap az jutott az eszembe, hogy szükségünk van egy emlékeztetőre arról, hogy Isten még mindig azon dolgozik, hogy megváltoztassa az emberek életét, és megváltsa a szíveket, és szabaddá tegyen bennünket. Könnyű beleragadni a hétköznapok rohanásába. Minden, ami körülvesz bennünket, minden, amit látunk, az körülveszi az elménket is, és fogva is tartja. Így nagyon nehéz emlékezni arra, milyen hatalmas az Isten, és arra, hogy ő törődik minden apró pillanattal, amelyen átsétálunk. Látja, hogy milyen jó, amikor összejövünk egy nap végén, és őt dicsőítjük olyan dalokkal, amik az ő nagyságáról, kegyelméről és szeretetéről szólnak.
2: Our God is and what he's doing in the everyday moments of our life. I hope you enjoy my new song. Gospel.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Mennyit szeretnél Istenből az életedben? Éppen csak annyit, hogy valahogy átvészeld a napokat, vagy elegendőt ahhoz, hogy igazán győzelemben járhass? A most következő örömteli mindennapokban erről fogunk beszélni.

0: A vallásos viselkedésről tartok egy sorozatot, és megvizsgáljuk egy vallásos vagy törvénykező ember jellemzőit. Több okom is van erre, először is nem hiszem, hogy a vallás jó benyomást tesz a világra, amelynek meg kell találnia Jézus. Nem hiszem, hogy a világiaknak kapcsolatba kellene kerülniük egy vallásos személlyel, inkább Jézust kell meglátniuk, amint keresztül ragyog rajtuk. Nincs szükségük egy csomó követendő szabályra, azt kell megtanulnunk, hogy hogyan szeressük őket igazán. Amen. Azért is tanítok mindenről, mert szerintem nem dicsőíti Istent, amikor vallásos módon próbáljuk szolgálni őt, amikor megpróbáljuk kiukoskodni, hogy mivel tudnánk boldoggá tenni Istent, vagy rávenni, hogy válaszoljon az imáinkra, mert ez az új szövetség lenne, mi pedig az új szövetségben élünk, amikor is hiszünk és bízunk Istenben, hogy ő megteszi az életünkben, amit kell. Akármit teszünk is Istenért, soha nem szabad azért tennünk, hogy kapjunk tőle valamit, azért kell jót tennünk, mert ő már adott nekünk valamit, és a tettünk az iránta való szeretetünkből fakad. Harmadszorra azért akartam erről a sorozatról tanítani, mert tapasztalatból, és az Isten igéjéből is tudom, hogy egy vallásos személy, és ez alatt azt értem, hogy esetleg gyülekezetbe járnak, lehet, hogy adakoznak, és talán még a gyülekezeti munkában is részt vesznek, de az igazság az, hogy nincsen egy igazi és intim kapcsolatuk Jézussal. Hányan ismeritek a különbséget a külső cselekedetek és az igazi Isten szerinti szív között? Sok éven keresztül gyülekezetbe jártam, és bár szerettem Istent, és ő volt a megváltom, azt is elmondhatom, hogy ő nem volt az Uram. Hányan tudjátok, hogy mi a különbség a között, hogy ő a megváltunk, és a között, hogy ő az Urunk? Időnként csak annyit akarunk Jézusból, hogy elkerüljük a poklot, de annyit már nem, hogy győzelemben járjunk. Szóval én is jártam gyülekezetbe, és tettem a kis dolgaimat, megtartottam minden ünnepet, és soha ki nem hagytam volna egy úrvacsorai alkalmat sem. Vasárnapi iskolába jártam, a gyermekeim keresztény iskolába jártak. De mégis otthon a zárt ajtók mögött harc, veszekedés, civakodás, manipulálás és kontrollálás ment, és az életem nem volt valami jó bizonyság. Ennek eredménye az volt, hogy bár vallásos voltam, de nem voltam boldog. Én hiszem, hogy Jézus azért halt meg, hogy élvezhessük az életet, hogy jól érezhessük magunkat, és örüljünk a körülöttünk lévő embereknek, még akkor is, ha nem tökéletesek, és hogy a körülöttünk lévők is örüljenek nekünk. Sokáig olyan ember voltam, aki körül nem hiszem, hogy sokan jól érezték magukat. Van egy nagyon jó kérdés, amit érdemes megkérdeznünk. Jól érzik magukat az emberek melletted? Olyan ember vagy, aki mellett mások kényelmesen érzik magukat? Olyan ember vagy, aki ha valaki hibát követ is el, és nem tökéletes, te akkor is hajlandó vagy azt mondani, hogy ugyan mindannyian követünk el hibákat, és közben kegyelmet tudsz mutatni? Vagy inkább olyan vagy, hogy ezt így kell csinálni? Meg így, meg így, meg így, meg így. Hányan gondoljátok, hogy érdemes arról beszélni, hogy ne legyen vallásos viselkedésünk? Tegnap már mondtam ezt, de most újra mondom. Jézus nem azért halt meg értünk, és itt most egy pillanatra jó lenne elgondolkozni azon, hogy mit is jelent ez számunkra. Úgy értem, hogy mi valószínű nem gondolunk eleget arra a szenvedésre, amin ő keresztül ment értünk. Vegyük csak azt, amin a Getsemáni kertben keresztül ment. Hatalmas mentális nyomás volt rajta. Oly annyira, hogy verejtéke olyanná vált, mint a vér, miközben megpróbálta meghozni azt a döntést, hogy keresztre menjen, és magára vegye a bűnt. Nem hiszem, hogy el tudnánk képzelni, hogy mennyire nehéz volt az ő szent lénye számára az, hogy bűnné váljon. Ő bűnné lett értünk. Magára vette a büntetésünket. Lejött ide a csodálatos mennyből, emberi formát vett fel azért, hogy helyettünk meghaljon, és szenvedjen értünk, És ő nem azért tette mindezt, hogy nekünk egy új fajta vallásunk lehessen, hanem azért, hogy utat nyisson számunkra, és visszaállítson minket az Atyával való kapcsolatba. Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, ő az út az Istenhez. Én vagyok az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Jézus az ajtó, amin keresztül visszatérhetünk az Atyával való feszengés nélküli kapcsolatba. Ez egy olyan dolog, amiről elgondolkoztam ma reggel, mert úgy gondolom, hogy én évekig nem voltam fesztelen az Istennel való kapcsolatomban. Emlékszem, mikor elkezdtem kényelmesen érezni magamat Isten körül, az olyan nagyszerű dolog volt, mert végre elhagytam a régi vallásos megközelítést, és elkezdtem csak a gyermekeként viszonyulni hozzá, és normálisan kezdtem viselkedni. Olyan csodálatos volt felkelni reggelente, és csak annyit mondani, jó reggelt, Uram, szeretlek téged. Ahelyett, hogy valami fenkölt és hivatalos imát mondtam volna, amit vagy kitaláltam, vagy egy könyvből olvastam ki. Rájöttem, hogy ami engem illet, én sokáig azért nem éreztem magamat kényelmesen Istennel, mert soha nem volt nyugodt kapcsolatom a földi édesapámmal. Ha eleget hallgattátok már a tanításaimat, akkor tudjátok, hogy az apám szexuálisan bántalmazott, és mentálisan, érzelmileg, meg szavakkal is, szinte minden elképzelhető módon. Nagyon sokáig ment ez. És nem csak erről volt szó, de az apám gonosz is volt. Nem csak, hogy bántalmazott, de gonosz is volt. Olyas valaki, akivel nagyon nehéz volt kijönni, és aki nagyon törvényeskedő volt. Soha nem tudhattad, hogy mi fogja feldühíteni őt. Megtehettél valamit egyik nap, ami teljesen rendben volt, aztán a következő nap, amikor ugyanazt tetted, akkor dühbe gurult miatta. Ezért aztán soha nem éreztem nyugodtnak magamat, soha nem tudtam elengedni magamat, mindig feszült voltam, és arra gondoltam, vajon mindent jól csináltam-e, vagy ha rossz kedvében volt, akkor azon kaptam magamat, hogy próbáltam kitalálni, vajon ezúttal mit tettem, ami felmérgesítette őt. Miután 18 évig így éltem, körülbelül további 25 évembe telt, hogy túllépjek mindezen, és az Isten igéjéből nagyon sokat kellett magamba szívnom, sok kijelentésre, sok Istentől való szeretetre volt szükségem ahhoz, hogy helyreálljak. De milyen csodálatos dolog most, hogy kényelmesen érezhetem magamat Istennel, és ma szeretnék segíteni nektek abban, hogy eljussatok arra a pontra, ahol megértitek, hogy Isten azt szeretné, ha kényelmesen éreznétek magatokat ő vele. Nem akarja, hogy megpróbáljatok imádkozni, majd félelem legyen bennetek, vagy megpróbáljatok annyira hivatalosak lenni, hogy a saját szavaitokba gabajodjatok bele, miközben egy csodálatos imát próbáltok mondani. A Biblia azt mondja, hogy amikor imádkozunk, akkor nem kell szaporítanunk vagy ismételnünk a szavakat. A kapcsolat szó fő jelentése az, hogy párbeszéd és kommunikáció. Jézus nem azért halt meg, hogy lehessen egy vallásod. Nem azért halt meg, hogy egy újabb szenvedés lehessen az életedben, amin ezúttal a keresztény felirat olvasható. Nem azért adtuk fel a szerencsétlen bűnös állapotunkat, hogy most szerencsétlen keresztények lehessünk. Ugyan már. Azért halt meg, hogy nekünk egy csodálatos, feszengés nélküli kapcsolatunk lehessen az Atyával, hogy újra részünk lehessen az Isten feltétel nélküli szeretetében és elfogadásában, és hogy élvezhessük az életünket, hogy jól érezhessük magunkat. Élvezhessük Istent, a családunkat, a körülöttünk lévő világot, és azt a munkát, amit Isten ad nekünk. Jézus azt mondta, hogy a tolvaj azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. De én azért jöttem. Halleluja! Ő eljött! De én azért jöttem, hogy életük legyen, és élvezzék azt. Ez persze nem azt jelenti, hogy folyamatosan szabadságon vagyunk. Szerintem sokszor, amikor az élet élvezetére gondolunk, akkor a szabadságolásra gondolunk, vagy arra, hogy valami új kütyüt szerzünk be, és hasonlókra, de én egyáltalán nem erről beszélek, hanem arról, hogy az életünkben itt van az Isten kegyelme, és emiatt képesek vagyunk élvezni a mindennapi életet, a hétköznapokat, és képesek vagyunk ünnepelni. Az, hogy felkelhetünk és lefeküdhetünk, újra felkelhetünk és lefeküdhetünk, hogy a dugóban ülhetünk, és kitakaríthatjuk a házat, hogy megtalálhatjuk Istent mindezek közepette, és ő különlegessé teszi a mindennapi dolgokat, hogy nem kell beleunnunk a hétköznapokba, mert minden egyes napon valami különleges dolog történik az Istennel való nagyszerű kapcsolatunk által. Manapság népszerű kérdés az, hogy milyen vallású vagy. Ha kórházba megyünk, az első dolog, amit meg akarnak tudni az, hogy mi a vallásunk. Az emberek pedig azt kérdezik, hogy mi a vallásod. Én egyáltalán nem szeretem ezt a kérdést. Mennyivel jobb lenne, ha azt kérdeznénk az emberektől, hogy van-e személyes kapcsolatod Jézus Krisztussal? Miért sokkal egyszerűbb azt kérdezni, hogy mi a vallásuk? Valamiért ez egy elfogadottabb dolog. Nos, miközben mára készültem, megkértem valakit, hogy végezzen egy kis kutatást a számomra, és tudja meg, hogy hány különféle felekezet létezik. Nos, 14 főbb felekezet létezik, de amit nagyon viccesnek találok, az az, hogy a 14 főbb felekezeten belül 207 alfelekezet található. Szerintem klassz lenne, ha felolvasnám nektek a neveiket, de tudom, hogy ezzel bajba keverném magamat, mert úgy hangozna, mintha valakit kigúnyolnék, ezért aztán úgy döntöttem, hogy nem fogom ezt tenni. De elmondhatom, hogy a nevek egy része borzasztóan mulatságos, és az egész abból fakad, hogy az emberek nem tudnak megegyezni. Ezért aztán, ha elegendő számú ember elég sokáig nem tud megegyezni, akkor valaki eldönti, hogy egy új csoportot indítanak, ami tele van olyan emberekkel, akik úgy gondolkoznak, mint ők. Aztán nem telik el sok idő, és akad néhány ember, akik eldöntik, hogy nekik már nem tetszik az, ahogyan mindenki más gondolkozik, és ha az egész sokáig megy így, akkor ők is elindítanak egy újabb csoportot, amiben olyan emberek lesznek, akik úgy gondolkoznak, mint ők. Hogyan gondolhatjuk, hogy képesek leszünk tanúk lenni a világ számára, ha még a gyülekezetben sem tudunk kijönni egymással? Hogy őszinte legyek veletek, néhány dolog, amit az emberek veszekednek, az egyszerűen nevetséges. És semmi köze nincs egy ember üdvösségéhez. Meg kell bizonyosodnunk arról, hogy jó és szilárd alapokra épül a doktrinánk, illetve, hogy a hitünk az Isten igének igazságára épül. És most olyan dolgokról beszélek, mint Jézus vére, a szeplőtelen fogantatás, Isten szuverenitása, a Szent Háromság, a hitből való megigazulás, olyan dolgokról, amik tényleg befolyásolják majd azt, hogy a mennybe kerülök-e vagy sem. Mindannyiunknak biztosnak kell lennünk abban, hogy ezek a dolgok rendben vannak. Az az érdekes, hogy a különféle felekezetek és alfelekezetek ezekről a dolgokról nagyjából ugyanazt tartják. De aztán előkerülnek az egyéb dolgok, és egyesek azt mondják, hogy meg kell keresztelnünk a gyerekeket, mások azt mondják, hogy meg kell várni, amíg idősebbek lesznek, és ha hitre jutottak, akkor teljesen be kell meríteni őket a vízbe. Tehát nagy vita folyik arról, hogy akkor most kereszteljünk, vagy bemerítsünk. És erre azt mondom, ha ez annyira aggaszt, akkor kereszteld meg a gyereket, aztán amikor idősebbek lesznek, akkor merítsd be őket, csak ne problémázzunk ezen. Aztán ott van az a dolog, hogy akkor most kinek a nevében kell bemeríteni valakit. Egyesek azt mondják, hogy az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, mások pedig azt mondják, csak is Jézus nevében. Én azt mondom, ha ez aggaszt téged, akkor mondd azt, hogy megkeszelek téged az Atya, Fiú, Szentlélek nevében és a Jézus nevében. Aztán ott vannak a lélek ajándékai. Van, aki hisz néhányukban, mások egyáltalán nem hisznek bennük, megint mások azokban hisznek, amelyeket megtapasztaltak, de nem hisznek azokban, amelyeket nem tapasztaltak meg. És a legtöbb ember, akiknek problémája vannak az ajándékokkal, azoknak különösen a nyelveken szólással, a profétálással és az olyanokkal vannak problémáik, amelyek már túl soknak tartanak. Nos, erre azt mondhatom, hogy olvasd a Bibliádat. A Magyarázó Biblia szerint a lélek ajándékai, azok természetfeletti erőt hordozó képességek. Ki az az épesző ember, aki ne akarna minden elérhető természetfeletti erőt hordozó képességet? Nos, ezek a dolgok a korai egyházzal együtt eltűntek, mondja néhány alfelekezet. Nos, ezek nem tűntek el a korai egyházzal, mert mai szó szerint milliók élnek a föld színén, akik ezeket az ajándékokat megtapasztalják és működnek bennük. Nem kreálhatunk egy szabályt valami ellenében, csak mert nem tapasztaltuk meg. Ezzel nagyon óvatosan kell bánnunk. Csak mert valami nem történt meg az én életemben, attól még nincs jogom törvényt kreálni a dolog ellen. Azt kell megvizsgálni, hogy az Isten igéje mit mond arról. Aztán nagy vita van a démonok kiűzésével kapcsolatban. Lehet-e, vagy nem lehet-e, kiben lehet démon, egy keresztényben lehet-e démon. Ha van benne, akkor hol van, elnyomástól szenved, vagy birtoklástól, és erre azt mondom, csak szabadulj meg tőle, kit érdekel, hogy hol van. És aztán azon csodálkozunk, hogy vasárnaponként a világ miért nem özönlik be a gyülekezetekbe, miért nem akarják megtölteni azokat és olyanokká válni, mint mi. Nézzük meg a Márk 16-ot. A 15. vers azt mondja, Jézus aztán így szólt hozzájuk, menjetek el szerte az egész világba, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Ezt hívjuk a nagy missziós parancsnak. Aki hisz az evangéliumban, és abban, akit az evangélium bemutat, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, az elkárhozik. És itt nem vált témát az író, hanem folytatja az előzőt. Ezért, ha elhisszük a 15 és 16. verseket, akkor nem értem, hogy hogyan vethetnénk el a 17 és 18-at. Ezért van nekem problémám bizonyos hittételekkel. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek ki. Új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek kezükbe, ez nem a kígyókkal való játszadozásra értendő, hanem azt jelenti, hogy hatalmuk lesz a gonosz felett, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Tehát, ha ez benne van a Bibliában, akkor miért van olyan sok gyülekezet, akik nem hiszik ezt? Nos, mi csak emberek vagyunk. Olyan hálás vagyok azért, hogy Isten tudja, mit kap, amikor elhív minket. A fejünk tele van mindenféle dologgal. És ha nem ismerjük meg az igazságot, akkor nagy kalamajkát okozunk. Olyan könnyű elvetni valamit, amit nem ismerünk. Úgy érzem, el kell mondanom nektek, hogy én nem vagyok ellene egyetlen felekezetnek sem, amelyik az Isten igéjének igazságát tanítja, főleg ami az olyan alapvető dolgokat érinti, amelyek az üdvösséghez szükségesek. Ha én nyelveken szólok, te pedig nem, attól még lehetünk haverok meg barátok, és ez teljesen rendben van szerintem. Ha én hiszek a gyógyulásban, te meg nem, az is rendben van számomra. Persze lehet, hogy meggondolod magadat, ha eléggé megbetegszel, lehet, hogy akkor megkérsz majd, hogy imádkozzam érted. Elképesztő, hogy az emberek mi mindent nem hisznek el, amik elég kétségbe esetté nem válnak. Hadd mondjam el, hogy amikor eléggé kétségbe estem az életem és a vallásos dolgaim miatt 1976-ban, akkor Istenhez kiáltottam, hogy tegyen valamit az életemben, és abban a pillanatban nem nagyon érdekelt, hogy ki baptista, luteránus, katolikus vagy metodista. Egyszerűen csak kétségbe esett voltam, és szükségem volt egy érintésre Istentől. Csak történjen már valami, hempergek a földön, kiabálok, vagy akár körbefutok a gyülekezetben, csak legyen végre békesség és öröm az életemben. Lehet, hogy köztetek néhányan egyszerűen még mindig nem elég kétségbe esettek, és még mindig a jó híreteket féltitek. Nos, tudod, a vallás az magánügy. Ó, te kis buta, ilyet nem találsz a Bibliádban. Minden ember, aki igazán találkozott Jézussal, alig várta, hogy elmondhassa valaki másnak is. A keresztényeknek csak 13%-a hiszi, hogy az Isten igéje a teljes igazságot tartalmazza. Jobb, ha óvatosak vagyunk ezzel. Először csak a világ nem hitt el, hogy az Isten igéje igaz, most már a keresztények körében is megjelenik ez. Nos, hadd kérdezzek valamit, ha ez nem a teljes igazság, akkor melyik része az igaz? És ha nem hihetem el az egészet, akkor honnan fogom tudni, hogy egyáltalán elhihetek-e belőle valamit? Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, meg az a több millió ember, aki a tévében néz minket, de én eldöntöttem, hogy erre alapozom az életemet. Ezt hiszem el, és ezen állok, ezért állok, és ennek szentelem az életemet. Ha ezt teszem, és tévedek, úgy értem, ha valami oknál fogva az életem végén rájövök, hogy elvesztegettem az időmet, akkor annyi baj legyen. De ha te tévedsz, és nekem van igazam, és a Biblia igaz, akkor nagy bajban vagy, mert az örökkévalóság egy nagyon hosszú idő, és a pokol pedig egy igen forró hely. Pontosan meg tudom mondani, hogy miért nem akarják elhinni az emberek, hogy ez a teljes igazság. Olyan világos ez, mint a vakablak. Egyszerűen csak nem akarják megtenni azt, amit mond. Ugyanezért van annyi felekezetünk, meg al felekezetünk. Azért, mert valaki nem akarja megcselekedni a Bibliában olvasható dolgok egy részét, vagy mert nem tapasztalták meg bizonyos részét, ezért aztán elhagynak bizonyos dolgokat, vagy épp hozzáadnak valamit. Pedig van itt egy figyelmeztetés, ami szerint jobb, ha semmit nem veszünk el az Isten igéből, és nem is adunk hozzá.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Mannasztikus lágerek, életöröm zene megállás nélkül. Manna Hits.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Leállíthatják a paksi atomerőmű működését. Baktérium miatt ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal és párakapukkal segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. Akár már vasárnap újraindulhat az alkatrész hiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a Százhalombattai Dunamenti erőműben, tájékoztatott a helyszínről a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, hogy a MAVIR folyamatosan kapcsolatban áll a nagyfogyasztókkal, hogy megbeszéljék, milyen mértékű önkéntes energiatakarékosságot vállalnak a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. A miniszterelnök kiemelte, hazánk energiaellátása stabil, és minden szomszédunktól importálunk áramot, amikor szükséges. Magyar Péter a paksi atomerőmű kapcsán közölte, hogy a kényszerű leállás 50 milliárd forintos plusz kiadást jelent az államnak. A paksi atomerőmű leállása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, az intézkedés a közvilágítást nem, csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. A döntéssel a tervek szerint jelentős mennyiségű energiát lehet majd megspórolni. A főpolgármester a díszkivilágított magánépületek tulajdonosait is hasonló takarékosságra kéri. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik. Ehelyett kutatási, valamint oktatássegítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. Ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. A rendszeres vízminőségvizsgálat során vett mintában ugyanis magas volt az E. coli baktérium aránya, közölte az önkormányzat. Hangsúlyozták, hogy a város másik két strandján kiváló a vízminőség. Vasárnapig a Libás strandon kedvezményes belépőkkel várják a fürdőzőket. Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: És akkor nyílik a kalendárium, hogy megtudjuk, hogy a mai nap július 30-a mi mindenről híres. 68 éve a barátság világnapja a mai, 1958 óta tartják Paraguayban, innen terjedt el több dél-amerikai államban az ünneplése. Az internet és a közösségi média népszerűvé válása után a barátság napjának ünneplése virágméretűvé vált. Az Egyesült Nemzeti Közgyűlés 2011-ben nyilvánította a nemzetközi nappá. Néhány országban más napokon tartják, van, ahol augusztus első vasárnapja, van, ahol április 8-a. 180 éve született Pál László festőművész, Munkácsy Mihály közeli barátja volt. Kedvelt motívumai az erdei utak, csöndes, kicsit misztikus hangulatú erdőbelsők. Képeit a szabadban festette. Pál neve és művészete csak az 1902-ben a Nemzeti Szalomban megrendezett életmű kiállításával lett ismert a magyarországi nagy közönség előtt. 160 éve ünnepélyesen avatták fel az első pesti lóvasutat a mai napon, ami a mai Kálvin tér és az Újpest városkapu között közlekedett. Az első menetrend szerinti járat 1866 augusztus 1-én indult. Két zárt és egy nyitott kocsi közlekedett, az út 37 percig tartott. Ló vagy összvér bontatta vasút Magyarországon már 1827-ben létezett áruszállításra. A személyszállító lóvasutat gróf Károly Sándor indította, aki az újpesti birtokai és Pest közötti rendszeres összeköttetés megteremtéséhez 1865-ben megalakította a Pesti Közúti Vaspályatársaságot. A vonaton 12 kocsi közlekedett, naponta 14-szer fordultak, körülbelül 4-5 percenként haladt el egy kocsi. Először csak egy vágány volt, így kitérőkkel oldották meg a közlekedést. Az írástudatlan utazók számára a megállókat színes zászlókkal is jelezték. Hamar népszerű lett. Az első hónapban 57 ezer utas szállított. A hálózat csúcspontján 1892-ben 18 milliós utasszámmal büszkélkedhetett. Az utolsó járat 1898-ban tette meg búcsú útját, helyét a villamosított vasút vette át. 91 éve született Forintos Győző, nemzetközi sakknagymester, nemzetközi versenybíró, szakíró, edző, sportvezető. Az egyéni magyar sakkbajnokság 1869-68-as évében aranyérmes magyar bajnok, sakkolimpián csapatban kétszeres ezüst és bronz, háromszoros Budapest bajnok volt. 20 éve hunyt el Zente Ferenc színész, a nemzet színésze a mai napon. Kossuth Díjas kétszeres Jászai Mari Díjas színművészről van szó, a Magyar Köztársaság érdemes művésze és kiváló művésze. 158 éve nincsen közöttünk Tompa Mihály költő, a népi nemzeti irányzat egyik jelentős képviselője, akadémikus. 1845-től Pesten jogot hallgatott, majd Miskolcon letette a papi vizsgát, és Bején lett pap. 1855-től haláláig Hanván nevű községben működött. Írásaival lelkesen szolgálta a forradalom és a szabadságharc ügyét, de költészetében megszólalt a családi élet örömeinek és gondjainak sokféle változata is. A szabadságharc bukása után eleinte nyíltan fejezte ki a nemzeti fájdalmat, a Gólyához, Pusztán, Levél egy kibújdosott barátom után című művekkel, később a cenzúra arra késztette, hogy képes beszédben, allegóriákban, rejtett értelmű költeményekben szóljon nemzetéhez. 125 éve hunyt el Szilágyi Dezső, jogász, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja mai napon. Ő 1889 áprilisától 95-ig januárig igazságügyminiszter volt, majd a képviselő az elnöke. A milleniumi ünnepségek keretében 1896. június 8-án Szilágyi Dezső köszöntötte az uralkodó párt az országgyűlés nevében. Ugyanezen év őszén az interparlamentáris konferencia budapesti ülésszakának tárgyalásait vezette. 1900-ban a magyar delegáció elnöki tisztségét töltötte be, tagja volt a Fővárosi Törvényhatósági Bizottságnak. Jelentős közéleti szerepet vállalt egyházi téren is. Budapesten a Budai Dunaparton teret neveztek el róla. És 56 év, hogy nincsen közöttünk Szél György karmester, zongora, művész. Hosszú ideig volt elismert sikeres vezető karmestere a Cleveland Orchestrának, akikkel és más zenekarokkal is a Stendhal zenei repertoár javát lemezre rögzítette. Szakmailag elismert volt és sikeressé tette zenekarát, viszont emberileg nem szerették. A zenészek rettenetes gonosz emberként emlékeztek rá, és sokan pszichiáterhez jártak, hogy feldolgozzák a karmesterrel együtt töltött időt. Ma is zavartalan napsütésre készülhetünk, csapadékra nem kell számítani, a hőmérséklet viszont már 34 fok körül alakul.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Szokás szerint rengeteg mindenről olvastam ma is a főváros kapcsán, már is mondom, hogy mi mindent tudtam meg. Hát például még soha nem volt ilyen alacsony a Duna Budapestnél, rekord alacsony a vízállás, kedreggel 31 cm-t mutatott a vízmérce, derül ki az Országos Vízügyi Igazgatóság vízügyi honlapjának adataiból. Az adatok szerint eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 cm volt. Közben a Fly Dubai, a Dubajban székelő légitársaság bejelentette, hogy július 31-től újraindítja közvetlen járatait a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér és a Dubai nemzetközi repülőtér között. Visszaállított útvonal helyreállítja a nélkülözhetetlen közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. A csúcsszezonban egyaránt kiszolgálva az üdülési, üzleti és rokonlátogatási célú utasokat, a járat zökkenőmentes hozzáférést biztosít Dubajhoz és a több mint 120 célállomásból álló globális hálózathoz. A lépés a Fly Dubai közép- és kelet-európai stratégiai fókuszát erősíti. A légitársaság 2021-es budapesti járatindítása óta tartó folyamatos kereskedelmi növekedésre építve. Gait Al-Gait, a Fly Dubai vezérigazgatója elmondta, a budapesti járat újraindítása megerősíti Magyarországba irányuló hosszú távú befektetésüket, és tükrözi a két nemzet közötti erős gazdasági és kulturális kapcsolatokat. Budapest továbbra is az egyik legfontosabb stratégiai piacuk Európában. A magyar főváros Dubajjal való újbóli összeköttetése nagyobb választékot biztosít a régió utazói számára, egyúttal tovább erősíti Dubaj pozícióját az üzleti élet, a kereskedelem és a turizmus globális központjaként. A budapesti járatok újraindítása kényelmes hozzáférést biztosít a magyarországi utasok számára Dubajhoz, lehetővé téve, hogy felfedezzék a város egész évben elérhető látnivalóit, prémium bevásárlási lehetőségeit, világszínvonalú szabadidős programjait, családbarát élményeit, jelentős nemzetközi eseményeit, valamint rugalmas útmegszakítási lehetőségeit. Azok számára, akik tovább szeretnének utazni, az új járat kényelmes csatlakozásokat kínál Dubajon keresztül a Fly Dubai hálózatának legkeresettebb úti céljaihoz a Közel-Keleten, Afrikában, Ázsiában és Dél-Kelet-Ázsiában, köztük Kenyába, a Maldív-szigetekre, Ománba, Sri Lankára és Tájföldre. A budapesti járatok újraindítása azt követően történik, hogy a légitársaság nemrégiben elindította járatait a szíriai Aleppóba, a tájföldi Bangkokba és a líbiai Bengáziába. Szeptember 23-ától a Fly Dubai a nepáli Pokharát is hozzáadja egyre bővülő hálózatához. Szokatlan, ritkán előforduló napsarlós naplementében gyönyörködhetünk majd augusztus 12-én szerda este, amit sötétedés után a Perseida meteorraj csillaghullása követ majd, olvasható a Vega Csillagászati Egyesület honlapján. A részletes napfogyatkozás Magyarországon 19-21 és 19-23 körül kezdődik, és napjunktáig látszik majd. A Perseidák megfigyelése 22-23 órától egyre kedvezőbb, a fő maximum legvalószínűbb ideje augusztus 13-án hajnali 4-5 óra között lesz a már világosodó ége. A két jelenség megfigyeléséhez egészen különböző módszer kell. A naphoz kizárólag szabályos napfogyatkozás néző szemüveg vagy megfelelő napszűrő, a meteorokhoz viszont csak sötét ég, türelem és szabad szem. A Queen közben újra Budapestre érkezik. 40 év után új köntösben, a legendás koncert felújított változatban, korábban soha nem látott minőségben ősszel újra megjelenik a Queen 40 évvel ezelőtti Budapest adott koncertjének kép és hanganyaga. A mozifilmet világszerte vetítik, először a budapesti klasszikus film maraton nyitó filmjeként. A Queen Budapest című film, amelyet 1986. július 27-én a Népstadionban rögzítettek, októberben kerül a mozikba, és elérhető lesz CD, DVD, Blu-ray kiadványokon is. A felújított felvételek 4K-s felújított változatának világpremierje pedig szeptember 15-én lesz a Nemzeti Filmintézet által szervezett Budapest klasszikus filmmaraton eseményén az Uránia Nemzeti Filmszínházban, közölte az NFI és a Sony Music a távirati irodával. Mint írták, a Queen Budapesten a koncert teljes felvétele mellett a Queen itt tartózkodása során forgatott jelenetek is láthatók, köztük az ünnepelt sztárok megérkezése Budapestre szárnyas hajóval, szentendrei és budapesti séták, gokártozása a Hungaroringen. A Queen Budapest a Trafalgar Rising forgalmazásában érkezik a mozikba világszerte.

magyar operatőr rögzítette 35 mm-es filmre. A felszerelésük 25 mérföldnyi, vagyis több mint 40 kilométernyi filmet tartalmazott. Ez volt az országban rendelkezésre álló teljes mennyiség, és még a magyar kormány is jóváhagyta a produkciót, ami szocialista államban addig nem fordult elő. Július 29 és augusztus 7-e között karbantartás miatt rövidebb útvonalon jár a H5-ös év, a BKK pótlóbuszokat indít. A tájékoztatás szerint ez idő alatt a szerelvények csak Kaszásdűlő és Szentendre között Békásmegyeren keresztül közlekednek. A kimaradó szakaszon pótlóbuszok segítik az utasokat. A Batthyány tér és Kaszásdűlő között H5-ös jelzéssel, a Göncárpád városközpont és Kaszásdűlő között pedig H5Y jelzéssel közlekednek a járatok. A BKK közleménye szerint a HÉV helyett alternatív utazás lehetőséget biztosít a 34-es, a 106-os és a 134-es autóbusz is. A 10 napos időszak alatt így a Batthyány tér Szentendre közötti útvonalon utazóknak számolniuk kell az átszállással és a menetidő hosszabbodásával. Új utazási trend hódít idén, ez pedig nem más, mint a trip maxing, aminek lényege, hogy a hosszú hétvégéket vagy az egyhetes szabadságokat nem egyetlen városban töltjük, hanem több úti célt fűzünk fel egyetlen utazásra. A jó közlekedési kapcsolatoknak köszönhetően néhány órás buszutakkal egymástól teljesen eltérő hangulatú városokat lehet felfedezni, így sokkal több élmény fér bele ugyanannyi időbe. A Flixbus ennek apropóján vizsgálta meg, mely európai útvonalak kínálják a legjobb kombinációt. A rangsor összeállításakor figyelembe vették az utazási időt, a szállások árát, az éjszakai életet, a kulturális látnivalókat, valamint azt is, mennyi UNESCO világörökségi helyszín található az egyes városok közelében. Magyarország Budapesttel és a kombinációs listával a felsorolás élén végzett. Közben különleges majomfaj látható a budapesti állatkertben. A Kongó-medence esőerdeiben őshonos veszélyeztetett aranyhasú mangábé a budapesti állatkert Madagaszkár házában is megtekinthető. A majom típus Afrika egyik legkevésbé ismert és egyben legveszélyeztetettebb majomfaja. A cerkófélék családjába tartozó különleges főemlős nem csak a vadonban, hanem az állatkertben is igazi ritkaságnak számít, mivel megfigyelése rendkívül nehézkes. Egy új kölyök látható a fővárosi állat és növénykertben. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával, akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
1: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
4: 2026. július 30-a van csütörtök, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Felkészült Budapest a tartós hőhullámra, szombattól drágul a taxizás Budapesten. Másfél évszázados tigris történetet idézett fel a budapesti állatkert. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Felkészültek a fővárosi szolgáltatók és intézmények a következő napokban várható tartós hőségre. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy az előrejelzések szerint a meleg időjárás várhatóan keddig vagy szerdáig kitart, ezért több intézkedést is életbe léptetnek. A rekord alacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek továbbra is biztosítani tudja Budapest ivóvíz ellátását, így jelenleg nincs szükség vízkorlátozásra. A főpolgármester tájékoztatása szerint a város szükség kutyait is üzembe helyezik, hogy a lakosság könnyebben juthasson ivóvízhez. A budapesti közművek szükség esetén megkezdi a villamos sínek locsolását, hogy a nagy meleg ne okozzon károkat a pályában. A harmadfokú hőségriasztás miatt a Budapest közút az aszfaltozási munkákat az éjszakai órákra átütemezi, ezzel is csökkentve a dolgozók terhelését és a forgalmi fennakadásokat. A hőség idején a legforgalmasabb budapesti pályaudvarokon ivókutak is segítik az utazókat. A főváros arra kéri a lakosságot, hogy a következő napokban fokozottan figyeljenek a megfelelő folyadékbevitelre, és lehetőség szerint kerüljék a tartós napon tartózkodást a déli órákban. Szombattól emelkednek a budapesti taxi tarifák. A módosítás értelmében az alapdíj 1100 forintról 1300 forintra nő. A kilométerenként fizetendő díj 440 forintról 520 forintra emelkedik, a várakozási díj pedig percenként 110 forint helyett 130 forint lesz. Az Országos Taxis Szövetség elnöke Metál Zoltán szerint a díjemelés azért vált szükségessé, mert a fővárosi tarifák 3 éve változatlanok, miközben a szolgáltatók költségei folyamatosan emelkedtek. Mint mondta, az infláció követő kisebb mértékű emelés korábban elmaradt. Ezért most egyszerre kellett módosítani az árakat. A taxisok kiadásait az elmúlt években jelentősen növelte az üzemanyag drágulása, a biztosítások, az adók, a járművek beszerzési ára és a fenntartási költségek emelkedése. A szakmai szervezet szerint ezeket a többletköltségeket már nem lehet tovább átvállalni. Metál Zoltán hozzátette, hogy a szakmán belül nincs teljes egyetértés az áremelés mértékéről. Vannak, akik túl magasnak, mások viszont még mindig alacsonynak tartják az új tarifákat. Ugyanakkor úgy véli, hogy a budapesti díjak még így is elmaradnak több hazai nagyváros és számos európai település tarifáitól. A szövetség elnöke szerint a külföldi turisták jellemzően kevésbé árérzékenyek, mivel többnyire mobil alkalmazásokon keresztül rendelnek taxit, és az ott megjelenő összeget fizetik ki. A magyar utasok viszont jobban figyelik az árakat, ugyanakkor a taxis szolgáltatóknak a növekvő költségek mellett elengedhetetlenné vált a díjak módosítása. Halálos munkahelyi baleset történt szerdán a Semmelweis Egyetem Rókus Egészségközpontjánál. Az intézmény tájékoztatása szerint egy külső vállalkozó által megbízott ipari alpinista dolgozott az épület homlokzatán, amikor eddig tisztázatlan körülmények között lezuhant. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A tragédia pontos okát és körülményeit a hatóságok vizsgálják. A baleset miatt az egészségközpont főbejáratát ideiglenesen lezárták. Az intézmény ugyanakkor közölte, hogy a betegellátás folyamatos és zavartalan maradt. A Duna medrében kerékpározott Budapesttől egészen Vácig a Magyar Kerékpáros Klub elnöke. Szokatlan kerékpár túrát tett a rekord alacsony dunai vízállás miatt a Magyar Kerékpáros Klub elnöke. Kürti Gábor a folyó kiszáradt medrében indult útnak Budapestről és egészen Vácig jutott kerékpárral. A klub elnök a közösségi oldalán számolt be a különleges túráról. Elmondása szerint korábban már a Velencei tó alacsony vízállása is felvetette benne az ötletet, de arra számított, hogy egy ilyen út csak ősszel válhat lehetővé. A Duna rendkívüli apadása azonban most váratlanul megteremtette a lehetőséget. Kürti Gábor szerint induláskor még nem lehetett tudni, hogy meddig járható a meder, ezért a cél az volt, hogy legalább addig jusson el, ameddig néhány héttel korábban a folyón leúszott, vagyis a Váci kompig. A túra végül sikerrel zárult. A rendkívül alacsony vízállás az elmúlt napokban több helyen is látványosan átalakította a Duna medrét. Budapestnél történelmi mélypont közeli értékeket mértek. A folyóból zátonyok és sziklák emelkedtek ki, ami jól mutatja a tartós csapadékhiány és a hőség hatását. A szakemberek ugyanakkor továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízállás ellenére a Duna medrében fokozott óvatosságra van szükség, mert a terület sok helyen nehezen járható, és a vízmélység is hirtelen változhat. Bomba gyanús második világháborús szerkezetek kerültek elő az érdi Dunaparton. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezeteket találtak az érdi Dunaparton. A bejelentésről Érd polgármestere Csőzik László számolt be, aki szerint a rendkívül alacsony vízállás miatt váltak láthatóvá a mederben rejtőző eszközök. A tájékoztatás szerint az egyik bombagyanús szerkezet a visszahúzódó Duna medréből bukkant elő, egy másikat pedig a part közelében a vízben találtak. A helyszínre rendőrök érkeztek, akik biztosították a területet, miközben a tűzszerészek beavatkozására vártak. Azt egyelőre nem erősítették meg hivatalosan, hogy valóban második világháborús robbanótestekről volt ez szó. A szerkezetek azonosítását és a szükség esetén hatástalanítását a Magyar Honvédség tűzszerész szakemberei végzik. A bomba gyanús leletek előkerülése összefügghet a Duna történelmi mélypont közeli vízállásával. Az elmúlt napokban a tartós hőség és a csapadékhiány miatt rekord közeli alacsony vízszintet mértek, ez pedig számos korábban a víz alatt lévő területet tett láthatóvá. A rendkívüli vízállás nem csak ilyen leletek előkerüléséhez vezethet, hanem a hajózást is nehezíti. Több dunai szakaszon korlátozásokat vezettek be, ezért a szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy bombagyanús tárgy észlelése esetén semmiképpen se nyúljanak hozzá, hanem azonnal értesítsék a rendőrséget. A Tigrisek Világnapja alkalmából a Fővárosi Állat és Növénykert felidézte a csíkos nagymacskák csaknem 150 éves budapesti történetét. A visszatekintés egyben a hamarosan esedékes 160. születésnapját ünneplő intézmény jubileumi programsorozatához is kapcsolódik. Az első tigrisek 1876-ban érkeztek a Városligetbe, amikor elkészült az állatkert első nagymacskaháza. Az épületet Hausmann Alajos tervei alapján építették, a két állatot pedig Batthyány Elemér gróf ajándékozta az intézménynek. A szakemberek szerint ezek a példányok feltehetően bengáli tigrisek voltak. Az állatkert történetében az elmúlt másfél évszázad során több tigris alfa is megfordult. Különleges emlék az 1959-ben született Nahár, amelyet a szakemberek a mára kihalt jávai tigris egyik utolsó ismert képviselőjeként tartanak számon. Napjainkban egy szibériai tigris család él a budapesti állatkertben. A 2025-ben született ikerkölykök, köztük a nőstény Léna, édesanyjukkal Ágnessel láthatók együtt, míg az apuállat Darius a szomszédos kifutóban él. A tigrisek az India ház és a Mérges ház közötti bemutatóhelyen tekinthetők meg. A Fővárosi Állat és Növénykert augusztus 9-én ünnepli majd fennállásának 160. évfordulóját. Az intézmény a jubileum alkalmából egész évben olyan programokkal és ismeretterjesztő összeállításokkal várja a látogatókat, amelyek bemutatják az állatkert gazdag történelmét és legérdekesebb lakóit. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok.
5: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
6: Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél, összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kiterepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Be Love Budapest pár helyszínt, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellért hegy tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementé spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természete meg különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást. Bár a rámszakadék és a holdvilág árok a legismertebb szurdoktúrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Világ Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg, az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény, a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A Remete szurdok az első állomás, ez a Budai hegység második kerületi részén található, az Ördögárok időszakos patakja által kivájt, könnyen járható és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény főlátványossága a szabadon látogatható Remete barlang. Különlegessége a szurdok végén, Remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, így tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A Budai hegység kevésbé ismert szurdokvölgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útba ejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert Szikla együttes, a szurdokon Zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki hegyek körtúrával is összekötni. A következő a Deraszurdok. A Piris-Szentkereszt határában fekvő Deraszurdok nagyjából 1,5 kilométeres útvonalát a Dera patak válta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úti cél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a Dera a környék Rácz lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdőanyai tanúsvény. Ez szűk és rejtelmesen sötét szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el. Belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található ördögmalom étteremben tehetjük meg 1200 forintért nyitva tartási időben, készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félreeső szegletében találjuk a tanúsvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdő gazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképe tárul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló bajós hangulatú barlang, amely a Visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendrék kell elmennünk ehhez, az Annavölgyi vízes és megtekintésével is összeköthetjük a túrát. Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Világ Budapest 3 olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most 3 olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan többfelé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegessé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végig menni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulhatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átív elő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltöltetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember.

0: Budapest Update.
1: Kik készítették a templomok és a sírok díszeit, és mennyi megbecsülés övezte az ókori egyiptomi művészeket? Hogyan dolgoztak a mesterek évezredekkel a modern technológiák megszületése előtt? Többek között ezekre a kérdésekre is választ ad az örökké valóság megörökítése, hogyan alkottak az ókori egyiptomi művészek című kiállítás, amely november 1-ig látható a Szép Művészeti Múzeumban. Amint egy 140 műtárgyat felvonultató tárlat azt is megmutatja, hogy a modern természettudományos vizsgálatok és digitális technikák milyen fontos szerepet kapnak a műtárgyak megismerésében. Az ókori egyiptomiak a halottak és az istenek világát az örökké valósággal kapcsolták össze. A sírokat és a templomokat ezért az örökké valóság számára építették, majd szobrokkal, domborművekkel, koporsókkal és mágikus rituális tárgyakkal rendezték be őket, ezek mögött pedig komoly művészi teljesítményt is láthatunk. A kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban látható többek között egy koppenhágai és egy torinói erekjével. Az időszaki kiállítás jól kiegészíti a múzeum állandó egyiptomi tárlatát is, míg ott az ókori kultúra egészéről kaphatunk képet, itt elsősorban a kultúrát felépítő tárgyakat alkotó kézművesekre és a munka folyamatára kerül a hangsúly. A tárgyakat négy nagy anyagcsoport, a kőfa, fém és fajansz szerint rendezték el, az anyagválasztás ugyanis egyfajta hierarchitást tükröz. Az ókori egyiptomiak maguk is látogatták és csodálták a régi emlékműveket. Az írástudók olykor a falakon hagyott ókori grafitékben méltatták az épület szépségét, vagy örökítették meg, hogy jártak az adott helyen. A műalkotásként csodált tárgyak nagy részét eredetileg vallási céllal alkották, az isteni és a földi világ kapcsolatát, valamint a halottak örök fennmaradását szolgálták. Ma viszont egy letűnt kultúra elpusztíthatatlan lenyomataként csodáljuk őket. Így valójában egészen másfajta kapcsolatot ápolnak az örökké valósággal, mint ahogy készítői gondoltak rájuk. Közben újabb Kolotkó szobor került a Szabadság térhez. Kolotkó Mihály új szobra ezúttal egy targoncást ábrázol, aki próbálja megemelni a szabadságtéri szobor talapzatát. A gerilla szobrász Kolotkó pár hete helyezett el egy mini szobrot a Magyar Nemzeti Bank mellé a forint bevezetésének 80. évfordulójára, mostantól pedig a közelben találjuk meg legújabb alkotását. A német megszállás áldozatainak emlékműve talapzatához igazított egy targoncás figurát, mintha az épp emelné fel és szállítaná el a szobrot. A Sziget Fesztivál mínusz első napján Bródi János több mint 6 évtizedes életműve kerül a középpontba, így az Illés, a Fonográf, az István a király és a szóló évek legismertebb dalai csendülnek fel. Az ikonikus szerzeményeket nem csak az eredeti előadóktól hallhatjuk, de a mai generáció kedvencei újra is értelmezik, többek között Azaria, Beethoven és a Carson Coma. Az idén 80-es Bródi Jánost és életművét ünnepelhetjük tehát egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Konz Zsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László Hobó, Charlie vagy Tolcsvai László. Persze a fiatalabb generációnak is érdemes kilátogatni, az RTL bemutatja Bródi dalok napjára, mert az egész napos koncerten többek között olyan előadók is fellépnek, mint Jude Law vagy a Carson Coma. A különleges koncerten több mint 50 fellépő, mintegy 70 dalt ad elő Bródi János több mint 60 éves pályafutása során született szerzeményeiből.

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Manna FM. Manna magyarok.
0: Manna.
1: Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 98.6.
3: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Gyermek urológiai fontos dolgokról fogunk ma beszélgetni. A vendégem dr. Pirot László, urológus, gyermekurológus. Üdvözlöm, doktor úr, köszönöm, hogy ránk ér.
2: Köszönöm, üdvözlöm önt és a hallgatókat.
1: Kezdjük azzal, hogy nagyon sok szülő bizonytalan abban, hogy mi számít idézőjelben normálisnak egy kisfiú vagy egy kislány fejlődésében, illetve melyek azok a jelek, és ez is nagyon fontos, amelyeknél, vagy amik megjelenésekor, vagy észlelésekor már érdemes, vagy kell gyermekurológushoz, vagy urológushoz fordulni.
2: A kérdésére először azt szeretném tisztázni, hogy mit veszünk normálisnak. Uh-huh. Én gyakorlatilag azt szoktam mondani a szülőknek, hogy ha a gyerek jól van, akkor lehet olyan dolgokról beszélni, amire ön speciál jelenleg célzott, hogy mi az a normális és nem normális. Erre mondanék egy példát. Itt általában például a fiúknál a fütyi mérete, a herék helyzete vetődik fel. Gyakorlatilag egy éves korú gyereknél, ha panaszmentes, ezeknek a kérdéseknek a felvetése teljesen jogos. Ezt általában a háziorvos akár tudja is tisztázni, de ha bizonytalan, akkor küldi el a pacienst szakorvosi vizsgálatra, például hozzánk gyerekurológiára.
1: Uh-huh. Sokszor előfordul az, hogy ahogyan egyébként felnőtt korban úgy mondjuk a szülők is hajlamosak félelemből vagy másokból elbagatelizálni, hogy majd rendbe jön, majd aki nagyobb lesz, akkor kinövi stb. Az ilyen problémákat, vagy az ilyen tüneteket?
2: Az én jelenlegi tapasztalatom pont az ellenkezőjét mutatják. Uh-huh. Ma inkább azt mondanám, hogy a szülők inkább aggódóak, és több esetben jönnek ilyetten félve az orvoshoz, nagy problémára gondolva, noha esetleg banális dolgokról van szó, illetve lehet, hogy olyan elváltozást észlelnek, amely a gyerek fejlődésével spontán megszűnik. Uh-huh. Persze előfordul az az eset is, ha bár jóval ritkábban, amit ön említett, hogy elbagatelizálnak dolgokat. Uh-huh. Hát ilyenkor sajnos a házi orvosnak óriási szerepe van, hogy felhívja a figyelmet az eltérésre, illetve további vizsgálatok révén abszolút tisztázzuk a pontos okot, amely a betegségnek a uh-huh. kialakulásához vezetett.
1: Hogyha a szülőknek a legnagyobb problémáját nézzük már, mint az aggódás, vagy a túlaggódás szempontjából, akkor mi az, ami megnyugtató lehet? Hogyan tudja őket megnyugtatni?
2: Hát először is, hogyha a gyerek jól van, panaszmentes, láztalan, nincsenek szemmel látható tünetek, akkor biztos, hogy sürgető dolog nincs. Bármilyenféle elváltozás, fájdalommal, lázzal, sírással jár a gyerekeknél. Ilyenkor valóban tisztázni kell ezeknek az okát, amely lehet, hogy banális, de lehet, hogy egy fontos elváltozásra hívja fel a figyelmet. Mondok például megint egy olyan esetet, amikor egyértelmű, hogy orvoshoz kell fordulni. Ha a gyereknek esetleg piros, megint fiúról beszélek, a herezacskója, és sír, akkor ez here csavarodásra utalhat. Uh-huh. Ez persze összetéveszthető például egy heregyulladással, de gyerekkorban ennek az előfordulási gyakorisága jóval ritkább, mint az előbb említett herecsavarodás, vagy herefüggelékcsavarodás, uh-huh. amely akár sürgős 6 órán belüli ellátást is igényelhet. De ezt a gyerek mindig jelzi. Ez fájdalommal az említett területnek a bőrpír elváltozásával jár.
1: Dr. Pirot László, urológus, gyermekurológus, a műsor mai szakértő vendége. A gyermekurológiai problémákról beszélgetünk, úgyhogy szülők, nagyszülők, keresztszülők, nagynénik, nagybácsik, tessék jól figyelni. Azzal folytatjuk majd, ugye a gyakori téma a szülők között ez a bizonyos visszatérő húgyúti fertőzés, ami igen gyakori már gyerekkorban is. Mikor ártalmatlan, ha tud az lenni, és mikor jelezhet ez komolyabb problémát? Ezzel folytatjuk hamarosan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége dr. Pirot László, urológus, gyermekurológus. Gyermekurológiai problémákról beszélgetünk ma a doktor úrral. Ígértem, hogy azzal folytatjuk, hogy nagyon gyakori téma a szülők között a visszatérő húgyúti fertőzés, ami gyerekkorban is nagyon gyakori. Mikor számít ez ártalmatlannak, ha egyáltalán tud ártalmatlan lenni, illetve mikor jelezhet komolyabb problémát, és milyen komolyabb problémát jelezhet?
2: A kérdésére, ha megengedi, megint úgy válaszolnék, hogy először tisztázzuk azt, hogy mit tartunk visszatérő húgyúti fertőzésnek. A visszatérő húgyúti fertőzésről akkor beszélhetünk, ha az elváltozás fél éven belül akár kétszer, vagy egy évben háromszor fordul elő. Itt az ön kérdésére a konkrét válaszom, akkor kell komolyan venni az elváltozást, ha ez például lázzal, derékfájdalommal is jár. Gyerekkorban ez utóbbinak a meghatározása gyakorlatilag nem korlátozódhat a gyerek elmondásaira. Itt egyértelműen vizsgálatra, orvosi vizsgálatra, esetleg szakorvosi vizsgálatra kell hagyatkozni. Egy lázas állapotnál mindig tisztázni kell az eredetet, és ennek lehet a hátterében egy húgyúti infekció. Ilyenkor ez nagy valószínűséggel a vesek nulladásával is jár, ami egyértelműen antibiotikum kezelésre szorul, tehát ezzel bizony orvoshoz kell fordulni. Ez károsíthatja a vesét, hogyha nagyon elhúzódó a kezelés megkezdése.
1: Mi az, ami egészen pici babáknál is megjelenhet? Mármint ami a húgyúti fertőzéshez kapcsolódik, és olyankor mi a teendő, és mi okozhatja egészen pici babáknál?
2: Egészen pici babáknál ugye a pelenka révén a popsi felőli felfertőződésnek a lehetősége akkori, főleg lányoknál. Ugye a lányka húgycső nagyon rövid, és ezért felhágó fertőződésnek a lehetősége abszolút adódhat. Ilyenkor a gyereknél lehet, hogy láz nem is jelentkezik, de azt a szülő észlelheti, hogy a vizelet szaga megváltozik, hogy a gyerek nyűgös, étvágytalan, esetleg hőemelkedése van, és jelzi a hólyagürítést, a pisilést, mert csíp a vizelete. A szemérentteste környezetének a kipirosodása is erre utalhat. Tehát ez már felhívhatja a szülőnek a figyelmét arra, hogy itt orvoshoz kell fordulni, tisztázni az elváltozásnak a súlyosságát, illetve hát megkezdeni a megfelelő kezelést.
1: Doktor úr, ilyenkor az történik, hogy elmegy a gyerekorvoshoz, vagy kihívja a gyerekorvost a szülő, és a gyerekorvos utalja be mondjuk az urológiára, a gyermekurológiára a kis pácienst?
2: Igen, és hát itt akkor már is visszatérhetünk a kiinduló pontunkra, a visszatérő fertőződésekre. Első esetben, ha a háziorvos, gyerekorvos egy ilyen szituációval találkozik, esetleg megadja a megfelelő kezelést. Ennek a hatására nagy valószínűséggel a panasz elmúlik. Gyerekeknél nagyon gyakori az, hogy nem a fertőzés megmaradása, enyhülése vezet a gyógyuláshoz, és annak aztán a kiújulásához, mint például felnőttkorban, amikor egy szennyes vessekő vagy egy katéter tartja fenn a fertőzést, amelynek a gyógyszeres kezelése ilyen esetben nem mindig tökéletes, hanem gyereknél a megfelelő kezelés teljesen eltünteti a kórokozót, és egy ismétlődő fertőzés hozza létre a kiújulást gyakorlatilag akár más baktériumok révén. Tehát nagyon fontos, hogy az első kezelés tökéletes legyen, de ha ismétlődik a fertőzés, akkor feltételezhetünk valami olyan alaki eltérést, ami hajlamosító tényezőként vetődhet fel. Itt lehet hólyagbeidegzési zavar, lehet a vizeletnek a vesék felett történő visszaáramlása, vagy akár egy nagyon egyszerű dolog a lányoknál, a kisajkaknak az összetapadása, amely a vizeletürítésnél egy kis tasakot képezve pangó vizeletet teremt meg, ahol a baktériumok szaporodhatnak, és ebből adódóan a kiújulásnak a lehetősége jóval gyakoribb.
1: Dr. Pirot László, urológus, gyermekurológus, a műsor mai szakértő vendége, gyermekurológiai problémákról beszélgetünk. Azzal folytatjuk majd, hogy mennyire gyakoriak ma a vele született urológiai eltérések, illetve mit jelent ez hosszú távon a gyermek életminőségére nézve. Hamarosan jövünk vissza.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Gyermekurológiai problémákról, betegségekről, azoknak a kezeléséről és megelőzéséről beszélgetek. Ma dr. Pirot László urológus gyermekurológussal, és ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy mennyire gyakoriak ma a vele született urológiai eltérések, és mit jelentenek, vagy jelenthetnek ezek hosszú távon a gyerekek életminőségére nézve.
2: A kérdésére a válaszom a következő. A fejlődési rendellenességek legnagyobb százalékát, 30-40%-át a húgyúti fejlődési rendellenességek fedik le. Gyakorlatilag a tapasztalatunk az, hogy az elmúlt 30 év alatt ezeknek a fejlődési rendellenességek a számú enyhe emelkedést mutat, ez közel olyan 4%-os. Hát ezen belül is a leggyakoribb fejlődési rendellenességek közé soroljuk a fiúknál például a rejtett heréjűséget. Itt nagyon fontos az, hogy azt tisztázzuk, hogy ez a jelenség már születéskor fennáll, vagy a gyerek növekedése kapcsán jelentkezik az a szituáció, hogy a here a herezacskóból feljebb húzódik. Ezeknek a gyakorisága 2-4%. Fiúknál a másik igen gyakori fejlődési rendellenesség a húgcső hasadék betegség, a hiposfadiázis, amikor a húgcső nem a hímvesző végén, hanem lejjebb, akár a herezacskó közelében nyílik. Ezek a fejlődési rendellenességek mindenféleképpen orvosi beavatkozást igényelnek azért, hogy később felnőtt korban semmilyen elmaradás ne érje a pácienst, és hát meglegyen a lehetősége annak, hogy a család bővülése, a szaporodás is tökéletes legyen.
1: Természetesen az is nagyon fontos, ha már itt tartunk, hogy van-e olyan szülői hiba, vagy vannak olyan szülői hibák, vagy tévhitek, amivel ön szakértő orvosként a leggyakrabban találkozik, vagy szakorvosként, és amit érdemes lenne végre eloszlatni, illetve itt néhány jó tanácsot is kérek, ami alapvető az urológiai gyermek problémákkal kapcsolatban a szülők számára.
2: Minden esetre én először szeretném azt tisztázni, hogy általában a szülők nem tévednek, nem hibáznak. Inkább arról lehet szó, hogy mi orvosok, egészségügyi dolgozók nem adjuk meg a konkrét, modern ellátási formákat, a megfelelő intelmeket, ami a mai kornak megfelelő. Persze előfordulhat olyan, hogy orvosi utasítások ellenére valaki mégiscsak másképp látja el a gyermeket. Ezek a kivételek, ezek igazán ritka esetek. Gyakran van az például, hogy a gyerekeknél, a fiúknál például a fitma szűkületet hogyan kezeljük. Erre házi orvos védőnő mindig szeret egy valamilyen életkori időpontot kitűzni, hogy na majd ekkor, na majd akkor. Célszerű ezekkel a problémákkal foglalkozni. Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy nem igazán életkorhoz kötött az, hogy például a fitmaszűkületet mikor kell kezelni. Mert ha például egy pici csecsemő, 6 hónapos, akinél a vizelet nehezen cseppekbe ülő, vagy vékony sugárba, és vizeléskor például a fitmazsák felfúvódik, akkor bizony azt a gyereket már 6 hónapos korban is el kell kezdeni kezelni. Persze van olyan, hogy a gyerek jól pisiljön, nincs semmi gond, probléma, és csak a fütyibőre le van tapadva, és esetleg a letapadás alatt lát a szülő valamilyen kis duzzanatot, sárgás-fehér kiemelkedést a bőr alatt, ami miatt orvoshoz fordul. Ebben az esetben azonban még nincs sürgető tennivaló. Ez gyakorlatilag a fitma letapadása révén a fitmazsák védelmét biztosítja a pelenkás korban, így ezzel ráérünk foglalkozni 2-3 éves kor környékén. Ilyenkor meg lehet választani a megfelelőbb időpontot, tavasz-nyári időszakot, amikor a gyereket esetleg lehet szabadon járatni, amikor már közeleg az az időszak, amikor a pelenkát a gyerek elhagyja. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nem életkorhoz kötött bizonyos ellátásoknak a megválasztása, hanem életvitelhez, a gyerek állapotához kell minden esetben ezeket a dolgokat is igazítani.
1: Mi az, amire oda kell figyelni külön? Mi az, amitől nem kell megijedni? Mi az, amire feltétlenül az első pillanattól ügyelnünk kell?
2: Azt kell, hogy mondjam, hogy a gyerek, ha valami gond, probléma van,

0: mindenféleképpen jelzést ad. Ezeknek a jelzéseknek a felfogása, megítélése a legfontosabb. Ha a gyereknek fájdalma van, sír, a lázat általában észre szokták venni a szülők. Nehéz azt néha megítélni, hogy ez a fájdalom honnan jön. Egy pici baba mindig a hasára utaló jelzéseket ad, ezért ilyenkor célszerű orvos segítségét igénybe venni, mert ő majd fogja tudni tisztázni labor, ultrahang segítségével, hogy a fájdalom keletkezésének a hátterében mi áll. Tehát én azt gondolom, hogy a mai aggódó szülő a rengeteg információ birtokába, hogy úgy mondjam, picit bizonytalanná válnak, és ezért fordulnak orvoshoz, és ez jól is van így. Persze ez terhelheti az ellátási vonalat, de ezeket figyelembe véve én azt gondolom, hogy nem a szülő az, aki ilyenkor tévedni szokott. Inkább azt mondom, hogy az orvosi ellátásnak a hibája lehet az, hogyha egy picit elbagatellizáljuk az aktuális eseteket.
1: Doktor úr, még egy fontos kérdés a végére. Nagyon sokszor öndiagnosztizálnak a felnőtt emberek, és ezt pontosan jól tudja mindenki, az orvosok különösen, de ezt a szülők is teszik ugye az internetnek köszönhetően. Ezzel kapcsolatban mit tud mondani a szülőknek zárásképpen egy mondatban?
0: Következő. Az internet világában, pláne az AI világában az információk lehetnek nagyon jók, de ezeket összességében nagyon nehéz értékelni megfelelő élettani és kórélettani ismeretek nélkül. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy jó az, hogyha a szülő tájékozódik, de érdemes ezeket az információkat megosztani egy szakértővel, aki lehet, hogy azt fogja mondani, hogy tökéletes volt a gondolatmenete a szülőnek, és a megfelelő terápiát az orvos el fogja tudni indítani, de sokszor a helyzet az, hogy hiába van meg a diagnózis, az ellátást, például egy antibiotikum kezelés megindítását csak az orvos teheti meg. Ezért érdemes, mondom, a megfelelő szakemberhez, házi orvoshoz, gyerekurológushoz, urológushoz fordulnia a páciensnek, a szülőnek.
1: Doktor úr, köszönjük szépen az idejét. A műsor vendége volt, gyermekurológiai problémákról beszélgetve dr. Pirot László, urológus, gyermekurológus. Köszönjük szépen az idejét.
0: Köszönöm szépen.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nagyon sokat hallani a kiégésről, és nagyon fontos, hogy foglalkozzunk ezzel, és ne csak legyintsünk rá. Ezért is kell ma beszélgetnünk erről, úgyhogy ahogy ígértem, a vendégem Csillag Csatlós, Csillag kiégés specialista, executive coach. Szia Csilla, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szép, jó napot, köszönöm a lehetőséget.
1: Hát kezdjük azzal, hogy mi a kiégés? Mióta foglalkozik ezzel a tudomány, meg a szakemberek? Mióta vesszük ezt komolyan?
2: Alapvetően ugye Freudenbergerhez kötik 74-be, tehát azért elég régóta foglalkozik ezzel a tudomány, bár azt gondolom, hogy az, hogy ennyire aktívan foglalkozunk vele az utóbbi években, az azért van, mert nyilván a háttértudományok fejlődnek, és mérési lehetőségek vannak, amivel vissza lehet következtetni, és ki lehet mutatni azt, hogy ennek nagyon komoly, azon túl, hogy lelki és emberi következménye, rendkívül komoly nemzetgazdasági következményei is vannak.
1: Amikor kiégésről beszélünk, akkor az ember feltételez egy állapotot, elképzel hozzá egy szituációt, és azt gondolja, hogy ez egy állapot, holott én egy kicsit inkább úgy fogalmaznék, hogy az egy folyamat. Még akkor is, hogyha detektáljuk magunkon a tüneteket, akkor is benne vagyunk egy folyamatban.
2: Abszolút, ezzel egyet kell értsek, meg ezt én is mindig így mondom az ügyfeleimnek, meg a klienseimnek, hogy azért ezt nem úgy kell elképzelni, mint a náthát, hogy kedden fáj az ember feje, szerdán bedugul az orra, fáj a homloka, utána folyik az orra, és akkor esetleg belázasodik, és 3-4 nap múlva azonnal vége van, hanem a kiégés az általában több hónapra, több évre visszanyúló dolgoknak a következménye, ami egy ponton elér egy olyan helyzetet, amikor testileg, érzelmileg, fizikailag minden létező fronton tüneteket produkál, és hát nagyon könnyen ki lehet mondani a diagnózist, mert azért vannak alapvető tünetek, ami alapján ezt be lehet könnyen azonosítani, és hát ugye azt nem szabad elfelejteni, az elmúlt pár évben már betegség, tehát hogy konkrétan is deklaráltan a WHO 2021 óta betegségként tartja nyilván a kiégést, számtalan európai országban rendes kóddal rendelkezik, amivel táppénzre lehet menni, és terápiára lehet menni állami költségen. Hát nálunk ez még nincs, de reméljük majd elérünk ide is.
1: Minek kell ahhoz megtörténnie, hogy ezt ilyen komolyan vegyék itthon Magyarországon is?
2: Én azt gondolom, hogy láthatóbbá kell tenni, tehát volt egy nagyon negatív folyamat, amikor elkezdtünk jó páran, köztük én is elsőként sokat és többet publikálni és kommunikálni arról, hogy a burnout az nem egy ilyen időszaki hiszti, amiben valaki picsog és mennyi szabadságra, meg aludjál kettőt, és majd jobban leszel kategóriájú dolog, hanem tényleg nagyon komoly hatásai vannak. Akkor lett egy olyan, hogy így mindenki elkezdett, ugye 4-5-6 évvel ezelőtt mindenki mindenhonnan a csapból is a kiégés folyt, aminek azért lett egy negatív következménye. Az, hogy megálltott azon a fronton, és igazából azt gondolom, hogy még mindig nem vagyunk cselekvő fázisban a kiégéssel kapcsolatban. Mai napig csak 2-3 helyen vannak prevenciós programok, tehát alig foglalkoznak vele, nagyon kevés coach vagy pszichológus foglalkozik vele kifejezetten, mint téma. Nem könnyű téma, tehát ugye ez nem egy a kiégés, az nem az a fajta dolog, hogy időgazdálkodási problémámban elmegyek 2-2 óra coachingra és letudva, hanem ennél jóval több energiát és jóval hosszabb folyamatot kell belefektetni. Úgyhogy még mindig nem beszélünk róla eleget, és még mindig nem beszélünk róla úgy eleget, hogy tudjuk azt, hogy ennek nagyon komoly prevencióval a jelentős része megelőzhető lenne, hiszen hogyha az érintett kliensek vagy emberek észlelnék magukon, és tudnák azonosítani a tüneteket, hogy ebbe vannak, vagy erre felé tartanak, akkor nyilván sokkal hamarabb tennének meg önmagukért mindenféle módosításokat azért, hogy ne haladjanak végig a folyamaton, amiről az előbb beszéltél.
1: Akkor most egy kicsit előre szaladunk, és el is csípem ezt a mondatot, amit mondtál. Hogyan tudunk preventívan élni kiégés szempontjából? Mit tudunk megtenni ellene?
2: Hát szerintem a legfontosabb az egyensúly, és ez a minden létező dologra értendő egyensúly, tehát egyensúlya az élő párkapcsolatban, egyensúlya a testmozgásban, egyensúlya az étkezésben, mindenféle frontján az embernek, és hát nyilván egyébként hajlamosak vagyunk, vagy sokan hajlamosak arra, hogy a kiégésről csak és kizárólag olyan aspektusban beszélnek, hogy munkahelyi kiégés, de ez szerintem egy súlyos hiba, mert nem kell a munkahelyre hárítani az összes felelősséget, az, hogy bekövetkezik a kiégés, abban a személyes felelősség óriási. Tehát az, hogy én vagyok-e önreflektív, tudom-e figyelni azt, hogy túlhajtottam magam, én mindig szoktam mondani például a klienseimnek, hogy nincs azzal semmi probléma, hogy van egy projekt, és most elnézést a kifejezést, de azt szoktuk mondani, hogy most 2 hétig vagy 3 hétig kidolgozod a beledet, mert ugye ez így szokott lenni, de utána meg kell állni. Tehát amit kivettünk a mérlegből az egyik oldalon, azt vissza kell tenni. Ehelyett a kiégéshez pont az vezet, hogy az egyik nagy dolgot végighajtja az ember, az egyik nagy projektet végigcsináljuk, és aztán még észre se tértünk, már ott a másik, és újra nyomnak a határidők, újra nyom, amit meg kell csinálni, és az ember észre se vesz, és belekerül egy olyan mókuskerékbe, amiben nagyon sokszor jellemző, hogy nem is látja, hanem egy idő után teljes elfogadása van arra, hogy az, hogy valaki 12, 14, 16 órát dolgozik egy nap, ez ilyen, mert hogy ilyen a piac, de ez nem igaz, mert a piac nem ilyen, és nem igaz rá ez, de hajlamosak vagyunk elhinni, hogy az, amit mi folytatunk, az egyébként követendő és fenntartandó dolog, amikor tudjuk, hogy egyébként már nem az. Alapvetően az, hogy az emberek a legegyszerűbb tüneteket sem tudják kezelni és figyelni.
1: Tehát meg nem is veszik komolyan, tehát hogy azért ez még mindig
2: nem,
1: az,
2: hogy állandóan fáradt vagyok, tehát majdnem minden kliens úgy jön, hogy azt mondja, hogy állandóan fáradt vagyok. És mondom, ez mit jelent? Hát azt, hogy már reggel úgy ébredek föl, hogy megérek kimászni az ágyból, megérem magam neki dudálni, hogy öltözzek, meg igyem a kávém, vagy reggelizek, vagy egyáltalán elinduljak. Ez azért nem egy szokványos tünet, és akik kiégéssel kapcsolatban jönnek hozzám, azoknak kiderül, hogy például ez a tipikus tünet, ez hosszú-hosszú hónapok vagy évek óta fennáll, hogy van rajtuk egy olmos fáradtság, ami nem múlik el, ez nagyon fontos, a kiégés és a fáradtság közötti legelső és legkönnyebb azonosítás, hogy a kiégett ember, hogyha elmegy a családjával vagy a barátokkal egy hétre, nyaralni, és teljesen kikapcsol, és nincs telefon, és nincs cég, és nincs semmi, visszajön a nyaralásból, és 2 nap alatt visszazuhan ugyanarra a holdpontra, ahonnan a nyaralás előtt elment, mert a kiégés az rápihenéssel nem múlik el. Tehát ez egy egyik legalapvetőbb tünet. És a másik legalapvetőbb tünet, ami minden, tehát tényleg minden egyes kliensemnél megjelent az elmúlt most már 8 évben, és tényleg több száz kliensről beszélünk, tehát azért nem elméleti szintű a tapasztalatom, hogy éjszaka felébrednek, vagy este nem tudnak elaludni. Aha. Tehát vagy az van, hogy megjelennek az alvászavaraik, és akkor ezt is bevallják, hogy hónapok vagy évek óta fennáll, hogy alvászavaraik vannak, tehát mondjuk lefekszenek este 10-kor, 11-kor, és 2-3 órát forgolódnak, nem tudnak elaludni, vagy ugye a még rosszabb állapot pedig az, aki mondjuk lefekszik este 10-kor, vagy 11-kor és hajnali 3, van egy ilyen 3 óra 42, ez nem tudom miért, de ez annyi embernél előjött, hogy 3 óra 42, 3 óra 43 ilyen számokkal felébrednek, és nem tudnak visszaaludni, tehát gyakorlatilag az egész bioritmusuk felborul, mert 2-3 óra az alvás szükségletükből minden egyes hajnalba kiesik.
1: És hogy ez miért nagyon fontos, erről beszélgetünk tovább, tessék nagyon figyelni, szerintem sokkal-sokkal több embert érint, mint azt mi magunk gondolnánk magunkról, vagy a környezetünkben lévőkről. A kiégésről beszélgetünk, vendégem Csilla Csatlós, Csilla Executive Coach, kiégés specialista, a beszélgetést folytatjuk hamarosan.
0: Manna FM, további információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Kiégés, hogy ez mit is jelent, miért kell nagyon odafigyelnünk rá, mik a jellemzői. Beszélünk tovább a tüneteiről is, ahol letettük a fonalat. Vendégem Csillag Csatlós Csilla, kiégés specialista és executive coach. Csilla, köszi, hogy velünk vagy újra, és akkor folytassuk a tüneteknél, és folytassuk azzal is, hogy vajon van-e ennek életkori sajátossága?
2: A nagyon jó kérdés, ezt külön köszönöm. Hát a tünetek, ugye arról beszéltünk, hogy ami megjelenő tünet és nagyon gyakori, ez a fajta hajnali ébredés, késői el nem aludni tudás, emellett a krónikus fáradtság, mint ezek ugye fizikai tünetek, és ugye majdnem mindenki égetnél, aki már huzamosabb ideje benne van, megjelenik a migrén, megjelenik az IBS, megmagyarázhatatlan egészségügyi panaszok, amelyekre nincsen válaszuk, tehát járnak orvosról orvossal, labor nem mutat semmit, az EKG nem mutat semmit, a semmi nem mutat semmit, de egyébként állandóan valamilyen bajuk van. Ez is egy nagyon jellemző tünet, tehát ezek a nem vagyok jól, de nem tudom megmondani, hogy miért, ugye ez a fizikai része. És alapvetően hát nyilván ez már a következő lépés, vagy párhuzamos lépés, hogy fizikai meg testi tünetek jelentkeznek, de nyilván van egy nagyon komoly lelki, érzelmi tünet együttese is, tehát az, hogy az embernek állandóan meg kell felelni, állandóan úgy érezzük, hogy valaki helyett, valaki mellett, valakiért csinálunk kell dolgokat, ugye ez a kedvenc, ez a nem kell, nekem ez az egyik kedvenc kifejezésem a burnout coachingba, hogy semmit nem kell, az, hogy meggyőzzük magunkat egy csomó minden dologról, hogy kell, vagy azt gondoljuk, és akkor az a legjobb, amikor egy vállalati kultúrában mondjuk egy borzasztó kiégési állapotú csapatnál kiderül, hogy mindenki azt hiszi a másikról, hogy a másik elvár tőle valamit, és a másik nem is tud róla, hogy ő ezt elvárná, tehát hogy számtalan olyan eset van, amikor egyszerűen elbeszélnek emberek egymás mellett, követelményeket, elvárásokat tekintve, és az egyik ember az félholtra hajszolja magát azért, hogy megfeleljen valaminek, amit egyébként félreértett, és a másik deklaráltan nem is kéri. Nagyon jellemző még, hogy aki már benne van a kiégésben, annak van egyfajta ilyen közömbösség érzése, elegen van érzése, nem igazán hatják meg azok a dolgok, amik a kollégáikkal történnek, vagy ilyen különösebb érzelmi dolgok nem hatják meg őket. Tehát, hogy egy kicsit fásultá, ridegebbé, kevésbé odafigyelővé válik az ember, ez is egy teljesen érthető folyamat, hiszen állandóan energia hiányban szenved az egész szervezet és az egész lélek, akkor nyilván nem az emberi kapcsolatokra fogjuk pazarolni ezeket a dolgokat. És ahogyan előre halad a kiégés, ez egyre rosszabb lesz, tehát egyre inkább megjelenik ez. Van egy kliensem, aki azt mondta erről, hogy ez a hagyjatok békén és hadd menjek vissza a sarokba, a csigaházamba érzés. Tehát, hogy nem akarok menni veled kávézni, nem akarok színházban menni, nem akarok emberek között lenni, hanem szeretnék elbújni, nyugton lenni, összekucorodni. Ez az állandó hagyjatok békén érzés, ez azért nagyon sokakra jellemző, és hát a másik meg az, hogy ugye sokan pont a másik végletbe esnek, hogy harapósak lesznek kvázi, mindenre ugranak, mindenre harapnak, mindenre felemelik a hangjukat, tehát hogy van egyfajta állandó felfokozott stressz szintjük, ugye ez a habitustól függ, hogy ki hogy reagál a folyamatos stressz helyzetekbe. Volt olyan, aki úgy került hozzám coachingra, hogy a tulajdonos küldte ide, mert egyfolytában üvöltözött a beosztottakkal, és gyakorlatilag 50%-os fluktuációt csinált a csapaton belül folyamatosan, és nem volt meg a belátása, hogy ennek azért ő az oka, és hogy még egy tünet van, amit szoktak mondani, hogy már nem beszélgetnek magukkal, és most ne arra gondoljunk, hogy valakinek itt hasadt elméje van, és egyéb problémái vannak, hanem abszolút a másik irányba kell erről gondolkodni, hogy gyakorlatilag abba az irányba van, hogy nem beszélgetek magammal, már nem gondolkodok el a dolgaimon, hanem minden létező dologban van egyfajta ilyen kapcsolatvesztés, egy ilyen ürességvesztés, és ugye itt van egy óriási veszélye ennek a pontnak már abban, hogy számtalan esetben a kiégéshoz depresszióba fordul egy idő után, ami már nagyon-nagyon fontos, és kiemelem azokat, akik mondjuk depresszióba valaha álltak kezelés alatt, hogy nem és semmilyen körülmények között nem coach kompetencia egy depressziós burnoutost kezelni. Nekik orvosi segítségre van szükségük, és más helyen kell segítséget kapniuk, nem pedig coachnál. Ennek ellenére nagyon sokan a szakmában elvállalják a gyógyszerszedő depressziósoknak a coachingjait, ami szerintem egyébként egy súlyos hiba, de ez nyilván már egy másik történet. És ugye nézzük azt, hogy ez hogy hat a munkára, hogyha a tüneteket nézzük, akkor van egy emberünk, aki amíg jól volt, tökéletesen pontos volt, precíz volt, megbízható volt, minden meetingen tele volt ötletekkel, mindenre nyitott volt, mindig kereste az újat, és ehelyett van egy emberünk a csigaházba, a sarokba, aki a meetingen nem szólal meg, akinek abszolút nincsen semmiről véleménye, aki rendszeresen hibázik, aki nem adja be határidőre azokat a feladatokat, ami az ő kötelezettsége, vagy az ő korábbi feladatkörébe benne volt, és nem csinálja meg, és ugye innentől kezdődően még rosszabb a spirál, mert elindul a folyamatos negatív visszajelzések miatt egy önbizalom csökkenés is, hiszen ha ahhoz vagyok szokva, az én képem az az magamról, hogy én pontos, precíz, megbízható munkaerő vagyok, ehelyett hibát hibára halmozok, akkor nyilván ez egy újabb stresszfaktor. És ugye nekem van egy burnout tesztem fönn a weboldalamon, amit mindig mindenkit szoktam kérni, hogy ülj le, tölts ki, nézz szembe vele, hogy hol vagy ebbe az egész folyamatba, és egyáltalán érintett vagy-e, és ott van egy ilyen elhíresült kérdés, a 17-es, hogy munkába menet felmondtam pár gondolatban, és ez 95%-ba be van húzva, tehát hogy ez egy olyan kérdés, amire nyilván, hogyha konstansan az ember úgy indul el reggel, és úgy ül az autóba, hogy úgy utazik a metró, hogy azon jár az esze, hogy mit tehetnék másképp, vagy mit csinálhatnék másképp. Egy erőteljes burnoutba, sokszor egyelőre haladott stádiumú burnoutba sokszor megvan az, hogy ki akarok szállni ebből az egészből, és valami teljesen mást is, teljesen máshol akarok csinálni. Úgyhogy azért ez az alapvető tünetegyüttes elég sokrétű, és én azt gondolom, hogy azt kell látnia az embernek magán, amikor ebbe a negatív spirálba belekerül, és hogy egyre több negatív dolog van, és hogyha van önreflexió, és figyelem magamat szituációkba, emberekkel való viselkedésembe, munkateljesítményembe, önfejlesztésbe, egyebekbe, akkor egyébként én azt gondolom, hogy egy erős önreflexióval rendelkező ember észleli magán azt, hogy valami nincs rendben, nem feltétlenül fogja tudni megfogalmazni, hogy ő neki burnoutja van, csak így szoktak ülni a kliensem, nem tudom, mi van, de valami nem oké. És hogy nem gömbölyű az egész. És hát ugye akkor eljutunk oda a tesztekkel, meg a beszélgetésre, hogy azért van ott egy burnout, ami nincs deklaráltan kimondva, de hát végeredményét tekintve az.
1: Burnout szindróma, vagyis a kiégés, erről beszélgetünk ma. Manna délutánban vendégem Csillag Csatlós Csilla, executive coach, kiégés specialista. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna Morzsa.
1: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget. De a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyuk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: Még egyszer láss, még egyszer engedj el, nincs maradás. Többé csak még egyszer együtt vagyunk.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Kiégés, burnout szindróma. Folytatjuk a beszélgetést Csillag Csatlós, Csilla Executive Coach kiégés specialistával. Mi minden társul még ehhez? Milyen érzetek? Például a meg nem becsültség, vagy a nem értékeltség mondjuk egy munkahelyen?
2: Hát ugye ez nagyon fontos dolog, hogy most a gyökerekről beszélünk, vagy arról kérdezi, hogy mi az, ami gyakorlatilag kiváltó ok, vagy mi az, ami miatt ide jut az ember.
1: De otthoni dolog miatt is lehet, nem?
2: Abszolút. De ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogyne, és erősebb beszélünk. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a kiégés az a munkahely betegsége, akkor én erre azt szoktam mondani, hogy hát ez konkrétan nem normális, aki ezt leírja. Mert hogy mi van akkor, amikor otthon van egy nagyon nehéz helyzet, mondok egy példát, életedben nem ápoltál embert, és megbetegszik az idős szülőd, akinek nem tudod az ellátását másképp megoldani, csak úgy, hogy home office-ba otthon dolgozol, és egyébként ellátsz egy súlyos idős beteg embert, aki esetleg Alzheimerre vagy Parkinsonnal küzd, nem tudja már önmagát ellátni, etetned kell, stb. És mellette hely kell állni a munkába. Tehát, hogyha túl sok fronton van egyszerre cipelendő teher, vagy sokan úgy jutnak el a kiégésig, hogy sorozatos traumák érik őket, amiket egyszerűen nem dolgoznak föl, nem dolgoznak meg, és egyszerűen eljutnak arra a pontra, hogy túl sok, tehát túl sok a minden, a munkából jövő stressz, a családból jövő stressz, hozzáteszem.
1: Amikor úgy érzem, hogy most már elsüllyedek, maga alá temet, nem?
2: Amikor igen, meg hogy annyira nyom, hogy nem kapok levegőt, és hogy egyszerűen fogalmam sincs, hogy merre, és ugye arról se szeretünk beszélni, hogy abszolút kiégett. Tehát egy megfáradt, állandóan bántó, nem építő jellegű, vagy nem építő jellegű párkapcsolat, amikor az ember egy olyan párkapcsolatba él, ahol csak a negatív dolgot kapja. És ezt az a fajta dolog, hogy amikor elmész otthonra és bemész a munkahelyre, hagyd otthon az otthonit, na ez megint egy ilyen kedvencem, hogy mindig azt mondja, hogy zárd be magad mögött az ajtót is, ami otthon van, az otthon marad. Persze. Tehát ez egyébként akkor lenne jó, hogyha külön fiókokban működnénk, és akkor bedugnám azt a fiókot, ami az otthon, és kiúznám a munkahelyen, tehát egy testben és egy lélekben vagyunk, tehát nyilvánvalóan hatni fog. Illetve még egy dologra visszautalnék, amit az előbb kérdez, hogy életkori sajátossága van-e a kiégésnek. Hát nekem a legnagyobb megdöbbenésem az egy orvos volt, aki egyébként 25 évesen elvégezte az egyetemet, és ugye gyakornokként és szakvizsgára készülő orvosként olyan szinten volt kiégve, hogy gyakorlatilag a klinikai tünetek közül 100%-ot mutatott 25 éves fejjel. Tehát, hogy, és nagyon sok esetben én tartok előadást középiskolákban is, számtalanszor látom már az ilyen csúcs teljesítményre húzó nagy nevű helyeken, hogy gyakorlatilag a gimnazista gyerekek körébe ki lehet mutatni azt, hogy kiégéses tüneteik vannak. Tehát ránézek és látom, hogy szürke és fásult és fáradt, és nincs benne az, amit mondjuk 18 éves fejelén visszaemlék, ez a magamra, mi még a világot akartuk megváltani, de mondjuk őket is, hogyha megnézzük, nem normális terhelésnek kitéve, napi 10-12 órányi iskola, szakkör, egyetemre, főiskolára felkészítés, nyelvvizsgára felkészülés, tehát hogy a szülők sokszor nem is látják, hogy a gyerekeket olyan szinten túlterhelik, hogy lehetetlené teszik számukra azt, hogy az életkori sajátosságaiknak megfelelő életet éljenek.
1: Kiégésről beszélgetünk. A Manna délutánban szakértő vendégem Csillag Csatlós, Csilla Executive Coach, kiégés specialista, akinek megjelent egy könyve is, és természetesen, ahogy ő mondta, a honlapon van egy teszt is, úgyhogy érdemes azt is megnéznie és kitöltenie mindenkinek, aki egy picit is gyanakszik, hogy amiről idáig szó volt, az rá is jellemző. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Csillag Csatlós Csilla executive coach, kiégés specialista vendégem a Manna délutánban, a kiégésről beszélgetünk. Nagyon sok mindent elmondott már Csilla a tünetekről, az oda vezető útról, az életkori sajátosságokról is, de arról még nem beszéltünk, hogy mi magunk, hogyha ezt észleljük magunkról, és mondjuk nem megyünk rögtön szakemberhez, de mondjuk halljuk ezt a beszélgetést, akkor van-e olyan dolog, amit el tudunk kezdeni gyakorolni? Mik a legegyszerűbb, legapróbb és legelső lépések, amiket érdemes, sőt kell megtenni annak érdekében, hogy ne gyűrűzzön tovább ez a negatív spirál, hogy ne haladjunk tovább ezen a kiégés úton?
2: Hát nagyon egyszerű, szerintem a legegyszerűbb és a legfontosabb dolog, amit megtettünk, az, hogy stop. Tehát, hogy amikor megvan egy munkaidőm, és én hivatalosan 8-tól 4-ig dolgozom egy munkahelyen, akkor úgy alakítani a feladataimat, és zárni a dolgokat, hogy igenis a munkaidő végén, tehát, hogy mindig visszavéve időket, tehát, hogyha eddig minden nap 6-ig, 7-ig bennmaradtam, akkor ezen a héten fél órával előbb megyek el, következő héten még fél órával előbb megyek el, megpróbálok hatékonyabb lenni, odafigyelni arra, hogy tudom a munkámat jobban végezni, annak érdekében, hogy több legyen az egyensúlyból a magánéletre fordított idő. Amit meg tudok még tenni, hogy nagyon jellemző azok, akik elkezdenek belecsúszni a kiégéses folyamatba, hogy felhagynak hobbival, felhagynak sporttevékenységgel, hogy ezeket vissza kell építeni tudatosan. Tehát, hogy ez tényleg nem lehet másképp, tehát nincs az, hogy lemondom a heti 3 edzésemből 2-t, hanem igenis 16 óra 30-kor nekem eddig edzésem volt, akkor én 16 óra 30-kor edzésre megyek, felállok az íróasztal mellől, vagy abba hagyom a munkát, és elmegyek az edzésre. Betartom a pihenési időket, tehát az, hogyha az ember önreflektív, és szoktam mondani, hogy sokkolják már magukat, legyenek szívesek azzal, hogy írjanak egy fájt, vagy egy papírt, amire minden egyes nap felírják az alvási idejüket, és hozzanak döntéseket, hogy az alvási időt kitolják fél órával, egy órával, korábban fekszem le dolog. Aztán a kedvencem a másik, hogy vegyék le az értesítéseket a telefonon, és ilyenkor mindenki kikerekített szemmel néz, hogy vegyem le az értesítéseket. Mondom, igen, vedd le az értesítéseket. Számtalan esetben bevált az, hogy ez az állandó pittyegés, és az, hogy azt éled meg, hogy mindig sürgetettséged van, mindig jön valami újabb dolog, amiről nem tudtál. A nincs értesítés, és a legfontosabb, hogy a közösségi média alkalmazásokon nincs értesítés, soha. Mert egy 300-400-500 kapcsolattal rendelkező embernek csak a Facebookról, vagy a Messengerről, vagy teljesen mindegy, hogy melyik platformról beszélünk, TikTok, vagy akármi ezekből a platformokból, non-stop pittyeg a telefonja, és villog a képernyő. Nekem van egy nagyon primitív módszerem, hogy amikor koncentrálok, és jól akarok haladni, akkor a telefonom az képernyővel lefelé fordítva van mellettem, lenémítva. Tehát, hogy még az se zavarjon meg, hogy adott esetben a telefont kapcsolgatom, vagy ránézek, vagy csak oda pillantok, hogy ne tudjon kizökkenteni. Tehát, hogy nagyon a kiégéssel való továbbhaladásnak az egy nagyon fontos része, hogy legyünk tudatosabbak. Egyszerűen, tehát a kiégéshez alapvetően az vezet, ha teljesen szárazon próbáljuk nézni, hogy mindegy, hogy most megfelelési kényszerből, vagy bármilyen dologból, de hogy eljutunk oda, hogy túlmunkát csinálunk folyamatosan, akarjuk az elismerést, akarjuk a megbecsülést, akarjuk nyilván a pozitív fiskális jutalmakat megkapni, és nem foglalkozunk azzal, hogy ezért teljes egészében testünket, lelkünket, mindenünket kizsigereljük. Tehát, hogy tudatosabbá kell válni, és vissza kell venni az irányítást a szétfolyás után, mert egyébként a kiégés az mindig egy ilyen szétfolyós állapottal jár, amiben nem tudja az ember saját magát úgy irányítani, mint ahogyan a kiégést megelőzően tudta.
1: Csilla, miért érezzük azt a kényszert? Ez olyan régóta érdekel engem, hogy mindig mindenre rögtön válaszoljunk. Miközben nem normális dolog az, hogy bármit csinálunk a nap folyamán, valaki olyan, mint hogyha odarakna egy centire az arcát, amint, hogy hello, akkor dumálunk? Mert neki éppen akkor jó. És közben igen, van egy ilyen kényszer bennünk, hogy de válaszolni kell, mert micsoda dolog, ha nem.
2: Hát ez is a megfelelési kényszer, ugye? Tehát ez is arról szól, hogy megpróbálok megfelelni a másik embernek.
1: De minden, a legtöbb emberben ez van jelen.
2: Szerintem ez majdnem minden emberben benne van. Tehát, hogy akarjuk a másik embernek a megbecsülését, az odafigyelését, és ez egyébként szerintem pont azért van, mert iszonyú sekélyesek ezek a dolgok a mai világban, és kevés igazán mély és ütős olyan visszajelzés, olyan emberi kapcsolódásunk van, amiből igazán stabilan lehetne töltekezni, mert minden túl gyors, mindenre túl gyorsan kell reagálni. Hát tudok mondani egy személyes példát, amikor nekem is volt egy olyan időszak az életemben, jó sok évvel ezelőtt, még mielőtt coach lettem, amikor az agyamra ment ez az állandó sürgetettség, tehát az e-mail, és én egyik nap bedőltem, és letöröltem az összes céges postafiókot a mobiltelefonomról, és hát vártam a hatalmas nagy balhét meg, hogy most ebből milyen anyagi káraim lesznek, és minden egyéb, és lőn világosság, hát nem lett. Tehát, hogy reggel nézem az e-mailjemet mind a mai napig, reggel és este, tehát munkaidő elején és a munkaidő végén, a telefonomon nincsen beállítva e-mail postafiók, és elég komoly vállalkozásokat vezetek, folyamatosan tanítok, minden egyebet csinálok, és tudok így élni, tehát nincsen ebből semmilyen hátrányom, hiszen ha valakinek nagyon-nagyon kell valami, és írt egy e-mailt, és arra nem kap mondjuk fél órán, egy órán belül választ, úgyis felhív. Tehát nem fog ott maradni egy ügy. De van egy olyan kényszerképzetünk, hogy nekünk mindig és ott és rögtön és azonnal mindenféle dologra reagálni kell, és aztán az emberek, amikor megtapasztalják azt, hogy adnak maguknak egy kis fort, meg egy kis nyugalmat ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, akkor rájönnek arra, hogy hát ez téveszme volt, hát ez nem is így van. Tehát, hogy én azt gondolom magamról, hogy én nekem minden egyes e-mailre negyed órán belül válaszolnom kell, az egyáltalán nem valós adat, de mégis valamiért a rendszer elhiteti velünk, hogy csak akkor vagyunk jók, hogyha non-stop rendelkezésre állunk. Csak hát pont a non-stop rendelkezésre állás az, ami kiégéshez vezet hosszú távon.
1: Csilla, búcsúzásként, zárásként kérlek, mondj három mondatot, hogy mi az, ami a legfontosabb dolog, amire figyeljünk, hogy lehetőség szerint megelőzzük ezt az állapotot, vagy legalábbis megállítsuk. Az okos eszközökkel kapcsolatban most elmondtad, mi még, ami fontos?
2: Én azt gondolom, hogy mindenképpen keresni kell azokat a kettes számú, az okos eszközök az állam egy ilyen nagyon-nagyon véres posztó, tehát azon az első helyen, hogy csökkentsük a képernyőidőt és az okos eszközökkel töltött időt. A második dolog az, hogy adjuk meg a testnek, ami jár, tehát hogy kvázi most itt arra gondolok, hogy adjuk meg neki a pihenést, adjuk meg neki a rendszeres testmozgásnak a lehetőségét, a minőségi táplálkozásnak a lehetőségét, tehát azt, hogy nézzük meg, hogy mit teszünk, és mikor, és hogyan. És számomra a harmadik legfontosabb az az értékes emberi kapcsolatoknak a visszaépítése, azoknak az erősítése, akiktől töltődök, akik nem elvesznek belőlem, hanem hozzám adnak, akiket esetleg az utóbbi hónapokban a burnouton miatt lepattintottam, azokat a kapcsolatokat visszaépíteni. És talán van egy negyedik, ez a 3+1 legyen, az pedig az, hogy megtalálni újra azt, amivel azt érzem, hogy a saját értékrendem szerint értéket teremtek, jót csinálok, és hogy van értelme és van haszna annak a dolognak, amit én nap mint nap munkajog címen elkövetek. És hogyha az a hely, ahol most vagyok, az ezeket a dolgokat nem tudja nekem megadni, mint munkavállalónak, akkor pedig leülök, és önreflektív ember lévén végig gondolom a dolgokat, hogy mi az igényem, mi az, amitől én jól leszek, és hogyha nem felel meg, akkor összeszedem a bátorságom, és fölállok.
1: Csilla, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál. Foglak még keresni, mert ez köszönöm még azért szépen. Sokkal inkább szerte ágazó, mint amennyit mi most meg tudtunk beszélni, bár nagyon igyekeztünk. Ha bárki a hallgatók közül úgy érzi, hogy ebben a bizonyos

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai műsor vendége Keller Anna Mária, kristálydekor művész, akit szerintem most már sokan láttak a neten, mert hogy Jennifer Lopez, azaz J.Lo az Anna által készített kristálypoharat viszi magával a turnéján minden helyszínen, tehát az a nagy kristály pohár, kupakos, szívószálas, amit látni J.Lo-nál, azt Anna csinálta. Szia Anna, köszi, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Na hát nyilván onnan kezdjük, mert nem kezdhetjük onnan, hogy kezdtél kristályozni, onnan kell, hogy kezdjük, hogy hogyan jutott el Jennifer Lopezhez ez a pohár. Ugye ez az utazó pohár, nevezzük így, aminek csavaros kupakja van, és van benne szívószál, és csupa kristály ez egész, igazi bling-bling.
2: Igen. Hát nem volt olyan egyszerű ez a művelet, hogy eljusson hozzá, mert először a szervezőket kerestem fel. Először nagyon-nagyon segítőkészek voltak, és utána másnap kaptam a hideg zuhanyként az e-mailt, hogy nem adhatnak neki semmit. Akkor elkezdtem gondolkodni, ez csütörtöki nap volt, és ugye vasárnap volt a koncert, és akkor elkezdtem gondolkodni, hát, hogy ki tudna nekem segíteni, és akkor egy kedves ismerősöm által az MVM dómosok tudtak segíteni. Utólag kiderült, hogy a rajongóktól kapott ajándékokat betették egy szobába, ilyen 50-60 darabot, és abból választottak ki kettőt, és ott volt az enyém is.
1: És hogyan jutott eszedbe, hogy neki kifejezetten szeretné?

0: szeretnél csinálni? Miért pont neki?
1: Hát ez számomra is abszolút teljesen egyértelmű volt, mert ő tehát a legnagyobb Strass királynő, mondhatjuk így, mert neki minden strasszköves. Tehát ilyen poharra is van neki mindenféle színbe, ami létezik. Az összes filmjéhez neki külön csinálnak ilyen poharat, meg ő imádja, tehát a neten rengeteg képet lehet látni, hogy hozzá viszi magával edzőteremtől elkezdve mindenhova, tehát ő imádja.
0: Aha. És hát most már azt is látni, ugye az Instán, hogyha valaki követ téged, akkor Anna Krisztál oldalt kell keresni, C-vel és Y-nal, Cristal angolosan, és ott lehet látni, de hát már írt rólad több sajtóportál is, azt hiszem, hogy a 24.hu vagy az Index is írt rólad, hogy Jennifer Lopez a te poharadat használja. Hogyan derült ki számodra, hogy kiválasztotta a rajongói ajándékokból?
1: Hát ugye nekem a koncert előtti napon oda kellett vinni az ajándékot, és vasárnap este, nem is tudom, fél 11 felé írt az ismerősöm, aki segített, hogy megkapta és imádja. És így ültem telefonnal a kezébe, és úgy voltam vele, mondom, hát biztos kidobták, nem kapta meg, nem sikerült átadni neki, csak nem akarja megmondani, úgyse fog kiderülni. És utána egy pár órával később egy nagyon kedves régi vásárlom küldött egy képet, hogy ott van a színpadon maga a pohár.
0: Igen, és ott van előtte, igen, és minden koncerten kint van, és ő abból iszik, amikor fel akarja egy kicsit frissíteni magát. De hát ez egészen elképesztő, mert azért ez egy komoly voksolás Jennifer Lopeztől, aki bármit megkaphat, és mindent meg is kap ajándékba. Szóval ez fantasztikus dolog az, hogy egy magyar lánynak a szívből adott ajándékát, amit ráadásul két kezeddel készítettél, mert azért ez, és akkor erről is beszélgetni fogunk hamarosan, ez azért egy nagyon komoly, és a szónak most a szép értelmében mondom, hogy egy olyan molyolós pepecs munka, amire azt mondták a régi magyarok, hogy a mányolás, ugye, amikor valamit gyártmányozunk, egyébként ez egy nagyon jó repetitív tevékenység, de hogy a kristályozás, a strasszkövezés, az különösen ilyen. Szóval ez óriási dolog ebből a szempontból, és én úgy látom, hogy nagy becsben tartja.
1: Igen, azóta ugye a budapesti koncert óta minden fellépésén ott volt vele, ugye először azt hiszem minden mentek, nem akarok hülyeséget mondani, talán Törökországban, ugye akkor volt a születésnapja, de nem vagyok ebben biztos, mert viharban vagyok az időpontokkal, és akkor ott még tudod, így néztem, lestem mindenfélét, meg akkor az összes követő mindenki ezt vadászta, hogy hol tűnik fel a pohár, és az első időszakban én nem tudom mennyi képet, videót, mindenhol megjelöltek, mindenki küldött egy nap 10 videót, képet, és onnantól fogva, tehát minden fellépésen ott volt vele a színpadon, sőt nem csak a színpadon, hanem a színpadon kívül is, tehát a szállodába, étterembe, minden testhelyzetben mondhatni. Edzőterembe is vitte magával ugyanúgy.
0: Mennyi idő alatt készült el ez a pohár?
1: Hát a koncert előtt kb. Egy héttel kezdtem el, de nem minden nap ezt csináltam, mert ugye mellette volt más munkám is.
0: Uh-huh. Hány darab kristály van rajta? Azt tudod
1: olyan, el? Hát körülbelül sose számolom, megmondom az őszintén, de kb. A 4500 darab. Soknak tűnik, de nekem annyira nem sok.
0: Egyenként ragaszgatott föl kis csipesszel?
1: Igen, egyenként ragaszgatom fel, de csipesz az Isten ment, az sosem végezni, hogy egy ilyen kis, így nem csipesz. Van, aki csipesszel dolgozik, én nem, soha nem is próbáltam. Van egy ilyen ceruzához hasonlító wax ceruza, amit így lehet hegyezni, és arra ráragad a kő, és azzal villámgyorsan lehet dolgozni.
0: Mint ahogyan a körmösök rakosgatják?
1: Igen, pontosan.
0: No hát ilyen is hasonló érdekességek még a kristálydekor világából, és Jennifer Lopezről is, mert hogy a vendégem a mai műsorban Keller Anna Mária kristálydekor művész, akit Anna Krisztál néven találtunk meg az Instán és a neten is, akiről már nagyon sok helyen írtak, ugyanis az ő általa kézzel készített, közel 4000 darabos kristállyal kidíszített pohárból iszik J-Lo most már mindenhol, étteremben, a civil napja és a koncerteken is, ezért aztán nem csak Jennifer Lopezről és erről a bizonyos ikonikussá vált pohárról, de magáról a kristályozásról is beszélgetni fogunk, hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Cross GPS. A Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége ma Keller Anna Mária, kristálydekorművész, akinek a saját keze által közel 4000 darab kristályból kidíszített poharát használja Jennifer Lopez. Azok a fotók, amiken látható Jennifer Lopez egy ilyen nagyobb méretű utazó pohárral, ugye fedeles szívószálas, na azaz, amit Keller Anna Mária, kristálydekor művész készített. Elmeséltem már az előzőekben, hogy hogyan jutott el ez a pohár Jennifer Lopezhez, azt is, hogy hányan kezdték el figyelni, az ismerősök és ismeretlenek is egyébként, és én is erre lettem figyelmes, hogy Jennifer Lopeznél hol jelenik meg ez a pohár, és mindenhol jelen van nála. Hogyan kezdtél el te kristályozni? Hogyan kezdtél el ezzel foglalkozni? Meg nem csak a hogyan a kérdés, hanem miért?
2: Hát körülbelül 20 évig én sportoltam, és mikor nyugdíjaztam magam, akkor volt egy olyan közel 10 év, amikor hát tényleg az igazi nyugdíjas életet éltem, és utána azt találtam ki, hogy valamit azért kezdjek már magammal, mert már meguntam a semmittevést, és akkor szembe jött egy videó a TikTokon, ahogy egy hölgy egy teljesen kirakott boros pohárból iszik, és így megláttam, és az a, amikor szerelem első látása.
1: Aha. Tudtad, hogy ez a tiéd.
2: Igen, valahogy mondjuk világéletemben imádtam, ami csillog, villog, kreatív voltam már fiatalabban, és hogy cipőre akkor még csak vartam.
1: Van benned egy kis szarka.
2: A biztos előző életemben, lehet, hogy vidék előző életemben az voltam. Szóval, és akkor elkezdtem így mélyebb rásni ebbe a témába, hogy ez hogy lehet, mint lehet, akkor elkezdtem rendelni hozzá dolgokat, akkor van olyan kő, amit például vasalni lehet, de hát azt is ragasztottam, tehát annyira fogalmatlan voltam, hogy teljesen, és akkor egyre jobban kezdtem magam belásni ebbe a témába. Mm-hmm. És akkor először csak kiraktam az AirPod-okomat, a fejhallgatómat, és meglátta a barátom, úristen, milyen szép, miért nem foglalkozok ezzel, mondom, dehogy is, mondom, senkit itthon ez nem érdekelne. És akkor eltelt egy idő, és utána elkezdtem még jobban belásni magam, és akkor hát most itt tartunk.
1: De hogy ebből már komoly művésszé fejlődtél, tehát azért is ez a te mondjuk úgy, hogy titulusod, vagy így lehet téged jellemezni, hogy kristálydekor művész, mert hogy persze lehet ragaszgatni strasszokat, de akkor itt meg is kell állnunk, mert ugye a rhinestone az a kristály, ugye angolul, a strassz az meg strassz angolul is, tehát hogy ezek nem a sima strasszkövek, hanem ezek kristályok, amik valamilyen módon applikálhatóak, de gyakorlatilag mindenhová. Tehát hogyha én kitalálnám, hogy kirakom a monitoromat, akkor azt is ki tudom rakni, csak nyilván kell hozzá türelem, technika, és olyan ragasztóanyag, ami ugye mindig ez a kérdés, amiből nem potyog le a kristálykő.
2: Igen, pontosan, maximálisan igazad van, szóval én is már nagyon sok mindenre ragasztottam, és most például pont egy olyan munkám van, ami eddig soha nem volt, egy kevlár mellényre kell ragasztanom, és pont most ezt, amit mondtál, hogy a ragasztó megválasztásról, hogy most lehet, hogy vissza kell szedjem a hátoldaláról, mert nem jó ragasztót választottam, mert életemben nem ragasztottam kevlár mellényre, de szeretem a kihívást, és mindig meg is kapom.
1: Honnan tudod, hogy melyik ragasztó alkalmas? Tehát, hogy nyilván ennek az ember utána
2: hát
1: jár, utána olvas kiműveli.
2: Persze. Tehát azért én már nagyjából tudom, hogy mit tudom, a textilre, ugye arra a flexibilis ragasztó kell, ugye a bőrcipő, ugye az a leges, legnehezebb, ugye mert az törik meg, hajlik, és arra milyen ragasztó kell, akkor ugye a poharakra, milyen merev falú, hogy arra teljesen más ragasztó kell, ugye ez például nem jó textilre. Uh-huh. Szóval nekem rengeteg, de tényleg nem is tudom, hányféle ragasztón van itthon, nagyon-nagyon sok.
1: Az az érdekes ebben különben, hogy az ember egyrészt ezt kitanulja, másrészt pedig elkezd egy teljesen másik világba elutazni, fogalmazzunk így, mert manapság, amikor ennyire tud az ember aggódni, és szomorkodni, és szorongani, egy ilyen csillogás, az vissza tudja hozni azt a gyerekkori rácsodálkozós pezsgést, amikor semmi más nem számított, mint hogy ez annyira gyönyörűen csillog, és olyan fényes, és csak nekem van ilyen, hogy az ember tényleg hetekre boldog tud lenni, vagy legalábbis ezt a visszatérő boldogságot magáénak tudhatja, akkor ahányszor ránéz arra a tárgyra, megfogja azt a tárgyat, úgyhogy nyilván egy csomó olyan érdekes dolog van még, amit el tudsz mesélni nekünk, hogy mi mindent lehet bekristályozni, vagy csillogóvá tenni, úgyhogy ezzel folytatjuk majd a műsor vendége Keller Anna Mária kristály dekorművész, akinek a kézzel készített közel 4000 kristályból kézzel készített poharát használja Jennifer Lopez mindenhol. Tehát aki meg akarja nézni most, hogy milyen is az a pohár, amit Keller Anna Mária készített, akkor hogyha fölmegy a Google-be és beírja Jennifer Lopez és rhinestone mag, vagy bár gyakorlatilag a magyarul beírja, hogy kristálypohár Jennifer Lopez, már akkor is megtalálja őt, hiszen tele volt a magyar sajtó, és ezzel hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Keller Anna Mária kristálydekor művész, akinek a kézzel készített kristályozott poharát használja Jennifer Lopez mindenhol. Ugye Anna Máriáról már lehetett olvasni szerte a sajtóban is, és tele van azokkal a fotókkal az internet is, ahol Jennifer Lopez koncerten is, étteremben is, a hétköznapjaiban is, a paparazzó fotókon is látni, hogy ezt a poharat használja. Hogy hogyan lett Anna Máriából kristálydekor művész, és hogyan készült el a pohár, ezt már elmesélte Anna, de én arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit ad ez neked, és hová tud ez még fejlődni, mi mindent lehet bekristályozni?
2: Hát nagyon sok mindent mondhatnám, hogy majdnem mindent, nyilván azért van egy bizonyos határ, de én feszegetem, szeretni a határozat maximálisan.
1: Ha jönne valaki, hogy egy autót csinálj meg teljesen?
2: Szeretném, az a plafon, az a top.
1: Tényleg?
2: Terveim között van különben a szint. Erre nagyon ráhibáztam, most nagyon-nagyon szeretnék egy autót, de hát az már a, nem is tudom, tehát ebbe is vannak szintek azért, de az autó abszolút a top lenne.
1: És
2: az,
1: akkor
2: az,
1: ott...
2: Nem tudom, hogy csinálni egy bőrdekit, az már nem kihívás.
1: Aha, aha. És attól függően, hogy mekkora a tárgy, amit bekristályozol, attól függően használsz különböző méretű kristályokat, vagy itt a lényeg az, hogy mindig ugyanazokat a méretű kicsiket használod?
2: Nagyon jó kérdéseket teszel fel. Én például mindenkinek megvan, például van, aki szereti, az egy méretet használ. Én azt nem szeretem, megmondom az őszintét, valamiért nekem ez a beidegződés, mert nekem az nem tetszik meg. Szerintem sokkal szebben csillog, mikor különböző méretek vannak, kisebbek, nagyobbak is. Most is például mindig visszatérek a mostani munkámhoz, ebbe például igazán nagyon nagy köveket is betettem, és nagyon-nagyon jól néz ki, szóval... Én azt szeretem, amikor különböző méretek vannak.
1: Ez a kevlár mellény, amit említettél korábban?
2: Igen.
1: Magadnak mit kövesítettél be?
2: Mit nem?
1: Igaz, úgy kell elképzelni, hogy Keller Anna Máriának a kristálydekor művésznek a lakása csupa kristály.
2: Igen, tehát nekem mindenem, a cipőim, tehát hogyha rajtam nincsen köves cipő, már pedig lassan nincs is olyan cipőm, az, tehát már nem érzem jól magam úgy, ha nem köves cipőm. Ez tényleg, komolyan mondom, tehát a pulóverem, jackim, annyi még téli jackim nincsen köves, de tavaszi jackim is van már, pulóver, póló, még mondjuk a nadrág az még hiányzik. De egyébként mindenem van, táska, sapka.
1: És mintákat is tudsz kövekből kirakni, nevet, logót, bármit? Tehát ugye, mert a Jennifer Lopez féle poháron is látni, a J-Lo gyakorlatilag mondhatjuk, hogy logót.
2: Igen. Van egy ilyen kis speciális vágógépem, és akkor azzal bármit ki tudok vágni. Tehát rajzolni ilyeneket, hogyha valaki azt gondolja, hogy nagyon nagy festő meg rajzművész vagyok, hát ki kell ábrándítsam, mert nem. Tehát azt nem tudok.
1: Megkerestek-e már kintről, Amerikából?
2: A pohárral kapcsolatban?
1: Igen.
2: Hát volt, aki megkeresett, igen, hogy szeretnének ilyet vásárolni, de hát mondtam, hogy nem szeretnék másnak ilyet csinálni. Hasonlót csinálok, de ugyanilyet nem szeretném, vagy ezt neki készítettem.
1: Persze.
2: Abszolút. Tehát na jó, hát akkor... Ugye, azt akartam elmesélni, hogy ez a pohár mitől olyan különleges.
1: Na, mitől olyan különleges? Mert ezt nem tudjuk mi.
2: Hát azért különleges ez a pohár, mert ebben van egy folyadék, hogy mozgatod a poharat, a folyadékban úszkálnak csillámok, és így, mint ja, egy
1: dupla falu.
2: Igen, és egy olyan hógömböt kell elkizni, hogy rázod a porrat, és így mozog benne, igen.
1: De közben tele van kristállyal.
2: Így van. És abszolút, tehát ilyen, eddig egyetlen egy ilyen poharat csináltam tavaly, ez volt a második. És nem is nagyon láttam még a világon se, hasonlót se.
1: Én nagyon drukkolok neked, Anna, és köszönöm, hogy ránk értél, köszönöm, hogy ezt elmesélted, és nagyon büszke vagyok rád, és nagyon büszkék vagyunk rád itt mindannyian. Haladjon tovább ez a kristályos élet, és azt kívánom neked, hogy külföldön is vegyék észre, hogy mennyire nagyon ügyes vagy, és köszönjük szépen az idődet.
2: Nagyon szépen, köszönöm.
1: Keller Anna Mária volt a műsor vendége, kristálydekor művész, aki elkészítette saját kezűleg közel 4000 darab kristályból azt a poharat, vagy annak a segítségével azt a poharat, amit Jennifer Lopeznél manapság minden fotón látni. Úgyhogy aki szeretné látni ezt a sokat emlegetett poharat, most gyorsan felugrik a netre, és megnézi, mert minden fotón szerepel Jennifer Lopez, mindenhová ezt a poharat viszi magával. Úgyhogy Anna, egyrészt, ahogy már mondtam, nagyon büszkék vagyunk rád, másrészt pedig, hogyha valaki szeretné látni, hogy hogyan készült a pohár, meg egyéb kristályos gyönyörűségek, akkor az Anna Krisztál oldalt meg lehet kukkantani az Instagramon. Keller Anna Máriának köszönjük szépen, hogy ránk ért.
2: Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Tőzsde délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszín közeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor